0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Petruska András gitározni 9 évesen kezdett, 2010-ben pedig megnyerte a Veszprémi utca zene fesztivál szakmai díját, majd a következő évben a Queen Bee egyszemélyes előzenekaraként turnézott. 2014-ben jelent meg első Metropolita című nagylemeze. Az album az M4-es metróvonal megállói mentén haladva sajátos képet fest a 21. századi Budapestről. A Szent Gellért tér című dalhoz készült videó döntős helyezést ért el az első magyar klipszemle legjobb rendezés kategóriájában. 2016 tavaszán jelent meg a következő nagylemez, a Kapunyító című albumot a szerző 30. születésnapja és saját generációjának kihívásai inspirálták. Ezután következett 2017-ben a Karácsonyi Mák és Dió, és 2019-ben a Reláció című nagylemez.
1: Trend Night.
2: Örömmel jelentem, hogy Petruska Andrással is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Mi a szép, ha a fények kihúgynak? Mi a csúk, ha a vágy elszáll? Mi a múlt,

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
0: Trend Night.
1: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

0: Süveges Mark Said mindjárt itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban. A manapság slam poetry körökben mozgó Saidet polgári nevén Süveges Markot a kezdet fiai budapesti underground hip-hop csapatból ismerheti a nagy közönség. Azt azonban nem sokan tudják, hogy a trió nevében szereplő két K betű a kortárs költészetért áll, és aminek szellemiségét az alapító Said később a slam munkásságában is tovább vitte. A 90-es években a Magyarországra is betölt rap sokakat megihletett, köztük Süveges Markot is, aki eredetileg DJ-ként kezdte pályafutását. Művész nevét az 1995-ben megjelent francia fekete-fehér filmből a Gyűlöletből vette. Az első fellépéseinek egyikén, ugyanis ő szavalt el egy részt a film egyik szereplőjének Said szövegéből. Závada Péterrel, az egyébként Kossuth Díjas Závada pár fiával a Morrisonsban találkozott először, még a magyar rap hajnalán, ahol a két bőgatyás sapkás fazon nagyon megörült egymásnak, a rév és pop uralt a környezetben, így azonnal egyesítették erőiket, melléjük csapódott Havas Patrik, azaz DJ Frequent is, így 1996-ban a trió Higher Tone Alliance néven alapított együttest, eleinte csupán a zeneszerzésre koncentrálva, csak egy fél évvel később kezdtek el angol nyelven szövegeket írni, három évvel később 1999-ben kötelezték el magukat a magyar nyelv mellett, ekkor változtatták a nevüket is a már ismert a kezdet fiaira. A szókimondó szójátékos néhol erősen lírikus szövegek sikerét semmi sem mutatja jobban, mint az, hogy 2012-ben a pécsi Lövei Klára gimnáziumban hivatalos tételként szerepeltek az irodalom érettségén. A Slam Poetry-vel még az együttes megalakulása előtt 1998-ban találkozott az utolsó belövés című film kapcsán. Hivatalosan először az első hazai a Műcsarnokba tervezett-szervezett Slam eseményen szavalt ilyen módon először. A kezdet fiaiban már megismert mainstream-mel szembe menő őszinte és költői vonalat tovább vitte a Slam költészetbe is, ami idővel meghozta gyümölcsét. 2013. november 15-én a Trafóban megrendezték a második országos egyéni Slam Poetry bajnokságot, ahonnan ő vihette haza az első díjat. Íme tehát Süveges Márk Said most a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban.
1: Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Azt mondta, nem fog menni.
2: Azt mondta, nem fog menni.
1: Azt mondta neked, nem motivál senki és semmi. Hogy ennél biztos nem tudsz többet, aztán több lett, és maga is döbbent, ahogy dobbant a szív. De azt mondta, ami benned van, mégsem lehet a tied. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Azt mondta, nem vagy elég.
2: Azt mondta, nem vagy elég.
1: Türelmes belé.
2: Türelmes belé.
1: De ki mondja, hogy én nem lehetek az enyém? A ki, ha én nemet kinyomhatja el, ki, ha nem én? Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Odakint minden sötét, bent minden világos. Talán most lesz az, hogy nem azt mondod, talán most.
2: Talán
1: na
2: most.
1: Már most ő is, te vagy első szám, harmadik szem. Éj a lehetőséggel, a szem előtt szépen és a remegő kézzel is, de vezesd. Minden nap megújíthatod a teremtés művét, hogy megzengesd a szürkét. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Színt vinni, változni vagy változtatni. Ne siess, ott vagy a közepén.
2: Ott, vagy a
1: ott
2: közepén.
1: Vagyunk veled.
2: Ott vagyunk.
1: A történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
2: ott vagyunk
1: mindig,
2: veled.
1: Mindenhol.
2: Mindenhol.
1: Mutasd, amit tudsz, tudd, hogy mit mutatsz az elméddel. Azt mondtad neked, nem lehet ma fennköltöttet, mit lent költünk szóból, időből és helyből többet. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: A történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Elfut az élet.
2: Elfut az élet.
1: Élteszed, hogyha vele futsz. Minden másnap a valamivé válás feltámad, átlagok különbségének a nagysága. Emlékeznél a nyára, ha bárki megkérdezne? Csak te emlékszel,
2: csak
1: vagy?
2: Emlékszel vagy?
1: Rád is emlékezne?
2: Rád is emlékezne?
1: Ne félj kérni, adni, élni, hagyni, bukni, tudni, hogy mind egy, hogy nem mindegy, hogy egy minden vagy minden egy emlék. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Utazni egy helyben, és a világ minket elképzel. Kezedben a világ, zenél. Lép feljebb a zenével.
2: Lép feljebb a zenével.
1: A történeted végtelen, nincs, hogy végleg belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
2: ott
1: mindig,
2: vagyunk veled mindig,
1: mindenhol.
2: Mindenhol.
1: Némán szólva maradunk mozgásban magunknál. Ha neki elhitted, tudd, hogy végig magadnak hazudtál. Hogy nem tudsz többet,
2: nem tudsz többet.
1: Helyből a szabadban. De saját magad hite legyél magadban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A 20s tagjai az MTV korszak gyermekei délutánonként ott ültek a suli után a tévé előtt, amikor a 2000-es évek elején új hősöket avatott az amerikai mainstream. Amikor évekkel később találkoztak és zenélni kezdtek, ez volt a közös nevezőjük, indie rock, pop rock gitárzenéjükben egyedülálló módon ötvözik a magyar szövegeket angol száz zenei hatásokkal. Dalaikban egyaránt megjelenik a popzene és a garázsbandák hatása is. Bemutatkozó kislemezük a Two Face, 2013-as megjelenése óta folyamatosan koncerteznek országszerte, indulások óta több mint 100 klub és fesztivál bulin vannak túl. Az első évek után az angol szövegeket magyarra cserélték, 2016-os nagylemezük és legújabb albumuk a 2019-es Balkon már anyanyelvükön jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a következő percekben a 20s zenél.

Faja Bea következik már is itt a különleges zenei válogatásban, aki gyermekkorát egy Pest megyei faluban Bogon töltötte, ahol 6 évesen kezdett el néptáncolni.

másikkal, és ahogyan önmagát dalolva, gyúrva, halad egy belső úton. 2008-tól éneket tanít, és zenei mentorálással is foglalkozik. 2011-ben életrajzi esszékötetet írt Ribizli álom címmel, 2012. októberében életet adott Lili nevű kislányának. Paja Bea énekel most a 94.2-n, önök továbbra is a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Amigot formációban köteles Leander a 80-as évek szintipop zenéje iránti szeretetét önti formába. A Hősöd volt a zenekar első slágere, melyet a Love Story követett. Ez a dal egészen a Mahasz rádiós játszási lista 13. helyéig repítette az Amigodot. A zenekar első albuma 2015. októberében jelent meg Love Story címmel, melynek A38 hajón tartott lemez bemutatójáról az M2 koncertfilmet is forgatott. Zeneileg a rock és a pop keveréke elektronikus elemekkel, de még némi hagyományos magyar folkkal is. Köteles Leander mellé az ex-Leander dobos Macák Márk sorakozott fel elsőként, majd Fábri András és Cifra Miki gitárosok csatlakozásával lett teljes a csapat.
1: Trend Night.
2: És meg is hallgatunk most egy dalt az Amigottól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Ágiban formációban a névadó énekesnő Horváth Ági mellett négy férfi hangalkotja a zenekart. A repertoár sokszínű, főleg blues, soul, rock és reggae stílusú ismert zenék hangzanak fel a buliaikon, néhány saját, sajátos vagy éppen sajátságos dallal együtt. Tóth Gábor a Ladány Benében gitározott és emellett dalokat is szerzett, a csapatból az ötödik album után vált ki, a szintén Ladány Bené Szebeni Zsolt mutatta meg neki Horváth Ági hangját, és a bemutatkozás olyan jól sikerült, hogy megszületett az Ágiban zenekar
1: Trend Night.
2: És most meg is hallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock'n'roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a folytatásban a Soulwave zenél.

még nem sok tapasztalatlan előre, már is meglepő eredmény mutatkozik, hogy értékes a zene, nevelőt és fegyelmező hatása. Jobban beszélnek, jobban írnak, jobban olvasnak, hamarabb tanulnak folyamatosan olvasni. Mindez a zenére megy vissza, mert az írásba például a kopta írás olyan pontosságra kényszerít, egy kicsit följebb vagy lejjebb van, egy pont már más hangon jön. Ha ezt megtanulják, átviszik ezt a rendes írásnak. Meg a számolás is sokkal jobban megy. Miért? Eiler megmondta, hogy

0: húzódó.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: Batta Róbert vagy, ahogy a legtöbben ismerik, Suta zenei múltja is gyermekkoráig vezethető vissza. Zeneobodába járt, majd később autodidakta módon képezte tovább magát. Érdeklődése hamar az elektronikus zene felé fordult, nagyjából 5. osztályos lehetett, amikor először találkozott az orosz Pille monofon szintetizátorral, ami hangzásában nagyjából olyan, mintha egy régi szokor rádióból hallgatna az ember skóddudát. Mégis ez az elektronikus ketyere volt, ami elindította őt a szintetizátor művészet és a zeneszerzés útján. A 90-es évek elejétől az úttörő magyarországi Techno House formáció a Liquid Limbs vezetője volt, majd a 90-es évek végétől a Skylanddel, a 2000-es években pedig a Hard Knocks-szal ért el komoly mainstream sikereket. 17 év után aztán visszatért analóg szintetizátoros gyökereihez, amit egy új Liquid Limbs albummal ünnepelt.
2: Trend Night.
3: Meg is hallgattunk már is egy Liquid Limbs dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Mabut ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű River Dance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A River Dance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pál Benyámin szólóban indult a dal 2017-es évadában, azonban amikor bekerült a legjobb 30 előadó közé, zenekar szerveződött köré. Prommer Patrik pedig dobosként kísérte Benyámint a színpadon. Annyira megtalálták a közös hangot, hogy a dal 2018-ra már együtt neveztek be Living Room néven. A miskolci származású Pál Benyámin 9 éves korától hegedül és zenei általános iskolába járt, ami megalapozta klasszikus zenei képzettségét. Tinédzser korában azonban a könnyű zene és a pop bűv körébe kerülve lecserélte a vonós hangszert és akusztikus gitára váltott, amelyen autodidakta módon tanult meg játszani és saját énekét kíséri vele.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most a Living Room következik.

0: zenélek.
1: Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás.
2: Trend Night.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en, ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. június 3-án 13 óra 5 perckor. A mikrofonnál Czoller Andi.
2: Koncert.
1: Szulák Andrea koncert lesz június 6-án szombaton este 8 órától a Margit szigeti szabadtéri színpadon az Élet az Úr címmel. Az Emerton és Máté Péter díjas énekesnő több évtizedes pályafutásának legizgalmasabb pillanatait eleveníti fel a felejthetetlen nyáresti koncerten. A dívát az előadáson a méltán ismert és elismert 1963-ban alakult és a hazai jazz kiemelkedő zenészeit felvonultató Studio 11 Ensemble fogja kísérni. Szulák Andreát hallják.
3: Izgalmas lesz ez a koncert. Igazándiból ennek volt egy megelőző eseménye. Másfél évvel ezelőtt az Erkel Színházban sikerült egy nagyon nagy sikerű bemutatkozása az én 40 éves pályafutásomnak. És az olyan jól működött, hogy a barátaim mozdulására újból nekiduráltuk magunkat, hogy csináljunk egy megismétlődést, és ennek lesz most a helyszíne Margit szigeti szabadtéri színház, ami számomra nagyon fontos helyszín, mert több romantikus szállal is kötődöm hozzá. Egészen fiatal koromban már szerepeltem ezen a színpadon, és azóta is volt több olyan lehetősége, hogy ott szerepeljek. Nagy szeretettel készülök, lesznek vendégeim, nagyon kedves művész barátaim is elfogadták a meghívásomat. Bolf Kati, Verét Tamás és Molnár Ferenc Karamell lesznek a vendégeim. Az elmúlt évtizedek alatt elég sokféle dologban próbáltam jól teljesíteni. Azt gondolom, hogy van néhány olyan dal, van néhány olyan szerep, ami kicsit hozzám is köthető, és nyilván ezeket a közönség várja is. 9 évadon keresztül játszottam közel a Kaktusz virágát Revicki Gábor partnereként a játékszínben, és ebből is lesz az Opera Színházi szerepeimből is lesz a Pécsi Chicago előadásból is, ha már itt említhetek ilyeneket, úgyhogy elég színes.
2: Koncert.
4: Beethoven 200 mottóval hirdette meg 2026-27-es új évadát, a Concerto Budapest. 9 koncerttel emlékeznek meg a német zeneszerzőről, előadják az összes szimfóniáját és versenyművét, nagyszabású oratorikus műveit, a mindenki által ismert darabok mellett ritkán hallható különlegességeit is. Az egész éven átívelő bicentenáriumi sorozat 2027. januárjában kezdődik a Missa Solemnis előadásával. Beethoven halálának napján március 26-án, amely egybeesik majd nagypéntekkel, a Beethoven év egyik csúcspontjaként a Krisztus az olajfák hegyén című oratóriumát szólaltatja meg a Concerto Budapest. A nagyszabású ünnepi sorozat 2027. novemberében zárul majd a Fidelio című egyetlen Beethoven opera koncertszerű előadásával. A zenekar ismert tematikus fesztiváljai mellett volt egyszer egy 20. század címmel új sorozat is indul, amely a század eleji Bécs, Schönberg, Berg, Webern és Mahler zenei világát helyezi reflektorfénybe. Az évad művésze Várjon Dénes zongoraművész lesz, aki az évadnyitó koncerten Bartók harmadik zongora versenyének szólistájaként lép fel, de további hangversenyeken Beethoven, Mendelssohn, Mozart és Schumann műveket is tolmácsol majd. Világszerte elismert szólisták, mások mellett Alina Ibrahimova, Sergej Krilov és Frank Peter Zimmermann hegedű művészek, Dina Ivanova zongora művész, Robert Bartnek tenor és Cyril Dubois tenor lépnek színpadra a zenekarral. A hazai fellépők között szerepel többek között Baráti Kristóf hegedűművész, Berec Mihály zongoraművész, Perényi Miklós cselló művész, Sebestyén Miklós basszus,

0: Várdai István csellóművész és Vashegyi György karmester. Az oratórikus művek megszólaltatásában legtöbbször a Nemzeti Énekkar és a Kodály Kórus Debrecen lesz a zenekar partnere.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: A Balaton nyáron is több, mint strandolás. Tanúhegyek és a magyar Stonehenge. Elfogultság nélkül mondhatjuk, hogy a Balaton felvidéki tanúhegyek a világ legszebb földrajzi formái közé tartoznak. Közülük is az egyik legemblematikusabb a 415 méter magas Szent György-hegy, amelynek néhol 30 méter magas, jellegzetes bazaltoszlopai orgonasípként sorakoznak a hegyoldalban. A tanúhegyek és a Tapolcai medence teljes látványáért látogassunk el a Halábhegyre, ahol a festői panoráma mellett az itt található szoborparkban is kedvünket lejjük. A helyiek az alahalápi Stonehenge-ként emlegetik, valójában két szobrász munkáját dicsérik, és bár nem ősi építmények, mégis ugyanazt a misztikus élményt tudják kiváltani a látogatóból, mint a dél-angliai monolitok. Az északi part egyik ékszerdoboza, a Szigligeti vár több mint 750 éve áll őrt a Balaton felett, impozáns látványa miatt mágnesként vonza a turistákat. A látogató nem fog csalódni akkor sem, ha a mesés panorámáért mássza meg, ha a vár történelmére kíváncsi, netán gasztrokalandra vágyik. Az érdekesebb látnivalók közé tartozik a berendezett barokk konyha, a fegyvertörténeti kiállítás, valamint a bérces rend egyik kápolnája is, amely helyreállítása után visszakapta régi funkcióját. Népszerű a vár úgynevezett gasztroudvara is, a nyárestéket pedig koncertek színesítik. Másfajta, meghittebb élményt kínál a Balaton déli oldalán, a Somogyvámos határában eldugott, kincsként megbújó Árpád-kori puszta templom. A bimbes dombos szántótáblák között egy óriási falevélre emlékeztető földszigeten elterülő rom, égbetörő árvatornya, mint egyetlen mementó őrzi az egykori település emlékét, amelyet a török háborúk tettek a földszínével egyenlővé. Balaton lelle szőlőtőkék és pincészetek petyezte domboldalán, a Kishegyen közel 300 éve a szőlős gazdák védőszentjének ajánlott kápolna, a parasztbarok tipikus képviselője uralja a tájat, pazar kilátást kínálva a túloldal tanúhegyeire. Nezde szoborpark. Balatonföldvár büszkesége nem csak különleges kilátópont, hanem egyfajta történelmi emlékhe is, amelynek gyógyító erejéről legendák mesélnek. A Szkíta Golgotának is nevezett helyen Attila, Koppány, a tátosok és más mondahősök faszobrait repítenek vissza az ősi időkbe. A Fonyódi Várhegy függőleges északi fala felett, a Szaploncai sétányon, a Keszthelytől egészen a Keleti medencéig tartó balatoni kilátásban gyönyörködhetünk. A hegyoldal patinás villasora 130 éve kezdett kiépülni, már akkor a svájci Genf szépségéhez hasonlították. Túralapunkat érdemes a közeli Tapolcai tavas barlangban zárni, ahol a város alatt húzódó 10 kilométernyi barlangrendszer egy részét csónakkal járhatjuk be. Az itteni látogatóközpont a karsztvidékek csodálatos világát is bemutatja. A cikk eredetileg a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány.
1: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2026. június 3-a van, én Kovács Gergő vagyok, önök a Trend FM friss híreit hallják. Benyújtotta a Tisza párt azt a törvényjavaslatot, amely megszüntetné a szuverenitásvédelmi hivatalt. Ehhez az alaptörvény módosítására, tehát 2/3 parlamenti többségre van szükség. A javaslatban arról írnak, hogy az országgyűlés megállapítja, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. A javaslat szerint a hivatal általános jogutódja az igazságügyi minisztérium lesz. A hatályba lépés utáni eljárásai megszűnnek, ahogy elnökének és helyettesének megbízatása is. A részletszabályokat az igazságügyi miniszter határozza majd meg. Velkei György, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára egy Facebook videóban közölte, hogy a külügyminisztériumban is megkezdték a belső átvilágítást és az intézményi átszervezést. Ennek keretében leépítésekről döntöttek.
2: Ennek keretében azt a döntést hoztuk, hogy 45 kormány tisztviselő esetében a munkaviszony közös megegyezéssel történő felbontását kezdeményezzük. A minisztérium több mint 1000 fős állományából azon néhány tucat kolléga érintett, akik Szijjártó Péter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Így közvetlenül részt vettek abban a folyamatban, amely során Magyarország elveszítette hitelességét, elveszítette szövetségesei bizalmát, az Európai Unió peremére sodródott, hiteltelenné vált legfontosabb partnereinek szemében. Minden érintett munkavállalóval leültünk, a szemükbe néztünk és megindokoltuk a döntésünket.
1: Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő szerint ugyanakkor előbb-utóbb lesz egyesség a kérdésben, minden esetre az új kormány tartja magát ahhoz, hogy Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem katonákat Ukrajnába. Indulatos, feszült hangvételű telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump amerikai elnök Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel a libanoni katonai műveletek eszkalációja miatt. Erről ír az Axios. A felek közötti egyeztetésen Trump erősen bírálta Izrael Beirut környéki támadási terveit, amelyek szerinte veszélyeztethetik a térségben zajló diplomáciai folyamatokat és az Egyesült Államok közvetítési kísérleteit. Az izraeli kormányfő a feszültségek ellenére a műveletek folytatása mellett érvelt. A telefonbeszélgetés követően Trump a közösségi médiában már visszafogottabb hangnemben számolt be az egyeztetésről, és tűzszüneti előrelépésekről írt, miközben az érintett térségben továbbra is folytatódtak a kölcsönös támadások. Akár egy héten belül létrejöhet az iráni-amerikai megállapodás Donald Trump szerint, miközben a tárgyalások továbbra is intenzíven zajlanak. Az amerikai elnök azt mondta, az Iránnal megkötni tervezett egyesség jobb lehet egy katonai győzelemnél, ugyanakkor még nincs végleges megállapodás, mert módosításokat akar. Azt is jelezte, hogy a tárgyalások akár átmenetileg meg is szakadhatnak, de ez nem jelent automatikus katonai eszkalációt, inkább a tengeri blokkád fenntartását. Az amerikai elnök hozzátette, az Egyesült Államoknak van ideje, míg Irán gazdaságilag veszít a korlátozások miatt.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,6%-os emelkedéssel 135.997 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 25,6 milliárd forint volt. A saját részvényvásárlások hajtották a Magyar Telekom árfolyamát új csúcsra, amely 3,1%-kal emelkedett 2748 forintig. A MOL 1,2%-kal erősödött 3966 forintra. Az OTP 2,4%-kal drágult 41.890 forintra. A Richter az előző napi árán 12.560 forinton stagnált. Európában emelkedtek a főbb tőzsdeindexek. A londoni bőrze 3,1%-ot erősödött, a német DAX 0,5%-kal került feljebb. A francia CAC 8,1%-os pluszban zárt. Az olasz index 1,6%-os, míg a spanyol mutató 0,5%-os emelkedéssel fejezte be. És jó volt a hangulat a tengeren túlon, emelkedéssel zártak a New York-i tőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones 0,5%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 1,1%-kal lett magasabb, a Nasdaq kompozit pedig szintén enyhe 1,1%-kal emelkedett. Ázsiában még nyitva vannak a tőzsdék, a térségben irányadó japáni Nikkei majd 3%-os erősödésben, Hongkong viszont 1,7%-os mínuszban, a kínai mutató 0,5%-os pluszban, a szingapúri mutató 8,1%-ot megy fölfelé, India pedig 9,1%-ot gyengül. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot kell adni, egy amerikai dollárért 305 forintot kérnek, egy svájci frankért 387 forintot, egy angol fontért pedig 411 forintot kell adni. Olajfronton most egy minimális drágulás látható, a Brent típusú kőolaj 96 dolláron, a WTI-t pedig 94 dolláron jegyzik.
0: Időjárás jelentés.
1: Borult, felhős időnk lesz, azonban délelőtt még lehetnek hosszabb napos időszakok. Sokfelé lehet esőre számítani. A Dunántúl északi részén erős, akár viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb 6:30-kor jövünk. A reggeli monitort indítja a Németh László. Várjuk Önöket, maradjanak velünk a Trend FM-en. Jó napot, jó rádiózást!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: gyorsaság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: 2026. június 3-a van, jó reggelt kívánok, 6:30 Önök a Trend FM-en a Reggeli Monitor című műsort hallják, egészen 10:30-ig leszünk itt önökkel, a hírszerkesztő Kovács Gergő velem szemben, én pedig Németh László. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Na milyen időnk lesz, most már süt a nap?
2: Most már süt a nap, de esőben egyébként ma sem lesz hiány, úgyhogy lehet számítani egy kis csapadékra, meg egy kis napsütése is helyenként, úgyhogy ez ilyen kicsit borúsabb, kicsit szürkébb időjárás lesz, de meg lehet találni ebben is a jót.
1: Tényleg?
2: Hát szerintem igen.
1: Örülnek a gazdák.
2: A gazdák biztos, hogy örülnek. Ez... De tényleg nem is járt, mert hát amilyen nyarunk lesz állítólag.
1: Hát így... csak már lenne, mert nincs, mert esik az eső, ugye? De hát mindegy, majd meglátjuk, reméljük, hogy ez a dolog is alakul. Minden esetre, ami biztos, hogy a Clotildok, a Kevinek, a Szejlák és a Zillék ünneplik nevük napját a Heliodorokkal és a Héliosokkal együtt, mindannyiuknak nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk. A Clotild germán eredetű női név, az elemeinek jelentése, mert hogy elemei is vannak ezek szerint, dicsőséges, híres plusz harc. Hát ez egészen tisztességesen hangzik, és főleg ilyen napindítónak. Egyébként azokat is Isten éltesse, akiknek születésnapjuk van. Akik pedig esetleg iskolába járnak, mert hogy azért vannak ilyenek is, hát gyerekek, 2,5 hét is kitör a nyári szünet, a vakáció. Azt gondolom, hogy mindannyian nagyon várjuk szülők és gyermekek egyaránt. Mi pedig a hírekkel következünk itt a Trend FM-en, a 94.2-n. Jó reggelt mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n!
1: Benyújtotta a Tisza párt azt a törvényjavaslatot, amely megszüntetné a szuverenitásvédelmi hivatalt.
2: Ehhez az alaptörvény módosítására, tehát kétharmados parlamenti döntésre van szükség. A javaslatban arról írnak, hogy az országgyűlés megállapítja, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal tényleges közfeladatot nem lát el. Létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. A javaslat szerint a hivatal általános jogutódja az igazságügyi minisztérium lesz. A hatályba lépés után eljárásai megszűnnek, ahogy elnökének és helyetteseinek megbizatása is. A részletszabályokat az igazságügyi miniszter határoz. Majd meg.
1: A külügyminisztériumban is megkezdték a belső átvilágítást és az intézményi átszervezést, ezt Velkei György, a külügy parlamenti államtitkára közölte.
2: Ennek keretében azt a döntést hozták, hogy 45 kormánytisztviselő esetében a munkaviszony közös megegyezéssel történő felbontását kezdeményezik. Állítása szerint azokat küldték el, akik Szijjártó Péter volt külügyminiszter tevékenységében közvetlenül vettek részt.
3: Ennek keretében azt a döntést hoztuk, hogy 45 kormánytisztviselő esetében a munkaviszony közös megegyezéssel történő felbontását kezdeményezzük. A minisztérium több mint 1000 fős állományából azon néhány tucat kolléga érintett, akik Szijjártó Péter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Így közvetlenül részt vettek abban a folyamatban, amely során Magyarország elveszítette hitelességét, elveszítette szövetségesei bizalmát, az Európai Unió peremére sodródott, hiteltelenné vált legfontosabb partnereinek szemében. Minden érintett munkavállalóval leültünk, a szemükbe néztünk és megindokoltuk a döntésünket.
1: Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter.
2: Vitézi Dávid szerint belátható időn belül elbúcsúzhatunk a 45-60 éves szerelvényektől. Közölte, hogy 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, azaz a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalán is le tudják cserélni a kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még idén kiírják, az első szerelvények pedig 2029-re megérkezhetnek. Az uniós pénzekből legalább 35 új Intercity motorvonat beszerzésére is lehetőség nyílhat. A közlekedési és beruházási miniszter azt is bejelentette, hogy már megérkezett Magyarországra az első, az osztrák vasúttól kölcsönzött első osztályú légkondicionált Intercity kocsi, és a nyár folyamán további járművek is forgalomba állhatnak a zsúfoltabb időszakokban.
1: Vitézi Dávid szerint az elektromos rollerek szabályozása olyan fontos kérdés, hogy nem lehet megvárni a szabályozással, a KRESZ átfogó módosítását hamarabb kell lépni, erről ír az rtl.hu.
2: A közlekedési miniszter az RTL híradónak elmondta, hogy a rolleres balesetek súlyossága és száma miatt a KRESZ-nek a nagy teljesítményű rollerekre is

0: ki kell terjednie, és felül kell vizsgálnia ezt a szabályzatot, ezt egy külön ütemben javasolja a közlekedési miniszter.
1: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,6%-os erősödéssel 135.997 pontos történelmi csúcson zárt tegnap.
0: A részvénypiac forgalma 25,6 milliárd forint volt, a saját részvényvásárlások hajtották a Magyar Telekom árfolyamát új csúcsra, amely 3,1%-kal emelkedett 2748 forintig. A MOL 1,2%-kal erősödött 3966 forintra, az OTP 2,4%-kal drágult 41.890 forintra. A Richter az előző napi árán 12.560 forinton stagnált.
2: Európában emelkedtek a főbb indexek.
0: A londoni börze 3%-ot erősödött, a német DAX 0,5%-kal került feljebb, a francia CAC-on 8%-os pluszban zárt, az olasz index 1,6%-os, míg a spanyol mutatón 0,5%-os emelkedéssel fejezte be.
2: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
0: A Dow Jones 0,5%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 0,1%-kal lett magasabb, a Nasdaq kompozit pedig szintén enyhe 0,1%-kal emelkedett.
2: Nézzük, hogy mi történik most a piacokon. Ázsiában vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei 2,9%-kal erősödik, a Shanghai kompozit 6%, Szingapur 7%-kal áll a pozitív tartományban. A hongkongi Hang Seng 1,7%-kal csökken, az indiai Sensex 1%-kal teszi ugyanezt. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forint és 9 fillér, egy amerikai dollár 305 forint 34 fillér, egy svájci frank 387 forint és 38 fillérbe kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Borult, felhős időnk lesz, azonban délelőtt még lehetnek hosszabb napos időszakok. Sokfelé lehet esőre számítani. A Dunántúl északi részén erős, akár viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek. A mesterséges intelligencia komoly kihívás elé állítja a hírmédiát, de nem jelenti az újságírás végét. A megkérdezett információs társadalom kutató szerint a média az internet megjelenése óta folyamatos alkalmazkodási kényszerben van, az AI pedig ennek egy újabb technológiai hulláma. A legnagyobb veszélyt az jelentheti, ha a mesterséges intelligencia összefoglalói elviszik a látogatókat a hírportáloktól, ezzel gyengítve azok bevételi modelljét. Ugyanakkor az AI hasznos eszköz lehet a szerkesztőségekben, például háttérmunkára, előkészítésre vagy tartalmi rendszerezésre. Péter Róbert, a Corvinus Egyetem docense szerint a jövőben azok a tartalmak lehetnek erősebbek, amelyek személyességet, érzelmi bevonódást és hiteles újságírói jelenlétet kínálnak. Kecső Rihárd interjúja következik.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor. Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is.
2: Elég erőset fogalmazott Nick Newman, amikor azt mondta, hogy az egész iparág haláltósága zajlik. Ugye itt most a média és az hírportálok életéről van szó a mesterséges intelligencia fényében. Mit gondolsz, szerinted valóban ekkora baj van most a hírmédiában, vagy ekkora probléma lehet így a mesterséges intelligencia terjedésével?
3: Hát igen is, meg nem is. Azért azt látni kell, hogy az elmúlt, hát mióta az internet bejött, mondjuk ilyen 25 évbe vagy 30 évbe folyamatos konstans válságban van a média és megújulásban, és itt kicsit szerintem bele is fáradtak az újságírók, amikor ilyen fantasztikus híreket, vagy esetleg ilyen harangverést, ilyen Armageddon

0: és láttuk a mobiltelefonia, okostelefonia kapcsán, tehát ez már az 5.-6. ilyen technológiai hullám, ami gyökeres változást ígér. Ilyet van gyökeres változás, de én halátusát azért nem mondanék, itt folyamatosan alkalmazkodni kell, és a legjobbak szerintem alkalmazkodnak is.
1: De itt most a legnagyobb újdonság, hogy a Google-ből érkező forgalmak akár felét is elveszíthetik a hírportálok. Egyébként az elmúlt időszakban fellelhető több hazai hírportálnál, hogy van egy ilyen kis Google sáv, ahol be lehet állítani, hogy a találatokban az első között legyen az adott hírportál. Ez pont mostanában jelent meg. Ez egy ilyen segítségként szolgál inkább a hírportáloknak, hogy ne veszítsék el a Google keresőből érkezett találatokat, vagy hogy mi áll ennek az egésznek a hátterében?
0: Hát, ha már itt halátusáról volt szó, ez kicsit olyan, mint a sebb tapasztalnánk valakinek, aki rágázolt az autó, és az a rendszám, hogy Google. Tehát szerintem a Google részéről egy gesztus, de valójában a Google iszonyatos károkat okoz világszerte a nyilvánosságnak is, és a demokráciának, meg a médiának. Hát ezt érzik szerintem ők is, hogy itt ez problematikus, hogy elszipkázzák a reklámbevételeket, ugye a magyar reklámtortát elnézve gyakorlatilag az online az első helyen van, de masszívan, tehát 50% fölött van, és egyébként annak a reklámbevételnek a 2/3-át azt kilapátolják a Facebook és a Google elsősorban a magyar piacról, tehát ez nem egy új probléma, amit az AI jelenít meg, hanem egy régebbi probléma. Ebből a szempontból szerintem jelzésértékű, hogy a Google ezt tudja, hogy ez problematikus lehet. Valahogy azért azzal is kezdeniük kell majd valamit, hogy tényleg az AI összefoglalók, hogyha elviszik a látogatókat, akikből egyébként nyilván olyan szemek lennének, akik néznék a reklámot, de nem csak ez, hanem előfizetők is, illetve hát egyébként lojális újságolvasók, akik esetleg támogatást, adományt is adnak, bár Magyarországon ugye ez kevésbé jellemző. Tehát itt azért kompletten kirántják a szőnyeget a mostani működésmód alól, ez egy kicsit azért fájdalmas.
1: Terjed a mesterséges intelligencia, és a legnagyobb kérdés, ami felmerül, és én is foglalkoztam ezzel a témával, hogy maga az AI a modernkori újságírásban lehetőség vagy veszély?
0: Mind a kettő igazániból, tehát szerintem a jó forgatják, ez kicsit olyan, mint azt mondanám a konyhakésre, hogy ez egy életveszélyes fegyver. Hát valójában ugye azzal mondjuk a paradicsomot is föl lehet vágni, meg egy salátát lehet csinálni, vagy húst szeletelni, de ugyanakkor nyilván rosszra is lehet használni. Tehát ebben az esetben szerintem az AI egy eszköz, amit a szerkesztőségeknek, újságíróknak, de egyébként maguknak a hírolvasóknak is érdemes megfontolni, hogy hogyan használják. Mondok példát a pozitív meg a negatív használatra, és szerintem pozitív használat, hogyha teszem azt mondjuk egy személyes példa, elolvastam ezt a cikket, amiről egyébként szó van, ugye ez a milánói AI Week-ről számol be egyik Newmannak az előadásáról. Ez egy nagyon hosszú cikk, nagyon jó, többször is elolvastam, de legutoljára például vettem egy ChatGPT-t, beleraktam a hírt, és megbeszéltem vele, és hát kiemeltük belőle a lényeget, hogy amikor beszélgetünk róla, akkor én is könnyebben tudjam ezeket elmondani. Szerintem ez egy elfogadható felhasználási mód, hiszen a portál számára azt a szemet azt hoztam, tehát megnéztem a reklámokat, esetleg kattintottam is. Ugyanakkor ugye például a nem megfelelő, vagy a bizonyos szempontból ilyen, hát mondjuk a modellt kikezdő használati mód, amit most a Google bevezet az AI összefoglalókkal, vagy ugye Magyarországon is most már láttam olyan hírt, hogy a felhasználó.

0: Reggeli Monitor.
1: Mintegy 3000 éves kincset találtak Romániában, Bukarest közelében. A lelet együttes 3 arany nyakperecből, vaskerekekből, 2 kis baltából és egy bronzkarkötőből áll. A szakértők úgy vélik, hogy a tárgyak akár a térség bronz és vaskori történetét is átírják. Alig 25 cm-es mélységben először kisebb vaskerekek bukkantak elő, ezek egy sűrű tárgycsoportot vettek körül. A leletek között 3 arany spirál is előkerült. A tárgyak a Prahovai Történet és Régészeti Múzeumba kerültek, itt kezdődött meg a részletes elemzésük. A leletek látszólag több korszakból származnak, elképzelhető, hogy a tárgyakat évszázadokkal eltérő időpontban készítették, de az sem kizárt, hogy a hasonló leletek eddigi datálását kell újra gondolni. A lelőhelyet további vizsgálatokra jelölték ki, a szakértők abban bíznak, hogy a környéken település, temető vagy valamilyen szent hely nyomaira bukkanhatnak.
0: Ez a Reggeli Monitor.

Back to the Doo-Drop.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor jogi partnere a Legitimo jogvédelem. Legitimo. Az igazság ne legyen pénz vagy szerencse kérdése.
0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban napközben a Kerepesi úton, a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani csatorna karbantartás miatt. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttal a Dózsa-György útig rendezvény utó munkálatai miatt. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olof-Pálma sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: 7 óra van, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Német László. Hajnalban dróntámadás érte a Szentpétervári kikötő olajterminálját, erről ír a Portfólió. A támadás következtében hatalmas tűz ütött ki a létesítményben, újabb robbanások történtek reggel, így a lángok tovább terjedtek. Egyébként sűrű füst látható most a létesítmény felett. A Szentpétervári olajterminál az északnyugat-oroszországi régió legnagyobb kőolajtermelő létesítménye, egy 37 hektáros területen elhelyezkedő 21 tartályból álló könnyű és nehéz kőolajtermékek tárolására szolgáló egységről van szó, az éves kapacitás eléri a 12,5 millió tonnát. Az ezt üzemeltető vállalat nemzetbiztonsági szempontból stratégiai fontosságú orosz vállalat, és 2000 óta szerepel a természetes monopóliumok állami nyilvántartásában. Jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en, a 94.2-n, a hírszerkesztő Kovács Gergő, én Németh László vagyok. Jó reggelt mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Argentina csatlakozni kíván a Csendes-óceáni szabadkereskedelmi szerveződéshez.
4: Jelentkezését ma tervezi benyújtani Párizsban, eközben Kína szintén jelezte csatlakozási szándékát. Az átfogó és előremutató Csendes-óceáni partnerség egy 2018-ban létrejött megállapodás, amelynek jelenleg 12 ország a tagja, köztük olyanok, mint Ausztrália, Japán és Nagy-Britannia. Argentina az elmúlt hónapokban más kereskedelmi megállapodások megkötését is támogatta, ideértve az Egyesült Államokkal kötött kölcsönös kereskedelmi és befektetési megállapodást, valamint a Mercosur és az Európai Unió közötti megállapodást is.
3: Ismét megtartják az elnök elleni merénylet kísérlet miatt félbeszakadt fehérházi tudósítók vacsoráját Washingtonban.
4: Az áprilisban meghiúsult eseményt július végén rendezik meg, a rendezvényre Donald Trump amerikai elnök is meghívást kapott. Az újságírókat tömörítő szervezet elnöke szerint a megismételt esemény szűkebb körül lesz, és jóval komolyabb biztonsági intézkedések kövezik majd. Donald Trump a közösségi oldalán jelentette be, hogy elfogadja a meghívást és beszédet mond a rendezvényen. Egyúttal közölte, hogy az új helyszín a washingtoni Waldorf Astoria szálloda bálterme lesz, amit egy évtizede az ő vállalkozása épített át hotellé. Az épület a Fehérháztól néhány száz méterre található.
3: Benyújtotta a Tisza párt azt a törvényjavaslatot, amely megszüntetné a szuverenitásvédelmi hivatalt.
4: Ehhez az alaptörvény módosítására, tehát kétharmados parlamenti döntésre van szükség. A javaslatban arról írnak, hogy az országgyűlés megállapítja, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. A javaslat szerint a hivatal általános jogutódja az igazságügyi minisztérium lesz. A hatályba lépés utáni eljárásai megszűnnek, ahogy elnökének és helyetteseinek megbízatása is. A részletszabályokat az igazságügyi miniszter határozza majd meg.
3: Komoly belső vita alakult ki az amerikai hírszerző ügynökségek között, erről ír a Reuters.
4: A hírek szerint a CIA leállította a Nemzeti Hírszerzési Igazgató Hivatala által készített egyes hírszerzési jelentésekhez való hozzájárulást. Ez magába foglalja az iráni háborús eseményeket is. A döntést megelőzte, hogy felelősségi viták alakultak ki a két érintett ügynökség között. Megerősítették, hogy a CIA már nem vesz részt az iráni háborúról szóló információk elemzésében. A konfliktus oka a Nemzeti Hírszerzés igazgatója által még tavaly létrehozott munkacsoport, amely a CIA szerint meggondolatlan járt el az információk megosztásával és a titkosítások feloldásával kapcsolatban. Donald Trump amerikai elnök tegnap új megbízott vezetőt nevezett ki a Nemzeti Hírszerzés élére.
3: Különböző jogi csűrcsavarással, de meg tudja oldani a kormány a köztársasági elnök eltávolítását. Kérdés, hogy ez az uniós jognak is megfelel-e.
4: Bár technikai akadálya nincs, a kétharmados többség bármit megtehet, hiszen az alaptörvény módosítás felett nincs tartalmi kontroll. Ugyanakkor nehéz lesz elkerülni a személyre szabott jogalkotást, amit az Európai Unió sem nézne jó szemmel, mondta a rádiónk által megkérdezett alkotmányjogász. Hak Pétert hallják.
5: A magyar alaptörvénynek a legnagyobb problémája, hogy nagyon könnyen módosítható, tehát alkotmányt nem nehezebb most módosítani, mint bármelyik törvényt megváltoztatni. Itt korlát az, hogy a változtatás elvileg nem ütközhet magába az alaptörvénybe, amely kimondja, hogy Magyarország független demokratikus jogállam, de nincs, aki ezt igazán számon kérje, hiszen az Alkotmánybíróság az alkotmány módosítások tartalmát nem vizsgálja. Az Európai Bíróság több ügyben hozott határozatot más országokat érintően, ahol meghatározta azt, hogy független pozíciókban lévők elmozdításának mik az elfogadható lehetőségei.
3: A külügyminisztériumban is megkezdték a belső átvilágítást és az intézményi átszervezést, ezt Velkei György, a külügy parlamenti államtitkára közölte.
4: Ennek keretében azt a döntést hozták, hogy 45 kormánytisztviselő esetében a munkaviszony közös megegyezéssel történő felbontását kezdeményezik. Állítása szerint azokat küldték el, akik Szijjártó Péter volt külügyminiszter tevékenységében közvetlenül vettek részt.
6: Ennek keretében azt a döntést hoztuk, hogy 45 kormánytisztviselő esetében a munkaviszony közös megegyezéssel történő felbontását kezdeményezzük. A minisztérium több mint 1000 fős állományából azon néhány tucat kolléga érintett, akik Szijjártó Péter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Így közvetlenül részt vettek abban a folyamatban, amely során Magyarország elveszítette hitelességét, elveszítette szövetségesei bizalmát, az Európai Unió peremére sodródott, hiteltelenné vált legfontosabb partnereinek szemében. Minden érintett munkavállalóval leültünk, a szemükbe néztünk és megindokoltuk a döntésünket.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,6%-os erősödéssel 135.997 pontos történelmi csúcson zárt tegnap.
4: A részvénypiac forgalma több mint 25 milliárd forint volt. A saját részvényvásárlások hajtották a Magyar Telekom árfolyamát új csúcsra, amely 3,1%-kal emelkedett 2748 forintig. A MOL 1,2%-kal erősödött 3966 forintra. Az OTP 2,4%-kal drágult 41.890 forintra. A Richter az előző napi árán 12.560 forinton stagnált.
3: Európában emelkedtek a főbb indexek.
4: A londoni börze 3%-ot erősödött, a német DAX 0,5%-kal került feljebb. A francia CAC-on 8%-os pluszban zárt. Az olasz index 1,6%-os, míg a spanyol mutató 0,5%-os emelkedéssel fejezte be.
3: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
4: A Dow Jones 0,5%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 1,1%-kal lett magasabb, a Nasdaq Composite pedig szintén enyhe 1,1%-kal emelkedett.
3: Nézzünk körül, hogy mi történik most a piacokon. Ázsiában még mindig vegyes a kép, a térségben irányodó tokiói Nikkei 2,9%-kal erősödik, a Shanghai kompozit 6%, a szingapúri börze 7%-kal jött feljebb, a hongkongi Hang Seng 1,7%, az indiai Sensex 1%-kal áll a negatív tartományban. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forintba és 5 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért jelenleg 305 forintot és 38 fillért kérnek, egy svájci frankért 387 forintot és 34 fillért kell fizetni. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 78 fillér, a cseh koronáé 14 forint 67 fillér, egy angol font 411 forintba és 8 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,3%-kal erősödik, 95 dollárnál jár a jegyzés. A Brent jegyzési ára 97 dollár 17 cent szintén hordonként. Egy uncia aranyért 0,5%-os mínuszban 4497 dollárt és 40 centet kell fizetni a világpiacon. Egy körülbelül 35 perc múlva fogunk erről beszélgetni részletesebben Schmidt Kálmánnal, az Aranypiac Kft. Ügyvezetőjével. A holland gáztőzsdén 1 megawattórányi energia hordozó a július végi határidő szállításban 48 euróba és 53 eurócentbe kerül. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Jelentősen nőtt a biztosítási szektor díjbevétele Magyarországon, de a biztosítási tudatosság továbbra is alacsony.
4: A Hungarikum Biztosítási Alkusz ZRT elnök vezérigazgatója szerint a biztosítók díjbevétel emelkedésébe a szerződésszám növekedése mellett az infláció és az ingatlanok értékének emelkedése is szerepet játszott. Keszthelyi Eriket hallják.
7: 2020 és 25 között számszerűsítve 1205 milliárd forint volt a biztosítók díjbevétele 2020-ban, és 2025-ben közel 2000 milliárd forint volt. A biztosítási penetráció nagyságrendileg 2,1%-on állt 2024-ben, és még 25 év elején is, viszont már látjuk a javuló tendenciát, hiszen Q3-ban 2025-ben már 2,4%-os volt a biztosítási penetráció. Én azt gondolom, hogy szerződéses darabszám is nőtt, de mondjuk ki, hogy 2020 és 25 között hatalmas infláció is volt, több mint 50% volt az infláció. Én azt gondolom, hogy amellett, hogy a biztosítási darabszám is nőtt, de a biztosítási díjak is nőtek.
0: Időjárás jelentés.
4: Borult felhős időnk lesz, azonban délelőtt még lehetnek hosszabb napos időszakok. Sokfelé lehet esőre számítani. A Dunántúl északi részén erős, akár viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
3: A bajnoki címvédő Ferencváros játékosai szerezték meg az év legjobbjainak járó mindhárom díjat a női labdarúgó NB1-ben. A rangadó díjátadón az idény legjobbjának járó elismerést Nagy Viktória vette át. Elsőként az év felfedezettje díj talált gazdára, amit a mindössze 17 éves Hanász Vanda kapott meg. A szavazáson a győri Jákri Dóra Évát és a Budapest Honvédot erősítő Krizsán Nikolettet előzte. A gól királynői cím Nagy Vanessáé, aki 32 góllal végzett a góllövőlista első helyén. A Veszprém 36. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda NB1-et, mivel 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második mérkőzésén. A párharc első meccsét a hazai pályán 38-36-ra nyerte a Veszprém, amely a 2023-24-es idényt követően ismét 100%-os mérleggel, pontvesztés nélkül lett bajnok.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Obama vagy Romney? Szabad jegyért az elnöki különgépre. Szócsata a Fehérházért. Fellendülés vagy újabb recesszió? Háttérsorozat a Gazdasági Rádióban Martin Kovács Miklós külgazdasági szakértővel. Elnökválasztás az Egyesült Államokban november 6-án.
1: Hát ez kicsit arrébb van még, de minden esetre a vonalban itt van velünk Martin Kovács Miklós. Jó reggelt kívánok, szervusz!
2: Minden jót mindenkinek!
1: Szóval azt olvassuk, látjuk, aki követi az eseményeket, hogy dübörögnek az események az AI forradalom éllovasai környékén. Mi történik most ebben a szektorban?
2: Valójában a befektetők, illetve a tőzsdei megfigyelők egyre izgatottabban lesik, hogy a vezető AI cégek azok miként jelennek majd meg a tőzsdén, és ez az ő számukra, illetve egyes emberek számára hatalmas meggazdagodás lehetőségét hordozzák, mások számára meg a későbbi meggazdagodás lehetőségét, úgyhogy pillanatnyilag azt a hír, hogy az Anthropic, amely ugye az egyik legjelentősebb éllovas ebben a műfajban, egyébként a szoftverei használatosak voltak az Irán elleni amerikai-izraeli légitámadás során is, tehát az Anthropic már benyújtotta az alapcsomagot a tőzsdei megjelenéshez, miközben egyébként pedig folyamatosan igyekszik újabb milliárd dollárokat begyűjteni a kasszába azért, hogy folytathassa fejlesztéseit. Szükség is van a pénzre, hiszen olyan számlák érkeznek hozzá, mint például az Elon Musk SpaceX cégének birtokában lévő, ugye mesterséges intelligencia vállalkozáshoz tartozó adatbázis, illetve szerverfarm környékéről havonta 1,1 milliárd dollárról van szó. Egyébként maga a SpaceX is igyekszik a tőzsdére kerülni, mint ahogy az OpenAI is erre készült, tehát a piacon mindenképpen állandóan izgalomban tartják az ezzel foglalkozókat, hiszen hatalmas fejlesztések vannak bent a zsákban, és kell a pénz ahhoz, hogy mindezt meg tudják valósítani.
1: Mit gondol a katolikus egyház az AI-ról?
2: A katolikus egyház az egyébként érdekes módon nagyon határozott álláspontot képvisel, különben az előbb említett Anthropic egyik vezető főembere, bizonyos Chris Ola ott volt a Vatikánban, amikor a pápa nyilvánosságra hozta legutóbbi 42 ezer szavas enciklikáját, a Magnifica Humanitas-t, ami ugye az emberi személy védelméről szól a mesterséges intelligencia korában. Tehát ott volt ez a vezető Chris Ola nevű úriember is. Ha valaki gyanítja, hogy netán-tán magyar gyökerek vannak a házatáján, az lehetséges, de megpróbáltam utána nézni, és ő rendkívül titokzatos ebből a szempontból. Nincsenek nyilvánosságra hozott adatai a családi hátteréről, kanadai egyébként, de a neve alapján alig, hanem valamiféle szálak azért elvezetnek Magyarországhoz is, illetve a magyar gyökerekhez is. Tehát a pápa ugye kihirdette ezt az enciklikát, és ebben nagyon határozottan állást foglalt az ellen, ami voltak éppen ugye veszélyt jelent sokak szerint a mesterséges intelligencia fejlesztések házatáján, és itt ugye tényleg azért nagyon súlyos dokumentumról van szó, nem csak a terjedelme, hanem a tartalma miatt, mert olyan módon igyekszik felhívni a figyelmet arra, hogy például a nagy technológiai monopóliumok olyan erőforrásokkal és befolyással rendelkezhetnek, amely meghaladja számos szuverén kormányét, és így elszámoltathatatlanok, tehát olyan lehetőségeket birtokolnak, amelyekkel abszolút vissza lehet élni adott esetben. A pápa hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia csupán utánozza az intelligenciát, hiányzik belőle a test, az erkölcsi lelki ismeret, valamint az öröm, a szenvedés, vagy a valódi szeretet megtapasztalásának képessége. És ennél még sokkal többet is tartalmaz ez a dokumentum, ami természetesen rendkívül komoly hullámokat vert, főleg ugye az Egyesült Államokban, ahol az élvonalát alkotják az AI fejlesztéseknek. Az egyik fő kritikus az Peter Thiel volt, aki ugye hagyományosan egy olyan nagyon kifejezett, keményen és a pápára összpontosított akciót, előadássorozatot vezet. Ő ugye egy olyan milliárdos, aki rengeteg az OpenAI-nak a születésénél is ott volt, a Palantir befektetői között is ott volt, jelen pillanatban is 28 milliárdos vagyonának nagy része AI fejlesztésekben van. Ő, ha úgy tették, segítette a Fehérházba J.D. Vance alelnököt. Most viszont férjével és három gyermekükkel Peter Thiel elköltözött Argentínába, ahol a Milei elnökkel nagyon szoros kapcsolatban van, és most ott igyekszik kiterjeszteni a tevékenységét. Tehát ő nagyon keményen kritizálta a pápát, mert azzal ért egyet, amit mások is szóba hoznak, hogy hát a pápa tulajdonképpen nem szakember, tehát ilyen szempontból nem kompetens ezekben az ügyekben. Nos, hát ezt ugye nyilván a Vatikán erősen vitatja, hiszen az 1,4 milliárdnyi katolikus hívő, ha úgy tetszik, szellemiségét, spirituális felfogását befolyásoló egyházi vezetés az azért ilyen generális, az emberiséget érintő kérdésekben kompetensnek tartja magát. Úgyhogy valójában tehát egy nagyon komoly dokumentumról van szó, aki foglalkozik ezekkel a dolgokkal, vagy egyáltalán a földi élettel és a mesterséges intelligencia forradalom irányaival, az jól teszi szerintem, ha utána néz, mert ugye nyilvánosan elérhető ez a dokumentum is, és érdemes tájékozódni minél alaposabban.
1: 11-et kell még aludni, és akkor lesz 80 éves az Egyesült Államok jelenlegi elnöke Donald Trump. Ha most amerikai adófizető lennék, akkor azt kérdezném, vagy valami hasonlót, hogy mibe fog ez kerülni nekünk, de egyébként mi várható az elnök születésnapjával kapcsolatban, mi történik majd?
2: Hát továbbra is az látszik, az a vonal látszik erősödni, amely ugye az ő személyiségének és személyének a előtérbe, mindenek fölé emelésébe torkollik, hiszen most a Fehérház környékén, tehát de facto a Fehérház egyik részén most már jó ideje ott ágaskodnak azok a daruk és azok a gépek, amelyekkel az ideiglenes küzdőteret, a nyolcszögletű küzdőteret felállítják az ünnepség csúcsának, már a születésnapi ünnepség csúcsának szánt küzdelemre. Ez ugye egy hivatalosan a UFC Freedom 250 névre keresztelt esemény, és ugye itt azokról a nagyon kemény és mindenfajta harci sportot és küzdő sportot magába foglaló csatározásokról van szó, amelynek kőkemény képviselői végül is ilyen szuper verekedő csatákat folytatnak le. Mellesleg 700 milliós rajongó tábora van ennek a UFC-nek, Ultimate Fighting Championship-nek nevezett küzdelem sorozatnak, és Donald Trump számára ez jelenti a csúcspontot, úgy érzi, hogy ez jelképezi leginkább annak az ünnepségsorozatnak a kezdetét, amelyet ugye az ő születésnapjának megünneplése jelez, és utána pedig folyamatosan a 250 éves évfordulót, az USA 250-es évfordulóját ünnepli majd meg. Ide csak néhány ezer ember fér be, mellesleg állítólag katonákat is igyekeznek oda terelni, mert úgy tűnik, hogy nem feltétlenül olyan rendkívül nagy az érdeklődés, de nem sokkal odébb, ha úgy tetszik, a Fehérház és a Kapitólium közötti hatalmas nagy részre, oda meg több napon át tartó parádét, fesztivált szerveznek. Ami érdekesség, hogy sokan a meghívott előadók közül köszönték szépen, de nem élnek a lehetőséggel. Itt különben ez a hatalmas, ugye sok képes lapon felvételen látszott ez a bizonyos tükör tó, amely ugye ott húzódik, ott a szépen felújították 13 millió dollárért Donald Trumpnak. Az volt az igénye, hogy kéknek látszódjék, és ne olyan szürkésnek, mint korábban. Tehát zajlanak ezek az események, miközben az ellen program is beindult, tehát a nem kérünk királyokat, a No Kings mozgalom, az pont erre a napra, a június 14-ére nagyszabású tiltakozó programot szervezett, és állítólag olyan kulturális események is lesznek, amelyekre meg viszont elmennek majd jeles előadók, úgyhogy miközben ugye ismét föllángoltak a támadások egymás ellen az Egyesült Államok és Irán között, aközben ugye Donald Trump gondolkodását azért jelentős mértékben a saját maga megünneplése tölti be.
1: Nem olyan egy kicsit ez az egész, hogy is mondjam, ez az egész jelenetsor, amit elmondtál, mintha tényleg így feltámadtak volna Rómában a császárok, nem? Hogy ünnepel az uralkodó, és akkor az arénában meg ölik egymást, meg ott etetnek embereket oroszlánokkal. Hát, illetve fordítva, hiszem, oroszlánokat emberekkel, elnézést.
2: Nekem még nem jutott eszembe ez a hasonlat, de szerintem jót eltaláltad, úgyhogy emlékeztet bizony erősen erre a momentumra, és most így hirtelen eszembe jutnak mondjuk a Gladiátor című filmnek a jelenetei, meg hát egyéb a Spartacus filmnek a jelenetei, úgyhogy valóban érdemes ezen eltűnődni egy kicsit, hogy valójában milyen szellemiség is az, amit az Egyesült Államok jelenlegi elnöke igazából képvisel.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. Szép napot és eredményes hetet kívánunk neked, szervusz!
2: Minden jót mindenkinek!
3: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.
4: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a Reggeli Monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról,

0: 20. Viktor Vasarely lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Alfazú. Mi állattartók jól tudjuk, kedvencünk egészsége és boldogsága a legfontosabb. Nálunk mindent megtalálsz, amire kisállatodnak és neked szükségetek lehet. Országszerte közel 100 üzletben, 20 éves szakmai háttérrel és tapasztalattal várunk. Keresd havonta frissülő online akciós újságunkat, a legjobb ajánlatokkal és árakkal. Alfazú, az egészséges kedvencekért.
2: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autó Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
3: Dolgozol, fáradozol, tervezel, egészségesen ez természetes. Az egészségbiztosítás azonban a betegségben is segít rajtad. Időpontot ad, megszervezi, fizeti az ellátásodat, hogy te csak a gyógyulásoddal törődhess. Tudj meg mindent az egészségbiztosításról a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján. mabiz.hu/jövőtervezés. Egészségedre!
4: Reklámot hallottak! A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: A fővárosban lassú a haladás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttal és tovább a Budaörsi úton, a Margit körúton, illetve a Szél Kálmán tér környékén. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttal, a Rákóczi úton a Blahalújza térnél, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól délre és a Lánchíd közelében, a Közraktár utcában befelé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégenként lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Időszakos lezárásra kell készülni hétköznapokon a 10. kerületben a Sibrik Miklós út szervízútján a Gyömrői út után, mert elektromos közművet építenek. Farkas Renáta, BKK Info.
4: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
6: 8:02, 1239-ben, azaz csaknem 800 évvel ezelőtt, június 3-án teljes napfogyatkozás volt, amely Európából is látszott, de Spalatói Tamás szerint Afrikában és Ázsiában nem. És amíg utána nézzünk, hogy ki volt Spalatói Tamás, addig a hírek következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. A hírszerkesztő Kovács Gergő, én pedig Németh László vagyok. Jó reggelt mindenkinek!
4: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Dróntámadás érte a Szentpétervári kikötő olajterminálját hajnalban.
7: A létesítményben hatalmas tűz ütött ki. A reggeli órákban újabb támadások történtek, így a lángok tovább terjedtek. A Szentpétervári olajterminál északnyugat Oroszország legnagyobb kőolajtermékkezelő létesítménye. A 21 tartály könnyű és nehéz kőolajtermékek tárolására szolgál, a terminál éves kapacitása pedig eléri a 12,5 millió tonnát.
6: Új vámtarifák bevezetését javasolja a legfontosabb kereskedelmi partnereivel, köztük az Európai Unióval és Kanadával szemben az amerikai kormányzat, erről ír a Politico.
7: Az amerikai kereskedelmi hivatal jelentése szerint az érintett országok nem érvényesítik megfelelően a kényszermunkával készült termékek tilalmára vonatkozó jogszabályokat. A hivatal rájuk 10%-os vám kivetését javasolja. Ugyanez a vámtétel sújthat 9 olyan országot is, amelyek ugyan kényszermunka elleni kötelezettséget vállaltak az Egyesült Államokkal kötött megállapodásainkban, ám azt nem tartják be, valamint az Egyesült Királyságot is, amely eddig csak részleges szabályozást vezetett be. A fennmaradó 44 vizsgált országra 12,5%-os vámtételt szabnának ki.
6: Idehaza benyújtotta a Tiszapát.

0: Mert azt a törvényjavaslatot, amely megszüntetné a szuverenitás védelmi hivatalt.
1: Ehhez az alaptörvény módosítására, tehát kétharmados parlamenti döntésre van szükség. A javaslatban arról írnak, hogy az országgyűlés megállapítja, hogy a hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. A javaslat szerint a hivatal általános jogutódja az igazságügyi minisztérium lesz. A hatályba lépés után eljárásai megszűnnek, ahogy elnökének és helyettesének megbizatása is. A részletszabályokat az igazságügyi miniszter határozza majd meg.
2: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,6%-os emelkedéssel 135.997 pontos történelmi csúcson zárt tegnap.
1: A részvénypiac forgalma 25,6 milliárd forint volt. A saját részvényvásárlások hajtották a Magyar Telekom árfolyamát új csúcsra, amely 3,1%-kal emelkedett, 2748 forintig. A MOL 1,2%-kal erősödött, 3966 forintra. Az OTP 2,4%-kal drágult, 41.890 forintra. A Richter az előző napi árán 12.560 forinton stagnált.
0: Európában emelkedtek a főbb indexek.
1: A londoni börze 3%-ot erősödött, a német DAX 0,5%-kal került feljebb, a francia CAC-on 8%-os pluszban zárt. Az olasz index 1,6%-os, míg a spanyol mutató 0,5%-os emelkedéssel fejezte be.
0: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
1: A Dow Jones 0,5%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 0,1%-kal lett magasabb, a Nasdaq kompozit szintén enyhe 0,1%-ot emelkedett.
0: Nézzük, hogy mi történik a nagyvilágban. Az ázsiai tőzsdéken a tokiói Nikkei tovább emelkedik, mármint nem az ázsiai tőzsdéken, hanem ezek közül a tokiói Nikkei 3%-os pluszban jár. A Shanghai Composite 0,5%-kal, a szingapúri börze 0,8%-kal áll a pozitív tartományban, a hongkongi Hang Seng 1,6%, az indiai Sensex 1,1%-kal csökken. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forint és 7 fillér, egy amerikai dollár 305 forint és 48 fillér, egy svájci frank 387 forint és 52 fillérbe kerül. További híreink következnek itt a Trend FM-en, a 94.2-n. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, erről számolt be a külügyminisztérium parlamenti államtitkára.
1: Velkei György szerint a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja. Az átalakítások szorosan összekapcsolódnak az egyidejűleg folyó átvilágítási eljárásokkal.
3: Ennek keretében azt a döntést hoztuk, hogy 45 kormány tisztviselő esetében a munkaviszony közös megegyezéssel történő felbontását kezdeményezzük. A minisztérium több mint 1000 fős állományából azon néhány tucat kolléga érintett, akik Szijjártó Péter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Így közvetlenül részt vettek abban a folyamatban, amely során Magyarország elveszítette hitelességét, elveszítette szövetségesei bizalmát, az Európai Unió peremére sodródott, hiteltelenné vált legfontosabb partnereinek szemében. Minden érintett munkavállalóval leültünk, a szemükbe néztünk és megindokoltuk a döntésünket.
2: Az Árfolyaminfo támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
0: A közép-kelet-európai régióban irányadó lengyel zloty 83 forint 77 fillérbe kerül, a cseh koronáért 14 forint 67 fillért kérnek. Egy angol font 411 forint és 2 fillér idehaza a bankközi devizapiacon.
2: Időjárás jelentés.
1: Borult, felhős időnk lesz, azonban hosszabb napos időszakok is előfordulhatnak. Sokfelé lehet esőre számítani. A Dunántúl északi részén erős, akár viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul.
0: Na megvan közben, hogy ki volt Spalatói Tamás, szóval latin nyelven író középkori krónikás, fontos forrása a magyar-horvát dalmát történelemnek, különösen a tatárjárásnak, és a magyar történelmi szakirodalomban emlegetik őt. Spalatói Tamás néven egyébként főesperes volt a városban, amely ma Split városa Horvátországban. Ez az egyik fontos információ, a másik, ami ennél még fontosabb, hogy aki esetleg szerelmetes országunkban a természetes vizek felé veszi az irányt, és úgy döntene, hogy bele is merészkedne valamelyikbe, a Duna északról délre egyre inkább melegszik, Komáromnál még csak 19 fokos, Mohácsnál 22, a Tisza az 18 fokos nagyjából, a Balaton 18, a Velencei tó 20, a Tisza tó pedig 21 fokos. A tengereknél egy néhány fokkal, de jobb a helyzet. Például a Côte d'Azur-nél, a Côte d'Azur-on a földközi tenger 23 fokos, Rimini-nél a tengervize 24 fokos. A Fekete-tenger felmelegedésére kicsit várni kell, a bulgáriai Várnánál 18 fokos a víz hőmérséklete, a Vörös-tenger pedig stabilan tartja magát 23, illetve 24 fok közötti értékekkel.
2: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor!

0: Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
1: A vonalban itt van velünk Schmidt Kálmán, az Aranypiac Kft. Ügyvezetője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mit látunk most a piacokon, mi történik?
2: Hát az elmúlt néhány napban az arany világpiaci árfolyama 4500 dollár környékén alakult, egyszer felette, most éppen alatta vagyunk 4500 dollárnak. Egy nagyon ingatag piaci állapotot látunk jelenleg. Hát az árfolyam nem sokkal, egy fontos technikai támaszszint felett van. Ha ez a támaszszint beszakad, akkor további akár 10%-os visszaesés is jöhet az árfolyamban, a mostani árszintről számítva. Egy ilyen forgatókönyv esetén 4000 dollár környékére térhetne vissza a jegyzés. Ugyanakkor, ha sikerül a 4500 dollárnál megtartani ezt a mostani védvonalat, tehát felette maradni a támaszszinteknek, akkor a mostani árszint lehetne a bázisa egy rövid távú emelkedésnek, 4800, illetve akár 5000 dollárig is. Hát a technikán túllépve a piacot uraló és az arany értékelését meghatározó témákban azt lehet mondani, hogy egyelőre nincs változás. Ezek a közel-keleti politikai fejlemények, amik nagyon meghatározóak, és hát az ebből eredeztethető inflációs kilátások, valamint az amerikai jegybank várható lépései az infláció alakulásának függvényében. Egyfelől továbbra is jelen van a biztonságos menedékeszközök iránti kereslet, hiszen a közel-keleten zajló konfliktusok, az iráni helyzet bizonytalansága, a hormuzi szoros hajózhatatlansága, mind olyan kockázati tényezők, amelyek hagyományosan támogatják az aranyár folyamát. A befektetők ilyenkor hajlamosak csökkenteni a kitettségüket, a kockázatosabb eszközökben is a tőke egy része a nemes fémek felé áramlik, tehát a geopolitikai feszültségek továbbra is egy fontos támaszt jelentenek az aranypiaca számára. Másfelől viszont meg olyan makrogazdasági változások vannak folyamatban, olyan folyamatokat látunk, amelyek hát mondjuk ki őszintén méregként hatnak jelenleg az arany árfolyamára, az olaj átdrágulása ismét felerősítette az inflációs félelmeket, emiatt sokan várnak magasabb kamatszinteket, mivel azonban az arany nem fizet kamatot, ezért a magasabb kötvényhozamok és szigorúbb monetáris politika általában csökkentik az arany vonzerejét, a befektetők egy része emiatt profitot realizál, amíg mindig magasnak mondható árszinten, tehát egy nehéz helyzetben van most az arany piaca, vannak érvek, amik az arany mellett szólnak, de vannak ellenérvek is. Rövid távon az amerikai jegybank kamatpolitikája lesz az irányadó az aranyár számára, ha olyan hírek érkeznek, amelyek egy kamat emelést egyre inkább valószínűvé tesznek, akkor bizony borongós nyár elé nézhetünk az aranynál.
1: Közben ugye az amerikai jegybank szerepét betöltő Fednek néhány hete új elnöke van. Mit ígér ez a lépés a következőkre nézve, erről mit lehet tudnunk?
2: Hát az új jegybank elnökről annyit tudunk egyelőre, hogy ő alapvetően Donald Trump embere, Donald Trump pedig sokat követelte a korábbi elnöktől, hogy csökkentse az irányadó kamatokat az Egyesült Államokban. De hát az a helyzet, hogy ebben a jelenlegi makrogazdasági helyzetben, ahogy az imént is beszéltünk róla, már látszik az inflációs nyomás, az amerikai infláció emelkedett az elmúlt időszakban, és a piaci szereplők arra számítanak, hogy az olajár tartósan magasan fog maradni, még akkor is, hogyha sikerülne kiegyeznie az Egyesült Államoknak Iránnal, márpedig egy magas inflációs környezetben kamatcsökkentéseknek a lehetősége teljességgel kizárt, sőt, számítani kell arra is, hogy akár kamatemelés jöhet. Hát az új elnök sem tud ezen a paradigmán változtatni, a jegybankoknak az elsődleges feladata a pénz stabilitásának megőrzése, az infláció elleni küzdelem, úgyhogy sok jóra egyelőre nem számíthatunk, bárki is legyen az elnök.
1: Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Schmidt Kálmánt, az Aranypiac Kft. Ügyvezetőjét hallották. Szép napot és eredményes hetet kívánok önnek, viszont hallásra.
2: Köszönöm én is, viszont hallásra.
0: Néhány perc az Aranypiacról, az Aranypiac Kft.

0: Reggeli Monitor.
1: Szombaton rendezték meg a futball BL döntőt a Puskás Arénában, ahol több mint 61 ezeren szurkoltak. A több tízezres tömeg mobilforgalmi adataiból kiderült, hogy összesen 83 ország mobil felhasználója csatlakozott a hálózatra. Csak ők a meccs ideje alatt több mint 3000 gigabyte adatot forgalmaztak. Ha a pályán nem is, az arénában az angolok egyértelműen megelőzték a franciákat. Több mint másfélszor annyi brit felhasználó jelent meg a Jettel hálózatán. Ez a két ország adta meg a roamingolók több mint 61%-át. A döntő napján 107 országból 125 ezer felhasználó telefonált, küldött SMS-t vagy mobilnetezett. A városban a franciák tették ki a fővárosi roamingoló külföldi ügyfelek mintegy 20%-át. A döntő napján a magyar felhasználók közel 20-szor annyi adatot fogyasztottak, mint a Jettel hálózatát használó külföldiek.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílus ikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban lassú a haladás az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttal és tovább a Budaörsi úton, a Margit körúton, illetve a Szél Kálmán tér környékén. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttal, a Rákóczi úton a Blahalujza térnél, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól délre és a Lánchíd közelében, a Közraktár utcában befelé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégenként lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Időszakos lezárásra kell készülni hétköznapokon a 10. kerületben a Sibrék-Miklós út szervízútján a Gyömrői út után, mert elektromos közművet építenek. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
5: Isten éltesse sokáig Darnyi Tamás, magyar versenyúszó és többszörös olimpiai és világbajnokot. 1967-ben született ezen a napon. Hát, hogyha jól számolom, akkor most már lassan 60 éves lesz. Ez valami egészen elképesztő, mert hogy tényleg egy kortalan valakiről van szó. 1975-től az Újpesti Dózsa, illetve az Újpesti Tornaegylet, majd 91-től a Rendészeti Sportegyesület, 93-tól pedig a Sport Plusz OTP-se versenyzője volt. 1984 és 93 között szerepelt a magyar válogatottban. A szöuli olimpián és a barcelonai olimpián úszott, és akkor most megszámoljuk pontosan, igen, 4 olimpiai aranyérme van, és 4 világbajnoki érme. Az európai bajnokságok közül pedig 8-szor állhatott a dobogó legtetejére, az ifjúsági EB-n 3-szor. De valóban egy irigylésre méltó pályafutás az övé. Nagyon-nagyon sok boldog születésnapot kívánunk neki innen Budapestről, a Trend FM stúdiójából, ahol már itt van velem szemben Kovács Gergő, a legfrissebb hírekkel, én Németh László vagyok. Jöjjenek az információk itt a Trend FM-en a 94.2-n, 8 óra múlt 2 perccel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Dróntámadás érte a Szentpétervári kikötő olajterminálját hajnalban.
6: A létesítményben hatalmas tűz ütött ki. A reggeli órákban újabb csapások történtek, így a lángok tovább terjedtek. A Szentpétervári olajterminál északnyugat Oroszország legnagyobb kőolajtermékkezelő létesítménye. A 21 tartály könnyű és nehéz kőolajtermékek tárolására szolgál. A terminál éves kapacitása pedig eléri a 12,5 millió tonnát.
5: új vámtarifák bevezetését javasolja legfontosabb kereskedelmi partnereivel, köztük az Európai Unióval és Kanadával szemben is az amerikai kormányzat, erről számolt be a Politico.
6: Az amerikai kereskedelmi hivatal jelentése szerint az érintett országok nem érvényesítik megfelelően a kényszermunkával készült termékek tilalmára vonatkozó jogszabályokat. A hivatal rájuk 10%-os vám kivetését javasolja. Ugyanez a vámtétel sújthat 9 olyan országot is, amelyek ugyan kényszermunka elleni kötelezettséget vállaltak, ám azt nem tartják be, valamint az Egyesült Királyságot is, amely eddig csak részleges szabályozást vezetett be. A fennmaradó 44 vizsgált országra 12,5%-os vámtételt szabnának ki.
5: Argentína csatlakozni kíván a csendes-óceáni szabadkereskedelmi szerveződéshez.
6: Jelentkezését ma tervezi benyújtani Párizsban, eközben Kína szintén jelezte csatlakozási szándékát. Az átfogó és előremutató csendes-óceáni partnerség egy 2018-ban létrejött megállapodás, amelynek jelenleg 12 ország a tagja, köztük olyanok, mint Ausztrália, Japán és Nagy-Britannia. Argentína az elmúlt hónapokban más kereskedelmi megállapodások megkötését is támogatta, ideértve az Egyesült Államokkal kötött kölcsönös kereskedelmi és befektetési megállapodást, valamint a Mercosur és az Európai Unió közötti megállapodást is.
5: Ismét megtartják az elnök elleni merényletkísérlet miatt félbeszakadt fehérházi tudósítók vacsoráját Washingtonban.
6: Az áprilisban meghiúsult eseményt július végén rendezik meg, a rendezvényre Donald Trump amerikai elnök is meghívást kapott. Az újságírókat tömörítő szervezet elnöke szerint a megismételt esemény szűkebb körű lesz és jóval komolyabb biztonsági intézkedése kövezik majd. Donald Trump a közösségi oldalán jelentette be, hogy elfogadja a meghívást és beszédet mond a rendezvényen. Egyúttal közölte, hogy az új helyszín a Washingtoni Waldorf Astoria szálloda bálterme lesz, amit egy évtizede az ő vállalkozása épített át hotellé. Az épület a Fehérháztól néhány száz méterre található.
5: Benyújtotta a Tisza párt azt a törvényjavaslatot, amely megszüntetné a szuverenitás védelmi hivatalt.
6: Ehhez az alaptörvény módosítására, tehát kétharmados parlamenti döntésre van szükség. A javaslatban arról írnak, hogy az országgyűlés megállapítja, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. A javaslat szerint a hivatal általános jogutódja az igazságügyi minisztérium lesz. A hatályba lépés utáni eljárásai megszűnnek, ahogy elnökének és helyetteseinek megbízatása is. A részletszabályokat az igazságügyi miniszter határozza majd meg.
5: A turizmus növekedése javította a magyar külkereskedelmi egyenleget.
6: Az első negyed évben a szolgáltatás külkereskedelmi egyenleg 2,5 millió euróra emelkedett. A szolgáltatások euróban számított exportja 4,5%-kal, importja 4,8%-kal bővült. A többlet növekedését a turizmus mellett a szállítási szolgáltatások és a bérmunka húzta. Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
1: Ez 94 millió eurós növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Az export 4,5%-kal, az import pedig 4,8%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest. Leginkább a turizmus egyenlege növekedett, illetve az üzleti szolgáltatásoké csökkent. Hogyha a GDP adatokra ránézünk, akkor azt is tudjuk, hogy a volumenek hogyan alakultak. Az export az 2,2%-kal, míg az import 3,2%-kal csökkent, így a szolgáltatás külkereskedelem növekedési hatása összességében semleges volt a negyed évben.
5: A minden hétvégén klubba járós kultúra, ami 15-20 éve megvolt, kezd átalakulni nem csak idehaza, hanem Európában is. Erről beszélt a rádiónk által megkérdezett városfejlesztő.
6: A szakértő szerint a 2010-es évek bezárási hullámát követte a Covid, a fogyasztói szokások átalakultak, és a negatív ügyek, mint a kábítószer használat sem könnyítenek a helyzeten. A fesztiválok is átpozícionálnak és túlélnek, ugyanakkor a buliturizmusra még inkább ráférne egy átfogó stratégia és fejlesztés. López Benjamint hallják.
7: A klasszikusan vett buliturizmus még főként Budapestet érinti. Itt is látunk egyfajta átrendeződést, és a szektorban itt azért jóval több bajlós jelet is látunk. Vendéglátóhelyek száma az drasztikusan lecsökkent a Covid óta, és a csökkenés az nem tűnik úgy, hogy mérséklődne. Itt is láthatunk egyfajta fogyasztói átrendeződést turisztikai oldalról, bár a volumen, azaz a Magyarországra érkező turisták száma az nem csökken. Azonban az látható, hogy az idejövők kevesebbet költenek, és ez még hozzájárul, hogy Budapestet vizsgáljuk, az, hogy a szabályozási környezetben egyre erőteljesebb, drasztikus korlátozások vannak, zárórák, kitelepülési rendeleteknek a szigorítása, amelyek szintén rosszul hatnak el a szektorra.
0: Tőzsdehírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,6%-os erősödéssel 135.997 pontos történelmi csúcson zárt tegnap.
6: A részvénypiac forgalma 25,6 milliárd forint volt. A saját részvényvásárlások hajtották a Magyar Telekom árfolyamát új csúcsra, amely 3,1%-kal emelkedett 2748 forintig. A MOL 1,2%-kal erősödött 3966 forintra. Az OTP 2,4%-kal drágult 41.890 forintra. A Richter az előző napi árán 12.560 forinton stagnált. Európában emelkedtek a főbb tőzsdeindexek, a londoni börze 3%-ot erősödött, a német DAX 0,5%-kal került feljebb, a francia CAC-on 8%-os pluszban zárt, az olasz index 1,6%-os, míg a spanyol mutató 0,5%-os emelkedéssel fejezte be.
5: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
6: A Dow Jones 0,5%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 1,1%-kal lett magasabb, a Nasdaq kompozit szintén 1,1%-kal emelkedett.
5: Nézzük, hogy mi történik a nagyvilágban, méghozzá az ázsiai bőrzéken, ahol a térségben irányadó tokiói Nikkei 2,9%-os erősödésben van, a Shanghai kompozit 0,5%-kal, a szingapúri bőrze 0,8%-kal áll a pozitív tartományban. A hongkongi Hang Seng 1,7%-kal csökken, az indiai Sensex 1,2%-kal. Az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI hordonként 1,9%-kal erősödött, $95.56-re, a Brent jegyzési ára $97.77, szintén hordonként, azaz 159 literenként. Egy uncia aranyért 0,8%-os mínuszban $4.485.40 kérnek a világpiacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdéseiről.
6: A kormányfő szerint ugyanakkor előbb-utóbb lesz egyesség a kérdésben. Minden esetre az új kormány tartja magát ahhoz, hogy Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem katonákat Ukrajnába.
5: AI ügyfélszolgálatot indított nagyoroszi önkormányzata.
6: A Nógrád vármegyei község új digitális asszisztense jelenleg még a tanulás fázisában van. Ismeretei egyelőre a honlapon található információkra vonatkoznak. Nagyoroszi még 2023-ban csatlakozott a Munipolis nevű okos kommunikációs platformhoz, amelynek kiterjesztése az új ügyfélszolgálat. A község honlapját jelenleg havonta mintegy 2000-en látogatják, és bár a szolgáltatás csak nemrég indult, már is mintegy 70 kérdést tettek fel, amelyek közül a rendszer csak 2-re nem tudott válaszolni. A tesztidőszak sikeressége esetén a szolgáltatást telefonon szóban is igénybe lehet majd venni.
0: Az Árfolyaminfo támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
5: A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forint és 65 fillér, egy amerikai dollár 306 forintba és 19 fillérbe kerül, egy svájci frankért 387 forintot és 99 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
6: Borult, felhős időnk lesz, azonban hosszabb napos időszakok is előfordulhatnak. Sokfelé lehet elsőre számítani. A Dunántúl északi részén erős, akár viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
5: Alexander Čeferin, az Európai Labdarúgó Szövetség elnöke levélben gratulált Csányi Sándornak, a Magyar Szövetség vezetőjének, a szombati Bajnokok Ligája döntő kiemelkedő színvonalú megrendezéséért. Čeferin levele szerint a Budapesten tapasztalt siker nem volt véletlen, évek óta tartó munka, rendíthetetlen elhivatottság és aprólékos felkészülés eredménye volt, így fogalmazott a szlovén sportvezető, aki hangsúlyozta, a döntő az egység, a szenvedély, a kiválóság és a barátság ünnepe volt. A bajnoki címvédő Ferencváros játékosai szerezték meg az év legjobbjainak járó mindhárom díjat a női labdarúgó NB1-ben. Az idény legjobbja Nagy Viktória lett, az év felfedezettje a mindössze 17 éves Hanász Vanda. A gólkirálynői cím pedig Nagy Vanessáé lett, aki 32 góllal végzett a lista első helyén.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, a Trend FM mikrofonjánál Németh Lászlót hallják. 8:49 múlt 2 perccel. Egyre jobban nyitottak a magyarok is a daytime bulik felé, de előtte még valami egészen másról fogunk beszélni, ugyanis nem lesz könnyű dolga a Tisza kormány jogászainak az alaptörvény módosításával, hiszen a köztársasági elnök eltávolítása jelenleg nehezen fér össze a jogállamisági szabályokkal. A Trend FM által megkérdezett alkotmányjogász szerint Súlyog Tamás a jelenlegi törvényben foglaltaknak megfelel, a jogszabályok kiegészítése pedig nehéz úgy, hogy az ne legyen személyre szabott és visszamenőleges hatályú sem. Hag Péter arról is beszélt nekünk, hogy a kétharmados többség gyakorlatilag bármit megtehet, de annak az uniós jognak is meg kell felelnie. Szerinte Súlyog Tamás leváltása után az országgyűlés választ majd új elnököt. A közvetlen államfő választásra egyelőre a jelen helyzetben kevés az esély. Kovács Gergő interjúját hallják a következő percekben.
2: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
3: Azt mondta Magyar Péter, hogy az alaptörvény szerint több lehetőség is van a köztársasági elnök leváltására. Melyek ezek, és melyik fog várhatóan megvalósulni?
4: Hát az alaptörvény szerint nincs sok lehetőség. Az alaptörvény szerint, hogyha a köztársasági elnök nem mond le, akkor az összeférhetetlenség kimondása az egyik lehetőség, a másik pedig a hivataltól való megfosztás, amire akkor van lehetőség, ha a köztársasági elnök az alaptörvény szándékosan megsérti, feladat körében szándékosan törvényt sért, vagy szándékos bűncselekményt követel. Ugye ezek közül most a miniszterelnök azt mondta, hogy nem ezt a megoldást fogják választani, hanem az alaptörvényt módosítják, ugye amiből az következik, hogy a jelenleg hatályos alaptörvényen kívüli megoldást fognak keresni.
3: Tehát valószínű, hogy azokat a lehetőségeket, amiknek Súlyog Tamás a jelenlegi szabályok szerint megfelel, olyan plusz okkal fogják kiegészíteni, aminek már nem felel meg?
4: Ezt azért tartom kevésbé valószínűnek, mert ez mindenképpen egy visszaható hatályú jogalkotás lenne, ami nagyon szembeszökő, illetőleg, ugye ha jól értem a miniszterelnököt, nem pusztán Súlyog Tamás elmozdítása a cél, hanem gyakorlatilag valamennyi hosszú időre megválasztott független pozícióban lévő szereplő, tehát a kúria elnöke, országos bírósági hivatal elnöke, legfőbb ügyész, állami számvevőszék elnöke, és így tovább sorolhatnám. Tehát valószínűleg egy olyan alkotmányos megoldást, pontosabban alkotmánymódosítási megoldást keresnek, ami hát egyfajta tabula rázát teremt. Ugye ezzel az a probléma, hogy a magyar alaptörvénynek, illetőleg az azt megelőző alkotmánynak is a legnagyobb problémája, hogy nagyon könnyen módosítható, tehát ugye most már egymás után az 5. parlamenti ciklusban a kormány többségnek alkotmányozó többsége is van, tehát alkotmányt nem nehezebb most módosítani, mint bármelyik törvényt megváltoztatni. Itt korlát az, hogy a változtatás elvileg nem ütközhet a magába az alaptörvénybe, amely kimondja, hogy Magyarország független demokratikus jogállam, de nincs, aki ezt igazán számon kérje, hiszen az Alkotmánybíróság az alkotmány módosítások tartalmát nem vizsgálja. Az Európai Unió kérheti számon Magyarországon azt, hogy a választott megoldás, amit a kormány ezek szerint ezekben a napokban dolgoz ki, hogy ez a megoldás, ez a jogállamisági követelményeknek megfelele. Ez azért is fontos, mert az Európai Bíró tehát a Luxemburgi Európai Bíróság több ügyben hozott határozatot más országokat érintően, ahol hát meghatározta azt, hogy független pozíciókban lévők elmozdításának mik az egyáltalán elfogadható lehetőségei.
3: Súlyog Tamás egyébként úgy fogalmazott, hogy az alkotmányjog ezt úgy hívja, hogy politikai zsákmányszerzés, sőt, ugye nemrég a Velencei Bizottsághoz fordult. Mit remélhet tőlük, miben segíthetnek neki abban, hogy ő megtartsa valahogy a hivatalát, vagy egyáltalán ebben a procedúrában?
4: Hát azt gondolom, hogy a procedúrában, illetve a hivatal megtartásában a Velencei Bizottság nem fog tudni segíteni, ugye ez a bizottság nem az Európai Unió, hanem az Európa Tanács által létrehozott 1900 1990-ben a kelet-európai rendszerváltások segítésére létrehozott tekintélyes jogtudósokból, bírókból, alkotmánybírókból álló tanácsadó testület, nagyon nagy tekintélyű, ugye a teljes neve az, hogy joggal a demokráciáért, és minden Európa tanácsi ország, plusz még 15 csatlakozó ország egy-egy tagot delegál ebbe, ezek a tagok, mondom, hogy nagy tekintélyű, független, pártatlan személyek, akik véleményt nyilvánítanak. Tehát amit most Súlyog Tamás tett, az tulajdonképpen inkább a jövőre nézve nyújthat Magyarországnak segítséget azzal, hogy a Velencei Bizottság véleményezni fogja ezeket az elmozdításokat, ha véleményezni fogja, tehát ha érdemben hajlandó ezzel erről tárgyalni, és a véleménye egyfajta hát politikai ítélet lesz a fölött, hogy a változások megfelelnek-e az európai jogállamisági követelményeknek, vagy sem.
3: És ha már ezt említi, és azért érdekes az, hogy mennyire lehet, vagy mennyire tudják majd elkerülni a személyre szabott jogalkotást, mert hogy ugye egy nagyon fontos kampányígéret volt, és ez már el is kezdődött a kormányzat részéről, hogy hazahozzák az uniós pénzeket, és hogyha ezzel jogállamisági aggályok merülnek fel, akkor ez a gátja lehet annak, hogy hazahozzák az uniós pénzeket. Van erre ilyen lehetőség? Tehát ez ütközhet egymással?
4: Hosszú távon igen, most a jelenleg folyó vitákra nem biztos, hogy ez hatással lesz. Ugye jelenleg az Európai Bizottság ugye 27 mérföldkövet határozott meg Magyarország számára, és ugye ilyen tekintetben a bizottság nem tesz különbséget a kormányok között, tehát ezeknek a követelményeknek Magyarországnak kell megfelelni, és ezeknek a teljesülése esetén, igazolt és ellenőrzött teljesítése esetén szabadítja fel az eddig visszatartott pénzügyi forrásokat. De mivel elfogadta az Európai Unió a jogállamisági kritériumokat hosszú távon, ezért egy következő fordulóban ez a kérdés előkerülhet, tehát akik sérelmesnek érzik a most elfogadásra kerülő változásokat, azok Magyarországon nem nagyon számíthatnak jogorvoslatra, de az európai fórumokon felvethetik, hogy az új magyar kormányzat megfelelte a jogállamiság követelményeinek, amikor a kormányváltást végrehajtotta. Ugye itt egy fontos szempont, hogy a jogállamiságnak egy nagyon leegyszerűsített lényege az, hogy a jog az a többség akarata fölött is áll, tehát a jog korlátot szab a többség akaratának. Ugye jelen pillanatban, különösen a köztársasági elnök vonatkozásában az egyedüli komoly érv az, hogy a többség nem szeretné ott látni, de sem az alkotmány, sem az alaptörvény nem határozott meg a köztársasági elnöknél politikai felelősséget, tehát őnekik nem kell a többség akaratának megfelelni, hanem a jognak kell megfelelni. Ugye ez most egy vita, többen személyre vetik Súlyog Tamásnak, hogy ő a jogot akarja betartani, de hát az alaptörvény szerint ez lenne a feladata. De erről végső soron nyilván majd európai jogállamisági fórumokon is lesz vita.
3: Tekintsünk egy kicsit a jövőbe. Ha és amennyiben idő előtt megszűnik a megbizatása, milyen utána, meddig húzódik az utána lévő procedúra, és egyáltalán mikor lesz majd egy új köztársasági elnök, és a még fontosabb, hogy őt ki fogja megválasztani?
4: Ugye azt gondolom, hogy a köztársasági elnök elmozdításának a legfontosabb indoka az, hogy a többi közjogi tisztségviselő esetén, tehát a Púria elnökénél, Országos Bírósági Hivatal elnökénél, legfőbb ügyésznél, a köztársasági elnöknek kell javaslatot tenni az új személy megválasztására, és hát úgy tűnik, hogy a jelenlegi kormány többség szeretné, hogyha ezt a javaslatot már nem a korábban megválasztott köztársasági elnök terjeszteni elő. Most nem tudom, hogy mi lesz a jogszabályi megoldás. Ugye valószínűleg valami fajta radikális megoldást akarnak, ami egyik pillanatról a másikra kész helyzetet teremt. Ha a köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és még nincs megválasztva az utódja, akkor az országgyűlés elnöke hivatalból átveszi az elnöki teendőket. Ugye ez az előző 15 évben kétszer is megtörtént, Schmidt Pál lemondása után is, és Novák Katalin lemondása után is egy rövid átmeneti időre Kövér László, az országgyűlés elnöke látta el az elnöki feladatokat. Ezután ugye ha nem változtatnak az alaptörvény elnökválasztási passzusain, akkor rövid időn belül lehet jelölni a parlamentben köztársasági elnököket, és ugye első körben kétharmaddal, második körben egyszerű többséggel meg lehet választani az új köztársasági elnököt. Ha változtatnak az elnökválasztás módján, akkor ez nyilván egy jóval hosszabb átmeneti periódus lesz, mert akkor meg kell alkotni a választás szabályait, ugye a választási törvénybe be kell iktatni egy külön fejezetet, hogy milyen szabályok vonatkoznak az elnökválasztásnak, ki jelölhet, milyen feltételekkel, milyen határidőkkel, és valószínűleg ebben az esetben valamikor őszre lehet kiírni egy közvetlen választást. Jelen pillanatban azért nem tűnik valószínűnek, hogy ezt rövid időn belül megtennék, mert abban a pillanatban gyakorlatilag elindulna egy újabb választási kampány, és az nagyon nagy mértékben megnehezítené a kormányzást.
2: Reggeli Monitor 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
5: Négy nap, több

0: www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban lassú a haladás az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttal és tovább a Budaörsi úton, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Margit körúton, illetve a Szél Kálmán tér környékén. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól, a Kerepesi úton befelé a Hungária körút előtt, a pesti alsórakparton a Szent István parktól délre és a Lánchíd közelében, a Közraktár utcában befelé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Napközben a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni csatorna karbantartás miatt. Időszakos lezárásra kell készülni hétköznapokon a 10. kerületben a Sibrik Miklós út szervízútján a Gyömrői út után, mert elektromos közművet építenek. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Folytatódik a Reggeli Monitor, 8:30 van, a mikrofonnál Kovács Gergőt hallják. Dróntámadás érte a Szentpétervári kikötő olajterminálját ma hajnalban. A létesítményben hatalmas tűz ütött ki. A reggeli órákban újabb csapások történtek, így a lángok tovább terjedtek. A Szentpétervári olajterminál északnyugat Oroszország legnagyobb kőolajtermékkezelő létesítménye. A 21 tartály könnyű és

0: Újságírókat tömörítő szervezet elnöke szerint a megismételt esemény szűkebb körül lesz, és jóval komolyabb biztonsági intézkedése kövezik majd. Donald Trump a közösségi oldalán jelentette be, hogy elfogadja a meghívást és beszédet mond a rendezvényen. Egyúttal közölte, hogy az új helyszín a washingtoni Waldorf Astoria szálloda bálterme lesz, amit egy évtizede az ő vállalkozása épített át hotellé. Az épület a Fehér Háztól néhány száz méterre található. A minden hétvégén klubba járós kultúra, ami 15-20 éve megvolt, kezd átalakulni, de nem csak idehaza, hanem Európában is. Erről beszélt a rádiónk által megkérdezett városfejlesztő. A szakértő szerint a 2010-es évek bezárási hullámát követte a Covid, a fogyasztói szokások átalakultak, és a negatív ügyek, mint a kábítószer használat sem könnyítenek a helyzeten. A fesztiválok is átpozícionálnak és túlélnek, ugyanakkor a buliturizmusra még inkább ráférne egy átfogó stratégia és fejlesztés. López Benjamint hallják.
1: A klasszikusan a buliturizmus még főként Budapestet érinti. Itt is látunk egyfajta átrendeződést, és a szektorban itt azért jóval több bajlós jelet is látunk. Vendéglátóhelyek száma az drasztikusan lecsökkent a Covid óta, és a csökkenés az nem tűnik úgy, hogy mérséklődne. Itt is láthatunk egyfajta fogyasztói átrendeződést turisztikai oldalról, bár a volumen, azaz a Magyarországra érkező turisták száma az nem csökken. Azonban az látható, hogy az idejövők kevesebbet költenek, és ez még hozzájárul, hogy Budapestet vizsgáljuk az, hogy a szabályozási környezetben egyre erőteljesebb, drasztikus korlátozások vannak, zárórák, kitelepülési rendeleteknek a szigorítása, amelyek szintén rosszul hatnak el a szektorra.
0: Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel jövő hét elején, amelyben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő szerint ugyanakkor előbb-utóbb lesz egyesség a kérdésben. Minden esetre az új kormány tartja magát ahhoz, hogy Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem katonákat Ukrajnába. AI ügyfélszolgálatot indított Nagyoroszi önkormányzata. A Nógrád vármegyei község új digitális asszisztense jelenleg még a tanulás fázisában van, ismeretei egyelőre a honlapon található információkra vonatkoznak. Nagyoroszi még 2023-ban csatlakozott a Munipolis nevű okos kommunikációs platformhoz, amelynek kiterjesztése az új ügyfélszolgálat. A község honlapját jelenleg havonta mintegy 2000-en látogatják, és bár a szolgáltatás csak nemrég indult, már is mintegy 70 kérdést tettek fel, amelyek közül a rendszer csak 2-re nem tudott válaszolni. A tesztidőszak sikeressége esetén a szolgáltatást telefonon, szóban is igénybe lehet majd venni.
2: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,6%-os emelkedéssel 135.997 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 25,6 milliárd forint volt. A saját részvényvásárlások hajtották a Magyar Telekom árfolyamát új csúcsra, amely 3,1%-kal emelkedett 2748 forintig. A MOL 1,2%-kal erősödött 3966 forintra. Az OTP 2,4%-kal drágult 41.890 forintra. A Richter az előző napi árán 12.560 forinton stagnált. Európában emelkedtek a főbb tőzsdeindexek, a londoni börze 3%-ot erősödött, a német DAX 0,5%-kal került feljebb. A francia CAC-on 8%-os pluszban zárt, az olasz index 1,6%-os, míg a spanyol mutató 0,5%-os emelkedéssel fejezte be. Jó volt a hangulat a tengeren túron is, emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A Dow Jones 0,5%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 1,1%-kal lett magasabb, a Nasdaq Composite 1,1%-kal emelkedett. Ázsiában a japán Nikkei 2,6%-os pluszban, Hongkong 1,6%-os mínuszban, a kínai börze 3%-ot emelkedik, India 1,2%-ot csökken, a szingapúri tőzsde pedig 7%-kal megy fölfelé.
2: Az árfolyam info támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
0: A bankközi deviza piacon egy amerikai dollárért 306 forintot kérnek, egy euróért 356 forintot kell adni, egy svájci frankért 388 forintot, egy angol fontért pedig 412 forintot. Nézzünk még rá gyorsan a kőolajárakra is, amik továbbra is drágulnak. A Brent típusú kőolaj jegyzés ára jelenleg hordonként 97 dolláron, az észak-amerikai könnyű olaj a VTI pedig 95 dolláron van.

0: Időjárás jelentés.
1: Borult, felhős időnk lesz, azonban hosszabb napos időszakok is előfordulhatnak. Sokfelé lehet esőre számítani, a Dunántúl északi részén erős, akár viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Folytatjuk a reggeli monitort, a következő percekben arról beszélgetünk majd, hogy hogy áll jelenleg a magyarországi éjszakai élet és a buli turizmus, mert hogy ebben a szektorban is vannak azért problémák, illetve 9-kor nyitjuk majd a tőzsdét, Németh László visszatér és várja majd önöket, tartsanak velünk a reggeli monitorban, viszont hallásra.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: 3:49 lesz, 2 perc múlva. Jó reggelt kívánok, Németh László vagyok a Trend FM mikrofonjánál. Egyre jobban nyitnak a magyarok is a daytime bulik felé. A rakpart és a piknik bulik ugyan jó kezdeményezések, de még nem állnak össze olyan folyamatokká, amelyek valós gazdasági növekedést mutatnak. A Trend FM által megkérdezett városfejlesztő szerint a minden hétvégén klubba járós kultúra, ami 15-20 éve virágzott, kezd átalakulni, de nem csak itthon, hanem Európában is. A fesztiválok átpozícionálnak és túlélnek, ugyanakkor a buliturizmusra még inkább ráférne a fejlesztés. López Benyámin arról is beszélt, hogy a klubbezárások és vegzálások helyett átfogó stratégiára és párbeszédre lenne szükség. Kovács Gergő interjúja következik.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: Itt a nyár, ami nem feltétlen a kluboké, szórakozó helyeké, sokkal inkább a nyitott fesztiválokat kedvelik a bulizni vágyók. Ezért is adódik a kérdés, hogy mi a helyzet a buliturizmussal Magyarországon, milyen forgalommal számolnak a nyári szezonban a klubtulajok.
3: Kettő témakör van, amit itt az elején ketté bontanék. Az egyik a fesztiválok helyzete. A fesztiválokkal kapcsolatban az elmúlt években egy átrendeződés figyelhető meg. Ezt a hallgatók akár a Sziget Fesztivál ügyéből is jól tudhatják, ahol visszatérő elem az, hogy maga a fesztivál jövőjével mi lesz. Másfelől pedig olyan neves magyar fesztiválok zártak be, szűntek meg, mint a Balaton Sound vagy a Volt Fesztivál. Ez egyfelől a fogyasztói szokások átalakulásából is fakad. Egyrésztől a mostani fesztiválokra járó közösség már nem fogyaszt és nem olyan mértékben, és nem úgy fogyaszt, mint elődeik. Másfelől pedig a Covid óta egyfelől az inflációban, másfelől pedig az energiaárakban látunk egy olyan növekedést, ami a fesztiválok működését visszavetette. Azonban én a szektort azt nem temetném. Itt egy átrendeződést látunk. Azok a fesztiválok, akik kvázi túlélik ezt a válságot, azok átpozicionálással, kisebb finom hangolásokkal túlélnek, míg mások, akik ehhez nem szoktak hozzá, azok pedig megszűnni kényszerülnek. Az is látható, hogy Magyarország egyfajta fesztivál nagyhatalom már nőtte ki magát a 2010-es évek végére, és egyfajta racionalizálás látható a piacon. Ez pedig nem összekeverendő a buliturizmussal, a klasszikusan vagy buliturizmussal, ami főként Budapestet érinti. Itt is látunk egyfajta átrendeződést, és a szektorban itt jóval több bajlós jelet is látunk. Vendéglátóhelyek száma az drasztikusan lecsökkent a Covid óta, és a csökkenés az nem tűnik úgy, hogy mérséklődne. Itt is láthatunk egyfajta fogyasztói átrendeződést turisztikai oldalról, bár a volumen, azaz a Magyarországra érkező turisták száma az nem csökken, azonban az látható, hogy az idejövők kevesebbet költenek, és ez még hozzájárul, hogyha Budapestet vizsgáljuk, az, hogy a szabályozási környezetben egyre erőteljesebb, drasztikus korlátozások vannak, zárórák, kitelepülési rendeleteknek a szigorítása, amelyek szintén rosszul hatnak el a szektorra.
2: Ez, amit itt a végén említ, és amiről beszélt, ez az átrendeződés, ebbe az is beletartozik, amit az év elején kialakult, ezek a, hát mondhatni, sorozatos klub bezárások. Azért ezek a költségekre, illetve az éjszakai gazdaságra, hogyha távolabbról tekintjük az egész országra nézve, akkor ezek azért nem utolsó dolgok.
3: Ugye az éjszakai gazdaság az egy tágfogalom. Ebbe beletartozik a hulladékszállítástól kezdve a taxisokon át, a diszkókon és a magasabb színvonalú éttermeken át minden, ami este 6 és reggel 6 óra között történik egy városban. Na most Magyarországon ennek a menedzsmentje, ennek a szakpolitikai vitája az nem zajlott le. Mindvégig rendészeti kérdésként van kezelve itt van bármi, ami az éjszakai gazdaságban történik, és a szigorítási hullámmal, amit az év első felében volt, és aminek köszönhetően mintegy 30 zenés táncos hely és vendéglátóhely bezárni kényszerült, az egy folyamatnak a végeredménye. Itt a Covid után elindult először önkormányzatok szintjén egy olyan, amelyre az előbb is utaltam, egy olyan szigorítási hullám, ami érintette a zárórákat, a kitelepülési feltételeket és a különböző engedélyeket, amely egyre nagyobb következményekkel járt, és ennek a működésmódnak volt a kvázi országos szintű kibontakozása az, amikor a vendéglátóhelyeket ez a fajta szigorítás hullám érte. Itt nyilvánvaló a cél az nemes volt, ugye itt a kábítószer kereskedelem ellen való fellépés volt a témakör, azonban a válasz az fordított volt, a dílerek elkapása helyett ugye a vendéglátóhelyeket sújtották mindenféle együttműködés és kommunikáció nélkül. Ennek a hullámnak úgy néz ki, most ideiglenesen vége van, azonban a probléma nem oldódott meg. Az éjszakai gazdaság, amiben már az előbb is, ahogy említettem, számos terület beletartozik, az a való foglalkozás, annak a fejlesztése, az, hogy mit gondolunk erről, és milyen szakpolitikai válaszokat adunk, és abban hogy kapcsoljuk be a szektor, az mindvégig hiányzik még a magyar szakpolitikai diskurzusból.
2: A klubok és a szórakozóhelyek, vendéglátóhelyeknek egy konkurenciája is megjelent itt az elmúlt években, időszakban. Az egyik az ilyen piknikes bulik, amit a Városligetben látni, ahol elég nagy létszámot szoktak elérni, legalábbis ahogy én néztem, illetve a másik pedig a rakpartnak a megnyitása, ahol szintén gyakorlatilag pezseg az élet, főleg az éjszakai élet, tehát hogy ezek megjelenésével azért már lehet azt mondani, hogy egy-két kisebb fesztiválnak is nehéz felvenni a versenyt, mert hogy egyre több az ilyen, főleg a nyári szezonban természetesen, ami ilyen szabadtéri, kimozgós, bulizós program, és gondolom én, hogy ezért ez a klubokat is nehezen érintheti.
3: Ugye itt a fogyasztói szokások átalakulása alatt ezt is értem, és az európai, sőt világszintű tendencia, hogy egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek azok a fajta nappali zenés-táncos rendezvények, amikor este 10 óra körül véget érnek, daytime piknikek és különböző ilyen típusú rendezvények formájában. Ennek a hulláma Budapestre is eljött, és ugye nyilván ez egyfelől a lakossággal való együttélést is sokkal gördülékenyebbé teszi, hiszen nem az éjszakában nyúló rendezvények ezek. Másfelől pedig van ennek egyfajta életritmus, életvitelszerű története is, hiszen hogyha este 10 órakor véget ér egy ilyen rendezvény, akkor még a másnap az sokkal hatékonyabban tud menni. Ebben most nem mennék bele. Az viszont biztos, hogy ha a piaci szereplők mozgását nézzük, látunk egy olyan fajta nyitást, hogy egyre jobban mennek át az ilyen típusú nappali rendezvények felé. Gondoljunk csak a Hajógyári szigeten az elmúlt hónapokban nyílt új szórakozó komplexumra, ami tudatosan ezt az idősávot célozza be, és este 10 órakor véget is ennek ezek a rendezvények. És hogyha visszatérek kicsit a fesztiválra, és hogyha Budapesten maradunk mondjuk a Sziget Fesztiválnál, talán az lehet egy tanulság a jövőre nézve, hogy magát a fesztiválnak a különböző szolgáltatásait, a palettáját, azt diverzifikálják, azaz nem csak a klasszikus esti koncertekre, esti zenés táncos rendezvényekre bontsák le, hanem nappal is legyenek olyan programok, amelyek hozzák a különböző célcsoportokat, ugye a Sziget a híres erről, szóval nem hiába marad fent, ugye az egy általában azért a nappali órákban is számos programot nyújtó rendezvény, de mondjuk, hogyha az egész város fejlesztése szempontjából kell ezt nézni, Budapestnek egy kitörési pont lehet az, hogy amikor ilyen típusú nagyobb rendezvények vannak, akkor a város különböző szolgáltatásokkal, különböző rendezvényekkel rákapcsolódik erre a rendezvényre, ezzel kvázi externális, kvázi tovább gyűrűző hatásokat ösztönözve a helyi gazdaságra, és igen, összességében látunk egy ilyen fajta átrendeződést, de ezek még organikus folyamatok, ezekre kellenek olyan szakpolitikai válaszok, amik elősegítik a szektornak a fennmaradását, mert ettől függetlenül az, hogy a rakpartnak a hétvégi egyébként pozitív megnyitása ez van, az, hogy vannak ilyen szabadtéri bulik, összességében ezek jó kezdeményezések, de nem állnak össze olyan szintű folyamatokká, amik valós gazdasági növekedést és a szektorban lévő gazdaság fejlesztését meg tudnák csinálni. Ezek azért még mindig ilyen kisebb kezdeményezések, általában ingyenes formái maradnak. Nyilván egy-kettő példát lehetek itt, mint amit említettem, de összességében, hogyha az egész szektort nézzük, egy átrendeződés mellett egy lefele tartó irányról beszélünk, ezért mindenféleképpen át kéne gondolni a szektor helyét, szerepét és a színvonalának a fejlesztését, ami egy kulcskérdés, hiszen ha nagyon összekapcsolódik a turizmussal is, és Budapest turizmusának az egyik kulcskérdése, hogy hogyan tudunk a volumen megtartása mellett színvonalat, magasabb költésű turizmus hozni a városba, és mivel Budapest turisztikai portfóliójának az éjszakai élet, a vendéglátási markáns része, ezért a két szektornak az összefüggése, azok közös fejlesztése, azok nem megkerülhetőek, ezért ezekről a kérdésekről mindenféleképpen beszélgetni kell, és egy-kettő ilyen lenés tappali táncos rendezvény ezt nem fogja megoldani.
2: Említette, hogy ebből még kevesebb van, és hogy hozzánk később ért el ez a trend, de a külföldiek bevonzása céljából minél inkább ebbe az irányba kell indulni, hogy minél inkább ilyen programokat csinálni, ami nem annyira szezonális, hogy egy hétig tart, mint egy fesztivál, hanem tavasz elejétől ősz közepéig egészen lehet csinálni rendszeresen ezeket a daytime bulikat, szórakozásokat, piknikeket. Szóval, hogy minél inkább ebbe kell gondolkodni a vendéglátóknak, a szervezőknek, mert hogy a külföldieket is ez vonza be?
3: Nem, az az érdekes, az egész daytime party kultúra az mind Budapesten, vagy mind Magyarországon, mind a kontinensen, ez általában a helyekre fókuszál, ezt látjuk mindenhol, szóval a turizmus erre nem javasolt építeni. Egyfelől ugye a költés is teljesen más ezekben a rendezvényeken, nagyon sokszor ide viszik otthonról, amit ott fognak fogyasztani, akár a sört vagy a bort. Ez költés szempontból is nem az a program, amire turizmus javasolt építeni. Azonban abban igaza van, hogy ha az éves esemény naptárat megnézik a városnak, az, hogy mit ajánl Budapest, mit ajánl az ország, ott át kell gondolni, mik azok a nagy szabású események, amikkel tudunk magasabb költési turizmust ösztönözni, és most ezt teljesen leválasztanám a daytime bulikra, mert egy teljesen más dolog, itt a nagy rendezvényekről van szó, mint amilyen a Sziget, vagy akár amilyen most volt a BL döntő. Itt Budapesten és országosan is kvázi egy ilyen esemény naptár formában kell gondolkodni, amiben egyfelől a már meglévő piaci és non-profit állami szintű rendezvényeket, igényeket becsatornázok, és összesítjük, összehangoljuk őket, hogy ezek egymás mellett, egymás kiegészítve, akár támogatva a különböző szektorokat működjenek, ne egymás ellen. Másfelől pedig szükséges olyan nemzetközi szintű nagy rendezvények behozatala, amikre az elmúlt években azért egyre több jó példa volt, de hogy ezek összeszedésén érdemes tovább menni, amik magasabb szintre pozícionálják Budapestet, és folyamatosan egyfajta mozgásban tartják a város kulturális életét.
2: Ha csak a klubokra gondolunk, akkor a fesztiválokkal összehasonlítva, ugye a fesztivál inkább egy szezonális dolog, a klubok meg hát azért egész évben jobb esetben tudnak működni, de hogy azért nekik sem mindegy, mivel számolnak, hogy mennyit hoz a konyhára egy nyári időszak, és mondjuk mennyit hoz a konyhára egy őszi vagy egy téli időszak.
3: Ez abszolút így van. A klubkultúra esetén egyfelől már a 2010-es évek óta láthatunk egy bezárási hullámot, ami először vidéken kezdődött, és Budapest is tovább gyűrűzött, ez a Covid után nyilván ez a sokként ért a piacot, de utána is látunk egy ilyen fajta bezárási hullámot, ami már az előbb említett okokra, mint a fogyasztói szokások átalakulása is látszódik. Másfelől a vidéki helyszíneken nyilván van egy demográfiai átalakulás, ugye sok fiatal elköltözik Budapestre vagy külföldre, ami szintén a keresetet csökkenti. Budapesten pedig egyfelől, amit említettünk, a különböző akár napoli típusú bulik, vagy inkább az is egyfajta új irány, hogy nagyon sokan egy-egy nagyobb koncertet keresnek, mint élményt, ezért az a fajta minden hétvégén klubba járós kultúra kezd alá hagyni, ami mondjuk egy 15-20 éve általános volt még. Nem csak az országban, ezek európai trendek, a berlini klubszektor is pont ugyanezettől a problémáktól küzd. Viszont a különbség az az, hogy míg ott vannak különböző támogatások és együttműködések a különböző szereplők között, hogy lehetne ezt megmenteni és fejleszteni, addig itthon ugye az a fajta válasz, amit láthatunk az elmúlt hónapokban ezekkel a megzárásokkal és bezárásokkal, ez igazából csak ezt a fajta irányt erősíti meg. Ezért ebben a szektorban pedig különösen szükség lenne egy átfogó stratégiára. Egyfelől párbeszédre a szereplők között, másfelől pedig a különböző állami szereplők között, hogy lehetne egyfelől megmenteni ezt a szektort, másfelől pedig a színvonalát fejleszteni, és a különböző ezzel a szektorra járó negatív kicsordulásokat, mint ahogy beszéltünk, akár a kábítószerkereskedelem, vagy akár a különböző rendbontások, ezeket pedig visszaszorítani. Azonban ez céltalan és valódi eszközszerzet nem felvonultató, csak szigorításokkal ez nem fog működni. Itt párbeszédre és fejlesztésre van szükség.
0: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: 4 nap több százból egy

0: téged is. www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Bécsi úton befelé a Szépvölgyi út előtt. A 17-es, a 19-es és a 41-es villamos helyett a Szent Lukács gyógyfürdő és a Katonyi Mártírok parkja között pótlóbusz közlekedik. Tart a helyszínen és az Alkotás utcában befelé a Krisztina körút előtt a középső sávban. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól, a Rákóczi úton a Blahalujza térnél, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól délre és a Lánchíd közelében, a Közraktár utcában befelé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttal a Dózsa-György útig rendezvény utó munkálatai miatt. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olof Pálma sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: 9 óra van, 2026. június 3-a. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. 2006-ban, azaz 20 évvel ezelőtt Szerbia és Montenegró ezen a napon nyilvánította ki, hogy hivatalosan is elválnak egymástól. Ezt megelőzően május 21-én volt egy népszavazás. Mindkét tagja az akkori állam szövetségnek függetlenné vált, és így létrejött a független Szerbia és a független Montenegró. Nem tudom, hogy ez nekik mekkora ünnep, mi viszont jövünk a legfontosabb hírekkel. A Trend FM-en, a 94.2-n a hírszerkesztő Kovács Gergő, én pedig Németh László vagyok.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Újra lőni kezdte egymást Irán és az Egyesült Államok.
5: Közben a két ország közötti méketárgyalások megállni látszanak. Az Iszlám Köztársaság balisztikus rakétákkal és drónokkal támadta Bahreint és Kuvaitot, míg az amerikai hadsereg egy iráni sziget ellen hajtott végre támadásokat. A támadásokat az indította el, hogy az amerikai hadsereg rakétatámadással megállított egy tankert, ami megpróbált átjutni az iráni kikötők ellen bevezetett amerikai blokkádon. Néhány napja abban maradtak a tárgyalások a háború lezárásáról. Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán ezt fake newsként értékelte, közölve, hogy a tárgyalások leállásáról szóló hír hamis, és az elmúlt 4 napban folyamatosan zajlott a párbeszéd a felek között.
4: Dróntámadás érte a Szentpétervári kikötő olajterminálját hajnalban.
5: A létesítményben hatalmas tűz ütött ki, a reggeli órákban újabb csapások történtek, így a lángok tovább terjedtek. A Szentpétervári olajterminál északnyugat Oroszország legnagyobb kőolajtermék kezelő létesítménye. A 21 tartály könnyű és nehéz kőolajtermékek tárolására szolgál, a terminál éves kapacitása pedig eléri a 12,5 millió tonnát.
4: Új vámtarifák bevezetését javasolja a legfontosabb kereskedelmi partnereivel szemben az amerikai kormányzat, az érintettek között van az Európai Unió és Kanada is, erről számolt be a Politico.
5: Az amerikai kereskedelmi hivatal jelentése szerint az érintett országok nem érvényesítik megfelelően a kényszermunkával készült termékek tilalmára vonatkozó jogszabályokat. A hivatal rájuk 10%-os vám kivetését javasolja. Ugyanez a vámtétel sújthat 9 olyan országot is, amelyek ugyan kényszermunka elleni kötelezettséget felelősséget vállaltak, ám azt nem tartják be, valamint az Egyesült Királyságot is, amely eddig csak részleges szabályozást vezetett be. A felmaradó 44 vizsgált országra 12,5%-os vámtételt szabnának ki.
4: Argentína csatlakozni kíván a Csendes-óceáni szabadkereskedelmi szerveződéshez.
5: Jelentkezését ma tervezi benyújtani Párizsban, eközben Kína szintén jelezte csatlakozási szándékát. Az átfogó és előremutató Csendes-óceáni partnerség egy 2018-ban létrejött megállapodás, amelynek jelenleg 12 ország a tagja, köztük olyanok, mint Ausztrália, Japán és Nagy-Britannia. Argentína az elmúlt hónapokban más kereskedelmi megállapodások megkötését is támogatta, ideértve az Egyesült Államokkal kötött kölcsönös kereskedelmi és befektetési megállapodást, valamint a Mercosur és az Európai Unió közötti megállapodást is.
4: Ismét megtartják az elnök elleni merényletkísérlet miatt félbeszakadt fehérházi tudósítók vacsoráját Washingtonban.
5: Az áprilisban meghiúsult eseményt július végén rendezik meg, a rendezvényre Donald Trump amerikai elnök is meghívást kapott. Az újságírókat tömörítő szervezet elnöke szerint a megismételt esemény szűkebb körül lesz, és jóval komolyabb biztonsági intézkedések övezik majd. Donald Trump a közösségi oldalán jelentette be, hogy elfogadja a meghívást és beszédet mond a rendezvényen. Egyúttal közölte, hogy az új helyszín a washingtoni Waldorf Astoria szálloda bálterme lesz, amit egy évtizede az ő vállalkozása épített át hotellé. Az épület a Fehér Háztól néhány száz méterre található.
1: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
4: Nézzük, mi történik a piacokon. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os erősödés mellett 136.290 ponton nyitott, 402 millió forintnál jár a börze forgalma 5 perccel nyitás után. A blue chipek közül a MOL 2%-kal erősödik, 3.974 forinton áll, az OTP 1%-os mínuszban, 41.850 forinton, a Richtert 3.9%-os csökkenés mellett 12.080 forinton jegyzik, a Magyar Telekom 6%-kal esett 2.732 forintra. A Forage 1%-os pluszban 2360 forinton, az Opus 2%-os erősödés mellett 364 forinton áll a budapesti értéktőzsde parkettjén. A Bitcoin jelenleg 66.071 dollárért és 3 dollár centért kapható, 9%-kal csökkent ezen kriptodeviza értéke. Az Ethereum pedig ebben a pillanatban 1840 dolláron és 29 centen forog. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euróért 355 forintot és 72 fillért kérnek, egy amerikai dollár 306 forint 26 fillér, egy svájci frank 388 forint és 12 fillér. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 89 fillér, a cseh koronáé 14 forint 70 fillér. Egy angol font 411 forintba és 94 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Nézzük, hogy mi a helyzet Európában, annak is a nyugati felén enyhe optimizmus látható legalábbis a számokban. A londoni FTSE és a frankfurti DAX 1/10, a párizsi CAC 40 2%-kal erősödik, Milánó 3/10, Madrid 1%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,2%-kal erősödött, 95 dollár 78 centre, a Brent jegyzési ára 2%-os pluszban 97 dollár 91 centen áll. 7%-kal csökkent az arany ára, unciánként 4489 dollárba és 10 centbe kerül a sárga nemesfém. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Különböző jogi csűrcsavarással, de meg tudja oldani a kormány a köztársasági elnök eltávolítását, azonban kérdés, hogy az az uniós jognak is megfelele.
5: Bár technikai akadálya nincs, a kétharmados többség bármit megtehet, hiszen az alaptörvény módosítás felett nincs tartalmi kontroll. Ugyanakkor nehéz lesz elkerülni a személyre szabott jogalkotást, amit az Európai Unió sem nézne jó szemmel, mondta a rádiónk által megkérdezett alkotmányjogász. Hak Pétert hallják.
6: A magyar alaptörvénynek a legnagyobb problémája, hogy nagyon könnyen módosítható, tehát alkotmány nem nehezebb most módosítani, mint bármelyik törvényt megváltoztatni. Itt korlát az, hogy a változtatás elvileg nem ütközhet magába az alaptörvénybe, amely kimondja, hogy Magyarország független demokratikus jogállam, de nincs, aki ezt igazán számon kérje, hiszen az Alkotmánybíróság az alkotmány módosítások tartalmát nem vizsgálja. Az Európai Bíróság több ügyben hozott határozatot más országokat érintően, ahol meghatározta azt, hogy független pozíciókban lévők elmozdításának mik az elfogadható lehetőségei.
4: Jelentősen nőtt a biztosítási szektor díjbevétele Magyarországon, de a biztosítási tudatosság továbbra is alacsony.
5: A Hungarikum Biztosítási Alkus ZRT elnök vezérigazgatója szerint a biztosítók díjbevétel emelkedésében a szerződésszám növekedése mellett az infláció és az ingatlanok értékének emelkedése is szerepet játszott. Keszthelyi Eriket hallják.
7: 2020 és 25 között számszerűsítve 1205 milliárd forint volt a biztosítók díjbevétele 2020-ban, és 2025-ben közel 2000 milliárd forint volt. A biztosítási penetráció nagyságrendileg 2,1%-on állt 2024-ben, és még 25 év elején is, viszont már látjuk a javuló tendenciát, hiszen Q3-ban 2025-ben már 2,4%-os volt a biztosítási penetráció. Én azt gondolom, hogy szerződéses darabszám is nőtt, de mondjuk ki, hogy 2020 és 25 között hatalmas infláció is volt, több mint 50% volt az infláció. Én azt gondolom, hogy amellett, hogy a biztosítási darabszám is nőtt, de a biztosítási díjak is nőtek.
4: Megkezdődött a minisztériumok átszervezése idehaza, erről számolt be a külügyi tárca parlamenti államtitkára.
5: Velkei György szerint a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja. Az átalakítások szorosan összekapcsolódnak az egyidejűleg folyó átvilágítási eljárásokkal.
8: Ennek keretében azt a döntést hoztuk, hogy 45 kormánytisztviselő esetében a munkaviszony közös megegyezéssel történő felbontását kezdeményezzük. A minisztérium több mint 1000 fős állományából azon néhány tucat kolléga érintett, akik Szijjártó Péter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Így közvetlenül részt vettek abban a folyamatban, amely során Magyarország elveszítette hitelességét, elveszítette szövetségesei bizalmát, az Európai Unió peremére sodródott, hiteltelenné vált legfontosabb partnereinek szemében. Minden érintett munkavállalóval leültünk, a szemükbe néztünk és megindokoltuk a döntésünket.
1: Időjárás jelentés.
5: Borult, felhős időnk lesz, azonban hosszabb napos időszakok is előfordulhatnak. Sokfelé lehet esőre számítani. A Dunántúl északi részén erős, akár viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul.
4: A hazai álló és folyóvizek közül a Duna és a Tisza hőmérséklete 18 és 22 fok között váltakozik, attól függ, hogy éppen hol merészkednénk a habok közé. A tavaknál a Balaton 18 fokos, a Velencei tó 20, a Tisza tó, illetve a Szelidi tó 21 fokos.
1: Sporthírek a 94.2.
4: A Veszprém 30. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda NB1-et, mivel 36-24-re győzött a Szeged otthonában a döntő második mérkőzésén. A párharc első meccsét hazai pályán 38-36-ra nyerte meg a Veszprém, amely a 2023-24-es idény után. Idén ismét 100%-os mérleggel, pontvesztés nélkül lett bajnok. Alexander Čeferin, az Európai Labdarúgó Szövetség elnöke levélben gratulált Csányi Sándornak, a Magyar Szövetség vezetőjének a szombati Bajnokok Ligája döntő kiemelkedő színvonalú megrendezéséért. Čeferin levele szerint a Budapesten tapasztalt siker nem volt véletlen. A szlovén sportvezető írásában hangsúlyozta, hogy a döntő az egység, a szenvedély, a kiválóság és a barátság ünnepe volt.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
4: Jelentősen nőtt a biztosítási szektor díjbevétele Magyarországon, de a biztosítási tudatosság továbbra is alacsony. A Hungarikum Biztosítási Alku ZRT elnök vezérigazgatója szerint a biztosítók díjbevétele 2020 és 25 között 1205 milliárdról 1961 milliárd forintra emelkedett. Ebben a szerződés szám növekedése mellett az infláció és az ingatlanok értékének emelkedése is szerepet játszott. Keszthelyi Erikkel Kecső Rihárd beszélgetett.
1: Reggeli Monitor.
9: 2020 és 2025 között jelentősen nőtt a biztosítási szektor díjbevétele, miközben a biztosítási penetráció továbbra is alacsony. Ez a gyakorlatban mit jelent? Fejlődik a piac, vagy inkább drágábbak lettek a biztosítások?
7: Alapvetően 2020 és 25 között számszerűsítve 1205 milliárd forint volt a biztosítók díjbevétele 2020-ban, és 2025-ben közel 2000 milliárd, de pontosan 1961 milliárd forint volt. A biztosítási penetráció nagyságrendileg 2,1%-on állt 2024-ben, és még 25 év elején is, viszont már látjuk a javuló tendenciát, hiszen Q3-ban, 2025-ben már 2,4%-os volt a biztosítási penetráció. Én azt gondolom, hogy szerződéses darabszám is nőtt, de mondjuk ki, hogy 2020 és 25 között hatalmas infláció is volt, több mint 50% volt az infláció. Én azt gondolom, hogy amellett, hogy a biztosítási darabszám is nőtt, de a biztosítási díjak is nőtek, hiszen magával húzta akár az alulbiztosítottság, vagy éppen a építő anyag árak emelkedése is a biztosítási díjakban is megjelenik, hiszen egy ingatlan 6 évvel ezelőtt, illetve most egészen más értéken van, és az érték után fizetjük a biztosítási díjtétel után a biztosítási díjat, úgyhogy ennek is köszönhető a biztosítók díjbevételének a növekedése.
9: Arról is van adat, hogy több mint 1 millió ingatlan nincs biztosítva, és több millióknak nincs megfelelő kaszkó életbiztosítási vagy öngondoskodási megoldása. Ez miért ilyen alacsony még mindig? Maga a biztosítási tudatosság Magyarországon miért ilyen alacsony?
7: Én ketté bontanám, említette a lakásbiztosítást, hogy 1 millió ingatlan nincs lakásbiztosítás, viszont fontos megemlíteni, hogy Európai Unió átlagát figyelembe véve azért Magyarország a lakásbiztosítások lefedettségében több mint 70%-os penetrációval rendelkezik, tehát kiemelkedő az Európa Unióban is a lakásbiztosítási lefedettség. Az 1 millió darabot, amit ön is említett, ennek több oka is van. Egyrészt vannak olyan ingatlanok, amik ártérben vannak tanyák, vannak tavak melletti ingatlanok, amit nem biztosítanak be az ügyfelek, de számos olyan ingatlan is van, ahol esetleg el kellene rá a lakásbiztosítás, de mégsem kötik meg az ügyfelek, vagy költségtakarékosság szempontjából, vagy éppen még nem érkezett el egy biztosítási tanácsadó, hogy felkeltse ennek a szükségességét. A kaszkó tekintetében fontos megemlíteni, hogy több mint 16 év az átlag életkora gépjárművek tekintetében, ezért is mondják azt sokan, hogy mekkora darabszám van, amire nincs kaszkó biztosítás. Hát általában egy 16 éves gépjárműre már nem szoktak kaszkó biztosítást kötni. Én azt gondolom, hogy ez nem egy kiugró. Maga az öngondoskodás tekintetében a nyugdíjbiztosítási lefedettségünk az már egy aggasztó, és visszatérve az ön feltett kérdésére. Tehát én azt gondolom, hogy amivel az elmúlt időszakban mi is foglalkoztunk, és az elkövetkezendő időszakban is hatalmas időt, energiát kell foglalkozni, hogy a biztosítási pénzügyi edukációt erősíteni tudjuk. Nem csak felnőtt korra gondolok, hanem már az általános iskolában is elő kell segíteni a biztosítási és a pénzügyi edukációt, hogy ahogy felnőnek a gyermekek, úgy egyre tudatosabbak legyenek a biztosítások és az egyéb pénzügyi termékek tekintetében.
9: A cégcsoport az elmúlt években több akvizíciót és integrációt is végrehajtott. Hol van ebben az ügyfélnek az érdeke, és hogyan lehet biztosítani, hogy a növekedés ne menjen a személyes tanácsadásnak minőségének a rovására?
7: A cégcsoportom tekintetében számos akvizíciót hajtottunk végre. Az elmúlt 7 évben több mint 52 biztosítás közvetítő vállalat csatlakozott a csoporthoz. Ez nem hogy hátrány jelentene az ügyfelek számára, hanem számos előnyt jelent, hiszen a becsatlakozott biztosítási tanácsadók, mindegyik kolléga elmondja, hogy sokkal nagyobb fókuszt tud jelenteni, sokkal nagyobb energiákat tud arra fordítani, fordítani, hogy az ügyfeleit sokkal szélesebb körben ki tudja szolgálni, hiszen eddig a vállalatnál akár az adminisztratív feladatok, akár a Nemzeti Bank megfelelés tekintetében nagyon sok időt és energiát kötött le, és innentől kezdve, hogy kvázi egy ergő szervezet alá csatlakozott, így sokkal több ideje fordítódik az ügyfelek kiszolgálására, és ezáltal is tudja az ügyfelet kiszolgálni még szélesebb körben. Ez volt a biztosítás közvetítők tekintetében, de ahogy ön is említette, számos akvizíciót hajtottunk végre. A múlt évben sikerült Magyarország egyik legnagyobb call center vállalatába többségi tulajdont szerezni. Ez is azt gondolom, hogy elősegít, hogy még szélesebb platformon tudjuk az ügyfél kiszolgálásunkat végrehajtani, illetve az OTP csoporthoz tartozó SimplePay ZRT-vel is kötöttünk egy stratégia megállapodást, hiszen a Simple alkalmazáson belül a biztosítás értékesítés jelen pillanatban még csak kötelező kaszkó tekintetében, és nem sokára indulunk az utassal, ősszel pedig a lakásbiztosítások tekintetében. Ott is egy olyan online platformot tudtunk létrehozni, ami ugyancsak megkönnyíti, átláthatóvá teszi az ügyfeleknek a biztosításoknak a megértését, illetve gyors kötéseket, gyors biztosítási szerződés létrehozását tudtuk elősegíteni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is elősegítette, és talán ami szerintem a legkiemelkedőbb, amivel alátámasztom azt, hogy mennyire élén járunk annak, hogy minél szélesebb körben tudjuk az ügyfeleinket kiszolgálni, hogy a Nemzetközi Unika biztosítóval, aki számos-számos országban jelen van, sikerült Magyarországon ugyancsak egy közös vállalatot létrehozni, ahol több mint 300 tanácsadó dolgozik, közel 200 ezer ügyfélnek nyújtanak napi szinten biztosítás közvetítés szakmai támogatást, és miért van ennek jelentősége? Hiszen nem csak egy biztosító termékét értékesíti, egy biztosítónak a platformját használják a tanácsadó kollégáim, hanem minden biztosító termékét tudják már január óta közvetíteni, illetve tanácsot adni az ügyfeleinek. Ide sorolom például, hogy már nem csak egy lakásbiztosítást tudnak értékesíteni, hanem megteremtettük azt a platformot, ahol 14 lakásbiztosítást és a hozzá tartozó fogyasztóbarát lakásbiztosításokat is tudják értékesíteni. Tehát azt gondolom, hogy ezek számos olyan lépés volt az elmúlt időszakban, amivel elősegítjük azt, hogy a biztosítási penetráció nőjön, nem beszélve arról, hogy a világ, de Európában a legnagyobb biztosítási szövetségben is tulajdonosok lettünk, ezáltal tudunk olyan nemzetközi benchmarkokat hazahozni, amivel a magyar biztosítási szektort tudjuk pozitív irányba változtatni, illetve a biztosítás közvetítői hálózatot tudjuk szakmailag elismertebbé tenni.
1: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
4: A vonalban itt van velünk Szitás Lóránt, az XTB munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
10: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatóságot!
4: Azt mondtad, hogy több érdekes dolgot is látsz most a piacon, pontosabban nem dolgot, hanem folyamatot. Melyek ezek?
10: Igen, így van. Kezdeném azzal, hogy a piacnyitásnál azt láthatunk, hogy egy ilyen negatív piacnyitást láthatunk, hiszen a főbb részvényindexek jelenleg mínuszban vannak, mint például a DAX index, jelenleg mínusz 0,64%-ban van, az olasz index mínusz 0,56%-ban, és a francia index is mínusz 0,31%-ban. Tehát láthatjuk azt, hogy Európában jelenleg egy negatív piaci hangulat uralkodik, és ez két dolognak is köszönhető. Az első az, hogy a közel-keleti konfliktus tovább eszkalálódik, hiszen Irán legalább 10 ballisztikus rakétát indított el az Egyesült Államok kuwaiti katonai bázisai felé, továbbá támadásokat hajtottak még végre Bahrein, Szaúd-Arábia és Dubaj ellen is, tehát láthatjuk, hogy az eszkaláció lényegében fokozódik, és ennek köszönhetően az olaj is reagált, a kőolaj, hiszen a Brent típusú kőolaj már 97 dollárra ugrott vissza, és a WTI típusú kőolaj pedig 95 dollárra ugrott vissza. És láthatjuk azt is, hogy ugye a befektetők is reagáltak, tehát ugye egy negatív hangulat uralkodik. Továbbá pedig van itt még egy nagyon érdekesség, hogy ugye Amerikában lényegében egy új vámszakasz indulhatott el, amelyet 301-es vámszakasznak titulálnak. Itt az Egyesült Államok legalább 10%-os új importvámok bevezetését javasolta mintegy 60 ország termékeire, hiszen az előző javaslatot ugye a bíróság felülvizsgálta és eltörölte, viszont az új importvámok bevezetése akár már a holnapi naptól is érvénybe léphet. Tehát ez megint csak egy olyan információ, ami miatt ugye egy ilyen negatív hangulatnak lehetünk szemtanúi.
4: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Szitás Lórántot, az XTB munkatársát hallották. Szép napot és eredményes hetet kívánunk neked, szervusz!
10: Na, szervusz. Sziasztok!
1: Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
3: Idén újra bábos napközis alkotótábor a Budapest Bábszínházban. Június 29 és július 3 között Lázár Ervin mesének univerzumát ismerhetik meg a 10-13 éves gyerekek a Berzsián és Dideki című előadás kapcsán. Nem csak a bábozás, színészkedést, de a színházi világ minden kulcspozícióját kipróbálhatják a diákok. Bővebb információ budapestbabszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: 9:50 önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n. Rafael!

0: a második ilyen címét pedig a 2016-os riói olimpia Marc López partnereként szerezte meg. Hát nagyon-nagyon sok boldog születésnapot kívánunk neki, reméljük, hogy még sokáig velünk marad, egyébként ugye ő tenisziskolát is üzemeltet, és hát valami embertelen mennyiségben játszanak ott leginkább gyerekek, nagyon tehetséges fiatalok, úgyhogy ez azért nagyon szép tőle, hogy nyilván némi nemű költségtérítés fejében, de foglalkozik a fiatal generációval. Illetve, hogyha jól emlékszem, akkor talán volt valami olyan történet is, ugye a kettejük nagy viadaláról, a Federer-Nadal viadalról szólt egy időben a tenisport, hogy valahogy összekeveredtek egy nyaraláson, és akkor lementek edzeni a pályára. És egyszer csak a pálya lelátói pedig megteltek. Ők meg ott örömjátékot adtak a közönségnek. Na hát nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki. Jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en a 94.2-n, a hírszerkesztő Kovács Gergő, én pedig Németh László vagyok.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: Újra lőni kezdte egymást Irán és az Egyesült Államok, miközben a két ország közötti béketárgyalások megállni látszanak.
2: Az iszlám köztársaság balisztikus rakétákkal és drónokkal támadta Bahreint és Kuvaitot, míg az amerikai hadsereg egy iráni szigetet vett célba. A támadásokat az indította el, hogy az amerikai hadsereg megállított egy tankert, ami megpróbált átjutni a kikötőkben bevezetett amerikai blokádon. Néhány napja abban maradtak a tárgyalások a háború lezárásáról. Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán ezt fake newsként értékelte, közölve az elmúlt 4 napban folyamatosan zajlott a párbeszéd a két fél között.
0: Dróntámadás érte a Szentpétervári kikötő olajterminálját hajnalban.
2: A létesítményben hatalmas tűz ütött ki, a reggeli órákban újabb csapások történtek, így a lángok tovább terjedtek. A Szentpétervári olajterminál Észak-Nyugat Oroszország legnagyobb kőolajtermékkezelő létesítménye. A 21 tartály könnyű és nehéz kőolajtermékek tárolására szolgál, a terminál éves kapacitása pedig eléri a 12,5 millió tonnát.
0: Új vámtarifák bevezetését javasolja a legfontosabb kereskedelmi partnereivel szemben az amerikai kormányzat, az érintett államok és szervezetek között van az Európai Unió és Kanada is, erről számolt be a Politico.
2: Az amerikai kereskedelmi hivatal jelentése szerint az érintett országok nem érvényesítik megfelelően a kényszermunkával készült termékek tilalmára vonatkozó jogszabályokat. A hivatal rájuk 10%-os vámkivetését javasolja. Ugyanez a vámtétel sújthat 9 olyan országot is, amelyek ugyan kényszermunka elleni kötelezettséget vállaltak, ám azt nem tartják be, valamint az Egyesült Királyságot is, amely eddig csak részleges szabályozást vezetett be. A fennmaradó 44 vizsgált országra 12,5%-os vámtételt szabnának ki.
0: Idehaza a turizmus növekedése javította a magyar külkereskedelmi egyenleget.
2: Az első negyed évben a szolgáltatás külkereskedelmi egyenleg 2,5 millió euróra emelkedett. A szolgáltatások euróban számított exportja 4,5%-kal, importja 4,8%-kal bővült. A többlet növekedését a turizmus mellett a szállítási szolgáltatások és a bérmunka húzta. Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
3: Ez 94 millió eurós növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Az export 4,5%-kal, az import pedig 4,8%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest. Leginkább a turizmus egyenlege növekedett, illetve az üzleti szolgáltatásoké csökkent. Hogyha a GDP adatokra ránézünk, akkor azt is tudjuk, hogy a volumenek hogyan alakultak. Az export az 2,2%-kal, míg az import 3,2%-kal csökkent, így a szolgáltatás külkereskedelem növekedési hatása összességében semleges volt a negyed évben.
0: A minden hétvégén klubba járós kultúra, ami 15-20 éve még megvolt, kezd átalakulni, de nem csak itthon, hanem Európában is. Erről beszélt a Trend FM által megkérdezett városfejlesztő.
2: A szakértő szerint a 2010-es évek bezárási hullámát követte a Covid, a fogyasztói szokások átalakultak, és a negatív ügyek, mint a kábítószer használat sem könnyítenek a helyzeten. A fesztiválok is átpozícionálnak és túlélnek, ugyanakkor a buli turizmusra még inkább ráférne egy átfogó stratégia és fejlesztés. López Benjamint hallják.
4: A klasszikusan vagy a buli turizmus, ami főként Budapestet érinti. Itt is látunk egyfajta átrendeződést, és a szektorban itt azért jóval több bajlós jelet is látunk. Vendéglátóhelyek száma az drasztikusan lecsökkent a Covid óta, és a csökkenés az nem tűnik úgy, hogy mérséklődne. Itt is láthatunk egyfajta fogyasztói

0: rendeződés turisztikai oldalról, bár a volumen, azaz a Magyarországra érkező turisták száma az nem csökken, azonban az látható, hogy az idejövők kevesebbet költenek, és ez még hozzájárul, hogyha Budapestet vizsgáljuk, az, hogy a szabályozási környezetben egyre erőteljesebb, drasztikus korlátozások vannak, zárórák, kitelepülési rendeleteknek a szigorítása, amelyek szintén rosszul hatnak el a szektorra.
1: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,5%-kal erősödik, és jelenleg 136.245 ponton áll, a részvénypiac forgalma pedig fél órával nyitás után közelíti a 9,3 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,5%-kal jött feljebb, 4.024 forintra, az OTP 0,7%-kal csökkent 41.600 forintig, 3,8%-os mínuszban a Richter 12.080 forinton, a Magyar Telekom 2.734 forinton áll 0,5%-os csökkenés mellett. Nyugat-Európában a helyzet inkább kissé pesszimistának tűnik most, legalábbis a számok alapján. A londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 7/10, a párizsi CAC 3/10%-kal csökken, a milánói börze 0,5%-kal korrigál lefelé, a spanyol index viszont, a madridi IBEX 3/10%-kal erősödik.
1: Időjárás jelentés.
3: Borult felhős időnk lesz, azonban hosszabb napos időszakok is előfordulhatnak. Sokfelé lehet esőre számítani. A Dunántúl északi részén erős, akár viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: A vonalban itt van velünk Nagy András, az Erste részvény elemzője. Szervusz András, szép napot kívánok!
2: Üdvözlök, és köszöntöm a tisztelt hallgatókat is.
1: És amiről beszélgetünk a következő percekben, az Európai Uniós vállalatok, illetve hát a nyugat-európai vállalatok első negyedéves gyors jelentései. Általánosságban hogy látod a helyzetet? Van fejlődés, elmozdulás?
2: Hát egy pici fejlődés az a profitok tekintetében mindenféleképpen megfigyelhető volt az első negyedévben. Nagyjából egy 10%-os profit növekedésről tudtak beszámolni a nyugat-európai cégek, miközben az árbevétel az érdemben stagnált. Tehát egy pici profit növekedés azért az volt, de ez egyrészt szektoronként nagyon-nagyon eltérő volt. Néhány szektor húzta fel igazából az eredményeket, és hát hogyha összevetjük Amerikával, ahol nagyságrendileg egy 30%-os profitbővülés volt év per év alapon az első negyedévben, akkor azért egyértelműen látszik az, hogy Európa lemaradó volt itt az első negyedévben, ami a profitokat illeti mindenféleképpen.
1: Hogy alakult az energiaszektor?
2: Ez az energiaszektornak egy nagyon izgalmas időszaka volt, és hát ez az egyik olyan szektor, ami értelemszerűen profitálni tudott itt az eseményekből. Ugye itt az iráni háborúnak a kirobbanása, az nagyon nagy változást hozott az energiapiacon. Érdekesség, hogy egyébként, ha mondjuk a januárt és a februárt néztük volna csak, akkor még alapvetően csökkenő energiaárakkal szembesültünk volna, és hát a februárban kilőtt energiaárak okozták azt, hogy a első negyedéves átlagos olajár az egy picit magasabb volt, mint egy évvel korábban. A gázárak azok egyébként még így is elmaradtak a 2025 első negyedévi átlagtól, mert hogy igazából ugye csak a márciusi értékek voltak kiugróak, ezért az átlagot nem nagyon tudták megdobni. Ennek ellenére azért az energiacégek Európában csak nem 40%-os profit növekedésről tudtak beszámolni. Részben azért, mert hogy márciusban például a finomítói marzsok vagy a petrolkémiai marzsok azok nagyon-nagyon megugrottak, illetve hát a másik ilyen érdekesség, hogy pont itt a március az rendkívül volatilisan alakult az energiapiacon, akár az olajárakban, akár a gázárakban, így azok az energetikai cégek, akiknek nagyon jelentős a kereskedési tevékenysége, tehát ez a klasszikus trading eredmény, az nagyon meg tudta dobni adott esetben a profitokat. Így például a BP, tehát a British Petrolnak például az eredményét egyértelműen az húzta, hogy az előbb említett kereskedési eredmény nagyon jó lett, nagyon jól tudták kezelni ezt a márciusi nagy volatilitást. És hogyha energiaszektoron belül egy picit előre tekintünk, akkor azért látszik az, hogy a nagy volatilitás és a magas árak azok áprilisban, májusban is velünk maradtak. A június majd meglátjuk, hogy még mit hoz a jövő, de azért az látható, hogy a magas energiaárakból valószínűleg a második negyed évben is profitálni tudnak majd az energetikai szektornak a szereplői.
1: Hogy szerepelt a pénzügyi szektor?
2: A pénzügyi szektor volt a másik, ami kiemelkedően jól teljesített. Összességében 17%-ot tudott emelkedni a szektornak a nyeressége. Itt két nagy irányban lehet elmozdulnunk. Az egyik azok a biztosítók, a másik pedig a bankok. A biztosítóknál volt nagyobb mértékű a növekedés, ott egy 25%-os növekedés volt. Ott nagyon egyszerű a sztori, bázishatás okozta a nagy növekedést, ugyanis 2025 első negyedévében ugye Los Angelesben volt egy óriási erdőtűz, óriási károkat okozott, ami az európai biztosítókat is érintette, elsősorban a viszontbiztosítóknak volt amerikai kitettsége. Így ugye nekik a bázis évük, a 25 első negyedév, az meglehetősen gyenge volt. 26 első negyedévében szerencsére hasonló méretű károk azok nem keletkeztek, viszonylag kevés természeti katasztrófa volt, így a kárhányadok, a biztosítóknak a kifizetései azok alacsonyan maradtak, ez mindenféleképpen hozzájárult a profitjuk növekedéséhez. A másik ága a pénzügyi szektornak azok ugye a bankok. Itt is alapvetően azért egy jó eredményt láthattunk, 7%-os profitnövekedést láthattunk. Alapvetően az egyik tényező az energiacégekhez hasonlóan itt is a volatilitás, tehát hogy a bankokon belül a befektetési tevékenységek, a kereskedési tevékenységek, részvénypiac, kötvénypiac, devizapiac és nyersanyagpiac, hogy ezek a szegmensek nagyon-nagyon jól teljesítettek, ez húzta ugye a komplett banki eredményeket. Ezen kívül biztosítókhoz hasonlóan el lehet mondani, hogy a portfólió minőség az a bankoknál is jó, bankoknál is a nem teljesítő hitelekből kicsi kvázi káresemény keletkezett, hogy itt a biztosítókkal párhuzamot húzzunk, ez nyilván kedvezően befolyásolta a profitokat, miközben azt lehet mondani, hogy a kamat és hozam környezet az viszonylag kellemes a mostani környezetben, ugye sokkal jobb, mint amikor Európában néhány évvel ezelőtt egy ilyen nulla környéki alapkamat szint volt, az akkor nagyon összenyomta a kamatmarzsokat. A mostani 2% körüli LKB alapkamat mellett azért nagyjából mostanra stabilizálódni és normalizálódni tudtak a banki kamatmarzsok, úgyhogy az látható, hogy az elmúlt negyed években most már sorozatosan a bankok és hát a teljes pénzügyi szektor stabil eredményjavulásról tud beszámolni.
1: Hogy teljesít, illetve hogy teljesített az autóipar?
2: Hát az autóipar az talán nem meglepő módon az egy gyenge pont volt itt az európai gyorsjelentéseknél. Összességében egy 14%-os profit visszaesést szenvedett el a szektor egészen. Továbbra is itt főként a kínai autógyártók okoznak komoly versenyt. Például azért itt az áraknál is az látszik, hogy hát a listárakban nem feltétlenül tapasztalható árcsökkenés, de azért az érződik, hogy egyre több márkánál, egyre több kereskedőnél akcióznak az autókereskedők. Nyilván ezen keresztül azért az effektív értékesítési áraknál azért ott némi csökkenés, az én érzékelésem szerint az tapasztalható. Ez negatívan érinti az autógyártókat, illetve hát a másik tényező az az, hogy adott esetben volumenben csökkenések tapasztalhatóak, főként kínai piacon, ott azért piaci részesedést veszítenek az autógyártók, gyakorlatilag az összes európai autógyártónak szűkül az értékesítése Kínában. És hát ami még egy ilyen érdekesség, hogy az elektromos átállás nem egészen úgy alakul, mint ahogy azt tervezték az európai autógyártók, lassabb a folyamat, nem annyira nyereséges, mint ahogy azt kalkulálták, úgyhogy a korábban kifejlesztett elektromos autó modellekhez kapcsolódóan eléggé gyakori, hogy leírásokat kell nekik végrehajtaniuk. Ez nem csak ezt az első negyed évet terhelte, már a korábbi negyed években is láttunk egyes autógyártóknál leírásokat, de ezek a leírások is értelemszerűen negatívan hatottak a profitokra.
1: Hogyha megnézzük a fegyvergyártókat, csak egy gyors kitekintés erre a piacra, én valahol azt olvastam, hogy mostanság gyakorlatilag a villanykapcsolót is el tudják adni a gyárból, gyakorlatilag bármilyen készletet, illetve hát nyilván vesznek fel gyártásra újabb megrendeléseket. Ez lehet egyfajta kitörési pont a következő évekre nézve Európának?
2: Így igaz, tehát hogy azért azt látjuk, hogy a hadipari cégeknél ott nagyon komoly profit növekedések vannak. Például a CSG, ez a Csehszlovák Group nevű cseh fegyvergyártó cég, aki nemrég ment tőzsdére, ott egy 60%-os profit növekedés volt, és azért többnél is látszik az, hogy profitok tudtak növekedni, bár mondjuk az olasz Leonardo-nál ott pont azt látom, hogy ott meg 50%-kal csökkent a profit, de összességében azért látszik, hogy a profitok növekedni tudtak, Rheinmetallnál is egy 27%-os év per év alapú profit növekedés van, tehát itt a fegyvergyártóknál alapvetően a kapacitások határozzák meg, hogy mennyit tudnak eladni. Ugye a kapacitásfejlesztés az egy nagyon hosszú folyamat lenne náluk, ezért ott azért ott óvatosak, viszont nagy a kereslet, úgyhogy több évre előre lekötött megrendelési állományokkal rendelkeznek a fegyvergyártók, elég kiszámíthatóak ebből kifolyólag az ő rendelési állományaik, és hát az meg látszik, hogy a nagy kereslet mellett azért ők dinamikusan tudják növelni a profitjukat.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben a Trend FM műsorában a reggeli monitorban Nagy Andrást, az Erste részvény elemzőjét hallották. Szép napot és eredményes hetet kívánok neked, András, szervusz!
2: További szép napot kívánok!
0: Reggeli Monitor. Múltról, jelenről, jövőről, a pénzügyek tükrében. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is. Reggeli Monitor.
1: Két alacsony költségvetésű horrorfilm is túlszárnyalta a mozikban a legújabb Star Wars produkciót. A Megszállottság és a Backrooms nagyobb közönséget vonzott, mint a Mandalori és Grogu. A számok különösen látványosak. A Star Wars film mintegy 165 millió dolláros költségvetésből készült, és 3 hét alatt világszerte 257 millió dolláros bevételt termelt. Ezzel szemben a Backrooms mindössze 10 millió dollárból készült, mégis 118 millió dollárt hozott világszerte, már a második mozis hetére. A még kisebb költségvetésű Megszállottság pedig mindössze 1 millió dollárból készült, de már 148 millió dolláros globális bevételnél jár. A két horrorfilm együttes bevétele így meghaladja a Star Wars film eddigi eredményét. A siker érdekessége, hogy mindkét alkotást fiatal rendezők jegyzik. A Megszállottság rendezője Curry Barker 26 éves, míg a Backrooms alkotója Kim Persons mindössze 20 éves.
0: Ez a Reggeli Monitor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
3: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban tart a helyszínelés az Alkotás utcában befelé a Krisztina körút előtt a középső sávban. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttal és tovább a Budaörsi úton. A budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Kerepesi úton befelé a Hungária körút előtt, a Rákóczi úton a Blahalujza térnél, a Közraktár utcában befelé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttal a Dózsa-György útig rendezvényutó munkálatai miatt. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olof Pálma sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták a félútpályát a harmadik kerületben a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
5: 1980-ban repülünk vissza, amikor is Farkas Bertalan az első magyar űrhajós a Soyuz 35 fedélzetén ezen a napon érkezett vissza a világűrből, június 3-án. Azért ez nagyon nagy dolog. Tábornok úr egyébként kivételes személyiség, rengeteg előadást tartott ugye akkor és azóta is kalandjairól, és hát aztán Kapu Tibor követte őt nemrég a világűrben, nyilván majd őt is még sokat látjuk, illetve halljuk majd szerepelni. Szóval ez azért mindenképpen egy fantasztikus évforduló, tehát 1980, amikor az első magyar űrhajós vagy kozmonauta visszatért a világűrből sikeresen. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2 Budapesten és környékén, 10 óra múlt 1 perccel, a hírszerkesztő Kovács Gergő, én Németh László vagyok. Jövünk a legfrissebb információkkal.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter.
6: A tárca vezető Terdik Tamás vezérőrnagy helyére Baricska Norbert rendőrezredest nevezte ki.
5: Újra lőni kezdte egymást Irán és az Egyesült Államok, miközben a két ország közötti béketárgyalások megállni látszanak.
6: Az iszlám köztársaság balisztikus rakétákkal és drónokkal támadta Bahreint és Kuvaitot, míg az amerikai hadsereg egy iráni szigetet vett célba. A támadásokat az indította el, hogy az Egyesült Államok megállított egy tankert, ami megpróbált átjutni a kikötőkben bevezetett amerikai blokádon. Néhány napja abban maradtak a tárgyalások a háború lezárásáról, legalábbis erről szóltak a hírek. Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán ezt fake newsként értékelte, közölve az elmúlt 4 napban folyamatosan zajlott a párbeszéd a felek között.
5: Dróntámadás érte a szentpétervári kikötő olajterminálját hajnalban.
6: A létesítményben hatalmas tűz ütött ki, a reggeli órákban újabb csapások történtek, így a lángok tovább terjedtek. A szentpétervári olajterminál északnyugat Oroszország legnagyobb kőolajtermék kezelő létesítménye. A 21 tartály könnyű és nehéz kőolajtermékek tárolására szolgál, a terminál éves kapacitása pedig eléri a 12,5 millió tonnát.
5: Jelentősen nőtt a magyar Bauhaus nyeressége tavaly.
6: A cég beszámolója szerint a nettó árbevétel meghaladta a 37 milliárd forintot, ami közel 3%-os növekedésnek felel meg a 2024-es forgalomhoz képest. A Bauhaus szakáruházak Kft. Adózott nyeresége az egy évvel korábbi összeg majdnem triplájára nőtt. A múlt évre jutó 664 millió forintos profit ugyanis 170%-os javulást jelent. Az eladott áruk beszerzési értéke lényegében stagnált, kevesebb mint 27 milliárd forintot tett ki. A bérköltség ugyanakkor 9,5%-kal nőtt.
5: Új vámtarifák bevezetését javasolja a legfontosabb kereskedelmi partnereivel, köztük az Európai Unióval és Kanadával szemben az amerikai kormányzat. Erről számolt be a Politico.
6: Az amerikai kereskedelmi hivatal jelentése szerint az érintett országok nem érvényesítik megfelelően a kényszermunkával készült termékek tilalmára vonatkozó jogszabályokat. A hivatal rájuk 10%-os vám kivetését javasolja. Ugyanez a vámtétel sújthat 9 olyan országot is, amelyek ugyan kényszermunka elleni kötelezettséget vállaltak, ám azt nem tartják be, valamint az Egyesült Királyságot is, amely eddig csak részleges szabályozást vezetett be. A fennmaradó 44 vizsgált országra 12,5%-os vámtételt szabnának.
5: Argentina csatlakozni kíván a csendes-óceáni szabadkereskedelmi szerveződéshez.
6: Jelentkezését ma tervezi benyújtani Párizsban, eközben Kína szintén jelezte csatlakozási szándékát. Az átfogó és előremutató csendes-óceáni partnerség egy 2018-ban létrejött megállapodás, amelynek jelenleg 12 ország a tagja, köztük olyanok, mint Ausztrália, Japán és Nagy-Britannia. Argentina az elmúlt hónapokban más kereskedelmi megállapodások megkötését is támogatta, ideértve az Egyesült Államokkal kötött kölcsönös kereskedelmi és befektetési megállapodást, valamint a Mercosur és az Európai Unió közötti megállapodást is.
5: Idehaza benyújtotta a Tisza párt azt a törvényjavaslatot, amely megszüntetné a szuverenitásvédelmi hivatalt.
6: Ehhez az alaptörvény módosítására, tehát kétharmados parlamenti döntésre van szükség. A javaslatban arról írnak, hogy az országgyűlés megállapítja, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. A javaslat szerint a hivatal általános jogutódja az igazságügyi minisztérium lesz. A hatályba lépés után eljárásai megszűnnek, ahogy elnökének és helyetteseinek megbízatása is. A részletszabályokat az igazságügyi miniszter határozza meg.
5: Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, erről számolt be a Külügyi Tárca parlamenti államtitkára.
6: Velkei György szerint a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja. Az átalakítások szorosan összekapcsolódnak az egyidejűleg folyó átvilágítási eljárásokkal.
7: Ennek keretében azt a döntést hoztuk, hogy 45 kormánytisztviselő esetében a munkaviszony közös megegyezéssel történő felbontását kezdeményezzük. A minisztérium több mint 1000 fős állományából azon néhány tucat kolléga érintett, akik Szijjártó Péter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Így közvetlenül részt vettek abban a folyamatban, amely során Magyarország elveszítette hitelességét, elveszítette szövetségesei bizalmát, az Európai Unió peremére sodródott, hiteltelenné vált legfontosabb partnereinek szemében. Minden érintett munkavállalóval leültünk, a szemükbe néztünk és megindokoltuk a döntésünket.
5: Különböző jogi csűrcsavarással, de meg tudja oldani a kormány a köztársasági elnök eltávolítását, azonban kérdés, hogy az az uniós jognak is megfelele.
6: Bár technikai akadálya nincs, a kétharmados többség bármit megtehet, hiszen az alaptörvény módosítás felett nincs tartalmi kontroll. Ugyanakkor nehéz lesz elkerülni a személyre szabott jogalkotást, amit az Európai Unió sem nézne jó szemmel, mondta a rádiónk által megkérdezett alkotmányjogász. Hak Pétert hallják.
8: A magyar alaptörvénynek a legnagyobb problémája, hogy nagyon könnyen módosítható, tehát alkotmány nem nehezebb most módosítani, mint bármelyik törvényt megváltoztatni. Itt korlát az, hogy a változtatás elvileg nem ütközhet magába az alaptörvénybe, amely kimondja, hogy Magyarország független demokratikus jogállam, de nincs, aki ezt igazán számon kérje, hiszen az Alkotmánybíróság az alkotmány módosítások tartalmát nem vizsgálja. Az Európai Bíróság több ügyben hozott határozatot más országokat érintően, ahol meghatározta azt, hogy független pozíciókban lévők elmozdításának mik az elfogadható lehetőségei.
5: Jelentősen nőtt a biztosítási szektor díjbevétele Magyarországon, de a biztosítási tudatosság továbbra is alacsony.
6: A Hungarikum Biztosítási Alkusz ZRT elnök vezérigazgatója szerint a biztosítók díjbevétel emelkedésében a szerződésszám növekedése mellett az infláció és az ingatlanok értékének emelkedése is szerepet játszott. Keszthelyi Eriket hallják.
9: 2020 és 25 között számszerűsítve 1205 milliárd forint volt a biztosítók díjbevétele 2020-ban, és 2025-ben közel 2000 milliárd forint volt. A biztosítási penetráció nagyságrendileg 2,1%-on állt 2024-ben, és még 25 év elején is, viszont már látjuk a javuló tendenciát, hiszen Q3-ban 2025-ben már 2,4%-os volt a biztosítási penetráció. Én azt gondolom, hogy szerződéses darabszám is nőtt, de mondjuk ki, hogy 2020 és 25 között hatalmas infláció is volt, több mint 50% volt az infláció. Én azt gondolom, hogy amellett, hogy a biztosítási darabszám is nőtt, de a biztosítási díjak is nőtek.
5: A turizmus növekedése javította a magyar külkereskedelmi egyenleget.
6: Az első negyedévben a szolgáltatás külkereskedelmi egyenleg 2,5 millió euróra emelkedett. A szolgáltatások euróban számított exportja 4,5%-kal, importja 4,8%-kal bővült. A többlet növekedését a turizmus mellett a szállítási szolgáltatások és a bérmunka húzta. Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
10: Ez 94 millió eurós növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Az export 4,5%-kal, az import pedig 4,8%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest. Leginkább a turizmus egyenlege növekedett, illetve az üzleti szolgáltatásoké csökkent. Hogyha a GDP adatokra ránézünk, akkor azt is tudjuk, hogy a volumenek hogyan alakultak. Az export az 2,2%-kal, míg az import 3,2%-kal csökkent, így a szolgáltatás külkereskedelem növekedési hatása összességében semleges volt a negyed évben.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-kal erősödik, 136.576 ponton áll a BUX. A részvénypiac forgalma pedig átlépte a 18,2 milliárd forintot, kicsivel több, mint egy órával nyitás után. A blue chipek közül a MOL 2%-kal erősödött 4044 forintra, az OTP 4%-os mínuszban 41720 forinton. 3,9%-kal csökken a Richter 12070 forintnál jár, a Magyar Telekom 1%-kal csökkent 2722 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forintba és 72 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 306 forintot és 27 fillért, egy svájci frankért 387 forintot és 95 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 88 fillér, a cseh koronáé 14 forint 70 fillér. A legnagyobb eurozónán kívüli európai gazdaság Nagy-Britannia hivatalos fizetőeszköze az angol font 412 forintba és 4 fillérbe kerül. Nézzük, hogy mi a helyzet a nyugat-európai bőrzéken. A londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 0,8%-kal erősödik, a párizsi CAC40 és a milánói bőrze egyaránt 0,5%-kal csökken, a madridi IBEX 3/10%-os pluszban.
0: Időjárás jelentés.
6: Borult felhős időnk lesz, azonban hosszabb napos időszakok is előfordulhatnak. Sokfelé lehet esőre számítani. A Dunántúl északi részén erős, akár viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: 4:11 van, a vonalban pedig itt van velünk Nyeste Orsolya, az Erste vezető makrogazdasági elemzője. Szervusz, szép napot!
2: Szervusz, szép napot neked, és üdvözellek, és a hallgatókat is üdvözlöm.
1: Szóval a szolgáltatások és a lakossági fogyasztás húzta a GDP bővülést az első negyedében idehaza, legalábbis a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint, illetve az ipar és a feldolgozó ipar is növekedést mutatott. Velünk maradhat ez az optimizmus a következő negyedévekben, vagy években akár?
2: Hát nagyon vegyes a kép, én azt gondolom. Egy kicsit erről az adatról annyit még, hogy most ugye, hogy a bontása, vagy a szerkezete közzétételre került, tényleg megint így előtérbe kerültek a növekedési kilátások, akár az idei évet nézzük, akár a középtávú lehetőségeket, kilátásokat nézzük, és talán az idei év kapcsán én azt mondom, hogy mivel még a hormuzi szoros körüli problémák nem nagyon jutottak el a magyar gazdaságba, ez azért ott lebeg negatív kockázatként a fejünk fölött. Ugye ez az első negyedéves adatokat még nem befolyásolta különösebb mértékben. Viszont, és hát ez ugye mindenképpen egy negatív kockázat, a hormuzi szoros gárása által okozott energiaproblémák, ellátási lánc problémák, kínálati jellegű problémák, és hát persze a magasabb árak is, és ezeket még annyira nem érzi a magyar gazdaság, tehát ez mindenképpen így fékezi a rövid távú optimizmust. Középtávon viszont elég sokat javult a kép, egyrészt azért, mert vannak olyan várakozások, hogy ennek a problémának, ennek az újabb válságnak meg kellene most már lassan oldódnia, és az elemzések előrejelzése többsége a szorosnak, a hormuzi szorosnak legalább egy részleges típusú újranyitásával számol az elkövetkező hónapokban. Tehát ha csak nem éri újabb sokka világot, akkor 27-28-ban talán ez a probléma már kevésbé lesz érezhető. És van egy pozitív jellegű növekedési kockázat, ez pedig az árolt EU forrásoknak a felszabadításához kapcsolódik, amiről ugye pénteken kaptunk pontosabb információkat, híreket, illetve már azt is tudjuk, hogy mi ennek a történetnek a menetrendje, milyen feladatokat kell teljesíteni a kormánynak. Azt is tudjuk nagyjából, hogy milyen projektekre szeretnék ezeket a pénzeket elkölteni. Tehát ez ebből is látszik, hogy 2027 második felétől 2028-tól, tehát középtávon ez az Európai Uniós pénzek történet, ez hozhat egy felfelé mutató növekedési kockázatot. Tehát elég vegyes a kép, rövid távon szerintem olyan nagyon-nagyon sok optimizmusra nincs ok, a középtávú kilátások azonban javultak, és érdemben enyhültek a növekedési kilátásokat övező kockázatok.
1: Azt is láttuk, hogy gyakorlatilag amint az új kormány hivatalba lépett, erősödni kezdett a forint, és hát ezen szokását egyelőre tartja. Ugye a hitelminősítők is nem léptek negatív irányban a magyar államadóssággal kapcsolatban, és hát kilátásban van elég komolyan, hogy nagy mennyiségben érkeznek majd az uniós pénzek a következő években. Ezeknek összességében milyen hatásuk lehet a magyar gazdaságra?
2: Hát ugye kezdem akkor a forinttal, aminek azért a hatása, én azt mondom, hogy vegyes. Tehát visszautalok itt a fogyasztói bizalmi indexeknek az alakulására. Ha visszaemlékszünk rá, pár hete láthattuk, hogy a GKI statisztikája, illetve felmérése szerint a háztartások bizalma óriási mértékben megugrott májusban, és ez valószínűleg betudhatjuk annak, hogy a forint az a választások után elég látványos, erősödő pályára került. A magyar háztartások hozzászoktak ahhoz, hogy hát meg nem csak a magyar háztartások, általában véve a magyar gazdasági életnek a szereplői hozzászoktak ahhoz, hogy az elmúlt években a forint egy folyamatosan és permanensen gyengülő pályán mozog, és hát ezek a várakozások remélhetőleg az elkövetkező időszakban megtörnek, és hogyha ezek a várakozások megtörnek, akkor itt úgy tűnik, hogy a háztartások esetében jelentkezett egy optimizmus ennek köszönhetően. Ugyanakkor például a kis- és középvállalkozások esetében, akik ugye döntően exportra termelnek, tehát bevételeik, árbevételük devizában jelentkezik, miközben a költségeik forintban merülnek fel, nekik ugye annyira nem jó hír a forintnak a mostani erősödése, mert hát ugye az elmúlt évek tapasztalata alapján nem erre lehetett számítani, vagy legalábbis gondolhatták azt sokan, hogy a 2025-ös forint erősödés az nem biztos, hogy tartós lesz, és hát nem is biztos, hogy gondoskodtak ennek a kockázatnak a csökkentési lehetőségeiről. Tehát ott például ez egy inkább egy lefelé mutató növekedési kockázatot jelenthet az erős árfolyam a gazdaság bizonyos szektoraiban. Hitelminősítők döntése ugye abból a szempontból pozitív, hogy ha sikerül elkerülni a leminősítést, sőt ősszel esetleg a hitelminősítők pozitívan értékelik az addigra már feltehetően elkészülő középtávú költségvetési pályát, akkor esetleg lehet, hogy meglépik azt, hogy a besorolásoknak a kilátását negatívról visszateszik stabilra, és hát ezzel ugye a leminősítés rémének a fenyegetése eltűnhet a piacról, ami azt jelenti, hogy a mostani hozamcsökkenés fenntartható maradhat, az alacsonyabb hozamszint, mérsékeltebb hozamszint pedig ugye az államháztartás számára jelent csökkenő finanszírozási költségeket elsősorban, úgyhogy ennek is lehet egyfajta pozitív növekedési hatása. Az EU-s pénzek kapcsán pedig ugye említettem, hogy hát nagyon nehéz ezeket számszerűsíteni, hogy mennyi addicionális növekedési hatással járhatnak ezek a források. Ugye az elmúlt éveknek a tapasztalatai alapján, tehát 2016 és 2019 között meglehetősen sok forrás érkezett Magyarországra az EU-s pénzeknek a formájában. Hát ott azért elég impozáns növekedési számaink voltak. Persze az akkor nem csak az EU-s pénzeknek volt köszönhető, hanem egy általában vett nagyon támogató globális gazdasági környezetnek, ahol ugye nem volt infláció és alacsonyak voltak a kamatok, de azért az EU-s pénzek is hozzátehettek egy másfél százalékpontot ehhez a GDP növekedéshez. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy számíthatunk arra, hogy jelenthet egy legalább 1% körüli addicionális növekedési többletet az uniós forrásoknak a beáramlása középtávon, és talán, hogyha ezeket a pénzeket sikerül jól elkölteni, akkor ugye azt is elérhetjük, hogy a potenciális növekedési kilátásaink is javuljanak. A magyar gazdasággal kapcsolatban az a legnagyobb probléma, hogy az elmúlt években elég sokat romlott a potenciális növekedése, ez úgy néz ki, hogy jelenleg olyan 1% körül alakulhat, tehát ha nincsen pozitív sok, akkor több lehetőség nem nagyon van a gazdaságban a mostani szerkezetben, de most ebben bekövetkezhet egy pozitív irányú elmozdulás, hogyha ezeket a forrásokat jól tudjuk elkölteni, és egyfajta multiplikátor hatás érvényesül ennek köszönhetően a gazdaságban.
1: Annak jó üzenete van a piac felé, hogy mondjuk az állam saját magán kezdi a spórolást, tehát itt arra gondolok, hogy, hogy az új kormány bejelentései szerint igyekeznek áramvonalassá tenni a magát a kormányzás szerkezetét, tehát hogy kevesebb államtitkár, kevesebb helyettes államtitkár, csökkentik a képviselői juttatásokat. Ezeket általában jól szokták fogadni a piacon?
2: Hát pénz- és tőkepiacok igazából annyira nem fókuszálnak arra, hogy most a magyar állam, amit elkölt, beszerelt adóbevételeket elkölt, ezt milyen szerkezetben teszi, mire költ pontosan. Ugye a piacok szempontjából inkább az a fontos, hogy, hogy egy fenntarthatóan alacsonyabb deficitpálya tudjon kialakulni középtávon. Ugye azt nehéz megítélni, hogy önmagában az állami működés áramvonalassá tétele ebben mennyiben tud segíteni, de mondjuk tényleg, hogyha azt látjuk, hogy az állam mennyit költ magára, és mennyit költ gazdasági célokra, akkor itt azért Magyarország elég nagy mértékben kiemelkedik a, mondjuk a többi OECD ország sorából. Ugye az OECD országokról vannak ilyen statisztikák, hogy a költségvetés kiadásai funkcionális bontásban hogyan alakulnak, ami ugye magyarul megfogalmazva azt jelenti, hogy akkor mire költ az állam, és hát ebből a szempontból az látszik, hogy más országokkal összehasonlítva a Magyarország tényleg viszonylag sokat költ az államnak a működésére, tehát valószínűleg vannak itt komoly spórolási lehetőségek.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Nyeste Orsolyát, az Erste vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. Szép napot és eredményes hetet kívánok neked, szervusz!
2: Köszönöm szépen, viszont szervusz!
0: Reggeli Monitor. Közérdekű ébresztő magazin gazdaságról, kultúráról, lehetőségekről. Reggeli Monitor.
3: Mintegy 3000 éves kincset találtak Romániában, Bukarest közelében. A lelet együttes 3 arany nyakperecből, vaskerekekből, 2 kis baltából és egy bronzkarkötőből áll. A szakértők úgy vélik, hogy a tárgyak akár a térség bronz- és vaskori történetét is átírják. Alig 25 cm-es mélységben először kisebb vaskerekek bukkantak elő, ezek egy sűrű tárgycsoportot vettek körül. A leletek között 3 arany spirál is előkerült. A tárgyak a Prahovai Történet és Régészeti Múzeumba kerültek, itt kezdődött meg a részletes elemzésük. A leletek látszólag több korszakból származnak, elképzelhető, hogy a tárgyakat évszázadokkal eltérő időpontban készítették, de az sem kizárt, hogy a hasonló leletek eddigi datálását kell újra gondolni. A lelőhelyet további vizsgálatokra jelölték ki, a szakértők abban bíznak, hogy a környéken település, temető vagy valamilyen szent hely nyomaira bukkanhatnak.
0: Ez a Reggeli Monitor. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Évente 30 ezer kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: A Reggeli Monitor jogi partnere a Legitimo jogvédelem. Legitimo. Az igazság ne legyen pénz vagy szerencse kérdése.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
6: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
5: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
6: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
5: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
6: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
7: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél 11 van, jó napot kívánok! Németh László vagyok, a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Hajnalban elhunyt a hétfői székesfehérvári épületomlás áldozata, ezt tudatta a város polgármestere a Facebookon. Cserpalkovics András egy korábbi posztjában már megköszönte a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat és a Hunor mentőcsapat emberfeletti munkáját a romok alóli mentésben. Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter. A tárcavezető Terdik Tamás vezérőrnagy helyére Baricska Norbert rendőrezredes nevezték ki. Újra lőni kezdte egymást Irán és az Egyesült Államok, miközben a két ország közötti béketárgyalások megállni látszanak. Az iszlám köztársaság ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta Bahreint és Kuvaitot, míg az amerikai hadsereg egy iráni szigetet vett célba. A támadásokat az indította el, hogy az amerikai hadsereg megállított egy tankert, ami megpróbált átjutni a kikötőkben bevezetett amerikai blokádon. Néhány napja abban maradtak a tárgyalások a háború lezárásáról. Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán ezt fake newsként értékelte, közölve, hogy az elmúlt négy napban folyamatosan zajlott a párbeszéd a két fél között. Dróntámadás érte a Szentpétervári kikötő olajterminálját hajnalban. A létesítményben hatalmas tűz volt. A reggeli órákban újabb csapások történtek, így a lángok tovább terjedtek. A Szentpétervári olajterminál Északnyugat-Oroszország legnagyobb kőolajtermékkezelő létesítménye. A 21 tartály könnyű és nehéz olajtermékek tárolására szolgál, az éves kapacitás pedig eléri a 12,5 millió tonnát. Jelentősen nőtt a magyar Bauhaus nyeresége tavaly. A cég beszámolója szerint a nettó árbevétel meghaladta a 37 milliárd forintot, ami csak nem 3%-os növekedés a 2024-es forgalomhoz képest. A Bauhaus szakáruházak Kft. Adózott nyeresége az egy évvel korábbi összeg majdnem triplájára nőtt. A múlt évre jutó 664 millió forint profit 170%-os javulást jelent. Az eladott áruk beszerzési értéke lényegében stagnált, kevesebb mint 27 milliárd forint volt. A bérköltség ugyanakkor 9,5%-kal erősödött. Benyújtotta a Tisza párt azt a törvényjavaslatot, amely megszüntetné a

0: megszűnnek, ahogy elnökének és helyetteseinek megbízatása is. A részletszabályokat az igazságügy miniszter határozza majd meg.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,2%-os erősödés mellett 136.287 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 19 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,8%-kal erősödött 4.036 forintra, az OTP 1%-kal csökkent 41.490 forintig. A Richter 3,7%-os mínuszban 12.090 forinton, a Magyar Telekom 3,1%-kal csökkent 2.734 forintra. A Forage 1,4%-os erősödésben 2392 forinton áll, az Opus 1,4%-kal jött feljebb 369 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forint és 72 fillér, egy amerikai dollár 306 forint 37 fillér, egy svájci frank 388 forint és 11 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 7/10%-kal csökken, Párizsban a CAC-40 3/10%-kal került lejjebb, a milánói börze 0,5%-kal korrigál lefelé, a madridi IBEX pedig Spanyolországban 4/10%-kal erősödik. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,9%-kal drágult, 96 dollár 46 centre, a Brent jegyzési ára 98 dollár 63 cent hordonként.
1: Időjárás jelentés.
0: Borult felhős időnk lesz, akár hosszabb napos időszakokkal is. Sokfelé lehetnek esők, záporok. A hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul majd. Ennyi fért a reggeli monitorban, megköszönöm figyelmüket a szerkesztő Kecső Rihárd és a hírszerkesztő Kovács Gergő nevében. Németh Lászlót hallották, holnap reggel 6:30 újra találkozunk itt a monitorban. Viszont hallásra!
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 6:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. Ez a hely.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digi Turismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Idén újra bábos napközis alkotótábor a Budapest Bábszínházban. Június 29 és július 3 között Lázár Ervin mesének univerzumát ismerhetik meg a 10-13 éves gyerekek a Berzsián és Dideki című előadás kapcsán. Nem csak a bábozás, színészkedést, de a színházi világ minden kulcspozícióját kipróbálhatják a diákok. Bővebb információ budapestbabszínház.hu.
2: Dolgozol, fáradozol, tervezel, egészségesen ez természetes. Az egészségbiztosítás azonban a betegségben is segít rajtad. Időpontot ad, megszervezi, fizeti az ellátásodat, hogy te csak a gyógyulásoddal törődhess. Tudj meg mindent az egészségbiztosításról a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján. mabiz.hu/jövőtervezés. Egészségedre!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 11 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok, önök a Trend FM friss híreit hallják. Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter. A tárcavezető Terdik Tamás vezérőrnagy helyére Baricska Norbert rendőrezredest nevezte ki. Ma hajnalban elhunyt a hétfői székesfehérvári épületomlás áldozata, tudatta a város polgármestere a Facebookon. Cserpalkovics András egy korábbi posztjában már megköszönte a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat és a hunormentőcsapat emberfeletti munkáját a romok alóli mentésben. A magyar GDP növekedése idén várhatóan 1,6%, jövőre pedig 2% lesz, erről számolt be az OECD friss elemzésében. A számításaik szerint az energiaársok és az üzemanyagárstopok kivezetése miatt a lakossági fogyasztás növekedése átmenetileg lassulni fog. Annak ellenére, hogy a nominális bérek erőteljesen emelkednek, és személyi jövedelemadó csökkentések léptek életbe. Az elemzés szerint a 2022 és 2025 között 16%-kal visszaesett beruházások várhatóan ismét növekedésnek indulnak. Az exportot idén még visszafogja az euróövezet gyenge gazdasági növekedése, majd jövő évtől élénkülés várható. A vártnál erősebb energiaársok ronthatja a növekedési és költségvetési kilátásokat. Ugyanakkor a befagyasztott uniós forrásokról szóló tárgyalások előrelépése javíthatja a bizalmat és ösztönözheti a beruházásokat. Arról is írnak, hogy a jegybank várhatóan változatlanul hagyja az alapkamatot idén, majd jövőre ismét csökkentésbe kezd. Újra lőni kezdte egymást Irán és az Egyesült Államok, miközben a két ország közötti béketárgyalások megállni látszanak. Az iszlám köztársaság balisztikus rakétákkal és drónokkal támadta Bahreint és Kuvaitot, míg az amerikai hadsereg egy iráni szigetet vett célba. A támadásokat az indította el, hogy az amerikai hadsereg megállított egy tankert, ami megpróbált átjutni a kikötőkben bevezetett amerikai blokádon. Néhány napja abban maradtak a tárgyalások a háború lezárásáról, legalábbis erről szóltak a hírek, Donald Trump amerikai elnök szerint viszont ez fake news, és közölte, hogy az elmúlt 4 napban folyamatosan zajlott a párbeszéd a két fél között. Kitiltják a hangos motorosokat a Magas Tátra egyes részein. A helyi önkormányzat a hangszennyezés visszafogását célzó rendkívüli ellenőrzéseket tervez a nyáron, illetve törvényi megoldást is sürget. A kezdeményezés nem egyedülálló, hiszen az Alpok egyes térségeiben, illetve Lengyelországban is vannak hasonló korlátozások. A jelenleg hatályos szlovákiai szabályozás szerint a motorkerékpárok okozta maximális megengedett zajszint 95 decibel, bár bizonyos esetekben a törvény ennél magasabb érték is megenged.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os emelkedésben 136.807 ponton van, nagyjából 2 órával tőzsdenyitás után, a részvénypiac forgalma pedig már a 19 milliárd forintot is átlépte. A MOL 2%-ot emelkedik 4044 forintra, az OTP 2%-ot gyengül 41790 forintra, a Richter majd 3,5%-ot megy lefelé 12100 forinton a papír, a Magyar Telekom pedig 0,5%-ot gyengül 2734 forinton. Nyugat-Európában is többségében negatív a hangulat, egyedül a madridi mutató az, ami pozitív tartományban, mindössze 0,5%-kal. A milánói tőzsde 0,5%-os mínuszban, a francia CAC-on 0,3%-ot gyengül, a német index 0,7%-ot, a londoni FTSE pedig 0,3%-ot megy lefelé. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 306 forintot, egy svájci frankért 388 forintot, egy angol fontért 411 forintot, egy euróért pedig 355 forintot kérnek. Emelkedőben az olajárak, már 2,5%-ot drágul a Brent, 98 dolláron jegyzik, és a WTI pedig 2,6%-kal drágul, az észak-amerikai könnyűolaj 96 dolláron áll.
0: Időjárás jelentés.
3: Borult, felhős időnk lesz, azonban hosszabb napos időszakok is előfordulhatnak. Sokfelé lehet esőre számítani. A Dunántúl északi részén erős, akár viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet délután a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

Jaj a heli, jaj a heli, szemekéke olyan titokzatos, mint tengernél a tenger, szívem oly hevesen ver. Jaj a heli, jaj a heli, szemekéke olyan titokzatos, mint tengernél a tenger,

kevesen lehet, kevesen.

Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is.

0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Négy nap.

0: www.rozalia.hu. Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok, 12:30 van, önök a Trend FM friss híreit hallják. Visszakerülhetnek a javítóintézetek a gyermekvédelembe, ez már 90%-ig biztos. Ezt közölte Gyurkó Szilvia, gyermekvédelmi államtitkár. Tavaly a Szőlő utcai ügy kirobbanása után kormányrendeletben határoztak arról, hogy a javítóintézetek irányítását és fenntartását a jövőben a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága látja el. A Hintalovon Alapítvány tavalyi gyermekjogi jelentése külön foglalkozott a fiatalkorú bűnelkövetőkkel és a javítóintézetbe kerülő fiatalokkal. A jelentésből kiderült, hogy a tavaly jogerős ítélettel javítóba kerülő 14-17 évesek 60%-a gyermekvédelmi szakellátásban élt, elsősorban gyermekotthonban. Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter. A tárcavezető Terdik Tamás vezérőrnagy helyére Baricska Norbert rendőrezredest nevezte ki. Elhunyt a hétfői székesfehérvári épületomlás áldozata ma hajnalban, tudatta a város polgármestere a Facebookon. Cserpalkovics András egy korábbi posztjában már megköszönte a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, valamint a hunormentő csapat emberfeletti munkáját a romok alóli mentésben. Negatív évet zárt a három régóta működő akkugyár Magyarországon, összesített a 444. Az ágazat sok nehézséggel küszködött, így a dél-koreai, SK, komáromi és iváncsai üzemeinek, valamint a Gödön működő Samsungnak sem sikerült jól a tavalyi év. A három gyár összbevétele negyedével esett vissza, a 2024-es 2493 milliárd forintról, a 2025-ös 1823 milliárd forintra. Ez a legnagyobb mértékben a Samsung Gödi gyárát érintette, itt harmadával zuhant a cég bevétele. A dél-koreai cég komáromi egysége ezzel szemben csupán 9%-os bevételcsökkenés realizált. A másik SK volt még a legjobb helyzetben, hiszen itt pár százmillióval még növelni is sikerült a bevételeket. Az összesített veszteség a 2024-es 45 milliárd forint után 2025-ben 136 milliárdos mínusz lett. Dróntámadás érte a Szentpétervári

0: 2,5 millió tonnát.
1: Tőzsde hírek.
0: A Budapest értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os pluszban 136.566 ponton. A részvénypiac forgalma már átlépte a 20 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 2%-os emelkedésben 4044 forinton továbbra is, az OTP 0,5%-ot gyengül 41.690 forintra. A Richter papírok viszont sokkal nagyobb mértékben csökkennek, gyengülnek, 3,6%-kal megy lefelé, 12.100 forinton. A Magyar Telekom pedig 1%-os gyengülésben 2.722 forinton. A 4IG-t érdemes még megemlíteni, 1,3%-kal megy fölfelé, 2.392 forintra. Kazasztáni befektetési és együttműködési lehetőségről egyeztetett a 4IG Budapesten. A mostani találkozó a tavaly Asztanában megkezdett egyeztetésekre épült, ahol Jászai Gellért és a 4IG csoport vezetői kazak, kormányzati és üzleti szereplőkkel tárgyaltak a potenciális technológiai, távközlési, űripari és védelmi ipari együttműködésekről. A felek áttekintették az azóta elért eredményeket, valamint azokat a területeket, ahol a 4IG csoport szakmai tapasztalata és technológiai képessége hozzájárulhat Kazahsztán digitális és infrastruktúrális fejlesztéseihez. Nyugat-Európában is negatív továbbra is a hangulat a főbb tőzsdeindexeknél, a londoni FTSE 3%-os gyengülésben, a frankfurti DAX 7%-kal csökken, a francia CAC-on 3%-kal megy lefelé, a milánói mutató majd 0,5%-ot gyengül, a madridi IBEX viszont az egyedüli, amely a pozitív tartományban van, 0,5%-os pluszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot kérnek, 1 svájci frankért 387 forintot kell adni, 1 amerikai dollárért 306 forintot, 1 angol fontért pedig 411 forintot kérnek a bankközi devizapiacon. Olajfronton továbbra is drágulnak a kőolaj világpiaci árai, már 2,7%-kal emelkedik mind a Brent, mind a WTI edzésára. A Brent típusú kőolaj 98 dollár 70 cent, a WTI pedig 96 dollár 40 centen.
1: Időjárás jelentés.
0: Borult, felhős időnk lesz, azonban hosszabb napos időszakok is előfordulhatnak. Sokfelé lehet esőre számítani. A Dunántúl északi részén erős, akár viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet délután a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Dél van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok, önök a Trend FM friss híreit hallják. Visszakerülhetnek a javítóintézetek a gyermekvédelembe, ez már 90%-ig biztos. Ezt közölte Gyurkó Szilvia gyermekvédelmi államtitkár. Tavaly a Szőlő utcai ügy kirobbanása után kormányrendeletben határoztak arról, hogy a javítóintézetek irányítását a jövőben a büntetés végrehajtás látja el. A Hintalovon Alapítvány tavalyi jelentése külön foglalkozott a fiatalkorú bűnelkövetőkkel és javítóintézetbe kerülő fiatalokkal. Ebből kiderült, hogy a tavaly jogerős ítélettel javítóba kerülő 14-17 évesek 60%-a gyermekvédelmi szakellátásban élt, elsősorban gyermekotthonban. Negatív évet zárt a három régóta működő akugyár Magyarországon. Összesített a 444. A három gyár összbevétele negyedével esett vissza. A 2024-es 2493 milliárd forintról a tavalyi 1823 milliárd forintra. Ez a legnagyobb mértékben a Samsung Gödi gyárát érintette, itt harmadával zuhant a cég bevétele. A dél-koreai SK cég komáromi egysége ezzel szemben csupán 9%-os bevételcsökkenést realizált. A másik kíváncsi üzem még a legjobb helyzetben, hiszen itt pár százmillióval még növelni is sikerült a bevételeket. Az összesített veszteség a 2024-es 45 milliárd forint után 2025-ben 136 milliárdos mínusz lett. Újra lőni kezdte egymást Irán és az Egyesült Államok, miközben a két ország közötti béketárgyalások megállni látszanak. Az iszlám köztársaság balisztikus rakétákkal és drónokkal támadta Bahreint és Kuvaitot, míg az amerikai hadsereg egy iráni szigetet vett célba. Néhány napja abban maradtak a tárgyalások a háború lezárásáról, legalábbis erről szóltak a híradások. Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán ezt fake newsként értékelte, közölve az elmúlt 4 napban folyamatosan zajlott a párbeszéd a felek között. Gigantikus rétisas fészket találtak a Tisza árterében. A szakemberek Európa szinten is ritka, a szakirodalmak alapján a maximum mérethez közelítő fészket találtak. A rétisas Magyarország legnagyobb költőragadozó madara, így eleve elég nagy fészket épít, jellemzően 25-30 méteres magasságban. A madarak több éven, akár évtizeden át újra és újra kiegészítik, javítják a fészkeiket, így idővel ezek elég nagyra tudnak nőni. A vastag ágakból álló építmény magassági rekordja korábban 3 méter volt, a most megtalált fészek azonban 4,5-5 méter körül lehet, az átmérője pedig több mint 2 méter. Mivel a fészek súlyát már a fák ágai is nehezen bírják, a fiókák biztonsága pedig mindennél előbbre való, ezért a szakemberek nem gyűrűzték meg őket, nehogy azzal, hogy felmásznak hozzájuk, leborítsák a fészket.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvénypiacán a forgalom már átlépte a 21 milliárd forintot. A BUX 2,1%-os enyhe pluszban 136.279 ponton. A vezetők papírok közül a Richter továbbra is nagyon erősen mínuszban, 3,8%-kal megy lefelé a papír 12.080 forintra. Az OTP 7%-os mínuszban 41.580 forinton, míg a MOL 1,3%-ot emelkedik 4.020 forintra. A Magyar Telekom is szintén mínuszban 7%-kal. Európában továbbra is negatív a hangulat, egyedül Madridban nem, ahol az IBEX 3%-os növekedésben, a londoni FTSE 3%-os gyengülésben, a frankfurti DAX 7%, a francia CAC-on 4%, a milánói tőzsde pedig szintén 4%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon egy euróért 355 forintot kell adni, egy amerikai dollárért 305 forintot, egy svájci frankért pedig 387 forintot kérnek, egy angol fontért pedig 411 forintot. Az olajárak is tovább emelkednek, a VTI már 3,3%-kal drágul, az észak-amerikai könnyűolaj 96,90 dollár, a Brent jegyzése pedig 98,90 dollár, már ez a kőolaj típus is több mint 3%-os drágulásban.
0: Időjárás jelentés.
3: Borult felhős időnk lesz, azonban hosszabb napos időszakok is előfordulhatnak. Sokfelé lehet esőre számítani. A Dunántúl északi részén erős, akár viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet délután a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
1: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
2: www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél egy van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok, önök a Trend FM friss híreit hallják. Halálra gázolta hív egy embert a harmadik kerületben ma délelőtt. A baleset az országút melletti szakaszon történt, a H5-ös hívvonalon egyelőre a szerelvények egy pályán közlekednek Szentendre és Békásmegyer között. Visszakerülhetnek a javítóintézetek a gyermekvédelembe, ez már 90%-ig biztos, ezt közölte Gyurkó Szilvia gyermekvédelmi államtitkár. Tavaly a Szőlő utcai ügy kirobbanása után kormányrendeletben határoztak arról, hogy a javítóintézetek irányítását a jövőben a büntetés végrehajtás látja el. A Hintalovon Alapítvány tavalyi jelentése külön foglalkozott a fiatalkorú bűnelkövetőkkel és a javítóintézetbe kerülő fiatalokkal. Ebből kiderült, hogy a tavaly javítóba kerülő 14-17 évesek 60%-a gyermekvédelmi szakellátásban élt, elsősorban gyermekotthonban. Ismét megtartják a fehérházi tudósítók vacsoráját Washingtonban, amely az elnök elleni merénylet kísérlet miatt szakadt félbe. Az eseményt július végén rendezik meg, Donald Trump amerikai elnök ismét meghívást kapott. A rendezvény szűkebb körű lesz, és jóval komolyabb biztonsági intézkedések kövezik majd. Donald Trump elfogadta a meghívást, és jelezte, hogy beszédet mond a rendezvényen. Az új helyszín a washingtoni Waldorf Astoria szálloda bálterme lesz, amit egy évtizede az ő vállalkozása épített át hotellé. Az épület a Fehérháztól néhány száz méterre található. Újra lőni kezdte egymást Irán és az Egyesült Államok, miközben a két ország közötti béketárgyalások megállni látszanak. Az iszlám köztársaság rakétákkal és drónokkal támadta Bahreint és Kuvaitot, míg az amerikai hadsereg egy iráni szigetet vett célba. A híradások szerint néhány napja abban maradtak a tárgyalások a háború lezárásáról. Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán ezt fake newsként értékelte, majd közölte, hogy az elmúlt négy napban folyamatosan zajlott a párbeszéd a felek között. Dróntámadás érte a Szentpétervári kikötő olajterminálját ma hajnalban. A létesítményben hatalmas tűz ütött ki, a reggeli órákban újabb csapások történtek, így a lángok tovább terjedtek. A Szentpétervári olajterminál északnyugat Oroszország legnagyobb kőolajtermékkezelő létesítménye. A 21 tartály könnyű és nehéz kőolajtermékek tárolására szolgál. A terminál éves kapacitása pedig eléri a 12,5 millió tonnát.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvénypiacán a forgalom már átlépte a 22 milliárd forintot. A BUX Index 2%-os pluszban 136.280 ponton. A blue chipek közül a Richter még mindig nagyon erősen mínuszban.

0: Egyedül a madridi IBEX, ami stagnál, illetve pluszban van 3%-kal. A londoni FTSE 3%-os csökkenésben, a frankfurti DAX 7%-ot gyengül, a francia CAC-on 4%-kal megy lefelé, a milánói tőzsde pedig 4%-ot gyengül. A bankközi devizapiacon 1 euróért 354 forintot kérnek, 1 svájci frankért 387 forintot kell adni, 1 amerikai dollárért pedig 305 forintot, 1 angol fontért pedig 410 forintot kérnek. Az olajárak stagnálnak, illetve ebben a meredek emelkedésben 2,6%-kal emelkedik a Brent, 98 dolláron a jegyzés, a WTI pedig 2,8 dollárral drágul, 96,50 dollár a jegyzés továbbra is.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a borult felhős idő, azonban hosszas napos időszakok is előfordulhatnak, sokfelé lehet esőre számítani. A Dunántúl északi részén erős, akár viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet délután a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Én ezzel búcsúzom Önöktől, friss hírekkel legközelebb 1 órakor várjuk Önöket, Somodi Evelin kollégám indítja majd a Daily Monitor műsort, illetve folytatódik a Trend FM-en a Soul Session. Maradjanak velünk, tartsanak velünk továbbra is, viszont hallásra!
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, 13 óra van ez a Trend FM Monitor című hírelemző műsora, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin. A híreket a mai adáshoz Kovács Gergő állította össze. Rövidesen beszámolunk arról, hogy az amerikai elnök fejéből úgy néz ki újabb vámok pattantak ki. Hogy ezek mennyiben kiegészítik a már meglévőket, avagy váltják azt, rövidesen beszámolunk majd, illetve arról is, hogy hogy alakulnak most a kőolajellátási kilátások, erről a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát kérdeztük. Mindezek előtt friss hírek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Folytatódik Donald Trump vámháborúja, de az új lépés inkább a korábbi vámok fenntartásáról szól. Az Európai Uniót és Kanadát 10%-os vámtétel érintheti, miközben más országokra ennél magasabb kulcsok is vonatkozhatnak. Magyarországot külön szabály nem érintené, uniós tagállamként ugyanabba a keretrendszerbe tartozik, mint a többi Európai Uniós ország. Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét hallják.
3: Ahogy korábban, úgy most sem számítunk arra, hogy bármi változás történjen, mert nyilvánvalóan azon exportáló cégek számára, akiknek az Egyesült Államok egy fontos felvő piac, hát ők már kénytelenek voltak alkalmazkodni. Én azt gondolom, hogy a nehezén már talán túl lehetünk, mert azért az Egyesült Államok és az EU között kötetett megállapodás, bár Trumpról van szó, tehát bármikor bármi változhat, de alapvetően itt valamiféle kiszámíthatóság már van a rendszerben, így hogy megvan a keret megállapodás, tehát ebből a szempontból más nem, akkor azzal már lehet számolni ezen exportőröknek itthon, hogy milyen keretrendszerben, milyen szabályokkal, milyen vámtételekkel kell szembesülni, és akkor ehhez mérten lehet majd a hatékonyságot javítani, a költségeket csökkentni, az árazást befolyásolni, de mondom, ebben ez változást alapvetően nem hoz számunkra sem.
2: Újra lőni kezdte egymást Irán és az Egyesült Államok, miközben a két ország közötti béketárgyalások megállni látszanak. Az Iszlám Köztársaság rakétákkal és drónokkal támadta Bahreint és Kuvaitot, míg az amerikai hadsereg egy iráni szigetet vett célba. A híradások szerint néhány napja abba maradtak a tárgyalások a háború lezárásáról. Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán ezt fake newsként értékelte, majd közölte, hogy az elmúlt 4 napban folyamatosan zajlott a párbeszéd a felek között. És ismét megtartják a fehérházi tudósítók vacsoráját Washingtonban, amely az elnök elleni merényletkísérlet miatt szakadt félbe. Az eseményt július végén rendezik meg, Donald Trump is meghívást kapott rá. A megismételt rendezvény szűkebb körű lesz, és jóval komolyabb biztonsági intézkedések övezik majd. Az elnök elfogadta a meghívást, és jelezte, hogy beszédet is mond majd. Az új helyszín a washingtoni Waldorf Astoria szálloda bálterme lesz, amit egy évtizede az ő vállalkozása épített át hotellé. Az épület a Fehérháztól néhány 100 méterre található. A hormuzi szoros körüli bizonytalanság továbbra is nyomás alatt tartja az olajpiacot. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint nem fordulatról, hanem egy elhúzódó ellátási feszültségről van szó, amelyet a közel-keleti konfliktus és a stratégiai készletek apatása okoz. Grádottót hallják.
4: Nem csak cseppfolyós szénhidrogén, tehát kőolaj és kőolajtermék, hanem sajnos a cseppfolyós földgáz is hiányos a piacon, köszönhetően a szoros lezárásának. Ezeknek a hatása gyakorlatilag változatlan, a fellépett fizikai hiányt pedig a szoros lezárását követően gyakorlatilag mintöbb fejlett ország a meglevő stratégiai készleteinek részleges vagy akár teljes felhasználásával próbálta kompenzálni, tehát amikor arról beszélünk, hogy kritikus szinten vannak a tartalékok, annak elsődleges oka az, hogy sajnos a stratégiai kőolaj és kőolajtermék készletek is jelentősen alacsonyabb szinten vannak ma, mint mondjuk fél évvel ezelőtt, vagy akár 3-4 hónappal ezelőtt.
0: Tőzsdehírek.
2: Előbb a kőolajpiacról. A Brent típus most hordonként majdnem 2,5%-kal magasabb áron, $98.34 ebben a pillanatban. Az észak-amerikai könnyűolaj szintén hasonló ütemben drágul, $96.11 most hordonként. Az európai tőzsdei hangulat most igencsak lefelé forduló, a londoni FTSE 0,5%-ot gyengül, a német DAX index 1,1%-kal esik vissza. A párizsi CAC-on 0,5%-os mínuszban, akár csak az olasz mutató, viszont emelkedik a spanyol index 0,3%-kal. Szintén 0,3%-kal emelkedik a budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX most 136.412 ponton. A részvénypiac forgalma már meghaladta a 22,9 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, ami a MOL kiugrásával magyarázható, ott van egy 1,1%-os plusz, így 4010 forinton az olajpapír. Az OTP viszont gyengül 4%-kal 41.710 forintra, a Richter majdnem 4%-os mínuszban 12.080 forint, a Magyar Telekom 0,7%-kal gyengül 2.728 forintra. A bankközi devizapiacon a dollár értéke most 305 forint 25 fillér, míg az euróért 354 forintot és 59 fillért kell fizetni. Visszakerülhetnek a javítóintézetek a gyermekvédelembe, ez már 90%-ig biztos, ezt közölte Gyurkó Szilvia gyermekvédelmi államtitkár. Tavaly a Szőlő utcai ügy kirobbanása után kormányrendeletben határoztak arról, hogy a javítóintézetek irányítását a jövőben a büntetés végrehajtás látja el. A Hintalovon Alapítvány tavalyi jelentése külön foglalkozott a fiatalkorú bűnöte elkövetőkkel és javítóintézetbe kerülő fiatalokkal. Ebből kiderült, hogy a tavaly javítóba kerülő 14-17 évesek 60%-a gyermekvédelmi szakellátásban élt, elsősorban gyermekotthonban. Halálra gázolt a hív egy embert a harmadik kerületben ma délelőtt. A baleset az országút melletti szakaszon történt, a H5-ös hívvonalon egyelőre a szerelvények egy pályán közlekednek Szentendre és Békásmegyer között. Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter, a tárcavezető Terdik Tamás vezérőrnagy helyére Baricska Norbert rendőrezredest nevezte ki. Elhunyt a hétfői székesfehérvári épületomlás áldozata ma hajnalban, tudatta a város polgármestere a Facebookon. Cserpalkovics András egy korábbi posztjában már megköszönte a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat és a Hunor mentőcsapat emberfeletti munkáját a romok alóli mentésben. Negatív évet zárt a három régóta működő akugyár Magyarországon, összesített a 444. A három gyár összbevétele negyedével esett vissza, a 2024-es 2493 milliárd forintról a 2025-ös 1823 milliárd forintra. Ez a legnagyobb mértékben a Samsung Gödi gyárát érintette, itt harmadával zuhant a cég bevétele. A dél-koreai SKC komáromi egysége ezzel szemben csupán 9%-os bevételcsökkenést realizált. A másik iváncsai üzem még a legjobb helyzetben, hiszen itt pár százmillióval még növelni is sikerült a bevételeket. Az összesített vesztesége a 2024-es 45 milliárd forint után 2025-ben 136 milliárdos mínusz lett.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a borult, felhős idő, azonban hosszabb napos időszakok is előfordulhatnak, sokfelé lehet esőre számítani. A Dunántúl északi részén erős, akár viharos széllökések is lehetnek, a hőmérséklet délután a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő.
0: Sporthírek a 94.2.
2: Babó Levente lett a Puskás Akadémia férfi labdarúgó csapatának új vezetőedzője. A 45 esztendős szakember 1+1 éves szerződést írt alá. A korábbi vezetőedző Hornyák Zsolt 2018 óta volt a posztján, ami rekord volt az elmúlt 7 évben az NB1-ben. A szakmai stábjából Stanislav Macek asszisztensedző, Egon Kuncman erőnléti edző és Bárdosi Balázs videóelemző is távozik. A Puskás Akadémia az idei szezonban az NB1 hatodik helyén végeztek mindössze 46 ponttal. Újabb több évre szóló szerződést írt alá Charles Leclerc a Formula 1-es Ferrari csapatával. A pilóta legutóbb 2024-ben írt alá több éves szerződést, amelyet stílusosan a hazai verseny hétvégéje a monakói nagydíj előtt megújított a csapattal. Noha a bejelentett kontraktus részletei ezúttal sem ismertek, az biztos, hogy a pilóta jövőre megdönti Michael Schumacher rekordját a Ferrarival. A német legenda 180 nagydíjon vett részt a Scuderiával, míg Leclerc jelenleg 155 futamrajtnál tart. A monakói ezen idő alatt 27 pole pozíciót, 52 dobogós helyezést, valamint 8 győzelmet szerzett, de legnagyobb álmát, a világbajnoki címet egyelőre nem hódította el. A Nemzetközi Vívószövetség feloldotta az orosz sportolókra vonatkozó korlátozásokat. Ez alapján Oroszország és Fehér Oroszország már a júliusi hongkongi világbajnokságon használhatja nemzeti szimbólumait. Ugyanakkor az Európai Szövetség külön tárgyalja meg a két ország sportolóinak részvételét a júniusi Európa-bajnokságon.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Somodi Evelin.
2: Folytatódik Donald Trump vámháborúja, de az új lépés inkább a korábbi vámok fenntartásáról szól. Az ING Bank vezető elemzője szerint az amerikai kormányzat azért keres új jogi alapot a vámtételekhez, mert a korábbi intézkedések mandátuma lejárna. Az Európai Uniót és Kanadát 10%-os tarifa érintheti, miközben más országokra ennél magasabb kulcsok is vonatkozhatnak. Az indoklás a kizsákmányolt munkaerőhöz kapcsolódik, de az elemző szerint ez inkább politikai érv, mint valódi gazdasági indok. Magyarországot külön szabály nem érintené, uniós tagállamként ugyanabba a keretrendszerbe tartozik, mint a többi Európai Uniós ország. Virovácz Péterrel Kecső Rihárd beszélgetett.
5: Folytatódik Donald Trump vámháborúja, az Európai Unió és Kanada kapja az első pofont. Ez a bejelentés mennyire tekinthető egy ilyen kereskedelempolitikai fordulatnak, mennyire illeszkedik bele Trump eddigi vámháborús logikájába?
3: Én azt gondolom, hogy fontos megértenünk a dinamikákat, és ehhez vissza kell mennünk odáig, hogy az első körben kivetett vámok, itt a vámháború során, na ezeket elkaszálta az alkotmánybíróság, és ezért a Trump adminisztráció kénytelen volt olyan eszközökhöz nyúlni, ami csupán átmeneti vámokat tesz lehetővé, és ezek az átmeneti vámok, ezek most idén július 24-én lejártak volna. És igazániból ezt előzi meg ez az új bejelentés. Ez fontos tudunk, hogy ez nem egy addicionális lépés, nem egy eszkalációt jelent az ügyben. Nem egészen arról van szó, hogy a Trump adminisztráció előre gondolkozik, és az 1974-es kereskedelmi törvény adta joga alapján különböző vizsgálatokat indított, és most éppen a 301-es szekcióban található kizsákmányolt munkaerő című történeten keresztül fogják meg a különböző kereskedelmi partnereket, tehát hogyha olyan országgal kereskedik az Egyesült Államok, ahol feltételezhetően olyan termékek gyártanak, ami feltételezhetően valamikor itt az egész termelési láncban olyan munkaerőt használt, amelyet kizsákmányolnak, akkor ilyentől kezdve átmenetileg vámokkal sújtható az adott országból érkező import. Erről van tehát szó, és ezen keresztül kapja most majd a 10%-os vámtételt az Európai Unió, és kapja Kanada, és még számos más ország, de lesznek 12,5%-os, meg Brazília esetében 25%-os vámtételek. Egyik sem változik, tehát egész egyszerűen annyi változik, hogy mivel július 24-én lejár az előző vámoknak a mandátuma, ezért ki kellett találni egy új mandátumot, amely alapján ismételten átmenetileg 3 hónapig ezeket a vámokat fel lehet tartani, úgyhogy igazániból erről van most.
5: Ugye ez a kényszermunka elleni intézkedések hiányossága, amire indokol ugye Washington, ez gazdasági, jogi vagy inkább politikai érv?
3: Én azt gondolom, hogy itt bármi lehet, és valószínűleg 3 hónap múlva, amikor majd lejárnak ezek a következő körös vámtételek, akkor majd találnak megint valamiféle politikai okot annak érdekében, hogy akkor ezeket a vámokat fel lehessen tartani. Tehát gyakorlatilag egy örök mozgó történet, és rengeteg-rengeteg ilyen vizsgálat van már folyamatban, és biztos vagyok benne, hogy mindig a vizsgálat fog találni valamit, amiben bele lehet majd kötni, hiszen ugye itt most, ha arra gondolunk, hogy hát most az EU, hát az EU törvényeit nézve, hát azért eléggé elképzelhetetlennek tűnik, hogy akkor ők hogyan is csinálják ezt a munkaerő kizsákmányolást, de nyilván ugye ez pontosan arról szól, hogyha ők használnak olyan alkatrészt a termelés során, amely olyan országból jön, amely viszont érintett, akkor ott már gyakorlatilag már meg is bukott ezen a teszten az EU. Nyilvánvalóan, mivel rá számos alapanyag, alkatrész, gyártási félkésztermék az olyan országokból, vagy olyan országokon keresztül jön, amely ez alá a politikai szankció alá esik, fogalmazunk így, hogy bírálat alá esik, tehát innentől kezdve gyakorlatilag bárkit be lehet vonni ezt követően, ez alá a vámtétel alá. Úgyhogy a nap végén ezt sokkal inkább tartom egy politikai racionalizálásnak, semmint egy valós gazdasági indoknak, és mondom, ne lehet tudjunk meg, hogyha 3 hónap majd megint egy újabb 3 számjegyű szekcióval kell találkoznunk a kereskedelmi törvény kapcsán, akkor majd éppen egy másik szekcióra hivatkozva, egy másik vizsgálatra hivatkozva fognak ismételten újabb hónapokra átmenetileg vámokat kivetni. Mert hogy Trumpnak azt a rendeleti lehetőségét elvette az alkotmánybíróság, hogy ő gyakorlatilag a végtelenségig fenntartson saját indokból bármiféle vámtételt.
5: Magyarországot hogy fogja ez az egész érinteni?
3: Magyarország semmiféle különleges elbánásban nem részesül az Európai Unió részeként, ugyanolyan szabályozás alá esünk, mint bármely más EU-s tagország, tehát ebből a szempontból, ahogy korábban, úgy most sem számítunk arra, hogy bármi változás történjen, mert nyilvánvalóan azon exportáló cégek számára, akiknek az Egyesült Államok egy fontos felvőpiac, hát ők már kénytelenek voltak alkalmazkodni. Én azt gondolom, hogy a nehezén már talán túl lehetünk, mert azért az Egyesült Államok és az EU között kötetett megállapodás, bár Trump van szó, tehát bármikor bármi változhat, de alapvetően itt valamiféle kiszámíthatóság már van a rendszerben, így, hogy megvan a keretmegállapodás, tehát ebből a szempontból más nem, akkor azzal már lehet számolni ezen exportolóknak itthon, hogy milyen keretrendszerben, milyen szabályokkal, milyen vámtételekkel kell szembesülni, és akkor ehhez miért el lehet majd a hatékonyságot javítani, a költségeket csökkentni, az árazást befolyásolni, de mondom, ebben ez változást alapvetően nem hoz számunkra sem.
2: Az elmúlt percekben Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét hallották.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
2: Enyhén felfelé megy a Bux Index, 0,3%-os pluszban jár továbbra is 136.340 ponton. A részvénypiac forgalma közben meglépte a 23 milliárd forintot, ami fél időben meglehetősen magas szintnek számít. A vezető papírok többsége továbbra is gyengülőben, ugyanakkor az OTP 0,5%-ot gyengül 41.670 forintra, a Richter majdnem 4%-os mínuszban 12.080 forinton, a Magyar Telekom 0,7-del lép vissza 2.728 forintra, emelkedik viszont továbbra is a MOL 1,1%-kal 4.010 forintra. Forgalom tekintetében egyébként a Magyar Telekom vezeti a parkettet több mint 16 milliárd forinttal, illetve kiemelkedő még a 4iG rögtön a blue chipek után, ami 9,1%-os pluszban 2380 forinton, jön fel az Opus is 3,3%-kal 376 forintra, az Alteo 1,5%-ot gyengül 3380 forintra, az MBH bank 1,2%-os pluszban 2590 forint, az Autovallis 0,7%-kal jön fejebb 147 forintra, a Waber Ersz 0,4%-os mínuszban 4620 forinton jelenleg. Az európai parketten nem javult a hangulat az elmúlt 15 percben, azóta is nagyjából 0,3%-os mínuszban a londoni FTSE, a német DAX már 1%-ot süllyed, a párizsi CAC-on 0,3%-os visszalépésben, 0,5%-ot süllyed az olasz mutató, és a spanyol bőrzén van egy kis plusz, ott még látszódik némi emelkedés. A bankközi devizapiacon az euró értéke 354 forint 46 fillér, az amerikai dollár 305 forint 10 fillér ebben a pillanatban, az euró dollár kereszt 1,1618. A svájci frank értéke 386 forint 70 fillér, a brit font 410 forint 39 fillér. A kőolaj piacán némi áremelkedés figyelhető meg, de nem éri el mostanában a 100 dolláros szintet. Az amerikai könnyűolaj most jelenleg $95.91 hordonként, a Brent típus $98.16 áll. A holland gáztőzsdén immár júliusi lejáraton 3,4%-os az áremelkedés mértéke, így a megawattóránkénti jegyzés 49,24 € ebben a pillanatban. Kriptoeszközökre pillantva némi gyengülés látható a Bitcoin és az Ethereum árfolyamában. Az Ethereum most 1,6%-os mínusz után $1,873 ér, a Bitcoin $67,136.
0: Monitor. A mikrofonnál Somodi Evelin.
2: A mesterséges intelligencia komoly kihívás elé állítja a hírmédiát, de nem jelenti az újságírás végét. A megkérdezett információs társadalomkutató szerint a média az internet megjelenése óta folyamatos alkalmazkodási kényszerben van, az AI pedig ennek egy újabb technológiai hulláma. A legnagyobb veszélyt az jelentheti, ha a mesterséges intelligencia összefoglalói elveszik a látogatókat a hírportáloktól, ezzel gyengítve azok bevételi modelljét. Ugyanakkor az AI hasznos eszköz lehet a szerkesztőségekben, például háttérmunkára, előkészítésre vagy tartalmi rendszerezésre. Pintér Roberta, a Corvinus Egyetem docense szerint a jövőben azok a tartalmak lehetnek erősebbek, amelyek személyességet, érzelmi bevonódást és hiteles újságírói jelenlétet kínálnak. Kecső Richard interjúja.
5: Elég erőset fogalmazott Nick Newman, amikor azt mondta, hogy az egész iparág halálosága zajlik. Ugye itt most a média és az hírportálok életéről van szó a mesterséges intelligencia fényében. Mit gondolsz, szerinted valóban ekkora baj van most a hírmédiában, vagy ekkora probléma lehet így a mesterséges intelligencia terjedésével?
6: Hát igen is, meg nem is. Azért azt látni kell, hogy az elmúlt, hát mondjuk az internet bejött, mondjuk ilyen 25 évben vagy 30 évben folyamatos konstans válságban van a média és megújulásban, és itt kicsit szerintem bele is fáradtak az újságírók, amikor ilyen fantasztikus híreket, vagy esetleg ilyen harangverést, ilyen Armageddon hirdetést hallanak. Láttuk ezt az internet kapcsán, láttuk aztán a videók kapcsán, látjuk a short videók kapcsán, láttuk a közösségi média kapcsán, és láttuk a mobiltelefonia, akkor telefonia kapcsán, tehát ez már az 5.-6. ilyen technológiai hullám, ami gyökeres változást ígér. Hát van gyökeres változás, de én halálosát azért nem mondanék, itt folyamatosan alkalmazkodni kell, és a legjobbak szerintem alkalmazkodnak is.
5: De itt most a legnagyobb újdonság, hogy a Google-ből érkező forgalmuk akár felét is elveszíthetik a hírportálok. Egyébként az elmúlt időszakban fellelhető több hazai hírportálnál, hogy van egy ilyen kis Google sáv, ahol be lehet állítani, hogy a találatokban az első között legyen az adott hírportál. Ez pont mostanában jelent meg. Ez egy ilyen segítségként szolgál inkább a hírportáloknak, hogy ne veszítsék el a Google keresőből érkezett találatokat, vagy hogy mi áll ennek az egésznek a hátterében?
6: Hát, ha már itt halálosságról volt szó, az kicsit olyan, mint a sebb tapasztalnánk valakinek, aki elgázolt az autó, és az a rendszám, hogy Google. Tehát szerintem a Google részéről egy gesztus, de valójában a Google iszonyatos károkat okoz világszerte a nyilvánosságnak is, és a demokráciának, meg a médiának. Hát ezt érzik szerintem ők is, hogy itt ez problematikus, hogy elszipkázzák a reklámbevételeket, ugye a magyar reklámtortát elnézve gyakorlatilag az online az első helyen van, de masszívan, tehát 50% fölött van, és egyébként annak a reklámbevételnek a 2/3-át azt kilapátolják a Facebook és a Google elsősorban a magyar piacról. Tehát ez nem egy új probléma, amit az AI jelenít meg, hanem egy régebbi probléma. Ebből a szempontból szerintem jelzésértékű, hogy a Google ezt tudja, hogy ez problematikus lehet. Valahogy azért azzal is kezdeniük kell majd valamit, hogy tényleg az AI összefoglalók, hogyha elviszik a látogatókat, akikből egyébként nyilván olyan szemek lennének, akik néznék a reklámot, de nem csak ez, hanem előfizetők is, illetve hát egyébként lojális újságolvasók, akik esetleg támogatást, adományt is adnak, bár Magyarországon ugye ez kevésbé jellemző. Tehát itt azért kompletten kirántják a szőnyeget a mostani működésmód alól, ez egy kicsit azért fájdalmas.
5: Terjed a mesterséges intelligencia, és a legnagyobb kérdés, ami felmerül, és én is foglalkoztam ezzel a témával, hogy maga az AI a modernkori újságírásban lehetőség vagy veszély?
6: Mind a kettő igazániból, tehát szerintem a jó forgatják, ez kicsit olyan, mint azt mondanám a konyhakésre, hogy ez egy életveszélyes fegyver. Hát valójában ugye azzal mondjuk a paradicsomot is föl lehet vágni, meg egy salátát lehet csinálni, vagy húst szeletelni, de ugyanakkor nyilván rosszra is lehet használni. Tehát ebben az esetben szerintem az AI egy eszköz, amit a szerkesztőségeknek, újságíróknak, de egyébként maguknak a hírolvasó azok is érdemes megfontolni, hogy hogyan használják. Mondok példát a pozitív meg a negatív használatra, és szerintem pozitív használat, hogyha teszem azt mondjuk egy személyes példa, elolvastam ezt a cikket, amiről egyébként szó van, ugye ez a milánói AI Week-ről számol be Nick Newmannak az előadásáról. Ez egy nagyon hosszú cikk, nagyon jó, többször is elolvastam, de legutoljára például vettem egy ChatGPT-t, beleraktam a hírt, és megbeszéltem vele, és hát kiemeltük belőle a lényeget, hogy amikor beszélgetünk róla, akkor én is könnyebben tudjam ezeket elmondani. Szerintem ez egy elfogadható felhasználási mód, hiszen a portál számára azt a szemet azt hoztam, tehát megnéztem a reklámokat, esetleg kattintottam is. Ugyanakkor ugye például a nem megfelelő, vagy a bizonyos szempontból ilyen, hát mondjuk a modellt kikezdő használati mód, amit mondjuk most a Google bevezet az AI összefoglalókkal, vagy ugye Magyarországon is most már láttam olyan hírt, hogy a felhasználóknak, főleg a fiatalok körében néhány százaléka már elsősorban a mesterséges intelligenciával tájékozódik a hírekről, tehát nem megy el az elsődleges forrásig. Ugye amiben az a probléma, hogy ha az AI összefoglalja azt a tartalmat egyébként, amit a hírportál, vagy a híroldal, vagy akár egy média, nem tudom, tévé, stb. Létrehozott, ami ugye abból szerzi a bevételeit, hogy egyébként ezt közvetlenül elfogyasztják a fogyasztók. Hogyha ez a bevétel nincs meg, mert nem jönnek oda a fogyasztók, akkor nem jönnek létre azok a tartalmak, amit a mesterséges intelligencia összefoglal. Tehát igazándiból itt egy ilyen lefelő menő spirál van, tehát azok a minőségi tartalmak fognak eltűnni ennek hatására. Tehát biztatnék mindenkit, hogy persze fogyasszon így is médiát, de mondjuk válassza ki azt, amit támogat, amit néz, ahova tényleg személyesen elmegy, amit lojalitást mutat, aminek mondjuk beállítja a Google-ben az, hogy onnan jelenjenek meg elsőként a hírek, tehát hogy legyen valami, ahova tényleg odaadja a közvetlen támogatását, tehát pénzben is támogatja, ha van rá lehetősége, vagy a figyelmét, amivel a reklám alapú működést hát tulajdonképpen előre tudja vinni.
5: Beszéltünk itt a fiatalokról, hogy azért már egyre inkább a mesterséges intelligenciára támaszkodnak, és hát azért valljuk benne nem csak a hírfogyasztás szempontjából, de önmagában ez a tény, hogy a chatbotokkal gyakorlatilag meg tudjuk nézni a nap legfrissebb híreit, hogy megírom például már a ChatGPT-t, beszéltük a ChatGPT-nek, hogy írd meg a nap legfontosabb híreit, akkor igazából ez olyan szempontból akár a nézettségét is ronthatja és rontja a különböző médiumoknak, hírportáloknak, viszont ez hírfogyasztási szokásban hogyan fog megjelenni?
6: Hát szerintem ugye többfajta módon fogyasztunk híreket. Alapvetően itt van egy hagyományos média, most abban az értelemben, hogy az internet előtt is létezett rádió, hírek, hírműsorok, televíziós hírek, ugye egy alapvetően persze a hírmédiáról beszélünk, mert a médiának van egy szórakoztató, kikapcsolódó funkciója is. És akkor emellé zárkózott fel ugye az internet, ahol elsősorban hát leginkább a hírportálok jelentek meg, amik először betélkedtek ugye a hagyományos médiával, és ez a beszélgetés 20 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtt másképp hangzott volna, és a hírportálok lettek volna ugye azok, akik elvisznek mindent. De egyébként maga szerintem a hírfogyasztás az nagyon sokrétű vagy sokfajtájú lehet, ugye emellett megjelennek akár még a napilapok is. Nagyon sokan egyébként nem fogyasztanak híreket, de megjelenik akár a bulvármédia, ugye ez lehet nyomtatott, meg lehet elektronikus is, és akkor megjelenik szerintem a szakmai részét se felejtsük ki, akár a hírleveleket, akár mondjuk bloggereknek az anyagait, ugye maga Nick Newman is arra hívja fel a figyelmet, hogy sok esetben a régi modell átalakulásával a vélemények, az influencerek kicsit belekeverednek az újságíróknak világában, miközben ez szét kéne egymástól választani, tehát egy kicsit ilyen katyfaszos ez az egész dolog, és akkor még arról nem beszéltünk, hogy a közösségi média a saját algoritmusaival mit emel ki, mi az, ami az emberek számára látható, hogyan zár minket ilyen információs buborékokba. Tehát egy nagyon komplex élmény vagy világegyüttesről van szó, és az egésznek nyilván az a tétje, hogy mondjuk hogyan működik egy demokratikus rendszer, ahol az embereknek tájékozottnak kell lenni, kellenek lenni közös témáknak, amiket meg tudunk egymásról beszélni. Ugyanazt a valóságot kell valahogy értelmeznünk, és ez ugye problematikus, hogyha ez így szétkeveredik egymástól.
5: Mi lesz a helyzet a podcastekkel, illetve hát így az audio és videós tartalmakkal? Azért nyilván ezekből is tud az AI mondjuk egy leíratot készíteni, de tud esetleg valami más, akár jobb segítő funkciót adni ezeknek?
6: Hát igen, itt a Newman azt mondja, hogy alapvetően azok a tartalmak jövőállóak, amik érzelmi bevonást tudnak megjeleníteni, ahol a személyes jelenlét fontos, és ebből a szempontból ugye kiemeli a podcastoknak a szerepét, meg akár a videós tartalmaknak, helyszíni riportoknak, stb. Tehát ezt nem fogja tudni pótolni, vagy egyelőre úgy tűnik, hogy nem fogja tudni pótolni a mesterséges intelligencia, de egyetértve vele, hát azért nagyon fontos, hogy a podcastokat is meg tudja hallgatni helyettünk, akár többszörös sebességgel, vagy a videókat is meg tudja nézni helyettünk, és össze tudja foglalni. És hát persze nyilván a tartalomgyártásban is tud segíteni. Én éppen egyébként egy podcast felvételnek az adás tematikáját szerkeztem, például ez egy szakmai podcast. És hát én a Brain First elvet vallom, először összerakom én, és aztán viszont meg szoktam beszélni a hát általában a ChatGPT-vel, berakom az adás tematikát, és akkor még csiszolunk rajta, rak még bele, vagy javasol még bele kérdéseket, amiket én felhasználok, de hát nyilván a műsort ezt már én fogom megcsinálni, emberek vágják, tehát így inkább én ebben a Kentor típusú együttműködésben hiszek, ahol együtt hozzuk létre a tartalmat az AI-jal, és hát a fogyasztó is fogyaszt el akár együtt az AI-jal, tehát nézze meg, de mondjuk akár emeltesse ki a lényeget, hogyha neki ez fontos.
5: Érdemes-e megvizsgálni akár jogi vagy etikai vonatkoztatásban ezt az egész kérdést, mert ugye itt arról is van szó, hogy mennyire etikus mondjuk használni ilyen formában a mesterséges intelligenciát. Bár egyébként abban a szempontból is érdemes megnézni az egész történetet, hogy nem csak fogyasztói oldalról, hanem mondjuk újságírói oldalról.
6: Igen, ez abszolút nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy itt eljutunk mondjuk a reklámblokkolóknak a kérdéséhez, hogy etikus-e reklámblokkolót használni egy olyan világban, ahol reklám alapú a működés. Szerintem nem, ezt szoktam mondani a hallgatóknak, akik elkerekedett szemekkel néznek, hogy miért támadom őket ezzel. Igen, tehát szerintem ez egy fontos dolog, hogy valahogy eltartsuk, hogy a számunkra fontos médiát. A másik oldal pedig, hogy hát etikai elveknek megfelelően kell a tartalmakat létrehozni. Én is azért időnként látom, az embernek rááll a szeme, hogy bizonyos hírportálokon akár, hogy a cikketnek egy bizonyos része az AI-jal generált, vagy AI-jal megtámogatott, és hát ezeket az ember annyira nem szereti, de mondjuk amikor írni kell valamit, vagy létre kell hozni valamit, és az ember időnyomásban van, akkor hát akkor hajlamos akár ilyen tartalmakat AI-jal megtámogatni, vagy létrehozni. Viszont itt is fontos, hogy a felelősség az mindenféleképpen azért, aki a tartalmat jegyzi, tehát aki odaírja a nevét, és nem az AI, tehát nem lehet kifele utána mutogatni. És hát van egy pár botrány az elmúlt években a média esetében, ahol lebuktak nagy szerkesztőségek is akár, amik jó nevűek, hogy AI-jal generáltak tartalmat nem etikus módon. Ez mindenféleképpen árt egyébként a médiumok megítélésének.
5: Végső soron mi az, vagy mik azok, amikre mindenképpen érdemes odafigyelni most az elkövetkezendő időszakban, mind a hírfogyasztói szempontból, mind a hír készítői oldalról?
6: Hát, hogy hogyan reagálunk erre az egész kihívásra, ami ilyen technológiai hullámoknak a legújabbik, ez a mesterséges intelligencia. Szerintem a szerkesztőségek akkor teszik jó, hogyha előre menekülnek, tehát hogy jövőálló tartalmakat hoznak létre az újságírók, hogyha képzik magukat, de ugyanakkor azért nem is hiszik el, hogy itt a szeretett kenyér útján nem volt ilyen fantasztikus dolog, mint a mesterséges intelligencia. A hírfogyasztóknak megissza kell ezt a dolgot fogyasztani, és ami számukra fontos média, amiből tényleg tájékozódnak, azt támogassák meg azzal, hogy legalább azon az oldalon, hogy ott fogyasztják el ezeket a tartalmakat.
2: Az elmúlt percekben Pintér Róbertet, a Corvinus Egyetem docensét, információs társadalom kutatót hallották, és ez volt már a 13 órai monitor itt a Trend FM-en. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, a mikrofonnál a műsorvezetőt Somodi Evelint hallották.
0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.
7: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: 2 perccel múlt 1:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, és Európa számára is új korszak kezdődött Magyarországgal. Ezt mondta Emmanuel Macron francia elnök a párizsi Élysée palotában, ahol fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. A francia elnök szerint Magyar Péter kormányra kerülése ékes bizonyítéka annak, hogy a magyar nép, idézem, mennyire ragaszkodik az európai értékekhez. Magyar Péter egyébként az egyik legfontosabb gazdasági partnernek nevezte Franciaországot. Az Európai Bizottság szerint Magyarországon továbbra is fennállnak a makrogazdasági egyensúly hiányok, különösen a versenyképesség, az államháztartás finanszírozási szükségletei és a lakásárak alakulása terén. Ez derült ki a brüsszeli testület legfrissebb tavaszi értékeléséből. Az infláció és az egységnyi munkaerőköltség növekedése az elmúlt időszakban az Európai Unió legmagasabbjai közé tartozott, miközben a gazdasági növekedés gyenge maradt. A költségvetés GDP arányos hiánya az elmúlt években tartósan magas volt. Az Európai Bizottság erre az évre 6,2%-os, jövőre 5,8%-os deficitet prognosztizál, ráadásul emelkedő államadósság rátával. Folytatódik Donald Trump vámháborúja, de az új lépés inkább a korábbi vámok fenntartásáról szól. Az Európai Uniót és Kanadát 10%-os vámtétel érinthet

0: importáló cégek számára, akiknek az Egyesült Államok egy fontos felvő piac, hát ők már kénytelenek voltak alkalmazkodni. Én azt gondolom, hogy a nehezén már talán túl lehetünk, mert azért az Egyesült Államok és az EU között kötetett megállapodás, bár Trumpról van szó, tehát bármikor bármi változhat, de alapvetően itt valamiféle kiszámíthatóság már van a rendszerben, így hogy megvan a keretmegállapodás, tehát ebből a szempontból más nem, akkor azzal már lehet számolni ezen exportőröknek itthon, hogy milyen keretrendszerben, milyen szabályokkal, milyen vámtételekkel kell szembesülni, és akkor ehhez mérten lehet majd a hatékonyságot javítani, a költségeket csökkentni, az árazást befolyásolni, de mondom, ebben ez változást alapvetően nem hoz számunkra sem.
1: Újra lőni kezdte egymást Irán és az Egyesült Államok, miközben a két ország közötti béketárgyalások megállni látszanak. Az Iszlám Köztársaság rakétákkal és drónokkal támadta Bahreint és Kuvaitot, míg az amerikai hadsereg egy iráni szigetet vett célba. A híradások szerint néhány napja abba maradtak a tárgyalások a háború lezárásáról. Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán ugyanakkor ezt fake newsként értékelte, majd közölte, hogy az elmúlt négy napban folyamatosan zajlott a párbeszéd a felek között.
2: Tőzsde hírek.
1: A kőolaj ára az újbóli lövésekre, az újbóli harci cselekményekre azért megugrott 2%-kal, $98.02 a Brent ára, az amerikai könnyolajé $95.69 jár. Európában a főbb indexek közül a spanyol tőzsde az, amely pluszban van egyedül, ez egy 3%-os erősödést jelent, a többi index néhány 10%-os mínuszban jár, a londoni FTSE 0,3-del megy lefelé, a német DAX 1%-kal, a francia CAC-ra 0,4, az olasz tőzsde 0,5%-os mínuszban jár, 1,1621 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A hazai értéktőzsde 0,1%-kal erősödik, 136.102 ponton a box, a forgalom viszonylag magas, 23.455.000.000 forint. 1,1%-kal emelkednek a MOL részvények, 4.008 forinton jegyzik őket, az OTP 0,8%-os mínuszban 41.550, a Richter 3,9%-os mínuszban 12.070, a Magyar Telekom 7%-kal gyengül 2728, a Forage pedig 6%-os pluszban 2374 forinton. Egy komolyabb 4,1%-os erősödésben az Opus 379 forinton, gyengül viszont a Waberers 1,9%-kal 4550, és csökken a Dunahaus is 1,2%-kal, jelenleg 1275 forinton jár. A devizapiacon az euróért 354 forint 80 fillért kell adni. Visszakerülhetnek a javítóintézetek a gyermekvédelembe, ez már 90%-ig biztos, ezt közölte Gyurkó Szilvia, a gyermekvédelmi államtitkár. Tavaly a Szőlő utcai ügy kirobbanása után kormányrendeletben határoztak arról, hogy a javítóintézetek irányítását a jövőben a büntetés végrehajtás látja el. A Hintalovon Alapítvány tavalyi jelentése külön foglalkozott a fiatalkorú bűnelkövetőkkel és javítóintézetbe kerülő fiatalokkal. Ebből kiderült, hogy a tavalyi javítóba kerülő 14-17 évesek 60%-a gyermekvédelmi szakellátásban élt, elsősorban gyermekotthonban.
2: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a borult, felhős időjárás, azonban hosszabb napos időszakok előfordulhatnak, sokfelé lehet majd esőre számítani. A Dunántúl északi részén erős, akár viharos széllökések is lehetnek. A Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 12-19 fok közé hűl le a levegő.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: everything's okay.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
2: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
1: Koncert.
3: Szulák Andrea koncert lesz június 6-án szombaton este 8 órától a Margit szigeti szabadtéri színpadon az Élet az Úr címmel. Az Emerton és Máté Péter díjas énekesnő több évtizedes pályafutásának legizgalmasabb pillanatait eleveníti fel a felejthetetlen nyáresti koncerten. A dívát az előadáson a méltán ismert és elismert 1963-ban alakult és a hazai jazz kiemelkedő zenészeit felvonultató Studio 11 Ensemble fogja kísérni. Szulák Andreát hallják.
4: Izgalmas lesz ez a koncert. Igazándiból ennek volt egy megelőző eseménye. Másfél évvel ezelőtt az Erkel Színházban sikerült egy nagyon nagy sikerű bemutatkozása az én 40 éves pályafutásomnak. És az olyan jól működött, hogy a barátaim útolására újból nekiduráltuk magunkat, hogy csináljunk egy megismétlődést, és ennek lesz most a helyszíne, Margit szigeti szabadtéri színház, ami számomra nagyon fontos helyszín, mert több romantikus szállal is kötődöm hozzá. Egészen fiatal koromban már szerepeltem ezen a színpadon, és azóta is volt több olyan lehetősége, hogy ott szerepeljek. Nagy szeretettel készülök, lesznek vendégeim, nagyon kedves művész barátaim is elfogadták a meghívásomat. Wolf Kati, Verét Tamás és Molnár Ferenc Karamell lesznek a vendégeim. Az elmúlt évtizedek alatt elég sokféle dologban próbáltam jól teljesíteni. Azt gondolom, hogy van néhány olyan dal, van néhány olyan szerep, ami kicsit hozzám is köthető, és nyilván ezeket a közönség várja is. 9 évadon keresztül játszottam közel a Kaktusz virágát Revicki Gábor partnereként a játékszínben, és ebből is lesz az Opera Színházi szerepeimből is lesz a Pécsi Chicago előadásból is, ha már itt említhetek ilyeneket, úgyhogy elég színes.
1: Koncert.
5: Beethoven 200 mottóval hirdette meg 2026-27-es új évadát, a Concerto Budapest. 9 koncerttel emlékeznek meg a német zeneszerzőről, előadják az összes szimfóniáját és versenyművét, nagyszabású oratorikus műveit, a mindenki által ismert darabok mellett ritkán hallható különlegességeit is. Az egész éven átívelő bicentenáriumi sorozat 2027. januárjában kezdődik a Missa Solemnis előadásával. Beethoven halálának napján március 26-án, amely egybeesik majd nagypéntekkel, a Beethoven év egyik csúcspontjaként a Krisztus az olajfák hegyén című oratóriumát szólaltatja meg a Concerto Budapest. A nagyszabású ünnepi sorozat 2027. novemberében zárul majd a Fidelio című egyetlen Beethoven opera koncertszerű előadásával. A zenekar ismert tematikus fesztiváljai mellett volt egyszer egy 20. század címmel új sorozat is indul, amely a század eleji Bécs, Schönberg, Berg, Webern és Mahler zenei világát helyezi reflektorfénybe. Az évad művésze Várjon Dénes zongora művész lesz, aki az évadnyitó koncerten Bartók harmadik zongora versenyének szólistájaként lép fel, de további hangversenyeken Beethoven, Mendelssohn, Mozart és Schumann műveket is tolmácsol majd. Világszerte elismert szólisták, mások mellett Alina Ibrahimová, Szergej Krilov és Frank Peter Zimmermann hegedű művészek, Dina Ivanova zongora művész, Robert Bartnek tenor és Cyril Dubois tenor lépnek színpadra a zenekarral. A hazai fellépők között szerepel többek között Baráti Kristóf hegedűművész, Berec Mihály zongoraművész, Perényi Miklós csellóművész, Sebestyén Miklós basszus, Várdai István csellóművész és Vashegyi György karmester. Az oratórikus művek megszólaltatásában legtöbbször a Nemzeti Énekkar és a Kodály Kórus Debrecen lesz a zenekar partnere.
6: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
7: A Balaton nyáron is több, mint strandolás. Tanúhegyek és a magyar Stonehenge. Elfogultság nélkül mondhatjuk, hogy a Balaton felvidéki tanúhegyek a világ legszebb földrajzi formái közé tartoznak. Közülük is az egyik legemblematikusabb a 415 méter magas Szentgyörgy-hegy, amelynek néhol 30 méter magas, jellegzetes bazalt oszlopai orgonasípként sorakoznak a hegyoldalban. A Tanúhegyek és a Tapolcai medence teljes látványáért látogassunk el a Halábhegyre, ahol a festői panoráma mellett az itt található szoborparkban is kedvünket lejjük. A helyiek az alahalápi Stonehenge-ként emlegetik, valójában két szobrász munkáját dicsérik, és bár nem ősi építmények, mégis ugyanazt a misztikus élményt tudják kiváltani a látogatóból, mint a dél-angliai monolitok. Az északi part egyik ékszerdoboza, a Szigligeti vár több mint 750 éve áll őrt a Balaton felett. Impozáns látványa miatt mágnesként vonza a turistákat. A látogató nem fog csalódni akkor sem, ha a mesés panorámáért mássza meg, ha a vár történelmére kíváncsi, netán gasztrokalandra vágyik. Az érdekesebb látnivalók közé tartozik a berendezett barokk konyha, a fegyvertörténeti kiállítás, valamint a bérces rend egyik kápolnája is, amely helyreállítása után visszakapta régi funkcióját. Népszerű a vár úgynevezett gasztroudvara is, a nyárestéket pedig koncertek színesítik. Másfajta, meghittebb élményt kínál a Balaton déli oldalán, a Somogyvámos határában eldugott kincsként megbújó Árpád-kori puszta templom. A bimbes dombos szántótáblák között egy óriási falevélre emlékeztető földszigeten elterülő rom, égbetörő árvatornya, mint egyetlen mementó őrzi az egykori település emlékét, amelyet a török háborúk tettek a földszínével egyenlővé. Balaton lelle szőlőtőkék és pincészetek petyezte domboldalán, a Kishegyen közel 300 éve a szőlős gazdák védőszentjének ajánlott kápolna, a paraszt barokk tipikus képviselője uralja a tájat, pazar kilátást kínálva a túloldal Tanúhegyeire. Nezde szoborpark. Balatonföldvár büszkesége nem csak különleges kilátópont, hanem egyfajta történelmi emlékhe is, amelynek gyógyító erejéről legendák mesélnek. A Szkíta Golgotának is nevezett helyen Attila, Koppány, a tátosok és más mondahősök faszobrait repítenek vissza az ősi időkbe. A Fonyódi Várhegy függőleges északi fala felett, a Szaploncai sétányon, a Keszthelytől egészen a keleti medencéig tartó balatoni kilátásban gyönyörködhetünk. A hegyoldal patinás villasora 130 éve kezdett kiépülni, már akkor a svájci Genf szépségéhez hasonlították. Túralapunkat érdemes a közeli Tapolcai tavas barlangban zárni, ahol a város alatt húzódó 10 kilométernyi barlangrendszer egy részét csónakkal járhatjuk be. Az itteni látogatóközpont a karsztvidékek csodálatos világát is bemutatja. A cikk eredetileg a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány.
2: A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
0: Akár azt hiszed, hogy képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz. Lényegében ezzel a Henry Fordtól származó idézettel indítja útjára az olvasót a Növekedés kódja című könyv szerzője Várdi Zoltán. Azt írja, ez a kijelentés gyönyörűen rávilágít, milyen hatalmas a hozzáállás szerepe a siker elérésében, és szerinte talán sehol sem látszik ez világosabban, mint az értékesítésben. Ha az üzletkötést leküzdhetetlen akadályként éled meg, írja, akkor azzá is válik. Ha viszont a tanulás és a fejlődés lehetőségeként fogod fel az értékesítést, ezzel a szemlélettel hosszú távú sikerre számíthatsz. Mindjárt kiderül, hogy konkrétan kinek szánta a könyvet Várdi Zoltán, aki B2B értékesítési stratéga, és aki mögött 30 éves felsővezetői és vállalkozói karrier áll, de induljon ez a beszélgetés most azzal, milyen a vállalkozók, cégvezetők viszonya az értékesítéssel.
8: Én három kategóriába sorolnám a cégalapítókat, akikkel találkozom ezen a téren. Az egyik az, aki valóban azt gondolja, hogy annyira zseniális a terméke, hogy ezt magától felfedezik az emberek. Van az, aki elismeri, hogy fontos az értékesítés és a marketing, de nincs tapasztalata, nincs hozzáértése, tehát kicsit ilyen tanácstanul áll az egész kérdés előtt. És hát van, aki elismeri, tudja, de nem igazából látja azt, hogy hogyan lehet a kapcsolati tőkén kívül értékesíteni. Tehát az ismeretségi körben ugye szívesen beszélget a termékről, de hát azért nem egy hosszú távú stratégia, nem skálázható stratégia, és ezek miatt gondolom azt, hogy a legeslegfontosabb felismerés, amivel találkoznia kell a cég tulajdonosoknak, alapítóknak, az, hogy igenis nem csak fontos az értékesítés, de fontos, hogy hogyan értékesítünk, hiszen csak így fogjuk tudni igazából életre kelteni azt a vállalkozást, azt a terméket, amiről álmodozunk. A tapasztalatom azt mutatja, és most már több mint 200 céggel dolgoztam 26 országban, Európa szerte, ezzel a módszertannal, az a tapasztalatom, hogy igenis ezeket az első lépcsőfokokat meg kell járni, mert onnan érte tetted meg, hogy valóban azok a finomságok, amitől sikeres lesz egy termék, egy értékesítési folyamat, hogy mik azok?
0: Azt olvastam én, azt hiszem a könyvben is, de egy interjúban is kiemelte, hogy nagyvállalatokkal dolgozott, és az ott szerzett tapasztalatokat ötvözte a kisvállalkozásban megfigyelhető működési móddal. Ez miért célra vezető? Szóval miért nem jó vagy egyik, vagy másik?
8: Mind a kettőnek megvan a saját erőssége és jelentősége. A nagyvállalati kultúrában nyilván a struktúra, a kiszámíthatóság, a tudatosság, azok mind olyan tényezők, amelyektől működik egy nagyvállalat, és ugye én 20 évet lehúztam a nagyvállalati környezetben, és megtanultam ezeket a készségeket és képességeket. A másik véglet az a KKV szektor, esetleg ezek a startupok, technológiai cégek, akiknél igazából nincs meg ez a struktúra, hanem sokkal inkább a tettek mezére lépnek, és inkább a megvalósítás van fókuszban. Mind a kettőnek megvan az erőssége, az én felfogásomban ennek a kettőnek a kombinációja az, ami igazából ideális, mert sajnos a nagyvállalati világban gyakran találkoztam azzal a jelenlettel, hogy annyit tervezgettünk, hogy végén elfelejtettük tevékenykedni. A másik véglet, hogy olyan gyorsan haladott előre egy cég, hogy elfelejtett meg kérdezni magának, hogy jó irányba haladunk-e egyáltalán. Tehát én ezt a módszertant úgy alkottam, hogy a tervezés is, meg a megvalósítási képesség is együtt életre keljen.
0: Beszélnünk kell arról, hogy kinek szól konkrétan ez a könyv.
8: Kimondottan korai szakaszú, illetve saját kézben lévő KKV-knak, tulajdonosoknak írtam, mert ott érzem azt, hogy a legnagyobb igény van erre a típusú tudásra. Én azt látom, hogy náluk hiányzik ez a gondolatmenet, ez a szemléletmód, illetve ez a készség. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet fontos, vagy nem lehet hasznos értékesítőknek, akár tapasztaltabb cégvezetőknek, de azért alapvetően azoknak szól a könyv, akik az út elején járnak, és meg akarják érteni, hogy hogyan lehet tudatosan felépíteni azt a kiszámítható, hosszú távú számítható bevételt, amivel növekedni tudnak.
0: Ami szerintem az első meglepetés annak, aki outsider ezen a területen, amikor azt írja a könyvében, hogy nem a termékeddel kell foglalkozni, hanem a potenciális ügyfél problémájával.
8: Igen.
0: Ezen sose gondolkodik az ember szerintem.
8: Hát ugye ez az alapja, alaptétele az egész megközelítésnek, hogy az igénnyel foglalkozunk, és ami nagyon fontos, és ebben kevesen gondolnak bele, hogy szeressük meg a problémát, és ez furán hangzik, de akkor fogunk tudni igazából hatékonyan értékesíteni, hogyha tényleg beleszeretünk abba az igénybe, ami megfogalmazódik az ügyfél fejében, hiszen akkor fogjuk átélni azt, hogy tényleg miért fontos az, hogy mondjuk nekem, most én nyilván üzleti szolgáltatás szempontból nézem, mint vezető, nekem fontos, hogy megfelelő módon férjek hozzá az adatokhoz a cégem belül, hiszen rengeteg különböző forrása van az adatoknak, különböző helyen van. Ha én döntést akarok hozni, akkor segítene egy olyan termék, amivel össze tudom szedni ezeket az információkat, és egyszerű módon áttekintem, és akkor adatok alapján tudok döntést hozni. Ha az ember ezt a típusú problémát a fejében megérti, és abból a szemszögből közelíti meg a termékfejlesztés is, meg az értékesítés, hogy erre a problémára én megoldást nyújtok, akkor sokkal jobban és hatékonyabban fogja tudni elmondani a vevőnek, hogy miért is jó az a megoldás, amit én nyújtok erre. Tehát nagyon fontos, és ezért is nagyon elítélem őszintén szóval azokat a ajánlatokat, amik ugye a piacon, különösen közösségi médiában vannak, ahol ugye klasszikusan a 20 éves srác a narancssárga Lamborghinivel hirdetve elmondja, hogy ugye heti 2 óra munkával egy Facebook hackkel meg lehet gazdagodni. Ez nem arról szól, tehát én ezeket a típusú szerencsés lovagokat nem tartom nagyra, és sokkal inkább azt gondolom, hogy olyan emberek és olyan cégekkel szeretek együtt dolgozni, akik beleszeretnek a problémába, amire megoldást szeretnénk nyújtani, és hosszú távon gondolkodnak, hiszen az lesz hosszú távon eredményes is.
0: Azt néztem itt a jegyzeteimben, hogy pontosan idézem, fókusz, struktúra és skálázás, ez a hármas egység, ami jellemző a könyvére, tehát ahogyan tagulódik a könyv, és azon gondolkodtam, hogy mivel ön gyerekként Amerikában volt, aztán említett, hogy dolgozott Londonban, és itt Magyarországon is értett, tulajdonképpen világpolgár, rálát különböző üzleti kultúrákra és különböző kultúrák üzleteire. Szóval mi a neuralgikus pont Magyarországon?
8: Ez a hármas tagolás, amit említett, ugye ez a fókusz, struktúra és skálázás, ugye ez a módszertanomnak tulajdonképpen a struktúrája, ez a, amit ugye angolul launch code-nak hívok, ugye ez a launch code, amit ugye magyarul növekedés kódnak fordítottunk le. Ez az, amit tulajdonképpen alapját képezi a módszertannak, amit tanítok és amit átadok az ügyfeleimnek és tulajdonosnak, vállalkozóknak. Ugye az a három pillér nem véletlenül született így. Tulajdonképpen mind a három pillér egy adott tipikus problémára ad választ, és ilyen szempontból nem látom azt, hogy nagyon-nagyon eltér Magyarországon, mint mondjuk másik országokban azoknál a cégeknek, akik mondjuk ebben a szakaszban vannak. Ugye a fókusz az arról szól, hogy legyen egy nagyon fókuszált ajánlatok és üzenetünk a piac felé, hogy megértsék az ügyfelek, a potenciális vevők, hogy miért minket válasszanak. Tipikus probléma az, hogy ugye találkozom egy céggel, és megkérdezem, hát kinek szól a termék, azt mondja, mindenkinek. Na most az a baj, hogy mindenki nem vesz terméket, hanem egy személy vesz terméket, vagy szolgáltatást. Tehát minél jobban le tudjuk szűkíteni, és pontosan megfogalmazni, hogy kinek milyen problémáját oldunk meg hogyan, az egy sokkal eredményesebb lesz az a bizonyos zajon való áttörésben, amiről korábban beszéltünk. Tehát úgy szoktam mondani, ez a lándzsának a vége, a hegye, ami áttöri a falat, ugye ez a fókuszált ajánlat. Az egy tipikus probléma. A másik tipikus probléma, hogy ugye, ahogy említettem korábban, nagyon kapcsolatalapú értékesítés zajlik, ami Magyarországon kiemelten benne van, hogy kit ismerek, ugye? És ez is egy olyan megközelítést feltételez, hogy mindig ott lesz valaki, akit ismerek, aki majd megveszi, amit én árulok, csak hát sajnos nem így működik a világ. Nem beszél arról, hogy ezzel nagyon leszűkül a mozgástered. Tehát én a struktúra mentén azt értem, hogy határozzuk meg, hogy ki az ideális ügyfeled. Ha az megvan, és azt leírtuk, akkor keressük meg azt a módot, hogy ahhoz az ideális ügyfélhez eljussunk. És ugye általában az értékesítésben három értékesítési csatorna van, a direkt értékesítés, az, amikor mi elmegyünk, és direkten megkeressük azt a céget. Van a partnerségek, amikor más szervezetek, személyeken keresztül az ő hitelességüket, az ő elérésüket kihasználva jutunk el egy ügyfélhez, vagy a harmadik pedig, mikor bejövő érdeklődések vannak, ugye általában a social media, vagy valamiféle marketing akcióként minket keresnek meg. És mind a három esetben arról szól, hogy egy struktúra mentén haladjunk mind a három úton, és ki fog alakulni, hogy a három közül melyik az, ami legeredményesebb, melyik, ami kevésbé, mely, ami túl nagy ráfordítást igényel, tehát nem éri meg. Tehát ezek mind olyan döntések, amik ugye folyamat alatt kialakulnak. És a harmadik pillér, ugye ez a skálázódás, ez arról szól, hogy nyilván véges az embernek az energiai ideje, van egy pont, ahol már te, mint személy nem tudsz mindent csinálni, ezért fel kell skálázni a tevékenységedet, és itt van az a pont, ahol egyrészt egy nagyon világos keretrendszer mentén, célok mentén meghatározod, hogy mit szeretnél elérni, követed azt, hogy a különböző tevékenységek közül mi az, ami működik, mi az, ami nem, tehát adatok alapján méred, és utána pedig egy csapatot építesz, aki ugye kiegészíti a te tevékenységedet. És ez a három pilláros rendszer az, ami együtt választ ad azokra a problémákra, amikkel leginkább találkozok a vállalkozókkal való együttműködés során.
0: A növekedés kódja. Értékesíts úgy, mint a legsikeresebb vállalkozók. Várdi Zoltánnal beszélgettünk szemléletformáló, gyakorlatias könyvéről. A könyv a Partvonal kiadó gondozásában jelent meg.
1: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
9: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
10: Dolgozol, fáradozol, tervezel, egészségesen ez természetes. Az egészségbiztosítás azonban a betegségben is segít rajtad. Időpontot ad, megszervezi, fizeti az ellátásodat, hogy te csak a gyógyulásoddal törődhess. Tudj meg mindent az egészségbiztosításról a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján. mavisz.hu/jövőtervezés. Egészségedre!
1: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
11: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
12: 2 perc elmúlt 2 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlyton hallják. A magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött el az ország és Európa kapcsolatában, jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök a párizsi Élysée palotában, ahol fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. A francia elnök szerint Magyar Péter kormányra kerülése ékes bizonyítéka annak, hogy a magyarok mennyire ragaszkodnak az európai értékekhez. A korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyaroknak és a külföldi befektetőknek is, jelentette ki Magyar Péter, aki szerint Franciaország az egyik legfontosabb partnere és szövetségese Magyarországnak. Üdvözlete Macron elnök javaslatát a két állam közötti stratégiai megállapodás megújítására, azt javasolva, hogy a megállapodást minél több tartalommal töltsék meg gazdasági, diplomáciai, uniós és kulturális területen is. Az Európai Bizottság szerint Magyarországon továbbra is fennállnak a makrogazdasági egyensúly hiányok, különösen a versenyképesség, az államháztartás finanszírozási szükségletei és a lakásárak alakulása terén. A brüsszeli testület legfrissebb elemzésében azt írja, hogy a költségvetés GDP arányos hiánya az elmúlt években tartósan magas volt, idén 6,2, jövőre 5,8%-os deficitet prognosztizál az Európai Bizottság, az államadósság ráta pedig jövő évre elérheti a GDP 76,8%-át. Az Európai Bizottság egyébként azt javasolja, hogy a korábbi kormány által hozott intézkedéseket, legalábbis jelentős részüket szüntessék meg, mert torzítja a pénzügyi és kiskereskedelmi piacok működését, és csökkenti mindez a monetáris politika hatékonyságát is. A MOL csoport és vegyes vállalati partnerei megkezdték a földgáz kitermelést Azerbajdzsánban, az ACG mezőn, ahol korábban a jelenlegi olajkészletekhez nem kapcsolódó gázkészleteket azonosítottak a kőolajtermelő rétegek alatt és felett, ezt közölte a Magyar Olajtársaság.
1: Tőzsde hírek.
12: Ha már MOL, nézzük, hogy szerepelnek a részvényei. 8%-os pluszban járnak, 3998 forinton jegyzik őket. Az OTP 6%-kal gyengül, 41630 forinton. A Richter 4%-os mínuszban, 12060 forint. A Magyar Telekom 7%-kal csökken, 2730 forinton jár. Viszonylag komolyabb, 24 milliárd fölötti a magyar tőzsde forgalma, összességében a BUX 1%-kal megy felfelé, 136.130 ponton. Forgalmasabb a kereskedése az SNC-nek, amely 5,1%-os pluszban 946 forinton, az Opus 4,1%-kal rallizik, 379 forinton jár. A Granit Bank ugyanakkor 1,4%-os mínuszban, 8680 forinton. A forint az euróval szemben most 354,70. Az európai tőzsdék döntő többsége lefelé megy, kivétel a spanyol tőzsde, amely 2%-os pluszban, a többi mutató viszont 2,8% közötti mínuszban, a német DAX most 24.924 ponton jár. Drágul a kőolaj, nagyjából 2%-kal, $97.93 a Brent, az amerikai könnyűolaj $95.66. Ismét megtartják a fehérházi tudósítók vacsoráját Washingtonban, amely az elnök elleni merényletkísérlet miatt szakadt félbe korábban. Az eseményt július végén rendezik meg, Donald Trump amerikai elnök is meghívást kapott. A megismételt rendezvény szűkebb körül lesz, jóval komolyabb biztonsági intézkedések övezik majd. Egyébként az elnök elfogadta a meghívást és jelezte, hogy beszédet mond majd. Az új helyszín a washingtoni Waldorf Astoria szálloda bálterme lesz, amit egy évtizede az ő vállalkozása épített át hotellé. Az épület a Fehérháztól néhány száz méterre található.
1: Időjárás jelentés.
12: Folytatódik a borult felhős idő, hosszabb napos időszakok azért néha előfordulhatnak, sokfelé kell esőre számítani. A Dunántúl északi részén erős széllökések is lehetnek. A Dunántúlon 17-24, míg a Dunától keletre 25 és 30 fok közötti a csúcshőmérséklet, késő este 12-19 fok várható. 14 óra 7 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 14:30-kor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
13: Jó napot kívánok! Egy árpádkori monostor, amely már a 13. század vége előtt megszűnt, s amelyet sokáig hiába kerestek a régészek. Végül 2024-ben sikerült azonosítani a maradványait. A szegedszőregi monostor újabb feltárásán járunk a műsor első felében.
14: A 2024-es feltárás területén ettől a faltól északra nem találtunk semmilyenre utaló nyomot, hogy ott fal lett volna, bármilyen épületrész lett volna. Hát most egyelőre nem tudjuk, hogy ott az újkori temetkezésekkel annyira sikerült-e mindent eltüntetni, hogy nem maradt nyoma. Hát ez most jelőre vetít nekünk jó néhány újabb évadot, hogy tisztázzuk ezt, hogy pontosan hol állunk a templom területén belül. De a fal egyébként nagyon impozáns, nagyon szép, tehát hogy ez egy biztos pont, hogy ez egy nagy épület lehetett, egyelőre ennyit tudunk róla. Talán egy nyugati abszis indulása, talán valami más, hát ez majd kiderül. Ez egy NK által finanszírozott feltárás. Ugye az első évadra is tőlük nyertük el a pályázati pénzt, most hát idén is sikerült kicsit kevesebb összeget de nyerni, és hát én bízom benne, hogy még lesz alkalmunk pályázni rá, hogy tudjuk ezt folytatni, hiszen itt még sok évadnyi feltárandó terület van.
13: Ezután az idén 700 éve született Nagy Lajos király visegrádi palotájáról hallhatnak. Az épület egy része ma is áll, s a kutatásoknak hála egyre részletesebben ismerjük a középkori királyi székhelyet.
15: A visegrádi palota máig meglehetősen hűen tükrözi Nagy Lajosnak az elképzelését arról, hogy milyennek is kéne lennie annak a nagyon jelentős európai hatalmat reprezentáló rezidenciának, amit ugye ő képített. Magának ennek a nagyon izgalmasan, folyamatosan bővülő, folyamatosan modernizálódó palotaépítés történetet is bemutatnánk, amihez ugye igénybe vesszük a modern technológiának a lehetőségeit is, a digitális rekonstrukciókat, amiket hát újfajta módokon is akarunk majd bemutatni, úgyhogy az év közepén, második felében ezek az anyagok, kiállítás, film, illetve hát egy nagyon izgalmas VR túra, tehát egyfajta virtuális túra is készül, amiben majd ugye a vendég úgy, hogy a mai múzeumot járják végig, közben végigjárhatják virtuálisan Lajos királynak a palotáját is.
13: Végül egy régészeti kutatásról lesz szó, amelyet Szolnok középkori város magjában végeztek. A leletanyag hozzájárul a város múltjának, terjeszkedésének jobb megismeréséhez is.
16: Azért jelentős ez a város és a Szolnoknak, mert itt mind a mai napig nem voltak régészeti kutatások, és a mi kutatásunk az az első, ami a történeti település magban végeztünk. Hogy mi állt itt a késő középkorban, a török korban, ez a város széle volt, itt már nem álltak jelentősebb épületek, viszont nagyon fontos, hogy hadmérnöki felmérések alapján és azok georeferálásával sikerült kiszerkesztenünk a várostövező ároknak a nyomvonalát, és bizony ezt a terket érintette, és ezért is tartottuk fontosnak, hogy ezt a régészeti kutatást elvégezzük a beruházáshoz kapcsolódóan.
13: Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! A szőregi monostor feltárásán Löffler Zsuzsanna ásatásvezető régésszel, a Szegedi Móra Ferenc Múzeum munkatársával beszélgettem.
14: Szegeden vagyunk, Szőreg városrész területén, itt a helyiek által monostordomnak nevezett területen, ahol valóban az Árpád korban a Szent Fülöp monostor állt valamikor.
13: Két évvel ezelőtt álltunk már ezen a helyszínen, az volt az itteni monostor feltárásnak az első évada, és ahogy látom, most azért elég szép nagy léptékben folytatták ezt.
14: Igen, igyekeztünk. Ugye az első évad gyakorlatilag arról szólt, hogy egyáltalán rá tudjunk jönni, hogy maradt-e valami ebből a monostorból, amit úgy gondoltak, hogy az utolsó kőig elpusztult, tehát ez volt az eddigi feltételezés, és 24-ben addig jutottunk, hogy megtaláltuk egy falnak két szakaszát is, amiket sajnos nem tudtunk akkor összenyitni a területen álló fák miatt, és hát az idei cél az volt, hogy ezt a fal szakasz teljes hosszába meg tudjuk kutatni, valamint az, hogy hát minél többet megpróbáljunk kideríteni abból, hogy ez mégis a templomnak melyik része, és milyen nagy lehetett maga a templom, milyen lehetett az alaprajza. Kicsit közelebb kerültünk a dologhoz, nem sokkal sajnos, mert úgy néz ki, hogy a vélekedés az helyes volt, és ez egy nagyon nagy templom lehetett. Egyelőre 21 méter van meg körülbelül ebből az északi falszakaszból. Sajnos az apszisa a templomnak biztosan hiányzik, hiszen ez a domb egy gyönyörű, nagy észak-délirányú homokhátnak a része, ami ilyen folyami hordalékból van, ezért a domb nagy részét már a 19. század, 20. század végén elbányázták útépítési célokra. Úgyhogy itt van egy ilyen nagy leszakadt rész, sajnos a templom egy része ezzel biztos elveszett, úgyhogy mi próbáljuk megkutatni azt, ami még maradt belőle.
17: Itt állunk a feltárásnak a szélén, magasabban, mint ahogy a feltárt alapfalak vannak, és hogy elnézünk a másik irányba, a nyugati irányba, ott is nagyon furán befordul a fal, lett volna egy nyugati apszis is.
14: Akár. Ugye 2024-ben egy egyenes falszakaszt találtunk meg egy sarokponttal együtt, ahol ilyen, ezt így nem látják most így, amit én látok, de hogy ezen, ezen az alapfalon keresztül fut végig egy gerenda ágy, és ott megtaláltuk egy keresztirányú gerendának is az indulását, és egy nyugati falszakasznak az agyag alapozását, valamint egy ilyen feldén induló pillér részt, akkor ugye annyi látszott az egészből, ezért azt gondoltuk, hogy ez tökéletes, ez a templomnak az északi falát találtuk meg, a nyugati fal indulásával és egy sarokponttal együtt, amiből egy támpillér indul ki, ami valószínűleg már egy gótikus átépítésnek a része lehet. Hát idén ez annyiban módosult, hogy egy vihar kidöntötte ezt a fát, és annak a helyén pedig úgy látjuk, hogy az a fal, amit mi egy támpillérnek gondoltunk, az bizony fordul és megy tovább. Úgyhogy most valószínűleg újra kell értelmeznünk teljesen, hogy melyik részét találtuk meg a templomnak, illetve hogy pontosan az alaprajzban milyen változások vannak. Annyit tudok mondani, hogy viszont a 2024-es feltárás területén ettől a faltól északra nem találtunk semmilyenre utaló nyomot, hogy ott fal lett volna, bármilyen épületrész lett volna. Hát most egyelőre nem tudjuk, hogy az újkori temetkezésekkel annyira sikerült-e mindent eltüntetni, hogy nem maradt nyoma. Hát ez most jelőre vetít nekünk jó néhány újabb évadot, hogy tisztázzuk ezt, hogy pontosan hol állunk a templom területén belül. De a fal egyébként nagyon impozáns, nagyon szép, tehát hogy ez egy biztos pont, hogy ez egy nagy épület lehetett, egyelőre ennyit tudunk róla. Talán egy nyugati apszis indulása, talán valami más, hát ez majd kiderül.
17: Éppen kérdezni is akartam, hogy ezek szerint akkor egyáltalán nem biztos, hogy most a templomon belül vagy kívül vagyunk.
14: Hát most igen, éppen ott tartunk, hogy most minden eddigi tapasztalatunkat és tudásunkat át kell értékelni erről a templomról, az a biztos, hogy ez egy templomfal, de hogy ez most, ez már egy belső osztófal, és nem a főfal, vagy hogy egyáltalán, ugye ez így szintén ugye most nem látszik, de belül ilyen lizén a sorral tagolt, tehát így valószínűnek tűnik, hogy inkább ez egy osztófal, de akkor annak meg jó nagy volt egyébként, szép vastag széles, akkor hova tűnt a északi főfal, szóval itt az újabb kérdés, hogy miért pont ez marad meg belőle, és miért nem akkor az ennél valószínűleg jelentősebb északi külső fal, hát ez most a következő években mind meg kell próbálnunk kideríteni, igazolni, úgyhogy nincs más hátra, mint még ásnunk kell. Idén még megpróbálunk erre a nyugati részre rábontani, hát ha valami többet, sajnos nincs már sok időnk, májusban tudunk még itt ásni, amennyit tudunk, rábontunk erre a nyugati részre, hogy hát ha tisztázni tudunk valamit, illetve még talán próbálunk idén húzni egy észak-délirányú kutatóárkot is, hogy abba esik-e bele esetleg még valamilyen falszakasz, ami egy kicsit támpontot ad majd arra, hogy merre felé és hogyan kell ásnunk. Mindenre készek vagyunk, hogy kiderítsük, hogy nézett ki ez a templom.
17: Na, hogy megnézzük jobban ezt a falat, meglehetősen szokatlan a számomra, hogy itt az egykor benne futó gerendának milyen szépen megvan a lenyomata, még a fának a rostjait is lehet látni.
14: Igen, mivel ki volt szurkozva. Egyrészt ez a gerendágy, ez nagyon szépen, ugye a vakolada, a malterba is látszik a nyoma, de a vízhatlanná volt téve szurokkal, ezért a szurok is ott látszódik még a gerendaágyban, és abban látszik a gerenda lenyomata. Ez egy részen egy 32x32-es gerenda volt, a keleti részen ott valamilyen vastagabb falszakasz lesz, egy megerősítés, vagy talán ott kezdődik a hát ugye az egyik teória szerint az apszis indulásánál, keleti apszis indulásánál vagyunk, ott egy 38x38-as gerenda ágyat sikerült megfogni, sajnos abból a részből nagyon kevés maradt meg. Ez egy teljesen homok és lözdomb, úgyhogy valószínűleg ezzel sikerült így ebben a nagyon mozgó, bizonytalan talajba merevíteni az alapot, egy stabilitást adni neki.
17: Ahogy lenézzünk ide az alattunk húzódó ásatási szelvényekbe, továbbra is rengeteg a temetkezés. Összesen most hányat találtak ebben az évben?
14: Még meg sem számoltam, 20-valahánynál járunk szerintem. Ugye az előző évadban azon a viszonylag kis területen 80 sírt tártunk fel, azt tudni kell róla, hogy ezek nem a monostorhoz tartozó árpádkori temetkezések. Szőreg település pusztává válik a török idők alatt, és az 1730-as évek végén telepítik újra. Akkor egyébként a dom nyugati végében most is látható pici falusi plébánia templomnak a maradványa miatt valószínűleg ezt a dombot nevezik ki akkor a 18. században temetőnek, és egészen a 19. század végéig temetőként funkcionál, tehát itt több száz újkori sír van, ami sajnos borzasztó módon megbolygatta a területet, úgyhogy ebből a szempontból ez nagyon nehéz nekünk, hogy egyrészt számtalan sírt, újkori sírt kell feltárnunk ahhoz, hogy hozzáférjünk a falakhoz, még a falakat, az alapfalakat is szétverik egyébként bizonyos pontokon a sírok miatt. Másrészt pont emiatt nagyon leletszegények vagyunk, mert ugye innen minden mozdítható, ami mozdult kő, azt elvittek. Még ennek ellenére találunk még szorványként díszítő kötöredékeket, nagyon sokfélét, fehér márvány, vörös márvány, mindenféle kristályos mészkövek, amik csiszolva olyanok voltak, mint a márvány. Van egy zöld szerpentini darabunk, vannak faragványaink, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon gazdagon díszített templom volt. Idén, ami a legszebb talált ebből a szempontból, egy ilyen márvány nagyobb padló mozaiknak a darabja. Hát sajnos ez az újkori temető miatt mind eltűnik, hát ezt elhordják itt helyben, sajnos.
17: És azt gondolom, hogy akkor a monostor az tulajdonképpen benn van itt Szőregnek a lakóházaiba, vagy a lakóházai alatt alapban.
14: Igen, gyakorlatilag az 1700-es évek közepétől hordják el, amit addig nem vittek el, mert ugye ez a monostor elpusztul a 13. század végén, onnantól kezdve folyamatosan hordják el a felmenő falakat. Valószínűleg a felmenő falból nem igazán van itt már semmi a 18. században, de ahogy megnyitják a temetőt, rájönnek, hogy itt még az alapozás szintjén, vagy esetleg a padló szinten még vannak olyan dolgok, vagy ugye akár árpádkori sírok itt a templom belterületén, ami még mozdítható, és azt elviszik, úgyhogy hát ez ilyen, sajnos ez az alföldi templomoknak a sorsa általában, a roppant kevés építőanyag miatt visznek mindent, a helyiek mozdítanak, lehetséges, hogy itt a házakban sokkal több faragvány, meg padlólap, meg ilyen van beépítve, mint amit mi most itt találunk.
17: Hamarosan folytatjuk a szeged-szőregi monostor feltárásán készült riportot.
1: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Folytatjuk a szőregi monostor feltárásán készült riportot. A beszélgető társam továbbra is Löffler Zsuzsanna ásatásvezető régész, a Szegedi Móra Ferenc Múzeum munkatársa. Árpád-kori temetkezést egyébként azonosítottak, vagy csak újkoriak voltak?
2: Egyelőre csak újkoriak voltak, de ahogy mondtam, az előző évadban úgy találtuk, hogy az a rész soha nem volt beépítve, hanem a temetőként funkcionált. Most ezen a részen szintén még nem vagyunk abban a mélységben, hogy azt mondjam, hogy a legalsó sírsorig nincsen más, csak újkor, de azért úgy tűnik. Nagyon mélyen beásták őket, és négy sorba fekszenek egymáson legalább, tehát hogy így van mit feltárni.
1: Talán 50 méterre lehet tőlünk ennek a szintén középkori plébánia templomnak a romja. Ez a két templom, ez állt egy időben?
2: Elvileg igen. Azt a kis templomot Togmár Ottónak sikerült ugye rendesen föltárnia. Ő úgy találta, hogy az első periódusa ennek egy ilyen 11. század végi kis falusi plébánia templom, ami patkós szentélyen rendelkezett, és aztán volt ennek egy gótikus átépítése. Ez a monostor pedig nagy valószínűség szerint valamikor a 11. század végén, 12. század elején itt a fordulónál kezdett kialakulni egy marosmenti monostorlánc. Annak lehetett a tagja, tehát valószínűleg valamikor a 12. század elején alapíthat. Úgyhogy valószínűleg ez a kettő, ez állt igen egy időben.
1: És akkor a 13. század végén el is pusztult ez a monostor?
2: Igen, el. Az utolsó említése 1247-ből való, innen ismerjük az egyik apátja Leontinusnak a nevét. Akkor tehát még bizonyosan áll a monostor, nagy valószínűséggel a 13. század végi kunlázadások alatt pusztul el, mint oly sok minden más is ekkor a környéken. Utána semmilyen forrás nem említi, nincs nyoma, úgyhogy valószínűleg ekkor pusztulhatott el.
1: Amúgy is nagyon forrásszegény ez a monostor, hiszen ugye továbbra se ismert, hogyha jól sejtem, az alapítójának a neve.
2: Nem, valójában 5-6 okleveles említése van, nem tudjuk az alapítás pontos dátumát, nem tudjuk az alapítót, tehát gyakorlatilag az ilyen kis apró töredékekből, említésekből próbálunk arra következtetni, hogy mikor alapíthatták, és hát arról is, hogy Bencés, tehát ugye erről sincsen semmilyen adat.
1: Most milyen forrásból ásnak idén?
2: NK-s forrásból. Igen, ez egy NK által finanszírozott feltárás. Ugye az első évadra is tőlük nyertük el a pályázati pénzt, most hát idén is sikerült kicsit kevesebb összeget de nyerni, és hát én bízom benne, hogy még lesz alkalmunk pályázni rá, hogy tudjuk ezt folytatni, hiszen itt még sok évadnyi feltárandó terület van.
1: A városvezetés, illetve a szőregiek, ők mit szólnak a feltáráshoz? Ők is támogatják, hogyha anyagiakkal most nem is, de legalább lelkiekben?
2: Hát igen, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon lelkesek voltak. 2024-ben egy egész családi nap, ami a szomszéd falvakkal együtt volt, annak a végpontját tervezték ide, és akkor több ismeretterjesztő adást kellett helyszínen tartanom. A szőregi képviselő is nagyon érdeklődik a feltárás iránt, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, ők nagyon örülnek neki, és nagyon lelkesek, tehát támogatnak minket ebben, hogy megkutassuk ezt a monostort.
1: Körülbelül egyébként a megkutatásra érdemes területnek mekkora részével végeztek idáig?
2: Hát a harmadával se. Az a baj, hogy kicsit nehéz meghatározni, hogy mekkora a megkutatásra váró terület, mert ez egy viszonylag nagy domb, de ugye egy részét, egy nagyon kis részét, de egy részét feltárták, úgyhogy egyik célunk például az lenne, hogy annyit tudunk, hogy ezt az egész dombot kerítette egy hatalmas nagy sánc árok, és még egy 1976-77-ben Trogmár Otto, amikor itt ásott, ő még megtalált egy téglakerítésnek a részét, ami szerinte ezt a monostor együttes, vagy ezt a monostor épületet kerítette. Sajnos arról elveszett a dokumentáció. Úgyhogy szeretnénk egy ilyen szelvényt húzni még arra felé, hogy hitelesíteni tudjuk ezt a találatot, ezt a kerítés volt, és ha az megvan, akkor ezekből már talán le tudnánk határolni, legalábbis ki tudnánk számolni nagyjából a területet, amiről egyáltalán számolni kell. Idén, tavaly mi egyelőre pár száz négyzetméternél tartunk, tehát, hogy mint mondtam, nagyon lassú a sírok miatt, a számos sír miatt, de hát igyekszünk, és ez még sok év.
1: Hogyha május végén végeznek a feltárás idei évadával, mi lesz ezekkel a falakkal? Visszatemetik?
2: Vissza. 2024-ben úgy temettük őket vissza, hogy tudtuk, hogy akkor még rá kéne bontanunk, ugye, ha sikerül engedélyt szerezni a rossz helyen álló fák kivágására, amik helyett majd újakat kell ültetnünk, hogy muszáj volt úgy bevédenünk szalmabálákkal, fóliákkal, hogy ez nagyon könnyen újra bontható legyen. De annyira közel vannak egyébként a felszínhez, hogy az is látszódott, hogy ha még ilyen kemény telek lesznek, mint ami az idei volt, akkor ez a temetés és bevédés ellenére el fog pusztulni, a fagy már most látszik, hogy károkat okozott benne, ezért idén ezt a szakaszt legalábbis véglegesen temetjük vissza. ha csak nem lesz egyszer a teljes területe olyan, hogy itt tényleg valamilyen műemléki állagmegbúvást lehet csinálni, akkor mi most azért úgy temetjük ezt vissza, hogy rendesen, rendes földréteg alá, hogy ne sérüljenek tovább. Tehát nem lenne jó, ha már megtaláltuk, és úgy néz ki, hogy maradt ebből valami, hogy ezen miatt tovább romlana.
1: Azért, ahogy visszaemlékszem a 2 évvel ezelőtti beszélgetésünkre, akkor elhangzott az is, hogy a szőregiek szeretnének itt valamilyen látogatóközpontot, meg emlékhelyet.
2: Hát felmerült a lehetősége ennek is, nyilván, mivel mondtam, hogy nagyon tetszik nekik ez a feltárás. Az egy más dolog, hogy ahhoz még, hogy itten valami tényleg érdekeset és látványosat lehessen mutatni, ahhoz valóban még több évadnyi ásatást kell lefolytatnunk.
1: A szeged-szőregi monostor feltárásán Löffler Zsuzsanna ásatásvezető régésszel, a Szegedi Móra Ferenc Múzeum munkatársával beszélgettem. Hamarosan Visegrádon, Nagy Lajos király palotájával folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
3: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
4: www.citytaxi.hu.
5: Lassú a géped? Leállt a hálózat? Nincs saját informatikusod? A legtöbb kis- és középvállalkozásnál az informatika háttérbe szorul. Egészen addig, amíg baj nem történik. Gyors, profi és költséghatékony rendszergazdai szolgáltatás, hogy nyugodtan dolgozhass. www.instantsystem.hu. IT problémák nélkül.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 14:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A Reuters arról ír, hogy az orosz pénzügyminisztérium adatai szerint Oroszország olaj- és gázbevételei májusban 32,4%-kal nőttek az előző év azonos időszakához képest, ezt főképp a közel-keleti konfliktus miatt megemelkedett globális olajárak tették lehetővé. Miközben Szentpétervárt támadta az ottani olajfinomítókat Ukrajna, az oroszok egy elég furcsa indokkal álltak elő, hogy ez miért sikerülhetett számukra. Azt mondta Vlagyimir Popov, az orosz légierő tábornok, hogy Észtországból és Finnországból indították azokat a drónokat, amelyek Szentpétervárt és a Leningrád régiót pusztították ma hajnalban. Ez természetesen egyébként nem igaz, a két ország nem részes a háborúnak. Nézzük, hogy áll a kőolaj, emelkedik még hozzá több mint 2%-kal. A Brent típusú kőolaj $98.24, az amerikai könnyolaj $96.16 jár.
0: Tőzsde hírek.
6: Európában a főbb indexek közül a spanyol tőzsde, amely pluszban tartja magát, ez egy enyhe 0,1%-os emelkedést jelent. Egyéb iránt a londoni tőzsde 0,3-del megy lefelé, a német DAX 0,8-del, a francia CAC 0,3-del, az olasz tőzsde 0,5%-os mínuszban jár. 1,1605 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A hazai börze emelkedik méghozzá 0,1%-kal, 136.173 pontra a BUX, a forgalom 24.682 millió forint. Az OTP részvényei 6%-kal gyengülnek, 41.630 forinttal jegyzik őket, a MOL 9%-os pluszban 4.002 forinttal jár, osztalékszelvény nélkül a Richter 3.8%-os mínuszban 12.080 forinton, a Magyar Telekom 8%-kal csökkent 2.726 forint, továbbra is 355 környékén a forint, most éppen 355 fölött az euróval szemben 355 forint 20 fillére. Az amerikai ADP munkaerőpiaci felmérés szerint májusban a foglalkoztatottság 122.000-rel emelkedett az előző havi 109.000 után, ez egyébként jobb, mint az előzetes gazdasági várakozás. Az adat nagyjából egyezik jó hírnek tekinthető, hónapokon keresztül ugyanis az amerikai munkaerőpiac szinte teljesen befagyott. Az úgynevezett futures-ök, amelyek az amerikai nyitást jelzik egy óra múlva nagyjából, azt mutatják, hogy a Dow Jones 3 tized, az S&P 500 1%-os mínusszal kezdhet, a Nasdaq viszont 2%-os erősödéssel a mai kereskedésben. Az Európai Bizottság szerint Magyarországon továbbra is fennállnak a makrogazdasági egyensúly hiányok, különösen a versenyképesség, az államháztartás finanszírozási szükségletei és a lakásárak alakulása terén. Az értékelés szerint az infláció és az egységnyi munkaerőköltség növekedése az elmúlt időszakban az Európai Unió legmagasabbjai közé tartozott idehaza, miközben a gazdasági növekedés gyenge maradt. A jelentés szerint a költségvetés GDP arányos hiánya idén 6,2, jövőre 5,8% körül alakulhat, az államadósság ráta pedig a jövő év végére elérheti a GDP 76,8%-át. A dokumentum szerint több, a korábbi kormány által hozott intézkedés erősíti a gazdaság sérülékenységét, így a nem célzott támogatások, az állami támogatott hitelek, az árkorlátozások és más piaci beavatkozások is. Ismét megtartják a fehérházi tudósítók vacsoráját Washingtonban, amely az elnök elleni merénylet kísérlet miatt szakadt félbe. Az eseményt július végén rendezik meg Donald Trump

0: Folytatódik a borult felhős időt, azonban hosszabb napos időszakok is előfordulhatnak. Sokfelé lehet esőre számítani. A Dunántúl északi részén erős, akár viharos széllökések is lehetnek. Délután a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre 25 és 30 fok közötti hőmérséklet várható, késő estére 12-19 fok közé hűl le a levegő. 14 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
2: Egyre többet tudunk az idén 700 éve született Nagy Lajos király visegrádi palotájáról, annak építési korszakairól. Buzás Gergely régész művészettörténésszel, a Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás király múzeuma igazgatójával beszélgettem. Idén van a 700. évfordulója Nagy Lajos király születésének. Itt Visegrádon látta meg a napvilágot. A ma látható visegrádi királyi palota mennyire felel meg a Nagy Lajos palotájának?
3: Tulajdonképpen elég nagy mértékben, hiszen az a palota, aminek a romjait most látjuk, tulajdonképpen Nagy Lajos uralkodása alatt épül ki ebben a formájában. Ugyan általában ezt mindenki Mátyás király palotájának szokta nevezni, és valóban az utolsó nagy átépítése az Mátyás királyhoz kötődik. Viszont magának a palotának a szerkezete, az épületei, ezek mind-mind Nagy Lajos kori épületek. Mátyás nem annyira az építészeti vonásait, sokkal inkább a díszítését alakította át, vagy modernizálta a 15. század végén. Ezért is lényegében azt lehet mondani, hogy a visegrádi palota máig meglehetősen hűen tükrözi Nagy Lajosnak az elképzelését arról, hogy milyennek is kéne lennie annak a nagyon jelentős európai hatalmat reprezentáló rezidenciának, amit ugye ő képített.
2: Amikor Nagy Lajos kisgyerek volt, akkor még egy teljesen más palota állt itt Visegrádon. Ő a palotáját együttemben építette föl, az új palotát?
3: Nem, gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ő egész életében a visegrádi palotát építette, és igazából a teljes befejezését már ő sem érte meg, hanem az már áthúzódott ugye a lányának, Máriának az uralkodására, illetve Zsigmond uralkodásának az éveire is, hiszen még ők is használták, mint királyi rezidenciaként is használták a visegrádi palotát. Valóban, amikor Lajos született, akkor ez a palota egy teljesen más épület volt, egy jóval kisebb, jóval szerényebb épület. Ugye első Károly uralkodása egy teljesen más típusú királyságot jelentett, mint Lajosé. Ugye ő alapvetően egy harcos király volt, aki az egész életét háborúban élte le. Ma úgy mondanánk, hogy hát ez egy meglehetősen macsó udvar volt, hiszen alapvetően férfiakból állt, akik a luxusra, a reprezentációra nem igazán adtak. Számára a hatalmat a katonai erő és az a gazdaság erő jelentette, amit tulajdonképpen ő maga a saját két kezével és azokkal a lovagokkal, nemesekkel teremtett meg, akik az udvarát alkották. Bár Lajos maga is egy katonakirály volt, bár őt sokkal inkább nevezhetjük valóban lovagkirálynak, Lajos udvarában a nőknek sokkal nagyobb szerepe volt, mint Károly idején. Ugye az anyja gyakorlatilag a mi élete majdnem a végéig ott állt mellette, és nagyon nagy befolyással rendelkezett, de a felesége is, aki hát inkább a 70-es évektől szintén jelentős befolyást gyakorolt az udvarra, és hát ugye a három lánya, akik szintén itt a visegrádi udvarban születtek, és hát részben itt is nevelkedtek fel. Ez azért is volt fontos, mert Lajos rajtuk keresztül is sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonított a királyi reprezentációnak. Persze ez nem csak személyfüggő, hiszen az egész korszak megváltozott. Ugye a 14. század első fele egy egész Európában egy sokkal puritánabb időszak volt, míg Lajos uralkodása a 14. század közepén egy nagy kulturális felvirágzást hozott, ami hát elsősorban persze ez Közép-Európára volt mondjuk így jellemző ez a felvirágzás, aminek a gyökerei ugye a 14. század elejének a francia udvarait, király udvarait, itt azért is csak udvarokról beszél, hiszen akkor a pápai udvar is francia területen működött, és az is egy nagyon fontos példaképet jelentett, tehát ezek jelentették a példaképet. És ez egy olyan fajta luxust teremtett, ami részben az életszínvonalban, az uralkodó és az uralkodó környezetek életszínvonalában, részben pedig ugye ennek a megjelenítésében, a reprezentációban is fontos szerepet

0: játszott.
1: Nagy Lajosnak a lányai meglehetősen későn születtek. Ezek szerint volt egy kései, immár a lányokhoz igazodó építési időszaka is a palotának?
0: Hát lényegében három nagy korszakra oszthatjuk fel a Lajoskori építkezéseket, sőt igazából négyre. Ugye az első korszak még a nápolyi háborúk előtti éveket jelenti. Lajos már akkor megkezdte az apjától örökölt, és egyébként akkor már hosszú ideje használaton kívülálló visegrádi palotának az újjáépítését. Ugye amikor Lajost megkoronázták 1342-ben, akkor már több éve a királyi udvar fönt élt a fellegvárban. Lajos azonban úgy tűnik, hogy tervbe vette, hogy leköltözik, megkezdte az építkezéseket. Ezek ugyan a nápolyi háborúk idején elakadtak több évig, de az 1350-es években valóban elkezdődött egy nagyon reprezentatív kiépítés egy olyan lakosztállyal, ami Lajos számára készült. Lajos ekkor éppen nem volt nős, ugye az első felesége az meghalt a pestis járvány idején, és hát a második házasságára még nem került sor. Ekkor gyakorlatilag egy olyan királyi lakosztályt alakítottak ki, ami csak a király egy személyes használatára szolgált, de hát amint megnősült, ugye ez már is kisinek bizonyult, és még az 1350-es évek közepén megkezdődött az a nagy építkezés, ami már a király és a királyné együttes igényeit vette figyelembe, majd amikor ugye 1370-ben megszületett az első lányuk, és hát azt ugye hamarosan követte két másik lány születése is, már ez a palota is kicsinek bizonyult, és egy olyan lakosztály rendszert kellett kialakítani, ami egyrészt ugye a kislányok elhelyezésére is megfelelő volt, másrészt ugye Lajos felesége Kotrományi Erzsébet igazából a lányok születésétől kezdve lett igazi politikai tényező, attól kezdve rendelkezett udvartartással, sokkal jobban megnövekedett a szerepe, és sokkal monumentálisabb, és egy gyakorlatilag a királyhoz mérhető pumpájú lakosztályt alakítottak ki számára.
1: Az átépítéseknél melyik irányban terjeszkedtek? Új szárnyakat építettek, vagy pedig fölfelé? Tehát emeleteket?
0: Először, tehát az első nagy átalakítás 1350-es évek, ez egy teljesen új épületet jelentett. Ugye a legelső palota, amit Lajos itt felépített, az tulajdonképpen a már a 40-es években elkészült körítő falak mellé felhúzott elalakú épület együttes volt, nagy teremmel, lakosztállyal és egy toronnyal, és ezt alaprajzilag bővítették egy egészen más típusú középudvaros négyzetes palotával. Ugye ez az építkezés, ami minden bizonnyal ahhoz a János Kőfaragóhoz köthető, aki ebben az időben, az 50-es években jelenik meg a király környezetében, és ez az az építkezés, ami ugye nagyon fontos párhuzamokat mutat az ugyanebben az időszakban képülő Diósgyőr és Zólyomi várpalotákkal. Majd az utolsó nagy építkezés, tehát az 1370-es évek első felében folyó építkezés, az már ennek a középudvaros palotának a kibővítése, egy újabb emelettel falu kibővítése volt, azonban ugye ez nem csak egy emelt ráhúzást jelentett, új kerteket, vízvezetéket, diszkutakat készítettek, de úgy tűnik, hogy nagyon erős francia hatás volt. Ugye valószínűleg nem véletlen attól, hogy Lajos első lányát, ugye Katalint elégyezte ugye a francia trónörökkössel, Orleáni Lajossal, és hát ekkor egy igen intenzív diplomáciai kapcsolatfelvétel indult meg a 70-es évek elején Franciaországgal, és az akkoriban elkészülő Louvre-nak a hatása érződik itt a 70-es évek elején folyó visegrádi építkezéseken.
1: Ugye ez a négy korszakos palota, ez jóval részletesebb, meg jóval bővebb, mint amit most Visegrádon járva, akár még a kiállítási anyagból is meg lehet ismerni. Be fogják ennek a történetét mutatni valamikor? Ugye akár hozzá lehetne kapcsolni ez a Nagy Lajos 700-hoz is.
0: Igen, hát pontosan ez a terv. Ugye a Nagy Lajos 700 évfordulónak az egyik legfontosabb eseménye az éppen egy olyan bemutatónak az elkészítése lesz, ami most éppen ezen dolgozunk, ami ezt a Nagy Lajos kori palotát fogja bemutatni, lehetőleg minél élményt keltőbb módon. Tehát ugye ennek nagyon gazdag építészeti emlékanyaga maradt ránk, ugye itt elsősorban a kutakra gondolok, amik tényleg európai és egyedülálló gazdagságát adják ennek a korszak építészeti dekorációjának, és ezeket a kutakkal együtt magának, ennek a nagyon izgalmasan, folyamatosan bővülő, folyamatosan modernizálódó palotaépítés történetet is bemutatnánk, amihez ugye igénybe vesszük a modern technológiának a lehetőségeit is, a digitális rekonstrukciókat, amiket hát újfajta módokon is akarunk majd bemutatni, úgyhogy az év közepén, második felében ezek az anyagok, kiállítás, film, illetve hát egy nagyon izgalmas VR túra, tehát egyfajta virtuális túra is készül, amiben majd ugye a vendégek tulajdonképpen úgy, hogy a mai múzeumot járják végig, közben végigjárhatják virtuálisan Lajos királynak a palotáját is.
1: Az idén 700 éve született Nagy Lajos király visegrádi palotájáról Buzás Gergely régész művészettörténésszel, a Magyar Nemzeti Múzeum Visegrádi Mátyás király múzeuma igazgatójával beszélgettem. Hamarosan Szolnokon folytatjuk a közkincskeresőt.
2: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Szolnok egykori középkori városmagjában kutattak a szakemberek. A feltárás vezetőjével, Kertész Róbert régésszel, a Damjanich János Múzeum munkatársával beszélgettem.
2: Itt vagyunk Szolnokon, a Jókai utca 4-es számú telken. Ez Szolnok belvárosa tulajdonképpen, a történeti település magnak a nyugati szélén vagyunk, és mellettünk húzódott a török korban a várostövező sáncárok és a belső oldalán az egysoros palánkfal, amivel védték a várost a törökök.
1: Ez a telek pillanatnyilag üres. Mi állt rajta a középkorban? Egyáltalán ez a városfalon belül volt?
2: Így van, pontosan a városfalon belül volt, a város szélén vagyunk, a történeti település magban, és azért jelentős ez a város és a Szolnoknak, mert itt mind a mai napig nem voltak régészeti kutatások, és a mi kutatásunk az az első, ami a történeti település magban végeztünk. Hogy mi állt itt a késő középkorban, a török korban? Ez a város széle volt, itt már nem álltak jelentősebb épületek, viszont nagyon fontos, hogy hadmérnöki felmérések alapján és azok georeferálásával sikerült kiszerkesztenünk a várostövező ároknak a nyomvonalát, és bizony ezt a terket érintette, és ezért is tartottuk fontosnak, hogy ezt a régészeti kutatást elvégezzük a beruházáshoz kapcsolódóan.
1: Viszont, hogyha benézünk ide a telekre, akkor láthatjuk azt, hogyha épület nem is állt, azért voltak itt különböző dolgok, például az ott egy kút lenne?
2: Igen, ez egy téglával bélelt kút, egy méteres átmérőjű, és 5 méternél kezdődött a vízoszlop, ami másfél méter vastagságú volt, és azt leszivattyúzva az elmúlt napokban végeztük el ennek a kútnak is a kutatását, és sikerült olyan értékes 19. századi lehetanyaghoz jutnunk a feltárás során.
1: Ezek szerint a kút maga akkor nem középkori volt?
2: A középkori épületeket igazából nem találtunk, épületrészeket. Itt egy 19. század végén épített, alápincézett polgárház állt, amit a város egyik jelentős, tehetős szakembere által készített téglákból építettek. Úgy hívták az urat, hogy Sevcsik István, és az ő monogramos tégláit találtuk meg a szétbontott házban és a pincében is, és igazából a régészeti kutatás maga is ez az épület bontáshoz kapcsolódott. Leszettük a munkátok során, a bontási munkátok során a pincének a falait, és ezáltal a metszett falak nyitottá váltak, és tudtuk tanulmányozni a rétegsorokat, tudtunk mintákat venni, és tudtunk részleges feltárásokat is végezni a területen. Megállapítás nyert, hogy az egyik metszett falunk, ami a pince déli falát fette, az 3 méter vastagságú volt, és ebben 20., 19., 18. századi rétegeket találtunk, tehát a törökkori rétek ez alatt helyezkedtek el. A másik metszetfalunk, ami a pince nyugati falát zárta, az durván 2 méter vastagságú volt, és ott 150 cm mélyen tudtuk megtalálni a törökkori rétegeket. Ez azért fontosak, ezek a rétegtani megfigyelések, mert ilyen ismeretekkel korábban nem rendelkeztünk a történeti település magra vonatkozóan, és így nem is tudtuk, amikor beruházások történtek itt, hogy tulajdonképpen a régészeti örökség az megsérült-e, vagy pedig éppen maradhatott.
1: De ezek szerint akkor meglehetősen vastag modernkori feltöltés van Szolnok belvárosa fölött. Mekkora volt egyébként a történelmi középkori szolnoki belváros, vagy Szolnok városa?
2: Durván olyan 12 hektáros volt ez a történeti településmag, és ahogy említettem, itt a városárok által övezett területről beszélünk. Ez nyilvánvalóan a késő középkorban még nem volt teljesen beépítve, még a török korban sem volt igazán, de a török korban volt, azt kell, hogy mondjam, leginkább beépített, akkor a zagyvaparti rész, a tabáni rész is akkor jött létre, de ugye tudjuk, hogy Szolnok a török birodalom északi végvidékén található, volt, tehát itt mindig voltak kisebb-nagyobb rajtütések a 16. században az Egri vár részéről, tehát itt az állatállománynak is helyet kellett engedni a város területén, a védett területen, tehát ami nem a védett területen volt, az közvetlen veszélynek volt kitéve a 16. 17. században, tehát jóval nagyobb területet kerítettek le valójában, mint ahol laktak.
1: Ismert egyébként a középkori Szolnoknak mondjuk az utca szerkezete? Van ezzel kapcsolatban bármilyen adat?
2: erről csak rekonstrukcióink vannak és elképzeléseink vannak. Tudjuk, hogy a városnak a két jelentősebb épülete, a gótikus plébánia temploma és a Pálóci udvarház hol helyezkedett el, és ezek adták a lehetőséget arra, hogy elkészítsünk egy útvonal rekonstrukciót is, illetőleg meghatározunk, hogy hol volt a piac tere, a vásártere a középkori szolnoknak. Ez tulajdonképpen a török kor végig nem is változott. A török kor végét követően történt egy nagy cezúra, amikor a visszafoglaló háborúk idején viszonylag korán 1685. október 18-án visszafoglalják Szolnokot, és ez gyakorlatilag Buda visszafoglalását előzte meg, bekerítését előzte meg, és akkor a várost azt lerombolják, és oda is védműveket építenek, és élelmiszer és katonai raktárakat építenek erre a területre, és egyedül a Tabán városrész maradt meg, egészen a 20. század elejéig megőrizte a telek osztását és utca szerkezetét.
1: De ugye a mostani jelenkori szolnoki városmag az lényegesen nagyobb, mint a középkori volt, tehát például a főtér is kívül esik rajta.
2: Így van, de a mostani utcahálózat kiépülése az a 18. században történt meg. Most is, ahol itt vagyunk a Jókai utcában, lehet látni, hogy ez a várost kelet-nyugati irányban átszelő Kossuth úttól északra nyíló derékszögű utcák sorozatának az egyike, aminek egyébként a koróikorban katonaváros volt a neve. Tehát itt a várban szolgáló opsitos katonák, akik megházasodtak, itt telepedtek le ebben a városrészben. De ez egy teljesen modern utcaszerkezet, és teljesen modern telekosztás már, mint 18. századi. És ahogy helyesen mondta, maga a mostani fűtere is Szolnoknak már a történeti település magon kívül attól nyugatra helyezkedik el.
1: Most megvolt az első, hogyha úgy tetszik, precedens ásatás Szolnok középkori városmagjában. Várhatóak egyébként újabb feltárások, amiknek az apropóját ugye nyilván elsősorban közműmunkák adják.
2: Közműmunkák és házépítések. Mellettünk található például a megyei ügyészségnek az épülete, ami 15 évvel ezelőtt épült, nem volt még régészeti kutatás, egy alápintézett mélygarázssal ellátott épületről beszélünk. Nyilván, hogyha ez most épülne meg, ezt már nem lehetne elvégezni ezt a munkát régészeti megőrző, régészeti feltárás nélkül. Egy nagyon izgalmas és nagyon frekventált helyén vagyunk Szolnoknak, és itt több utcát is érint ez az egész védettség most már, amit sikerült elérni, és itt régészeti kutatás nélkül közeljövőben már nem lehet semmilyen munkát végezni, fölmunkát végezni ezen a területen.
1: Szolnokon Kertész Róbert régésszel, a Damjanich János Múzeum munkatársával beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim, Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
0: A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hang száll, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 3 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az amerikai ADP munkaerőpiaci adat szerint májusban a foglalkoztatottság 122 000-rel emelkedett az Egyesült Államokban. Jó hírnek tekinthető ez, mert hónapokon keresztül az amerikai munkaerőpiac lényegében teljesen befagyott.
0: Tőzsde hírek.
2: Fél óra múlva nyitnak a Wall Street-en, vélhetően egyébként emelkedéssel, bár mondjuk egyébként a Dow Jones és az S&P 500 Futures-e 10%-os mínuszt ír az inkább előre, a Nasdaq-é viszont egy 10%-os pluszt. Európában a spanyol tőzsde, amely a pozitív tartományban van, egy enyhe 1%-os erősödéssel, a londoni tőzsde 0,3%-del, a német DAX 1%-kal, a francia CAC-ra 0,4%-del, az olasz tőzsde 0,5%-kal jön lefelé, 1,1602 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A hazai értéktőzsde 0,2%-os emelkedésben 136.251 ponton a BUX, a forgalom 25 milliárd 535 millió forint. 1,3%-kal drágulnak a MOL részvények, 4016 forinttól jegyzik őket, az OTP 7%-kal gyengül, 41.610, a Richter 3,9%-os mínuszban, 12.070 forint, a Magyar Telekom 1,3%-kal csökken, 2.712 forinttól jár, jelenleg az eurót 355 forint 20 félére jegyzik. Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter, Pósfai Gábor Terdik Tamás vezérőrnagy helyére Baricska Norbert rendőrezredest nevezte ki. Negatív évet zárta a 3 régóta működő akkumulátorgyár Magyarországon, összesítette a 444, a 3 gyár összbevétele negyedével esett vissza, a 2024-es 2493 milliárd forintról 1823 milliárdra. Legnagyobb mértékben a Samsung Gödi gyárát érintette mindez, itt harmadával esett vissza a bevétel. A dél-koreai SKC komáromi egysége ezzel szemben csupán 9%-os bevétel csökkenést realizált. A másik iváncsai üzem még a legjobb helyzetben van, hiszen itt pár százmillióval még növelni is sikerült a bevételeket. Az összesített veszteség a tavaly előtti 45 milliárdról 136 milliárdra emelkedett. A magyar GDP növekedése idén várhatóan 1,6%, jövőre 2% lesz, erről számolt be az OECD friss elemzésében. Számításaik szerint az energiaár sokk és az üzemanyagár stoppok kivezetése miatt a lakossági fogyasztás növekedése átmenetileg lassulni fog. Az elemzés szerint a 2022 és 25 között 16%-kal visszaesett beruházások várhatóan újra növekednek majd. Az exportot idén még visszafogja az euró övezet gyenge gazdasági növekedése, majd jövő évtől élénkülés várható. A vártnál erősebb energiások ronthatja a növekedési és költségvetési kilátásokat, ugyanakkor a befagyasztott uniós forrásokról szóló tárgyalások előrelépése javíthatja a bizalmat és ösztönözheti a beruházásokat. Arról is írnak, hogy a jegybank várhatóan változatlanul hagyja az alapkamatot idén, majd jövőre ismét csökkentésbe kezdhet majd. Jelentősen nőtt a magyar Bauhaus nyeresége tavaly. A cég beszámolója szerint a nettó árbevétel meghaladta a 37 milliárd forintot, ami közel 3%-os növekedésnek felel meg a 2024-es forgalomhoz képest. A Bauhaus szakáruházak Kft. Adózott nyeresége az egy évvel korábbi összeg majdnem triplájára emelkedett, a múlt évre jutó 664 millió forintos profit ugyanis 170%-os javulást jelent. Az eladott áruk beszerzési értéke lényegében stagnált, kevesebb mint 27 milliárd forintot tett ki. A bérköltség ugyanakkor 9,5%-kal emelkedett.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a borult felhős idő, azonban hosszabb napos időszakok azért előfordulhatnak. Sokfelé kell esőre számítani, leginkább a Dunántúlon. A hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. 15 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal legközelebb 3:30-kor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. We'll be right back.

0: Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: És velünk van a stúdióban Kis Viki, aki motorozik, és nem csak, hogy motorozik, hanem extrém motorozik, és kaszkadőr. Velünk van Jobbágy Robi, aki zenél nekünk, és velünk van Szabó Bence, aki autó, és egyéb, minden egyéb motorizációs szakértőnk. És arról fogunk beszélgetni, hogy Barbie vagy Ken?
2: Mind a kettő.
1: De nagyon, hogy lesz az emberből egy ilyen nagyon helyes, kedves lányból, hogy lesz extrém motoros, ahelyett, hogy a Barbie bár tologatná otthon.
2: Ez egyébként végtelenül egyszerű. Van egy bátyám, 4 évvel idősebb, és ő motorozott, és mindent azt kellett csinálni, amit ő csinált. És az elején robogózott, aztán offroadozott, szupermotózott, és én is nagyon szerettem volna. És én ugye elkezdtem robogózni, majd amikor ott volt az idő, hogy kategóriaváltás, akkor így megkérdeztem apukámat, hogy akkor szupermotózhatok én is, az volt minden álmom, annyira tetszett, annyira vonzott.
1: Megyek ki a sudóba.
2: Majd azt mondta, hogy szerintem ez nekem kicsit nagy lenne, úgyhogy mi lenne, hogyha lenne egy sportmotor. És így lett egy 250 köbcentis gyorsasági, annó még 16 évesen.
3: Mielőtt még egy nagyon picit jobban belemennénk a motoros témakörbe. Laci felsorolt neked egy 4-5 titulust körülbelül itt az elején, de még lehet, hogy van még ott, ahonnan ez jött. Mivel szoktál még foglalkozni? Mert te úgy tudom, még írsz is mellette. Meg influencerkedsz, nem tudom, szereted ezt a szót.
2: Ezt ma hallottam először, ma láttam először a posztba, igen, hogy kisviki.
3: Szoktak rád így hivatkozni, tehát nem a kis ujjongból vettük ezt a dolgot, szóval...
1: Lehetne inkább azt a szót használni, hogy véleményformáló?
3: Vagy tartalomgyártó, bármelyik ajtó kedves lehet a számodra.
2: Szóval valóban tesztelek tavaly óta. Egy kedves barátnőm Rupa Adri megkérdezte, hogy nincs-e kedvem tesztelni motorokat, és írni róluk, és úgy voltam vele, hogy hát végülis miért is ne? Nagyon szívesen.
3: De láttunk nálad autós tesztet is.
2: Igen, az egy nagyon új dolog, és attól meg egyébként nagyon izgulok, mert hogy az autókkal annyira nem ástam bele magam annyira a technikai hátterében, mint de mondjuk.
1: Van jogsid egyébként? Tehát csak így...
2: Van.
1: És motorra is van.
2: Van.
1: Majd hagyj nyugtassuk meg a hallgatóinkat.
3: Mert bármilyen hihetetlen, ez egy autós műsor, szóval nem fogjuk megkerülni az autókról alkotott véleményednek a firtatását, szóval kezd el magad picit készíteni arra, hogy nem csak motorozásról
2: jó,
3: lesz.
1: Oké, volt egy jó beköszönés, hogy akkor volt valami nagybácsi, meg családi behatás, de hát azért mégiscsak úgy van szerintem, hogy Ken vagy Barbie, és hogy akkor hogy gondolja ezt az ember, amikor még gyerek, és akkor kétkerekű biciklizik, meg mountain bike-ozik, aztán átül hirtelen egy motorra, tehát hogy az én szüleim engem, mint fiút is borzasztóan féltettek mindenféle motoros eszköztől, aminek két kereke van. Hogy ütötted ezt át valójában a napi valóságba a szüleiddel, hogy te ezt csinálhatod?
2: Igazából megvolt az úttörő előttem a bátyámnak a személyében, hogy őt már engedték motorozni, mert apukám mielőtt megszülettünk, előtte motorozott. Tehát hogy ő ezt ismerte, tudta, hogy mi ez a szabadságérzet, meg milyen érzés két keréken gurulni. Úgyhogy inkább azt mondta, hogy legyen nekünk saját jogosítványunk és saját motorunk, mint hogy valakinek a háta mögé felüljünk, és máson múljon az életünk.
3: Nem szeretsz a mai napig ott ülni? Vagy
2: nem,
3: szoktál
2: nem is,
3: egyáltalán?
2: Nem is ülök. Nem, soha senki mögé. Ezt így belém is nevelték meg. Azt gondolom, hogy szerintem egész jól vezetek, és volt, tehát előfordult, hogy ültem más mögött. És egy hideg kirázott attól, hogy reagáltak bizonyos szituációkra, hogy így éreztem, hogy ez mennyire veszélyes, vagy mennyire nem gondolták át a szituációt, és így ilyen, tényleg abból mekkora baj lehetett volna. És
3: ezt akkor... egyébként közölted az illetővel?
2: Abszolút, persze.
3: És az volt a védőbeszédének a lényege?
1: Rondisztok az volt?
3: Hogy onnan másképp hat hátulról? Én ezt szoktam mondani mindig, amikor a jobb egyből valaki próbál intervenni a vezetésbe, hogy az onnan másképp látszik.
2: Próbált, hogy de hogy az még sima volt, persze megúsztuk, de nem feltétlenül rajta múlt, és így nem szeretném azt, hogy más hülyesége miatt legyen tényleg ilyen baj, mert kocsiban még mindig más, mert azért csak körülöttünk van a kaszni, meg biztonságosabb nyilván sokkal, mint ott a hátsülésen, amikor kiszolgáltatott helyzetben vagy, és tényleg elég akár csak 15-tel elcsúszni, akkor is már ott a sérülésnek a veszélye.
1: de hogy milyen véleményt formálni motorozásról nőként? Azért ez egy viszonylag ilyen férfi világ, férfi közösségről beszélgetünk. Ha mondasz valami véleményt, elfogadjuk? Tehát mi elfogadjuk?
2: Elfogadjátok?
1: Nem tudom. Győzz meg.
3: Sikerült meggyőzni a férfi társainkat?
2: Igazából én nem is szeretnék senkit meggyőzni. És azt tapasztaltam, hogy nincs egy ilyen általános fogadtatás. Tehát, hogy valaki vagy jól veszi, vagy azt mondja, hogy ne, hova hagyjuk már. Hogy nő. És amikor például motorversenyeztem, akkor is még kaptam olyan kommenteket, amikor kint versenyeztem Mexikóban az első női világkupán, és ott álltam a magyar zászló alatt, és szólt a himnusz a rajtszeremónia előtt, és így visszamentünk a boxba, hogy akkor készülünk a rajtra, és így megnéztem, hogy mi újság a közösségi médiában, és kaptam egy ilyen kommentet, hogy így mit keresel ott a 15. helyen, miért nem vagy inkább a konyhában, mert odavaló vagy.
3: Ó, ez
2: okay.
3: Motiváló lehetett igen. Verseny előtt ez a igen. Komment.
1: Egyébként tudsz főzni?
2: Tudok.
1: És jó?
2: Jó.
1: Na, akkor jó. És akkor van jövő.
3: Te írtad a kommentet?
1: Nem, csak hogy ez egy nagyon érdekes kettősség, hogy ilyen férfi világban, ami férfi felségterület, megérkezel valahogy a nőként, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel a motoros társadalomnak mint 85% a férfi.
2: Ha se lepődik meg, hogyha nagyobb
1: vagy
2: szám
1: 90?
2: Lenne.
1: Ha. És akkor van valaki, aki véleményt formál és nő, de ugyanakkor meg az is fontos, hogy ahogy én elnézlek, így azért a nőiességet megőrizted, és ez tök menő.
2: Köszönöm szépen, igyekszem. Én úgy gondolom, hogy az egyik nem zárja ki a másikat, tehát hogy azért, mert motorozok, nem leszek maszkulinabb, vagy kevésbé nőies. Nyilván lehetne akár rövid hajam, vagy akár kopasz is, teljesen mindegy, de hogy...
1: Szerintem ezt ne erőltessük szépen.
2: Nem, abszolút nem az, csak hogy nekem ez a kettő nem zárja ki egymást.
1: Jó, és akkor elkezdtél motorozni valahogyan, és hogyan lesz az életforma? Meg mit tanultál, meg valójában mi a szakmád? Mert hogy mi azt mondjuk, hogy véleményformáló vagy motoros influencer, vagy bármi egyéb, de egyébként mihez
3: ez most már rád ragad.
1: Így van, kemény belég, kemény mélyeg, igen. Szóval, hogy egyébként ugye a szüleid elengedték a kezedet, és akkor elkezdhettél legálisan motorozni, gondolom én. Akkor hogyan igen. Tovább? Vagy nem legálisan, mert itt forgattad
2: a szemedet? De abszolút legálisan. Szóval a következő.
3: Jó, már elévült be
2: valamit. Jó, oké. Szóval elkezdtem motorozni 18 évesen. Kaptam egy lehetőséget.
1: Milyen volt az első motorod?
2: Egy 250 köbcentis gyorsasági.
1: De az az első. Tehát...
2: Előtte volt egy robogó, egy 50-es kis robogó, amivel elkezdtem duhajkodni. Kecskeméten majd egy 250-es kis gyorsasági, amivel felcsaltak először a kecskeméti gokart pályára, hogy akkor próbáljam ki, hogy milyen. És egyébként először nagyon nehezen akartam kötélnek állni. Majd csak rávettek, kipróbáltam, úristen, hát ez nagyon jó, nagyon tetszik. És egy volt gyorsasági motorversenyző, Pap László azt mondta, hogy nagyon szívesen megtanítana engem.
1: Kecskemét Kawasaki.
2: Így igaz.
1: A szőke loboncos haj.
2: Az, igen, szőke gömbörhaja. És ő mondta, hogy nagyon szívesen megtanítana engem pályamotorozni. És először akkor is úgy voltam, hogy nem, mert mi van, hogyha elesek, összetöröm a motort, mi lesz? Aztán csak kötélnek álltam, és nagyon tetszett, és mondta, akkor már betöltöttem a 18-at, és kihívott egyszer a pályára, hogy na gyere, Viki, van egy meglepetésem, hozd a bőrruhát. Mondom, jó, mi lesz az? És ott várt az X10-ese, egy 1000-es.
1: Nem akarom tudni.
2: Egy 1000-es sportmotor, hogy akkor tessék,
3: de ezt rögtön az első alkalom után? Tehát, hogy felmentél a gokart pályára, és ezzel fogadtak gyakorlatilag?
2: Először a 250-essel
3: tudom, de a 250-essel, igen. Tehát ez volt az a pillanat, amikor elkezdtél a versenyzési irányba menni, hogy nem csak utcán.
2: Amikor végeztem az első pályázással az 1000-essel, akkor lejöttem, és a Lacika mondta, hogy de fiam, Viki, nem szeretnél versenyezni? Volna keresni valód itt ebben a közegben.
1: Egyébként egy ilyen, nyilván ez egy ilyen kicsit szakmai, és talán nyilván nem minden hallgatónk érti a kérdés meg a felvetésre, hogy ott azért Kecskemét ez nagyon szűk tudsz, hogy igen. Hogy megy az ember ott egy ZX-10-essel. Tehát, hogy fordulsz ott el a célegyenes mögötti visszafordít. Tehát, hogy azért az nem egy ilyen nagy vasnak való.
2: Nem, abszolút nem. Tehát akkor még az átépítés előtt volt a pálya, nem volt egy kilométer. Tök szűk gokartokra van tervezve.
1: Kitalálva, arra van
2: igen, tehát, hogy ott kettesbe vetettük a motor, de aztán csak gyakorlatilag abban a fokozatban mentem körbe-körbe. Viszont arra nagyon büszke vagyok, és hogy mondjam el, jó, nyilván nem sokáig, de hogy volt olyan idő, amikor a Kecskeméti gokartpályán jobb köridőt motoroztam, mint a Talma.
3: Ó, ez Talma. Nagyon menő. Majd azért ezt, ezt felcsekkeljük gyorsan ezt a dolgot.
2: Nyilván.
1: Már mondjuk az is kérdés, hogy mivel ment, mert a szaladt.
3: Vagy én romettem.
2: A rákjárásban.
1: De azért menő egyébként.
3: És ott már először le is tetted a térdedet? Vagy ez mikor volt az a... Ez nem egy ilyen meghatározó pillanat?
2: Nagyon leteszi meghatározó
1: az ember a
2: térdét pillanat.
1: Meg a vállát?
2: Hát volt, hogy a fejem is leért, de ez már nagyon fájt. Az első esés, úristen, de rossz volt. De az első térdetétel az nagyon meghatározó, és mondták, hogy jó, majd amikor le fog érni, ne ijedj meg. Persze nyilván az volt, hogy az volt, ott ért a térkoptató, és jó, ez mi volt?
1: Ez nem körömcipőbe csinálja az ember az előtt.
3: Vannak, akik a könyöküket is le tudják tenni, nem? Sőt, elég
1: meg
3: sokan.
1: A vállukat.
2: Igen, én nem motoroztam ilyen stílusban, hogy ez a nagyon lógós.
1: Az egy stílus kérdés egyébként, hogy igen. Lerakosgatod?
3: Igen. Ez nem csak a kamerának szól, igazából ezek egy ilyen hatékony dolgok?
2: Hát igazából az a sebesség, amivel már mennek a mai versenyzők, az igazából meg követeli, hogy annyira húzzák le a motort, mert olyan sebességgel mennek, hogy muszáj. De mondjuk a régebbi motorokkal, amikor még nem volt akkor a tempó, akkor ez nem volt feltétlenül szükséges.
1: Nem volt elvárás.
2: Nem.
1: És hogy akkor van egy ilyen ZX-10-esünk, és akkor hova tovább? Az ZX-10-es az egy ilyen, a hallgatók kedvére, az már ilyen 145 lóerő körül vagyunk.
2: 200?
1: Sok lóerő, nagyon sok. Könnyű súly, ilyen 180 kiló körül vagyunk.
2: Szerintem az még több volt, mint 200 valamennyivel, de ugye a súlyú
1: arány az... azért az
3: veled együtt.
1: Ilyen keserves. És zöld.
2: Egy zöld.
1: És számít a színe.
2: És akkor számított a színe, igen.
3: Okay. Miért számított a színe?
1: Hát már...
2: Ez egy ikonikus darab.
3: Jó, kicsit alákérdeztem.
1: Nem, hogy azt gondolom, hogy ez egy ikonikus valami volt.
2: Abszolút, amiben, igen, megkaptál a ninja.
1: A ninja, így van, és akkor ezt az ember az emberi megkapja, és akkor arra ráül, és akkor használhatja, de akkor hova tovább?
2: Hazakísért Lacika a szüleimhez, hogy elbeszélgessem velük, hogy akkor a lánynak...
3: Hát egy hiteles szemétől hallják, nem pedig egy csillogó lehet... szemű lányuktól.
1: Én is elbeszélgettem volna vele, ha Lacika az ahhoz, akkor az, akival, az biztos, hogy az... Lacika nem ment volna az ilyen.
3: Hoztad volna a sörétes puskát a fészerből.
1: Nagy kaliberű sörétes.
2: Szóval, hogy... Szavarba jövök.
1: Ez nagyon jó.
2: Szóval hazamentünk, és megkérdezte édesapámékat, hogy mit szólnának, hogyha a lány versenyezne, mert hogy úgy az a meglátása, hogy van keresni valómot, és ki kellene. Apa abszolút örült. Technikai sport, bolond a mai napig.
3: Ezek viszonylag olcsó sportok, úgy
1: olcsó,
3: tudom.
1: Olcsó, nem is
3: beszélünk.
2: Igen. Igen, akkor még olyan szerencsés helyzetben volt a család, hogy megtehették, hogy ez ebbe támogassanak, és segítsenek az elindulásba, és egyszer csak ott kaptam, azon kaptam magam, hogy április eleje van, és a Hungaroringen megyek 200 fölött 18 évesen, és gyakorlom a féktávot egy nyílt napon, hogy végül is milyen érzés, és hogy mint, majd a hó végén elindultam az első versenyemen, egy női országos bajnokságnak a második futamán, és második lettem.
1: Ott mennyivel megy az ember a célegyenesbe? ZX-10?
2: ZX-10.
1: Mivel megy ott az ember ott a célegyenesbe, amikor jön a 200-100 egyes kanyar?
2: Igazából, hogy most őszinte legyek, nem nagyon emlékszem a végsebességekre ott, de hogyha így top speedről beszélünk, voltam Kumaderason végsebességmérésen, és egyszer motoroztam azzal az X10-zel 307 km/h.
1: Úgy kell neked.
3: Az igen. Kellemes érzés volt?
2: Izgalmas, de valójában szerintem mindegy, hogy az ember 240-nel megy, vagy 307-tel.
1: Nincs már,
2: hol se lehet. Se lehet, se semmi. Tehát annyira be van szűkülve már a...
1: Nekem az a szerencsém, hogy én is mentem a Hungaroringen, de csak kocsival. Motorral is mentem, de azt már nem szívesen. Hogy ott a menszelt, azt az ember elvállalja, amit nem lát?
2: Muszáj. Muszáj elvállalni.
1: Fél az ember ott, amikor ott a menszelbe mész fölfele, és nem látod, hogy hova fordulsz.
2: Az elején izgalmas, de aztán megszokod, és tudod, hogy ott van.
1: Kiadja.
2: Igen.
3: Van kedvenc szakaszod, vagy kanyarod a Hungaroringen?
2: A Menzet kifejezetten szerettem, és a kettes kanyart.
3: Na, látom, igen.
1: Nem.
2: Azt kifejezetten szerettem.
1: És akkor megyünk a Hungaroringen, és aztán hol megyünk tovább?
2: Nagyon sokat versenyeztem a Hungaroringen az első két évben, majd a következő évben versenyeztem az Alpok Adrián már. Ott mentem egy futamon, az egy ilyen közép-kelet-európai bajnokságnak nevezhető. Szóval ott versenyeztem férfiak között, illetve az első szezonomban is már versenyeztem férfiak között egy ilyen kupasorozatban, ahol több futamot is nyertem férfiak között, aminek nagyon örültem. Majd bekerültem egy csapathoz, a Hámató Teamhez 2012-ben, és utána gyakorlatilag végig a motorversenyzői pályafutáson végig velük voltam
3: kapcsolatban. Még most
2: kapcsolatban.
3: Is itt vagy?
2: Nem, már nem már versenyzem 2018 óta.
1: Miért nem? Ja.
2: Sajnos kiábrándultam a millióból. Nagyon szerettem versenyezni, de az a szenvedés, ami megy igazából a pénzen folyamatosan, az annyira kiábrándító, hogyha egyszerűen lehetne sokkal jobb dolgokat csinálni, de valahogy elfolyik a pénz, nem oda kerül, nem úgy jönnek a szponzorok, és csak egy ilyen kellemetlen nyögvenyelős szezon jön össze, és majd mindig várunk, hogy majd a következő szezonban majd összeáll, és csak telnek az évek.
3: És ezt így kívülről állapítottad meg, vagy van valami személyes érintettséged is, aminél azt mondtad, hogy oké, ennyi, de nem tovább?
2: A személyes érintettségem az volt, hogy versenyeztem Katarban 2,5 szezont, férfiak között 600-assal, úgyhogy meghívásos versenyző voltam. Tehát a Katari Szövetség fizetett mindent, a repülőt, a szállást, a motort, a gumik, tehát tényleg mindent. Nyertem bajnokságot 600-assal férfiak között, tehát első nő voltam, aki...
1: Katarban
3: az úton is.
1: Katarban különösen könnyű.
3: Tapsgépünkbe indulni.
1: Különösen Katarban könnyű nőként férfi bajnokságot nyerni.
2: Igen.
3: Híresen
1: nőbarát.
2: Erről híresen, igen. Majd lehetőséget kaptam versenyezni Mexikóban az első női világkupán, ahol szintén meghívásos versenyző voltam, tehát hogy az FIM Latin America fizetett ugyanúgy mindent, és közben ott voltam, hogy két verseny között gyakorlatilag soha nem tudtam edzeni, mert nincs rá pénz. Valahogy soha nem volt
3: ezt
2: az edzésre.
3: Ki mondja, hogy nincs rá pénz?
2: De akkor a csapat mondta, hogy sajnos nincs, és nagyon-nagyon kevés volt az az alkalom. Tehát tényleg nagyon kevés volt az az alkalom.
1: Hát igen, emlékezetből menni rossz.
2: Nagyon rossz. Úgyhogy közben meg mindenki rommá edzi magát.
1: Tehát úgy tud mindent.
2: Igen.
1: Nyilván van valamiféle minimális összehasonlításom, mert ugye nem motorral, de ott van mentem vele, és az borzasztó rossz emlékezetből menni, amikor így körülbelül tudod, hogy mi fog majd történni, amikor a világ elszalad melletted, és gumit tesztel, és motor tesztel, és bármit igen. csinál valójában. Most azonnal tudnám folytatni, de jobban, hogy Robi mondja, hogy szünetet kell tartanunk, mert zenélnünk kell, meg mindenféle.
3: Próbál pantomimezni valamit.
1: Úgyhogy kérlek, maradj még itt velünk.
2: Rendben.
1: Köszi.

0: Parkolópálya. Az Autorádió hamarosan folytatódik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: 4 nap több százból egy

0: www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél négy, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Egy ember meghalt, több mint 60 pedig megsebesült, miután Irán drónokkal támadta a Kuvait nemzetközi repülőterét, aminek az egyes termináliát érte támadás. Az épület tetején hatalmas lyuk van, a támadás után készült videókon több helyen is tüzeket látni. Alig két napja nyitották újra, miután a februári-márciusi támadások kárait helyrehozták. A kuvaiti egészségügyi minisztérium közlése szerint 63-an sebesültek meg, közülük 7 emberen életmentő műtétet kellett végrehajtani. Ez az első haláleset egyébként az öbből menti országokban az iráni háborúban április elején kihirdetett tűzszünet óta. Irán rakétákkal és drónokkal támadta Bahreint is, míg az amerikai hadsereg egy iráni szigetet vett célba. A híradások szerint néhány napja abba maradtak a tárgyalások a háború lezárásáról, bár Donald Trump amerikai elnök ezt közösségi oldalán cáfolta.
1: Tőzsde hírek.
2: Az újra fellángoló fegyveres konfliktus miatt is emelkedik a kőolajára, nagyjából 1,5%-kal, a Brent $97.44, míg az amerikai könnyolaj $95.15. A Wall Street-en mínuszba fordultak a fő mutatók, a Dow Jones például 0,3%-a megy lefelé, nagyjából 200 ponttal, az S&P 500 és néhány 10%-os mínuszban jár, egészen pontosan 0,2%-a megy lefelé, a Nasdaq ugyanakkor időnként a plusz tartományt érinti, de ez mindössze néhány század, inkább kb. 0,1%-os erősödést jelent. Az európai mutatók közül a spanyol az 0,2%-kal erősödik, a többi 0,2, illetve 0,9% közötti mínuszban, a német DAX 24.889 ponton. 26,4 milliárd forint forgalom mellett 0,1%-kal megy felfelé a BUX, 136.107 ponton jár. 1,3%-kal drágulnak a MOL részvényei, 4.016 forinton jegyzik őket, az OTP 6%-kal csökken 41.630, a Richter osztalék szelvényvágás után 4%-os mínuszban 12.070 forinton, a Magyar Telekom 1,5%-kal gyengül 2.708 forinton. 355 forint 10 filléren az euró, gyakorlatilag fillére pontosan ott, ahol éjfélkor zárt. A dollár 305 forint 90 fillér, inkább már ez 306 forint, a svájci frank 387 forint 40 filléren. Az amerikai ADP munkaerőpiaci felmérése szerint májusban a foglalkoztatottság 122.000 fővel emelkedett az előző havi 109.000 után. Az adat nagyjából megegyezik a konszenzussal, a várakozással, és jó hírnek tekinthető. Hónapokon keresztül az amerikai munkaerőpiac lényegében ugyanis teljesen befagyott. Most viszont májusban nőtt szélesebb körben a munkaerőfelvétel. A magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, és Európa számára is új korszak van Magyarországgal szemben, jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök a párizsi Élysée palotában, ahol fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. A francia elnök szerint Magyar Péter kormányra kerülése ékes bizonyítéka annak, hogy a magyar nép mennyire ragaszkodik az európai értékekhez. A korrupció ellenes fellépés érdeke a magyaroknak és a külföldi befektetőknek, ezt már Magyar Péter jelentette ki. A kormányfő szerint Franciaország az egyik legfontosabb partnere és szövetségese Magyarországnak, és a két állam közötti stratégiai megállapodás megújítására tett javaslatot, leginkább egyébként gazdasági, diplomáciai és kulturális területen. Az Európai Bizottság szerint Magyarországon továbbra is fennállnak a makrogazdasági egyensúly hiányok, különösen a versenyképesség, az államháztartás finanszírozási szükségletei és a lakásárak alakulása terén. Az államháztartási hiány ebben az évben 6,2, jövőre 5,8%-os lehet a GDP arányában, legalábbis ez az Európai Bizottság előrejelzése.
1: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a borult felhős idő, hosszabb napos időszakok legfeljebb a keleti országrészben lehetnek, sokfelé kell esővel kalkulálni.

Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével.

0: Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: És még mindig az Autorádió 133. adása, de teljesen fölöslegesen pazarlom az időmet azzal, hogy elmondjam, hogy ki van még itt a stúdióban, a Jobbágy Robin, Szabó Bencén, és rajtam kívül a stúdióban, hiszen itt van velünk kis Viki, aki valójában egy csomó minden olyan dolgot csinál, amit én nem mernék. Például gyorsági motorozik, és most már éppen kaszkadőr, és az előbb mondta Robi, hogy összeverte valamilyen tékvándó, vagy nem tudom milyen szituáció
2: hát
1: van.
2: Hát igen, mi a Vikivel úgy ismerkedtünk meg, hogy előbb bunyoztunk gyakorlatilag, mint beszéltünk volna, de ez annak köszönhető, hogy mi egy a Szentendre gymbe járunk közösen, illetve én most elhanyagolva egy kicsit, de oda járunk thai box edzésekre, viszonylag mondhatjuk azt, hogy közös edzőink vannak, és hát mi ott ismerkedtünk meg, tehát nekem ez egy teljesen más
3: kérdez. Van alatt
1: így van, viszont van egy borzasztó nagy baj ezzel.
2: Előbb rúg.
1: Van egy borzasztó nagy baj, hogy Viki ráadásul viszonylag szép. Ellentétben ugye velünk, akik itt férfingek.
2: Hát az már egy másik kérdés, hogy egy ilyen koedukált bunyóban az ember mire figyel, hogy hova üthet, hova nem, hogy ez mennyire presszionálja, de hát ez egy technikai sport magazin. Most ez egy másik szegment, szerintem visszaifatjuk majd egy ilyen küzdősportos műsorba Vikit, és akkor másik vénáját fogja megmutatni, illetve hát ugye a kaszkadőr történetek keresztül nyilván ez is egy olyan dolog, amit lehet érinteni, de ez a ti műsorotok, és ti kérdeztek.
1: De azt hiszem, hogy mi próbálunk téged integrálni, ami nem könnyű, de megpróbáljuk, hogy az volt a mondás, hogy nem lehet hogy hogyan lehet egy nőből profi motorversenyző, meg hogy lehet-e. És ha meg nem lesz profi motorversenyző, de ki akarja élni a mindenféle kalandvágyát, akkor elmegy kaszkadőrnek?
4: Gyakorlatilag ez is egy módja, hogyha valaki kíváncsi arra, hogy milyen egy kaszkadőr szakma, bár hozzáteszem, elég nehéz bekerülni, és nehéz is bennmaradni.
3: Neked hogy sikerült akkor? Mi volt a ajtó, amin bekopogtál?
4: Igazából megtalált a szakma a motorversenyzés kapcsán, hiszen amikor valami nagyon sportág specifikus jelenet van, akkor az a bevett szokás, hogy az adott sportágnak az élversenyzőjét hívják el, és ő csinálja meg az akciót. És amikor kellett női motoros, akkor mivel abban az időben én voltam itthon a legeredményesebb motorversenyző nő, engem hívtak föl, hogy akkor Viki lenne itt egy jelenet, motorozni kellene, érdekel-e. És nagyon érdekelt mindig a filmezés, hogy hogyan áll össze egy produkció, és így akkor örömmel mondtam, igen, persze, de nagyon szívesen.
3: Igen, tehát hogy ezt akartam kérdezni, hogy kevés ahhoz, hogy valamiben nagyon jó vagy, mert most van egy úszó jelenet, akkor fölhívják a hosszú Katinkát, hogy be kéne ugrani, de nem biztos, hogy elvállalja, te ezt azért ambicionáltad valamilyen
4: igen,
3: szinten.
4: Igen, igen, abszolút, és nagyon örültem neki. És így az első két nap után ott voltam, hogy úristen, ez nagyon jó. Ez nekem nagyon tetszik, nagyon élvezem.
1: Mi az első két nap? Hol vagyunk? Melyik filmben vagyunk?
4: Ez egy reklám volt. Egy japán reklámot forgattak itt Budapesten, és egy Panigálival kellett motorozni.
1: Szegény, szerencsétlen, hátrányos helyzetű leányzó.
4: Igen.
1: Igen, egy Panigálival.
4: Igen, egy könycsepet azért én is elmorzsoltam.
1: De nem kellett elesni vele, ugye?
4: Nem kellett elesni vele. Kanyarodni kellett vele, elindulni, megállni a várban. A várban motoroztam, az anker közben kellett egy kerékre felvenni egy kicsit, és így gumit füstölni.
1: Nem egy Dior reklámban vagyunk, hanem jó gumibüdös reklámban vagyunk. Igazi csajos tud. És aztán megcsinált az első reklámodat, és akkor utána megtalál a további, és akkor rendes filmekben mondjuk Nick Nolte-val, vagy akár Schwarzeneggerrel, vagy kikkel forgattál már életedben? Akiket mi is ismerünk, persze.
3: Meg a hallgatók is remélhetőleg.
4: Tavaly forgattam

0: Adtam együtt például Emilia Clarke-kal. A póniszt, igen. Tényleg. A Hayley Lou-nak voltam a vezetős dublőre, a göndörhajú csajszínak.
1: Igen. Illésre tehát... méltó.
0: Igen, és az a legjobb dolog, hogy egy tündér a zenő.
1: Igen, én is ezt képzelem.
0: Volt. Igen, tehát hogy egy végtelenül, végtelenül
2: cukinő. Már tudnám, miről beszéltek.
1: A trónok harcából
0: a sárkányok.
2: De ott kell motorozni?
1: A trónok harcában nem kell motorozni, ez egy másik sorozat.
3: Lehet, hogy lesz majd olyan rész is.
2: Ott tudsz olyan sztárt is mondani, akit én is ismerek. Tehát, hogy például...
0: Találkoztam Angelina Jolie-val.
2: Ú, az menő. Az menő vele. Én is találkoztam egyszer.
1: Sőt, én is.
2: És forgattál is vele, vagy pedig csak így elszaladt mellette?
0: Forgattam vele.
1: Az jó régen lehetett, nem? Az legalább
0: tavaly előtt. Itt forgatták egy operaénekes nőről szóló
1: filmet. Én azt hittem a kettővel ezelőtti, amit itt forgatott, de...
0: Nem, a legutóbbi filmért tavaly előtt.
2: Hogy amikor így azt mondod, hogy dublőr vagy, akkor egy idő után az ember többre is vágyik, mint hogy ilyen technológiai valami legyen ebben, tehát az ember nem akar színész lenni, vagy nem akar esetleg jobban megmutatkozni valahogyan?
0: Vannak ilyen kaszkadőr színészek. Nekem úgy gondolom nem való az, hogy szöveget mondjak kamera előtt. Én ezt nagyon élvezem, amit csinálunk, végtelenül élvezem, és nagyon örömmel. Csak így szöveget ne kelljen mondani, köszönöm szépen.
2: Pedig jól beszélsz egyébként, szerintem vicces.
0: Úristen, megint a kecskeméti tájszólásról
2: van. Nem, abszolút, tök szórakoztató. És egyébként pedig mi az, amit csinálsz egyébként egy ilyen filmben? Most, hogyha elvonatkoztatunk abban, hogy egy Panigálival motorozol, hogyha a filmben kell valamit csinálnod, akkor mit csinálsz?
0: Eddig a legtöbb akcióm az autós akció volt.
2: Na, a motorokról beszélt. Végre valami rendes dolog.
0: Igen. Szóval volt kétszer autós ütközésem, háromszor. Az autós dolgokat annyira jelvezem, annyira jó. Gyakorlatilag. Na, akkor amikor,
1: halljuk.
0: Amikor először igazából bekerültem a szakmába, akkor gyakorlatilag két hét után kaptam egy olyan lehetőséget, hogy ilyen 90 fokba kellett belemenni 60-nal egy másik autóba.
2: Hát azt hiszem, ez sokan intavációt is megcsinálja simán. Pénz nélkül is simán megoldja.
0: Na, de ezért még fizetnek is.
2: És jól fizetik? Inkább a kérdésem arra irányul, hogy erre lehet alapozni életeket, hogy az ember ezzel foglalkozik? Vagy lehet abban hinni, hogy ez egy jövőmutató, előrevívő dolog? Vagy ez csak egy kaland?
0: Annál több, mint egy kaland, de nehéz életforma. Én úgy szoktam jellemezni, hogy szerencsejátékosok vagyunk, vagy szerencsejátékfüggők vagyunk, mert nagyon sokszor kiszámíthatatlan, hogy mikor lesz a következő produkció, mikor lesz a következő napod a munkában. Van, akinek beesik 8 hónap munka folyamatosan, és utána meg fél évig nem tud menni sehova.
1: De valamennyire rentábilisnak kell, hogy legyen, hiszen amikor kérdeztük, hogy hogyan apostrofálnád magad, ezt mondtad legelőször. Tehát igazából ez a foglalkozásod, nem?
0: Ebből
1: élsz.
0: Ebből élek, igen.
1: Na, hát akkor végül is bejött, nem?
2: Hát még nem tudjuk.
0: ez mindig változhat folyamatosan.
1: Hát de már 5 éve csinálod.
0: Igen, igen. Volt egy nagyon iszonyatosan szerencsés helyzet, hogy bekerültem egy sorozatba, és ott a főszereplő dublőre lehettem. És azt a 4 évet azt végig tudtam dolgozni. Azóta már én is tapasztalom ezt a kis gambling részét, hogy akkor most mikor hívnak, mikor nem hívnak, mikor jöhetek, mikor kell egy kicsit szűkebbre húzni.
2: Kérdezhetek emberségeset? Hogy kezelnek téged a férfiak? Szóval, ha megtudják, hogy te ki vagy, akkor ez jó-rossz, mihez értesz, megvered-e őket, jobban motorozol náluk, jobban vezetsz autót, kaszkadőr vagy. Hogy ez az emberi kapcsolatra hogyan hat, amikor egy nő olyasmit csinál, ami a Ken, és nem a Barbie?
0: Nehéz, mert akaratlanul is kialakul egy versenyszféra, amikor úgy gondolom, hogy én egyébként nem szoktam ebből ilyen kérdést csinálni, hogy akkor most én jobban motorozok, vagy jobban vezetek, vagy bármi.
2: Igen, csak én tudom, hogy jobban motorozom, mint én. Gyakorlatilag az a baj, hogy...
0: És hát nézd, ez igazából egyénfüggő szerintem, hogy ki mennyire tudja ezt kezelni, hogy őt bántja, hogy egy nő ilyen dolgokat csinál, vagy esetleg ügyesebb benne. Változó van, aki tök jól kezeli, de valakiből annyira olyan ellenséges reakciókat vált ki, hogy sokszor meglepődöm. És egyébként nagyon-nagyon érdekes, mert visszacsatolva egy kicsit a motorozáshoz, hogy még amikor elkezdtem motorozni, volt itthon egy versenyző férfi, aki segített, hogy találok körbe, mire figyeljek, nagyon sok jó tanácssal látott el.
2: De szép majd... ez, hogy találok körbe.
0: Majd volt egy verseny Szlovákiában, és nem tudom, hogy mi volt vele, tehát, hogy neki volt rossz napja, a motorja nem volt olyan, a csillagok állása nem volt éppen kedvező, de a lényeg, hogy a kettes kanyarban, ami viszonylag gyors kanyar, ott voltam, hogy ott vagyok az ember mögött, és annyival nagyobb volt a tempom, hogy hát nem megelőzöm, de külső íven tudtam körbe kerülni.
2: Mondjuk azt, hogy tud kínos lenni.
0: Igen.
1: A körbe motorozás?
0: Igen, ki a külső íven. Igen. Tehát akkor a tempó különbség, hogy, és így ott voltam, hogy most mit csinálják, hát jó, megelőzöm. És utána az ember elfelejtett köszönni, de nem csak nekem, még édesapámnak is. Ellenben kint versenyeztem Katarban, és volt egy kuvaiti ember, aki szintén segített a pályával kapcsolatban, hogy mire figyeljek, stb. Majd amikor gyorsabb lettem nála, akkor azt mondta, hogy na, Viki, gratulálok, mostantól akkor majd te segítesz nekem, hogy tudok hát gyorsabban menni.
1: Ő kevésbé kompetitív beállítottságú és volt akkor.
0: Igen, hogy nem tudom, hogy ez igazából lehet, hogy egy kicsit ilyen magyaros dolog is.
2: Szerintem nem.
0: Nem? Jó. Hát akkor.
2: Ez olyan férfinői dolog.
0: Férfinői dolog.
2: Hogy nehezen tűrjük mi férfiak azt, hogyha valamit egy nő jobban csinál abban a világban, amiről azt gondoljuk, hogy ez a mi világunk. Egyébként Dakart is nyert már nő, kocsival Jutta Klein-Schmidt, és emlékszem, hogy az nagyon fura fogadtatásban részesült, amikor a Jutta megnyert.
1: De azért te köszöntél neki.
2: Hát én nem elő... Én le is térdeltem. Köszöntem, a cipőjét csokolgattam. Tehát, hogy én azt gondolom, mi férfiak azért azt nagyon nehezen kezeljük, hogyha valaki a mi világunkba nőként odaér. De ugyanakkor az előbb arról beszélgettünk, hogy mi kellhet ahhoz, hogy egy versenysportban, mondjuk egy MotoGP-ben egy nő odaérjen. Oda tudtok érni? Tehát, hogy ez egy olyan világ, ahol nem a fizikai különbségek döntenek, hanem egy nő is alkalmas lehet erre? Azért a mai világ az nagyon az egyenlőség világa, ahol mindenről azt mondjuk, hogy a nők ugyanarra képesek, bár még uránbányában sose láttam nőt, de hogy a MotoGP-ben például egy nő odaérhet az elejébe, szerinted?
0: Szerintem volna rá lehetőség, tehát képesek lennénk rá.
2: És akkor miért nem?
0: Mint ahogy mondod, ez egy elég férfi uralta világ. És nem vagyok benne biztos, hogy azért az kellenek szponzorok, kellenek a támogatók, kell a csapat, hogy megkapják ugyanazt a lehetőséget, ami kell ahhoz, hogy odaérjenek.
2: Tehát annak elképesztő marketing értéke lenne, hogyha egy nő odaérne. Tehát, hogyha én, nekem annyi pénzem lenne, és mondjuk én a Gucci lennék, vagy a L'Oreal, vagy nem tudom, hasonló világmárkának a tulajdonosaim, biztosan abba az irányba tolnám ezt a biciklit, hogy egy nő álljon oda, és mutassa meg a világnak, hogy ugyanarra képes, mint egy férfi.
0: Én is mindig ezt mondtam, hogy ebből egy annyira jó dolgot lehetne csinálni, és...
1: De hát vannak női szakágok, nem? Meg hát vannak női versenyek a Super Motóban, Super Bike-ban, MotoGP-ben is volt, talán azt mondtad itt a szünetben.
0: Van, egyébként most is van külön női világbajnokság, de
1: hát akkor nem ugyanazokkal ez a dolog, nem?
0: Nem ugyanazokkal nem, nem a motorokkal mennek, nem ugyanaz. Mindenki egyforma motorra megy például, amit én mondjuk kifejezetten szeretek, hogy a technika az adott, és nem azon múlik, hogy kinek mennyi pénze van, vagy mennyit akkor tud a fejlesztésekre költeni, hanem ott az,
1: egy ki... ilyen szigorú káposztaleves diétán, vagy mi múlik?
0: És a belefektetett energiában, és
1: most a férfiakra is értettem egyúttal. Vagy ők nem egy motorra, nem ugyanaz a motorra mennek?
0: Nem.
1: Kérdezem a motorversenyzésben hasonlóan járatlanok kedvéért.
2: Igen. te mi leszel, ha nagy leszel? Mert ugye azért azt gondolom, hogy, hogy ez egy, én szerintem ez egy nagyon, nagyon menő dolog, amit csinálsz, de, de hát kaland. De hogy akkor te látod magad 10 év múlva, hogy éppen terelgetsz valami két kis szőkebb, göndörhajú kislány, és közben pedig kaszkadőr jeleneket forgatsz? Vagy hogy hol képzeled el magad? Vagy mi szeretnél lenni?
0: El tudom akár képzelni. Eddig nem született meg konkrétan a gondolat, de ki tudja, hogy mit hoz az élet, vagy hogy hogy alakul ez. Nyilván ehhez egy olyan partner is kell, aki azt mondja, hogy jó, neki szimpatikus az, amit én csinálok, és nem bántja a férfiasságát, hogy
1: egyébként nehéz ezzel a package-el ismerkedned?
0: Nagyon nehéz. Nagyon-nagyon nehéz.
1: Elrettented a férfiakat?
0: Gyakorlatilag.
2: De egyébként akkor is mi szeretnél lenni? Tehát, hogyha ebben van, amit te csinálsz, ebben van valamilyen szakmai olyan kihívás, amire azt mondanád. Nyilván, hogyha színész lennél, azt mondanánk, hogy Oscar, vagy Cannes Film Fesztivál, vagy bármi egyéb, de abban, amit te csinálsz, abban mi az a szint, ahol az ember eljuthat, és mi az, amiben szeretnél?
0: Ugye sajnos a kaszkadőröknek nem osztanak Oscar-díjat.
2: De furi, mert ott azt hiszem, hogy talán a levegőkeverőnek is van Oscar-díja, meg a...
0: Konkrétan, igen.
2: Tehát, hogy a díszlettervező segédjének is adnak valamit.
0: Ez így igaz, a kaszkadőröknek nem jár Oscar, viszont csináltak egy külön díjat, ez a Taurus-díj, és egyébként pont most nyertek a srácok Taurus díjat.
2: Kik a srácok?
0: Igen. Ez öten voltak, ebből volt egy amerikai, benne volt a Seregi Andris, az Orsány Iván, a Tóth Gyuszi és a Kovalik Robi.
2: Tehát magyar emberek, mi nem ismerünk feltétlenül, igen, emberek oda jutottak egy szakma csúcsára.
0: Igen. És elnyerték azt, amit a kaszkadőr elnyerhet.
1: Ez a legmagasabb polcon lévő díj, igen. Kaszkadőr.
0: Igen.
2: Mit kell most csinálni, hogy az ember ezt megnyerje?
0: Ők például a Ballerina című filmben égtek.
1: Mármint, hogy szó mereket... szerint.
0: Igen.
1: Mert hogy ugye díjat zsebáltak be, szóval nem annyira égtek be.
2: Nem, de hát a magának, azt hiszem a filmnek az a, azt hiszem az egyik ilyen ikonikus jelenet, amikor egy nagy tűz van, és akkor ezek a srácok ott megégetik magukat. Te vállalnál ilyesmit? Vagy azért ez sok? Hol van az a pont, amit te még honnan ugrasz le? Milyen autóval mész neki, minek?
0: Ahonnan kell.
2: Egyébként akkor értek mindent.
0: Nagyon-nagyon várom az első filmes égésemet, ami még sajnos nem történt meg, viszont már égtem 2-szer hobbiból.
2: Milyen irányból?
0: Nem leégtem, felgyújtottak. A tavalyi születésnapomra ez volt a kívánságom, hogy...
2: Ezt én bármikor hogy is mit szeretném, és szívesen.
1: De már. Hogy a tortán, vagy már a gyertyán lévő tűz beleért a hajadba, vagy fordítva, vagy hogy kell ezt elképzelni?
0: Megszerveztük a srácokkal, hogy akkor mikor lesz, hogy szeretném, mi legyen az, és egy szép nyári este összegyűltünk. A megfelelő óvintézkedéseknek megfelelően beöltöztem, bekentek égőanyaggal.
1: Naptejjel.
0: Igen, majd felgyújtottak.
2: Hát figyelj, ez...
0: Okay. Majd el is oltottak szerencsére.
2: Nincs több kérdésem.
1: Ez lett van a következő.
2: Nincs több kérdésem. Hát figyelj, ez menő. Egyébként pedig nyilván aki hallgat minket és nem lát minket, a Miki ez egy tök helyes szőke, nagyon cuki lány, aki azt kéri születésnapra, hogy gyújtsuk fel. Jó, legyen. Nem tudom, én azt gondolom, hogy én még tudnám ezt folytatni, de viszont az műsoridőnk az azt gondolom, hogy Robi szigorú tekintetét nézve az lassan...
3: A szigorú tekintetem azt mondja egyébként, hogy még van egy percetek.
1: Akkor még ilyen villámkérdéseket tegyünk fel. Kedvenc autó és motor, ezeket nem úszod meg.
0: Most a jelenlegi kedvenc motorom az a GS Adventure. Fantasztikus. Igen, tudom, nem illik a cofunkhoz, de ez van.
2: Kedvenc Forma 1-es pilótánk?
0: Schumacher volt.
2: És most?
0: Nem nézek már Forma 1-en.
2: Kedvenc MotoGP pilótád, mondd azt, hogy Rossi.
0: Rosszi.
2: Oké, okay. Akkor a kedvenc
0: minden
2: számod.
0: Minden nyomást nélkül.
2: Kedvenc számod. Mondd a kedvenc számodat, Léci.
0: Melyik az, melyik is segítsen?
1: 46.
0: A hetes.
2: 46. Hányal közlekedünk a városba?
0: Melyik városba?
2: 46-tal, bárhol is. Azt ugye mondtad, hogy 300 fölött mentél már, igen. Tehát akkor a legmagasabb tempót 300. És kocsival?
0: Kocsival, azt hiszem 260-nal. De nem vagyok benne.
2: Kedvenc pályád?
0: Kettő is van. A Katara az emlékek miatt Európában egyébként Mizánó, imádom, nagyon gyors pálya, de a legextrémebb és legkedvencebb pályán Portimao, az mint egy hullámvasút.
2: Pedig az egy olyan. Szűk, egy ilyen szűk.
0: Az egy zseniális pálya. Olyan, tehát említetted a Menszelt, az gyakorlatilag egy sík terep.
2: Soha nem fogunk összeveszni Portimaón. Én is mentem ott, és nem fogunk rajta összeveszni.
1: A szűkről jut eszembe. A Mantétére Vájca.
0: Nézőként.
2: És a Dakarra?
0: Bármikor. Most gyerünk.
1: Két hét múlva megy a Laci, azt hiszem, a bazdájban.
2: De hogy motorra?
0: Motor, autó, mindegy. Két kerék, négy kerék,
2: mert hogy valami keretbe foglaljuk ott, nekem van egy nagyon kedvenc barátom, egy japán lány, egy Tanaka Ai nevű japán lány, aki 44 kiló vasággyal, és ő egy ilyen KTM 450-es sevét csinálta, úgy a Dakart, hogy nem bírta fölállítani, tehát annyira kicsi lány, hogy nem bírt úgy mögé állni, hogy fölemelje. Te sem vagy olyan mérhetetlenül erős külsejűnek tűnő, de azért azt gondolom, hogy ez, hogy el tudom alatt képzelni, hogy végcsinált, de azért az tud zuhanyzás nélkül élni?
0: Hogyha Dakaron kell menni, megoldom.
2: Jó, persze.
1: Még a kedvenc autóval lóksz, aztán zárjuk a műsort, már Robi nagyon integet.
0: Az all time kedvenc autóm az Audi R8.
1: Itt nincs rossz válasz.
2: Nincs rossz válasz, így valójában. Bár Rossi egy BMW-vel köröz mostanság, ha jól emlékszem, a Le Mans-ban is.
1: Nem tudtam, tényleg.
2: Le Mans-ban nyert, azt hiszem, hogy Le Mans-ban Rossi.
1: Hát a Vikinek is komoly BMW-s kötődése van. Szóval ebben hasonlítotok már.
2: Intézzünk valamit.
0: Jó.
2: Hát tökre köszönöm, tökre jeveztem.
0: Hálásan Bence. Köszönöm.
1: Nagyon-nagyon jó volt. Folytathatjuk bármikor.
3: Én köszönöm, hogy végighallgathattam.
2: Miki, köszönjük szépen, hogy jöttél.
0: Hálás köszönetem.
2: Isteni volt. Akkor jó motorozást, most motoros időszak van. Jaj, nagyon fontos, hogy motorozol a városban?
0: Motorozom a városban, igen.
2: És vigyázol magadra? Vagy hogy érzed magad? Vagy biztonságban? Vigyázom vagy egyre inkább biztonságban? Vagy nagyon védekező módon motorozol?
0: Élvezettel lendületesen motorozok, de nagyon figyelek. Tehát, hogyha engem bárki lát az utcán motorozni, soha nem mondaná meg, hogy én pályamotoros voltam, és 8 évet versenyeztem. Óvatosan motorozok, nagyon figyelek, de azért szeretek lendületesen közlekedni.
2: És nem félsz?
0: Nem.
2: Almát ismerted?
0: Nem.
2: Tudod, ő Dakaron versenyzett, és tavaly egy motoros balesetben életét vesztette, és nagyon jó barátom volt, és...
0: Nagyon sajnálom.
2: És hogy nagyon furi, hogy az ember azt gondolja magáról, hogy jól csinálja, és nagyon tudja, de nem tudja annyira, mert nem vagyunk védettek mindennel, de hát én nagyon kívánom, hogy sose forduljon veled elő, és nagyon vigyázz magadra.
0: Köszönöm, igyekszem.
4: Itt az idő behúzni a kéziféket. Jövő héten ismét útnak indulunk. Tartson velünk akkor is, és hallgassa az Autórádiót. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
5: Idén újra bábos napközis alkotótábor a Budapest Bábszínházban. Június 29 és július 3 között Lázár Ervin mesének univerzumát ismerhetik meg a 10-13 éves gyerekek a Berzsián és Dideki című előadás kapcsán. Nem csak a bábozás, színészkedést, de a színházi világ minden kulcspozícióját kipróbálhatják a diákok. Bővebb információ budapestbabszínház.hu.
6: Dolgozol, fáradozol, tervezel, egészségesen ez természetes. Az egészségbiztosítás azonban a betegségben is segít rajtad. Időpontot ad, megszervezi, fizeti az ellátásodat, hogy te csak a gyógyulásoddal törődhess. Tudj meg mindent az egészségbiztosításról a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján. mabiz.hu/jövőtervezés. Egészségedre!
4: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
7: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: 2 perc elmúlt 4 óra. Jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Egy ember meghalt, több mint 60 pedig megsebesült, miután Irán drónokkal támadta a kuvait nemzetközi repülőterét. Ez az első haláleset az öbölmenti országokban az iráni háborúban április elején kihirdetett tűzszünet óta. A kuvaiti repülőtér tetején hatalmas lyuk tátong, a támadás után készült videókon több helyen is tüzeket lehet látni. Alig 2 napja nyitották újra, miután a februári-márciusi támadások kárait helyrehozták. A kuvaiti egészségügyi minisztérium közlése szerint 63 sebesült közül 7 emberen életmentő műtétet kellett végrehajtani. Irán rakétákkal és drónokkal támadta Bahreint is, míg az amerikai hadsereg egy iráni szigetet vett célba. A híradások szerint néhány napja abban maradtak a tárgyalások a háború lezárásáról, bár Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán cáfolta mindezt. Az Egyesült Államok legkevesebb 10%-os büntetővámot tervez bevezetni több fontos külkereskedelmi partnerére a kényszer munka elleni fellépés jegyében. A javasolt intézkedés részeként 10%-os pótlólagos vám terhelheti a Kanadából, Mexikóból, az Egyesült Királyságból és Tajvánról érkező árukat, még 12,5% lehet a többik között Kína, Japán, India, Dél-Korea, Brazília és Svájc esetében. Jamison Greer kereskedelmi képviselő közleményében elfogadhatatlannak nevezte, hogy az érintett országok nem tesznek meg mindent, hogy megakadályozzák a kényszermunkát, illetve a kényszerített módon előállított termékek importját. A javasolt vámokról júliusban társadalmi vita kezdődik közmeghallgatás formájában, vagyis hatályba lépésük nem várható a közeljövőben. A kínai kormány szóvivője tagadta, hogy Kínában létezne kényszermunka, és úgy fogalmazott, hogy egy kereskedelmi háború egyik fél érdekét sem szolgálja. Lezuhant a brit királyi haditengerészet egyik helikoptere, a személyzet 3 tagja életét vesztette. A szerencsétlenség a délnyugat-angliai Devon megyében, Okehampton kisváros közelében történt egyelőre ismeretlen okból. Keir Starmer brit miniszterelnök a londoni alsóház ülésén arról beszélt, hogy a helikopter gyakorló repülést végzett, amikor lezuhant. A hatóságok a részleteket később hozzák nyilvánosságra. A BBC értesülése szerint egy Merlin-típusú helikopter zuhant le. Ezeket a helikoptereket elsődlegesen tenger alatt járók elleni műveletekkel fejlesztették ki, de alkalmasak kutató-mentő feladatokra, teher- és csapatszállításra, valamint tengeri járőrözésre is.
4: Tőzsdehírek.
8: A Wall Street-en nyitás óta a főbb indexek kis mozgásokat végeznek, de ez azért néhány 10%-os mínuszt a Dow Jones-nál például jelent, ez 6%-os csökkenés, 51.001 ponton jár. Az S&P 500 4%-del, a Nasdaq 5%-del megy lefelé. Európában a spanyol tőzsde az egyetlen, amely pár pontos pluszban, a többi index 2%, illetve 9% közötti mínuszban jár. Zárás előtt egy órával 1%-kal gyengül most már a BUX 135.819 ponton, a forgalom meghaladta a 27,8 milliárdot. A MOL részvényei kerek 4000 forintról 3994-re jöttek le, ez most 7%-os pluszt jelent, az OTP 7%-kal gyengült, 41.600 forinttól jár, a Richter osztalék szelvényvágás miatt is 4,2%-os mínuszban 12.030, a Magyar Telekom 2%-kal gyengül 2694 forinton, esik most már a 4IG is 1,7%-del 2320 forinton jár. Forgalmasabb a mai kereskedése az Opusnak, amely 2,7%-os pluszban 374 forinton, drágul az MBH Bank 1,2%-del 2590 forint, emelkedik az A1 biztonsági nyomda 9%-del kerek 8000 forinton, esik viszont a Gradit Bank 2,3%-del 8600 forinton jár. Az euróért 355 forint 30 félért kell adni.
4: Időjárás jelentés.
8: A délután hátralévő részében főleg a Dunántúlon folytatódik az esős időjárás, egyébként felhős idő várható. A hőmérséklet most a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre 25 és 30 fok közötti, este 12-19 fok várható. 16 óra 8 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél ötkor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Pritzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Kedves hallgatóink, illetve nézőink, szeretettel köszöntünk ismét minden érdeklődött a Partcafé műsorában. Ez itt a Balaton hangja, és Marsa Szilvia kolléganőm ezúttal is kiszorította Mihálovics Andrást a műsorvezetői szerepből, úgyhogy megint ketten csináljuk a műsort.
2: Én azért ennek egy picit örülök, de várjuk vissza nagyon Andrást ebbe a székbe, átadom neki, hogyha jön.
1: Immáron a 23. adást szögeljük itten össze önöknek, a kedves érdeklődőknek, és szeretettel köszöntöm a stúdióban vendégünket, Kása Borbálát, aki egyébként Bori, és egyébként doktor is. Előző műsorunk vendégével szemben nem pályaelhagyó jogász, hanem gyakorló jogász, aki azonban legalább ilyen aktív a jogi pálya mellett, legalább olyan aktív a balatoni közéletszervezésben, gasztropiknikek, borpiknikek szervezésében és általában a balatoni életérzésnek a népszerűsítésében. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Szervusztok, köszöntök minden hallgatót.
2: Én egy pici helyzeti előnyben vagyok itt a stúdióban, mert ugye én Bori férjével már készítettem interjú Gyurival, akiről biztosan tudjuk, hogy somogyi kötődésű, mert hogy Marcaliból származik, de egy picit képbe kell helyeznünk a hallgatókat, hogy te most miért vagy itt. Ugye Kőröshegyről lesz szó, mégpedig azon belül, hogy mennyi minden történik Kőröshegyen, és hogy tulajdonképpen ez egy civil összefogás eredménye, ami nem olyan régen, de már tulajdonképpen az eredmény tekintve régen megalakult. Egy kicsit beszélj erről nekünk.
3: Kőröshegyi kötődésünk nem túl régi, a somogyi gyökerek annál régebbiek, ez így van, ahogy mondott Szilvi. Elsősorban a férjem révén. A kőröshegyi kötődésnek egy intuitív sétálgatás eredménye az, amiről be tudok számolni, és nagyon megszerettük a települést. Rengeteg értéke van, és ez a civil kezdeményezés, amit említettél, ez is az értékek mentén jött létre. Három helyi vállalkozó volt az, aki lényegében megálmodta ezt az egyesület formába öntött szerveződést.
2: Mondjuk ki a nevét is az egyesületnek, mert még nem
3: az egyesület
2: meg.
3: Eredetileg Kőröshegyi Kulturális Egyesület, majd ezt kinyitva, mert mi nagyon nyitottak vagyunk, Kőröshegy és környéke Kulturális és Turisztikai Egyesület lett a hosszú neve, de mi csak Kőröshegyi Kulturális Egyesület rövid néven emlegetjük egymás között. És akik megálmodták igazából, azzal a koncepcióval álmodták meg, hogy csináljunk itt valamit, nem mintha nem lett volna addig bármi, de szerettek volna a kulturális, turisztikai vonalon egy kicsit aktívabb életet. És akik erre rácsatlakoztak, rá tudtak csatlakozni ilyen energiabomba személyiségek formájában, azok rá is csatlakoztak, nekik ez elég volt, ez a pici bizalom a többiekben, hogy igen, együtt fogunk valamit csinálni. Úgyhogy lényegében a koncepció ez volt, de mivel a visszajelzések nagyon pozitívak, ezért az események, rendezvények, tevékenységek sikeresek, és mivel sikeresek, hagyományá is válnak.
1: Még mielőtt belemásztánk a sűrűjébe, szerintem azért még kettő kérdést egy kicsit feszegessünk. Az egyik az az, hogy tulajdonképpen ti, mármint a férjed és ti mit csináltok Kőröshegyen? A másik, hogy picit mondjuk már el a nézőknek, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy Kőröshegy az hol van, meg mekkora, meg milyen.
3: Szívesen elmondom, Kőröshegy az olyan helyen van, ami pont elég távol van a Balatontól, és pont elég közel a Balatonhoz. Tehát pont ezért tetszett meg nekünk rögtön, hiszen a Balaton 3-5 kilométeres távolságban, akár még gyalog is, de kerékpárral biztosan bármilyen frekventált helyre irányulva megközelíthető. Sőt, a komp adottságainak köszönhetően az északi part is nagyon rövid idő alatt elérhető. Úgyhogy aki nyüzsgésre vágyik, megkapja, aki nyugalomra vágyik, megkapja, pont a lokáció értéke és adottsága miatt. Szóval a hely tetszett meg nekünk, és mivel nem lehet kikerülni Kőröshegyről beszélve a borkultúrát és a szőlőtermő vidékeket, ezért mi ennek a vonalán jutottunk el aztán egy pincéhez, egy szőlőterülethez, amit aztán megvásároltunk, és itt kezdődött a, nem azt mondom, hogy álmokfutás, hanem az az aktív közösségi élet, és az a termelői mezőgazdasági lét, ami nekünk nagyon sokat adott eddig.
1: Van saját szőlőtök, vagy felvásároltok szőlőt, és abból készítetek bort?
3: Van saját szőlőnk, elsősorban szőlőlevet készítünk belőle, de ez a klasszikus lekvárpálinka húzavonda nálunk a szőlőlébor kategóriájában zajlik. A szőlőlé a profilunk, és a saját felhasználása rendezvényekre bort is készítünk, a Gyuri borász is. Szóval minden, ami ehhez kapcsolódik, és az adottságok adottak, ezt mi végezzük.
2: Az isnek fontos szerepe van, én tudom, hogy miért kérdezem, mert ugye azért két civil emberről beszélünk, akinek előtte gondolom nem sok köze volt a borászathoz, meg a szőlőhöz, gondolom én, és mégis ketten belevágtatuk, és akkor áruljuk már el, hogy akkor pontosan mivel foglalkoztok.
3: Ez egy családi vállalkozás, hogyha nagyon összefoglaló névvel szeretném jellemezni. A Frutti di Mutti egy brand tulajdonképpen, ha lehet ilyen nagy szavakat használni. A Gerencsér pince meg maga a hely, a szőlő és a pince, ahol megvalósulnak a helyhez kötött tevékenységek és a rendezvények, most már így is mondhatom.
2: És akkor a civil foglalkozásotokra is rá szeretnénk kérdezni.
3: A civil foglalkozásunk többek között, mert sok szálon futnak az események. Én gyakorló ügyvéd vagyok, és a férjem pedig a tévé szakmában dolgozik hosszú-hosszú évtizedek óta, jelenleg kiemelt promóproducer.
1: Oké, csak nem engedem el a témát, ami valahogy azért menet közben elveszett. Tehát aki kíváncsi arra, hogy Köröshegy az hol van, az megtalálja az M7-es autópályán a Köröshegyi Völgyhídnál lévő lehajtó, és a Szántódi lámpás kereszteződés között, értelemszerűen a Völgyhídhoz közelebb, és amit Bori az előbb említett, aki arra vágyik, hogy a nyüzsgésbe, a balatoni életbe beleharapjon, az autóval 3, biciklivel 6 perc alatt ér el Szántódra, és onnan mindenhová, vagy bárhová a Balaton környék. Ami engem nagyon érdekel, az az, hogy ti akkor nem vagytok tőzsgyökeres köröshegyiek, egyszer csak ott fölbukkantatok. Hogy fogadtak a helyiek titeket?
3: Balatonföldvári kötődés van a férjem révén. Hogyha arra célzol, hogy ütmentek vagyunk-e? Igen.
1: Nem konkrétan, de akár.
3: Igen, ez nem titkolt létező jelenség, nem Köröshegy specifikus egyáltalán. Mi is Fáb településen élünk hétköznapjainkat, ott töltjük Pilisvörösváron, de mondhatom, hogy egy percig nem éreztük ezt. Tehát én azt gondolom, inkább az emberek zárkózottsága vagy nyitottsága az, ami ebből a szempontból meghatározó. Meg hát mivel gondolom, mi is elég nyitottak, barátságosak voltunk mindenkihez, ezt is kaptuk vissza. De valójában, amikor ez az egyesület megalakult, szinte rögtön a kezdetekkor, amikor mi oda kerültünk, és összehívtunk egy tájékoztató fórumot, hogy mégis mit szeretnénk kezdeni a jövőben ezzel a formációval, eljött néhány kíváncsi helyi lakos, és amikor nagy lelkesen, főleg mi gyűjtmentek, elkezdtünk mesélni arról, hogy itt milyen csodálatos ez a Köröshegy, milyen szép, milyen jó.
1: De és jó
3: hogy
1: programok lesznek.
3: Igen, és akkor így mondták így komolyan, hogy hát nekünk magyarázzátok, mi itt élünk, pontosan tudjuk. De ez összetalálkozott, tehát nyilván aki egy kicsit is aktív, és szeretne kapcsolódni, programokon részt venni, szívesen csatlakozik a kezdeményezéseinkre. Aki pedig nem, az pedig megalakítja a saját szervezetét, és csinálja máshogy, annál sokszínűbb a történet.
2: Mert hogy ilyen is van. Milyen programokról van szó? Miket szerveztek, vagy mibe gondolkodtatok? Mi volt a cél? Kiket akartatok megszólítani?
3: Elsősorban kulturális és kultúra mentén gondolkozunk, tehát kulturális programokat szervezünk, illetve ilyen eseményeket karolunk fel, ez azt jelenti, hogy vannak új rendezvények, de régi hagyományokat felújító, továbbvivő események is. Mondhatok ha példát, akkor ilyen például az idén 77. alkalommal megrendezésre kerülő Orbán napi borverseny és borbarátok bája, az adás, amikor ugye lemegy, akkor már a rendezvényen, a nagy sikerű rendezvényen túl leszünk. Úgyhogy ez tényleg egy szép hagyomány, hiszen 1947-ben kezdődött, néhány év természetesen kimaradt, így jön ki a 77, de például ez egy alaprendezvényünk, vagy az ehhez kapcsolódó és a borkultúrához kapcsolódó bormustra, illetve most már harmadik éve például a legnagyobb rendezvényünk ez a Köröshegyi Piknik, aminek hosszú neve Köröshegyen Völgyön Bor és Gasztropiknik.
1: Köröshegyen, völgyön. Ugye itt megint egy műhely titok, mert hogy Köröshegy tulajdonképpen egy völgyben van, két szomszédos somogyi Balatonpartra merüleges Dombhát közötti kis völgyben, de a ti birtokotok az történetesen fönt van a dombon, ahonnan gyönyörű szép balatoni panoráma kínálkozik. Miben más Köröshegy, mint bármelyik másik balatoni település? Mit ad hozzá Köröshegy a Balaton gasztronómiai, turisztikai kínálatához?
3: Amit említettem, a bortermővidék méltán híres és méltán régmúltra tekint vissza, a Dézsma pincével, a Tihanyba innen szállított borokkal, és Köröshegy talán nem egyedi módon olyan jellegzetességekkel bír, ami meghatározó, amire rákérdeztetek, hogy nagyon sok helyi olyan nemzetközi hírű borász viszi a jó hírnevét, akikre nagyon büszkék lehetünk, köröshegyiek, és ugye a hegyközség is. Emellett azonban a pici pincék, kicsi borászatok azok, amik megadják a településnek a helyi jellegzetességét, a savaborsát, a hibáival, a bájával, azzal, hogy bárki megtalálja azt, ami a szívének kedves lehet, és ez a sokszínűség, ez az, ami egyedi jelleget tud kölcsönözni Köröshegynek.
1: Lehet mondani, hogy ez a rejtett kincs jelleg, kis cuki, kevesen ismerik, mindenki kedves, aranyos, valami ilyesmi a varázsa?
3: Biztosan, de mint ahogy szerintem a vendéglátás is egy picit átalakult, vagyis a két keresett irány talán a profizmus és a kis családi jelleg felé mozdult el, szerintem ennek mentén a borász és szőlészborász szakmáról, illetve a turisztikai vonalról is ugyanezt el lehet mondani. Igen, ez a bája, én azt gondolom, és Köröshegy kifejezetten alkalmas arra, hogy bárki, akinek van elképzelése, vagy akár kíváncsi, nyitott, megtalálja, amit szeretne.
2: Túra szempontjából, biciklizés szempontjából mennyire ideális helyszín?
3: Egyre ideálisabb. És ha jól tudom, de talán nem én vagyok a legilletékesebb ebben a témával itt a stúdióban, de ha jól tudom, nem csak több kedvelt bicikli túraútvonal húzódik a településen keresztül Kasul és ugye a közelében, hanem a biciklis élet, ahogy a Balaton körül és egyébként is, Köröshegyen is fellendült az utóbbi időben, és nem tudom, hogy elárulhatom ezt a titkot, de van egy hely, ami most fog megnyitni egy hónapon belül, Bringarden néven, ami aztán tényleg nagy kuriózumokat tartogat, nem csak a biciklisek számára, hanem akik egyáltalán kíváncsiak arra, hogy egy 1869-ben talán épült műemlék parasztházból micsoda fantasztikus komplex és élvezhető helyet lehetett kialakítani. Kölcsönözhető velocipédekkel, vagy bocsánat, legalábbis kipróbálható velocipédekkel, de egészen az elektromos high-tech biciklikig.
1: És akkor még egyszer belefűzzük a programajánlóba.
2: Igen, mindenképpen, de én még azért téged nem eresztenélek el.
1: Így van. Tehát egyrészt Köröshegy jelzett kerékpárúton található. Mármint a közút által jelzett kerékpárúton. Másrészt érintik a Balaton Bike 365 túrák, és ideális kiinduló pontja azoknak a kisebb graveles vagy mountain bike-os kirándulásoknak vagy túráknak, amiket mi úgy hívunk, hogy a Somogy kincsei, vagy a gyors-gyors-lassó, ezek különböző fantázia nevek. Ha valakit érdekel, a balatonbike365.hu-n megtalálhatóak a weboldalon ezek a túrák. Tehát olyan csodálatos világba jelent kaput, belépési pontot Köröshegy, amiről sokan nem is képzelik, hogy a Balatonnál ilyen is van. Tehát mindenkinek jó szívvel ajánljuk, hogy bringázzon Köröshegy érintésével, vagy akár induljon Köröshegyről a kisebb-nagyobb túrákra, de mondom, erre még majd visszakötünk a programajánlónál.
2: Ha egy napot meg kéne tervezni, akkor mit ajánlanátok mind a ketten bicikli szemszögből és helyi szemszögből? Tehát hogy nézzen ki egy napom, hogyha én Köröshegyen szeretném eltölteni, ez a kérdésem?
1: azért vagyunk ilyen nagy csöndben mind a ketten, mert ez nagyon sokféleképpen elképzelhető. Tehát úgy is elképzelhető, hogy meglátogatsz egy konkrét helyet, és ott vagy nyugiban egész nap. Úgy is elképzelhető, hogy különböző pontokat végigjársz, vagy körbejársz. Ha valaki egyáltalán nem tudja, hogy hogy fogjon hozzá, akkor szerintem a legegyszerűbb az az, hogyha elmegy Balatonföldvárra, bemegy a Balatonbike 365 kerékpáros sportba, és ott kér bringát, meg térképet, meg útbaigazítást, és onnantól kezdve minden értelemszerű lesz. Én ezt javasolnám.
2: És aztán miután már föntülünk a biciklin, mi történjen velünk? Mit mondasz, Bori?
3: Hát a cél, a végállomás egyértelműen valamelyik vagy több borászat, én azt gondolom. Tehát ott kéne zárni a napot, aztán, hogy oda milyen úton jutunk el, és minek az érintésével, nagyon sok mindent fel tudnék sorolni. Tehát a Körösegyi levendulástól elkezdve a Völgyhíd lábánál kalandozáson
1: át. Széchenyi kúria.
3: A Széchenyi kúria, a Halastó.
1: Teknős park.
3: A Teknős park, a Babárium, akár ha egy picit távolabb is tudunk menni. Helyi termelők, a somogyi helyi termelők nagyon sok helyen és időpontban megtalálhatók, nagyon érdemes megkóstolni minden portékájukat.
1: Mondjuk egy konkrét túrát kéne ajánlani Körösegyről kiindulva, én azt mondanám, hogy üssük be a navigációba azt, hogy lulla, és menjünk el, aki gondolta volna kávézóba, ugyanis ki gondolná, hogy milyen kávézó van Lullán, ahonnan vissza lehet bringázni Körösegyre vagy Földvárra.
2: És akkor vissza Körösegyre hozzátok, minek érzitek magatokat most már helyieknek, mondhatjuk?
3: Ez nehéz kérdés, hogyha azt mondjuk, hogy helyi, az valahogy egy helyhez kötöttséget foglal magában. De én azt gondolom, hogy ami hiányzik mostanában, egy közösséghez tartozás. Tehát én attól vagyok ott helyi, hogy tartozom egy vagy több közösséghez. Ugye maga a település egy nagy közösség, ez több kisebb közösség alkotja, és hogyha én ebben jól érzem magam, én azt gondolom, hogy mondhatom, helyi vagyok.
2: Na, hát ez jó hallani.
1: Ez tök jó végszó szünet előtt. Most egy picit megállunk, a kötelező reklám, hírek, zene, stb. Után folytatjuk a beszélgetést Kársa Borival, a Körös-hegyen-völgyön fesztivál egyik motorjával.

0: Fél táv megúszva. A Partkafé hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél öt, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az Európai Bizottság bemutatta az Európai Technológiai Szuverenitási Csomagot. Ennek célja az unió digitális autonómiájának és ellenálló képességének erősítése, a félvezetők, a mesterséges intelligencia, a felhőszolgáltatások és a nyílt forráskódú technológiák területén. Csökkenteni szeretnék a függőséget a kritikus digitális technológiák külső beszállítóitól, miközben elősegítik a mesterséges intelligencia fejlesztését és elterjedését Európában. Az Európai Bizottság szerint a növekvő számítási kapacitásigény és a mesterséges intelligencia gyors terjedése indokolttá teszi az európai technológiai képességek megerősítését. Ösztönöznék például a legkorszerűbb chip technológiák európai fejlesztését és gyártását. Az Európai Bizottság szerint Magyarországon továbbra is fennállnak a makrogazdasági egyensúly hiányok, különösen a versenyképesség, az államháztartás finanszírozási szükségletei és a lakásárak alakulása terén. Az értékelés szerint az infláció és az egységnyi munkaerőköltség növekedése az elmúlt időszakban az Európai Unió legmagasabbjai közé tartozott idehaza, miközben a gazdasági növekedés gyenge maradt. Idén 6,2, jövőre 5,8%-os deficitet prognosztizál a GDP irányában az Európai Bizottság, az államadósság ráta is emelkedhet. Azt javasolja egyébként a testület Magyarországnak, hogy a következő két évben szigorúbb költségvetési politikával, a versenytorzító intézkedések fokozatos kivezetésével, valamint a versenyképességet és az energiafüggetlenséget erősítő reformokkal javítsa a gazdasági teljesítményét.
0: Tőzsde hírek.
1: Zárás előtt egy fél órával a hazai tőzsde 3,1%-os mínuszban jár, 135.605 ponton a BUX, a forgalom 28 milliárd 881 millió forint. 9,1%-kal drágulnak a MOL részvények, 4000 forinttal jegyzik őket, az OTP 8,1%-kal gyengül, 41.540, osztalék szelvény levágása után 4,7%-os mínuszban a Richter 11.970, míg a Magyar Telekom 2,3%-kal esik 2.684 forinton. A devizapiacon az euróért 355 forint 20 fillért kell adni. Európában 1/10 és 1,2% közötti a mínusz mértéke, a Wall Street-en 1/10, illetve 6% közötti a csökkenés, 1,1605 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Egy ember meghalt, több mint 60 pedig megsebesült, miután Irán drónokkal támadta a Kuvait nemzetközi repülőterét, aminek az egyes termináját érte támadás. Ez az első haláleset az öbölmenti országokban az iráni háborúban április elején kihirdetett tűzszünet óta. A kuvaiti repülőtér tetején hatalmas lyuk tátong, a támadás után készült videókon több helyen is tüzeket látni. Alig két napja nyitották újra, miután a februári-márciusi támadások kárait helyrehozták. Irán rakétákkal és drónokkal támadta Bahreint is, míg az amerikai hadsereg egy iráni szigetet vett célba. A híradások szerint néhány napja abban maradtak a tárgyalások a háború lezárásáról, bár Donald Trump amerikai elnök ezt közösségi oldalán cáfolta. Azt viszont egy podcast interjúban kifejtette, hogy akár szeptember elejéig fennmaradhat az Irán elleni kikötői blokkád. A Tesla kínai gyártású elektromos járműveinek eladásai májusban közel 40%-kal nőttek, miközben az ország elektromos járműpiacán általános fellendülés volt tapasztalható. A kínai személygépkocsi gyártók szövetségének előzetes adatai szerint az amerikai autógyártó májusban 85.982 elektromos járművet szállított ki. Májusban összesen 1.360.000 elektromos személygépkocsit adtak el a kínai gyártók, ami 12%-os növekedést jelent éves szinten. A Tesla fő riválisának számító BYD 376.990 darab elektromos és plug-in hibrid elektromos járművet szállított ki.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban fokozatosan kelet felé húzódik a felhőzet, de éjjel is várhatóak szorványosan záporok, zivatarok. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17 fok között alakul. Holnap már napos időre van kilátás, ma a keleti észak-keleti megyékben fordulhatnak elő csapadékgócok, élénk lesz az északnyugati szél, ami aztán délire, délnyugatira fordul. A csúcshőmérséklet holnap 22 és 28 fok között alakul. 16 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 5 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termék megjelenítése.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: És akkor folytatódik a Partcafé második része, és Kása Borival beszélgetünk most már egy konkrétumról. Ugye június 20-án ismét jön a Köröshegyen Völgyön Bor és Gasztro Piknik, egy esemény, amely első hallásra gasztronómiai programnak tűnik, de valójában sokkal több ennél. Helyekről, közösségi élményekről szól. Bori, légy szíves, valamit mesélj nekünk erről, mit kell tudni.
2: Az ötlet ebben a formában a férjemtől származik, Gerencsér Györgytől. Nyilván más is gondolta arra, hogy egy nyitott pincét, pince eseményt valahogy meg kéne valósítani, hiszen a hely adottságai kiválóak ehhez. És hát mivel mi lelkesen részt vettünk mindenféle tanulmányi kirándulásokon, ahol egy boros poárral a kezünkben bókláztunk a sötét hegyben, és ittunk jót, és ittunk rosszat, és remekül éreztük magunkat, arra gondoltunk, hogy ezt mi is meg tudjuk legalább ilyen jól szervezni. Úgyhogy két évvel ezelőtt, mert ez lesz a harmadik, ugye? Uh-huh. Jó számolom, szőkenő. Tehát két évvel ezelőtt volt az
3: egyik főszervező, neked kell tudni.
2: Hát csak dátumot ne kelljen mondani. Két évvel ezelőtt indult útjára ez a kezdeményezés, már akkor elég sok helyi vállalkozó, borász, és vendéglátóhely bekapcsolódott ebbe az eseménybe, aminek nagyon örültünk, hiszen ez azt mutatta, hogy kreatívan részt tudnak venni majd ebben, illetve hogy egy a gondolat. A gondolat az az, hogy a hely adottságainak megfelelően akár gyalog, akár biciklivel, inkább ezzel a kettővel, autóval nehezebben, bejárhatóak az egymáshoz nem túl távol lévő helyszínek, borászatok, pincék, és a sok helyszín változatos programokat tud kínálni azoknak, akik oda látogatnak. És hát látogattak is már rögtön az első évben szerencsére, vonzotta az oda látogatókat akár Budapestről, akár az északi partról az, hogy tényleg az élőzenétől a DJ-ig, a gasztronómiai sokféleségen át, a borok garmadájáig, vendégborászok közreműködésével, mindenféle remek programmal és helyszínnel és emberrel találkozhattak. Tehát ez a vonzere, én azt gondolom, ennek az eseménynek. És hát mivel népszerű lett, már rögtön az első, nyilván megszerveztük a következőt, aztán a következőt is.
3: Egyébként ugye a formátum ismerős, és nagyon megy most, amikor nem kitelepülős rendezvényre mennek a szolgáltatók, hanem a vendégek mennek oda a szolgáltatók saját portájára, saját konyhájába, saját vendégterébe, ahol esetleg meghívott helyi terméket értékesítő szolgáltatókkal is lehet találkozni. Tehát egy viszonylag pici területen összesen hány résztvevő?
2: Hát néhány óra alatt akár több százan is megfordulnak.
3: Vannak néhány akik... száz résztvevő, meglátogatja 8-9-10 helyszínt, ez melyik évben mennyi, és ott azzal a szolgáltatóval is találkozhat, akinek a birtokára érkezik, meg azokkal is, akiket ő vendégként odahívott.
1: Tehát ez olyan vendégségbe jöttem, aztán visszafogadom, tehát olyan családias jellegűnek képzeljem el?
2: Hát a helyszínek többsége olyan, ahol ott lakik maga a termelő,

0: kérdezem.
1: Végzi a tevékenységet, tehát én nekem egy hihetetlen, különleges élmény volt az első alkalommal, amikor ott álltam a saját szőlőnkben, kertünkben, pincénknél, és így felocsúdva azt láttam, hogy Jézusom, rengeteg ember itt
0: sétál. Kicsit nagyra sikeredett vendégség.
1: Jó, de jól érzik magukat itt az otthonomban, és hogy ez milyen különleges, és hogy milyen jó érzés, hogy ők ennyire jól érzik magukat. Úgyhogy ez valóban egy különleges dolog, hogy lényegében az otthonunkat látogatják
2: és
1: meg.
2: És ott akkor milyen produkciókkal készültetek, vagy mivel készültetek a sajátotoknál?
1: A családban nagyon sok tehetséges ember van, és őket mind bevonjuk. A húgaim, illetve az unokatestvérem profi zenészek, tehát ők élőzenét biztosítanak nekünk idén is, aminek nagyon-nagyon örülünk, mert ez egy nagyon különleges dolog. Komoly zenétől egészen a pop irányba elmenve sok órán keresztül akár. Az unokatestvérem séf, tehát nagyon el vagyunk kényeztetve, olyan gasztronómiai szolgáltatásokat is tudunk emellé adni, ami tulajdonképpen egy piknik hangulatnak megfelelően egy field food, mert ha már van street food, van beach food, hát van field food is, amit a pokrócra magunkkal vihetünk.
0: Pléd legyen veletek.
1: A pléd legyen velünk, így van.
2: Tavaly, emlékeim szerint tavaly volt valami különleges attrakció, ha jól emlékszem, vagy pedig a másik oldalon történt valami, amit Körösegyről jól lehetett látni, ha tudod, miről beszélek, akkor légy szíves,
1: mesélj. Biztos a mágiáról beszélsz.
2: Szerintem igen.
0: Beugratós kérdésnek kint elsőre.
1: Hát a szőlőhegyen adott, hogy van rengeteg akácfa oszlop, meg egyebek, tehát nagyszerű mágiát lehet összetákolni, amit aztán meg is gyújtunk. Természetesen a kompjárathoz igazítva egy kicsit előrehoztuk ezt a mágia gyújtást, hogy mindenki meg tudja csodálni. Idén annyival egészül ki, hogy jönnek hozzánk a BIP Impro Színháztársulat tagjai, akik egy picit interaktív improvizációs színi előadással készülnek, tematikusan a mágiával kapcsolatosan, a Szent Iván éjjel kapcsolatosan, úgyhogy ennyivel most kiegészülve, és valóban a másik oldalról is látható mágia lesz, az biztos.
2: Akkor jól emlékeztem rá, hogy a másik oldalról is látni lehet Körösegyet majd. Igen. Ezek szerint idén is.
1: Igen, így van.
2: Ezen kívül még milyen a rajtatok kívüli vendéglátó egység, illetve szolgáltatók, akik betársultak ebbe az egész gasztró showba, mivel várják majd most idén azokat, akik meglátogatják őket?
1: A helyi pincészetek idén is szívesen részt vesznek az eseményben.
2: Ezek elsősorban pincészetek, akkor
0: mondhatom.
1: A törzsök pincészet, a kékajtó borászat és szőlőbirtok, illetve vendégborászok, akik nem feltétlenül saját pincéjüknél, hanem kitelepülve akár hozzánk, akár más pincészeteknél felbukkannak, vagy akár a Bringardenben. Itt ugye nyilvánvalóan a borkóstolás, a borhoz kapcsolódó programok mellett a gasztronómia is sokszínű olyan szempontból, hogy például tudom, hogy a törzsök pincészet nagyon profi mentes ételek elkészítésében, változatos kínálásában, tehát ilyen szempontból is megtalálhatják a kicsit különlegesebb igényel odalátogatók a számításaikat. A törzsök pincénél lesz latin hangulatú zene, de néptánc bemutató, ijász bemutató, ijászat kicsiknek, nagyoknak. Nálunk lesznek az improszínházi előadáson kívül workshopok a helyi termelők bevonásával, illetve Dormány Ricsi készít nekünk látvány pizza készítés, vagy workshop jelleggel nagyon finom pizzákat. Tehát ilyen szempontból interaktív részvételre is lehetőség van a Bringarden, egy jó kis lounge hangulattal, DJ-vel készül, ahol egész nap élvezhetjük a naplementéig akár a szolid, pihenős hangulatot. Ha jól tudom, food truck is kitelepül, lesz Balatonbor természetesen, mindenféle formában.
2: Mennyire nehéz összeszervezni ennyi szereplőt? Mennyi munka ez? És ki a főnök?
1: Nincs főnök, mindenki a saját helyszínéért felelős, de természetesen a hirdetés, a koncepció részét össze kell fogni, ezt a Körösegyi Kulturális Egyesület végzi. de azok a vendéglátóhelyek, akikkel amúgy is partnerségben állunk, például a Völgyhíd konyha és rét, a Völgyhíd lábánál különleges helyszínen, vagy akár Köröshegyen kívüli vendéglátóhelyek, a Helka Sörkert és Páb állandó partnerünk, sőt, egyesületi tagunk, a Babszem kávézó Földváron, vagy akár a Szoborkút Pálinka ház új helyszínnel Kerekiben. Tehát ők mind-mind tudják már, hogy miről beszélünk, és nagyon jól együttműködtünk eddig is más partnerségben, úgyhogy lényegében csak meg kellett hirdetni az eseményt, és rögtön
0: pont ezt akartam mondani, hogy egyébként most, mint kapcsolódó új helyszín, egyik felelőse, meg tudom erősíteni, hogy azon kívül, hogy szólni kellett a Boriéknak, hogy mi is szívesen részt vennénk benne. Balatonbike 365 BBT vezetett kerékpártúrákkal, gyakorlatilag innentől kezdve magától flottul megy az egész. Egyébként két túrát fogunk javasolni. Az egyik az egy körtúra lesz a programban résztvevő helyszínek pontok között, és aki az egyes pontokon elkészített selfivel igazolja, hogy járt azon a ponton, azok között valamilyen nyereményt fogunk majd kisorsolni. A másik túra az pedig egy Somogy rejtett kincsei vezetett túra, homokos földes utakon az Aliréti Vadászház irányába, ezeket, ahogy Buri az előbb említette, ezeket a Bringárdenben lehet majd megkezdeni 20-án.
2: Ahogy így elmesélted, nekem nagyon úgy tűnik, hogy ez már nem csupán Völgyhídas sztori, hanem messze túlmutató, és egy ilyen közösségi összefogás eredménye is, jól látom?
1: Jól, igen, tehát ennek nyilván van egy előzménye. Nem kellett sokat noszogatni azokat, akik hasonlóan gondolkoznak. Nem azt mondom, hogy az egész település egyként mozdul, mert azért ez nem ennyire egyszerű, de valóban a hasonló gondolatok mentén könnyű így összefogni a társaságot. És azért a nagy szervezés része a helyszíneken azoknak a felelősség és azoknak a feladata, akiknek saját elképzelésük van a saját helyeiket illetően. Úgyhogy innentől kezdve nem szólunk bele abba egyikünk se a másik programjaiba, vagy lehetőségeibe, hanem ez, mivel tudjuk, hogy kikkel szeretünk partnerségben lenni és együttműködésben, ezek már eleve megadott bizalmak, és így tud működni.
0: Engem érdekel egy dolog, az egyes helyszínek tulajdonosainak, üzemeltetőinek ezen a napon van ideje ellátogatni a többiekhez, vagy bármelyik másikhoz? Vagy ilyenkor mindenki tulajdonképpen örül, ha túléli a napot a saját portáján?
1: Ez a legnagyobb fájdalmunk, igen, hogy egymást csak a beszámolókból a tudjuk utólag megnézni. És valóban ez nem azt mondom, hogy óriás dilemma, hogy most akkor megszervezzük idén is a saját helyeinket, vagy nem, de hát igen, az egy kicsit fájó pont, de hát majd elmegyünk másnap.
0: Van ugye az örök dilemma, hogy szabad-e ezekre az egyébként nyugodt életet élő pici településekre nagy bulikat rászabadítani. Egyrészt, ha jól értem, ez nem így történt, hanem ez fokozatosan épülget évről évre, de azért csak érdekel, hogy mit gondolnak erről a helyiek, hogyan fogadják, inkább gyanakvással, vagy inkább örülnek neki, hogy Köröshegy fölkerül a turisztikai térképre?
1: Sokan nem örülnek, és sokan örülnek. Ugye sokkal régebben kezdődött ez a pezsgő élet, hiszen aki Köröshegyet ismeri, biztosan ismeri a levendulást, és azért amikor nyílik a levendula, és ugye az utóbbi sok-sok évben már a tulipán is.
0: Sőt, a tulipán.
1: Azért ezekben az időszakokban igen.
0: Vannak rohamok.
1: Fellendülő az odalátogatottság. A közlekedés nyilván nem ideális olyankor. De mivel ez nem egész évben, vagy nem egész szezonban van, és egyre inkább látják talán, úgy érzem, a helyi lakosok ennek előnyét is, ezért, sőt, hát nyilván rugalmasak a szolgáltatók is, ezért ez már enyhült, finomodott, és én azt gondolom, hogy egyre elfogadottabb.
0: Oké. Technikainak tűnő, de fontos kérdés. Jegyet kell vásárolni, vagy az egyes helyszíneken kell fizetni azért, amit ott fogyasztunk, vagy hogy működik üzletileg az egész?
1: A belépés, vagy a látogatás minden helyszínen ingyenes.
0: Aha, tehát nyitott porta szisztem.
1: Ez nyitott porta szisztem. Különféle igényekhez mérten különféle szolgáltatásokat vagy élményeket lehet elérni, de az is teljesen rendben van, mondhatom a saját helyszínünket, de más helyszínt is, hogy egyszerűen bárki odajön, élvezi a természeti környezet, a gasztronómia és a zene triumvirátusát, vagy szent háromságát, mondhatom így, mert ez egy nagyon különleges hangulat, és nem kell fizetni semmire, úgymond. De úgyse bírja megállni, hát oda jön, ott van az a rengeteg finomság, a borok, a limonádé, a bármit mondhatok. Tehát nyilvánvalóan, hogyha valaki rászánja magát, és ott meglátja, hogy mi zajlik, biztosan
2: a Facebookon minden információ megtalálható?
1: Folyamatosan töltjük.
2: Nyitvatartás, tartalom, ki mivel várja az odalátogatókat.
1: Így van, ez egy Facebook esemény, és a beszélgetések fül alatt folyamatosan, egyrészt tematikusan, másrészt a helyszínekre specifikusan érkezünk a frissebb információkkal. Kőröshegyen, Völgyön, Bor és Gasztropiknik, de a kereső szavak mentén könnyen megtalálható.
0: Az esemény június 20-án szombaton lesz most.
3: Hullámon innen, parton túl. Balatoni kalandok a Partcafé programajánlójában.
0: Még azonban ne essünk orra az előttünk lévő programokba. Először is nézzük, mit ajánlunk erre a hétvégére. Szívi, kérlek, hogy csapj bele a programajánlóba.
2: Ez nagyon férfias téma lesz, de nagyon szívesen. Június első hétvégén a Balaton új oldalát mutatja meg. Megérkezik a MotoGP a Balaton főkajári versenypályára. Nekem volt szerencsém, azt hiszem, hogy tavaly már verseny után voltam egy kicsit körbenézni, egészen fantasztikus infrastruktúra van ott, és hát ahogy hallottam, tavaly is közel 90 ezer ember ott volt ezen a hétvégén, tehát nyilván arra kell számítani, hogy megint ekkora lesz az érdeklődés. A több mint 4 kilométeres, 17 kanyaros pályán a motorsport világa költözik a Balaton mellé, a szervezők szerint élőben, egész más a dimenzió, a sebesség és a hang közelség élménye, és aki egy hosszabb hétvégére marad, bringatúrákkal, pincészetekkel és kirándulásokkal is kiegészítheti a programon.
0: Köszönöm. Ikonikus program következik. Június első szombatján, 6-án a Szent György-hegy hajnalig megtelik élettel. Kérem, ez egy olyan esemény, amihez van, aki ehhez igazítja a tavaszi program naptárját, és nem csak a szervezők. A program a nagy sétákról, a találkozásokról, a jó zenékről, a jó borokról és a balatoni naplementéről szól. A különlegessége ennek az eseménynek, hogy olyan pincék is megnyitnak ezen a napon, illetve ezen az estén éjszakán, amelyek máskor egyébként nem látogathatók. Tehát még egyszer, június 6-a szombat Szentgyörgyhegy hajnalig, nem klasszikus fesztivál, sokkal inkább egy belassulós, sétálós, andalgós, balatoni életérzős nap, illetve este.
2: És végül egy különleges programajánlat. Ha valaki új perspektívából szeretné látni a Balatont, akkor a Gyenesdiás Keszthely Hévíz térségben Európa egyik legnagyobb hőlégballonja emelkedik a magasba. A közel egy órás repülés során egyszerre látszik a Balaton, a Hévízitó, a Kisbalaton, a Tanúhegyek és a Zaladon vidéke. A program része az idegenvezetés, a hagyományos ballonavatás és a leszállás utáni pezsgős kocintás is. További részletek pedig a visitbalaton365.hu oldalon.
0: Megint elrepült a szokásosan megint rövidnek bizonyuló műsoridő. Köszönjük szépen Kása Borinak,
1: köszönöm,
0: hogy velünk volt, köszönjük, a Frutti di Mutti tulajdonosának, vezetőjének, és egyúttal a Köröshegyen Völgyön Fesztivál egyik szervezőjének. Búcsúzik a két műsorvezető, Marsall Szilvia és Marsall Szilvia.
2: És Pitzinger Péter.
0: Köszönjük a figyelmet.
2: Köszönjük, viszontlátásra.
3: Tisztelt vendégeink! A strand 5 órakor bezár. Kérjük, hagyják el a vizet, és hallgassák továbbra is a Trend FM hullámhosszát. Köszönjük! Ez volt a Part Café. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
3: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobilappal könnyebb megy.
4: www.citytaxi.hu.
5: Négy nap, több százból.

0: www.rozalia.hu.
1: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
2: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
3: Dolgozol, fáradozol, tervezel? Egészségesen ez természetes. Az egészségbiztosítás azonban a betegségben is segít rajtad. Időpontot ad, megszervezi, fizeti az ellátásodat, hogy te csak a gyógyulásoddal törődhess. Tudj meg mindent az egészségbiztosításról a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján. mabiz.hu/jövőtervezés. Egészségedre!
4: Reklámot hallottak! A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Budapesten erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. A Szél Kálmán tér környékén, a Budai alsó rakparton a Margit hídtól a Clark Ádám tér vonaláig, valamint a Petőfi hídtól északra és a Pázmány Péter Sétányú Egyetem rakpart útvonalon is. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek. A 101-es és a 114-es autóbusz, illetve a 941-es éjszakai járat mindkét irányban, a 101B autóbusz Kelenföld vasútállomás felé kihagyja a Terv utca megállót. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig rendezvény utómunkái miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, várhatóan holnap estig. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a 6. kerületben a Szív utcát a Király utcánál, mert úgy gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába bekanyarodni. Szép Csilla, BKK Info.
4: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 5 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Egy ember meghalt, több mint 60 pedig megsebesült, miután Irán drónokkal támadta a Kuwait nemzetközi repülőterét. Ez az első haláleset az öbölmenti országokban az iráni háborúban április elején kihirdetett tűzszünet óta. A kuwaiti repülőtér tetején hatalmas lyuk tátong, a támadás után készült videókon több helyen is tüzeket lehetett látni. Alig 2 napja nyitották újra, miután a februári-márciusi támadások kárait helyrehozták. A kuwaiti egészségügyi minisztérium közlése szerint 63 sebesült közül 7 emberen hajtottak végre életmentő műtétet. Irán rakétákkal és drónokkal támadta Bahreint is, míg az amerikai hadsereg egy iráni szigetet vett célba. A híradások szerint néhány napja abban maradtak a tárgyalások a háború lezárásáról, bár Donald Trump amerikai elnök ezt közösségi oldalán cáfolta. Azt viszont egy podcast interjúban kifejtette, hogy akár szeptember elejéig fennmaradhat az Irán elleni kikötői blokkád. A hormuzi szoros körüli bizonytalanság továbbra is nyomás alatt tartja az olajpiacot. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint nem fordulatról, hanem egy elhúzódó ellátási feszültségről van szó, amelyet a közel-keleti konfliktus és a stratégiai készletek apadása okoz. Grád Ottót hallják.
7: Nem csak cseppfolyós szénhidrogén, tehát kőolaj és kőolajtermék, hanem sajnos a cseppfolyós földgáz is hiányos a piacon, köszönhetően a szoros lezárásának. Ezeknek a hatása gyakorlatilag változatlan, a fellépett fizikai hiányt pedig a szoros lezárását követően gyakorlatilag mint a fejlett ország a meglevő stratégiai készleteinek részleges vagy akár teljes felhasználásával próbálta kompenzálni, tehát amikor arról beszélünk, hogy kritikus szinten vannak a tartalékok, annak elsődleges oka az, hogy sajnos a stratégiai kőolaj és kőolajtermék készletek is jelentősen alacsonyabb szinten vannak ma, mint mondjuk fél évvel ezelőtt, vagy akár 3-4 hónappal ezelőtt.
6: 1,7-1,8% közötti mértében emelkedik a kőolaj a világpiacon. A Brent ára most $97.63 hordonként, az amerikai könnyűolajé $95.42. Az Európai Bizottság bemutatta az Európai Technológiai Szuverenitási Csomagot. Ennek célja az unió digitális autonómiájának és ellenálló képességének erősítése, a félvezetők, a mesterséges intelligencia, a felhőszolgáltatások és a nyílt forráskódú technológiák területén. Az intézkedések célja, hogy csökkentsék az EU függőségét a kritikus digitális technológiák külső beszállítóitól, miközben elősegítik a mesterséges intelligencia fejlesztését és elterjedését Európában. A növekvő számítási kapacitás igény miatt például ösztönöznék a legkorszerűbb chip technológiák európai fejlesztését és gyártását. Az Európai Bizottság szerint Magyarországon továbbra is fennállnak a makrogazdasági egyensúly hiányok, különösen a versenyképesség, az államháztartás finanszírozási szükségletei és a lakásárak alakulása terén. Ez derült ki a brüsszeli testület legfrissebb elemzéséből. Az értékelés szerint még mindig magas az infláció idehaza, miközben alacsony a gazdasági növekedés. A GDP arányos hiány idén 6,2, jövőre 5,8% lehet, az államadósság ráta pedig emelkedhet. Az Európai Bizottság azt javasolja Magyarországnak, hogy a következő 2 évben szigorú költségvetési politikával, a versenytorzító intézkedések fokozatos kivezetésével, valamint a versenyképességet és az energiafüggetlenséget erősítő reformokkal javítsa a gazdasági teljesítményét. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felmentette az Országos Mentőszolgálat főigazgatóját Csató Gábort, közölte a 24.hu. Konstantinovics Miklós látja el megbízott kinevezetként a főigazgatói feladatokat, amíg az erről szóló pályázatot ki nem írják. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter korábban többször hangoztatta, át fogják alakítani az Országos Mentőszolgálatot, ahogy a sokat vitatott ügyeleti ellátást is. A Tisza párt programjában is szerepel az Országos Mentőszolgálat új pályára állítása. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy visszaintegrálják a légimentést a mentőszolgálat irányítása alá, korszerűsítenék az infrastruktúrát és a szolgáltatásokat, felgyorsítanák a digitalizációt, és azt is ígérik, hogy elindítják az elmaradt beruházásokat. Az elemzők által vártnál nagyobb mértékben nőtt a gyáripari megrendelések értéke áprilisban a havi szinten az Egyesült Államokban. A feldolgozóipari termékekre vonatkozó új megrendelések értéke a havi bázison 4,8%-kal emelkedett $662.7 milliárd. Az amerikai ADP munkaerőpiaci felmérése szerint májusban a foglalkoztatottság 122.000 fővel emelkedett az előző havi 109.000 után. A munkaerőfelvétel szélesebb körül volt májusban, mint az elmúlt években. A munkaerőpiac továbbra is tartós lendületet mutat a nyári felvételi szezon kezdetén az Egyesült Államokban. A Tesla kínai gyártású elektromos járműveinek eladásai májusban közel 40%-kal nőttek, miközben az ország elektromos járműpiacán általános fellendülés volt tapasztalható. A kínai személygépkocsi gyártók szövetségének előzetes adatai szerint az amerikai autógyártó májusban 85.982 elektromos járművet szállított ki. Májusban összesen 1.360.000 elektromos személygépkocsit adtak el a kínai gyártók, ez 12%-os növekedést jelent éves szinten. A Tesla fő riválisának számító BYD 376.990 darab elektromos és plug-in hibrid elektromos járművet szállított ki, ami szerény 2%-os növekedés éves szinten. Folytatódik Donald Trump vámháborúja, de az új lépés inkább a korábbi vámok fenntartásáról szól. Az Európai Uniót és Kanadát 10%-os vámtétel érintheti, miközben más országokra ennél magasabb kulcsok is vonatkozhatnak. Magyarországot külön szabály nem érinteni, uniós tagállamként ugyanabba a keretrendszerbe tartozik. Virovácz Pétert, az ING vezető elemzőjét hallják.
0: Ahogy korábban, úgy most sem számítunk arra, hogy bármi változás történjen, mert nyilvánvalóan azon exportáló cégek számára, akiknek az Egyesült Államok egy fontos felvőpiac, hát ők már kénytelenek voltak alkalmazkodni. Én azt gondolom, hogy a nehezén már talán túl lehetünk, mert azért az Egyesült Államok és az EU között kötetett megállapodás, bár Trumpról van szó, tehát bármikor bármi változhat, de alapvetően itt valamiféle kiszámíthatóság már van a rendszerben, így hogy megvan a keret megállapodás, tehát ebből a szempontból más nem, akkor azzal már lehet számolni ezen exportőröknek itthon, hogy milyen keretrendszerben, milyen szabályokkal, milyen vámtételekkel kell szembesülni, és akkor ehhez mérten lehet majd a hatékonyságot javítani, a költségeket csökkenteni, az árazást befolyásolni, de mondom, ebben ez változást alapvetően nem hoz számunkra sem.
4: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
6: 9,1%-ot gyengült ma a BUX, 134.720 ponton zárt, a forgalom 37 milliárd 114 millió forint volt. 0,5%-ot tudtak erősödni a MOL részvények 3.986 forintra, az OTP 2%-ot esett 41.070 forintig, osztalékszelvény levágása mellett 4,5%-os mínuszban zárt a Richter 12.000 forinton, a Magyar Telekom 1,9%-ot gyengült 2.696 forintra, a Forage 3,3%-ot zuhant 2.282 forintig. Esett egyébként a mai kereskedésben a Granit Bank 2,3%-ot 8.600 forintra, és végül 2%-os mínuszban zárt az MBH Bank is 2.510 forinton. Jelenleg 355 forint 30 fillér az euró árfolyama. Európában a főbb mutatók közül a londoni tőzsde 2%-kal gyengül, a német DAX 9%-del, a francia tőzsde 4%, az olasz szintén 4%, a spanyol 1%-os mínuszban jár. Csökkenek a Wall Street indexek és a Dow Jones 6%-kal, az S&P 500 4%-del, a Nasdaq 6%-kal. 1,1605 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Szulák Andrea több mint 4 évtizedes pályáját foglalja össze a Margit szigeti szabadtéri színpadon. Az énekesnő június 6-ai szombati koncertjére személyes mérföldkövekre, fontos dalokra és pályatársakra épül. Az esten vendégként fellép Wolf Kati, Karamell és Veréb Tamás is, akiket Szulák Andrea szakmailag és emberileg is közel érez magához. Szulák Andreát hallják arról, hogy mely dalokat adja elő a szombati koncertjén.
8: Viccesen úgy szoktam fogalmazni, hogy mindegyiket, ami rajtam számon kérhető. Tehát lesz benne pop, siker, filmsláger, musical, egy nagyon hangyányi jazz. Tehát igyekeztem azt a fajta Szulák Andreát reprezentálni, aki ilyen kalandor, mint én. Nem szeretnék spoilerezni, de mondjuk, ha annyit mondok, hogy az oroszlán király is elhangzik, akkor azért már mondtam bele valamit, hiszen a koncertnek is ez a címe, hogy az élet az úr.
4: Időjárás jelentés.
6: Éjszaka fokozatosan kelet felé húzódik a felhőzet, emiatt éjjel is számíthatunk szórványosan az eső mellett záporokra, zivatarokra. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17 fok között várható. Holnap már napos időre van kilátás, a keleti észak-keleti megyékben fordulhatnak elő csapadék gócok, az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénklökések, majd a legtöbb helyen déli délnyugati irányba fordul a szél. A holnapi csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között alakul.
4: Sporthírek a 94.2.
6: Törölcsik Zsófia nyerte a nőknél az uszony nélküli dinamikus apnea számot a Duna Arénában zajló 36. medencés szabadidős búvár világbajnokságon. A férfiaknál a legjobb magyar Sopronyi András tett 183 méterrel.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
2: Most mondom, vagy kérdezem,
1: mert itt az idő,
3: hogy kapcsolódjunk!
4: Szép délutánt kívánok! A Kapcsolódjunk első júniusi adásában itt lesz Szántó T. Gábor, akivel új, nem alszik, nem szunnya című kötetéről beszélgetünk, amely a közelmúltban jelent meg. Budapestre érkezik dr. Sumit Anand Pandi, a hangjóga mestere, aki koncerteken és workshopokon várja az érdeklődőket. Róla és a Drupad nevű ősi indiai zenei stílusról beszélgetünk Novák Anikó zeneterapeutával, zenetanárral. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk!
1: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
2: Most mondom, vagy kérdezem,
1: mert itt az idő,
3: hogy kapcsolódjunk!
4: Kedves hallgatóink, a közelmúltban jelent meg Szántó T. Gábor új kötete, Nem alszik, nem szunnyad címmel, és tulajdonképpen ez egy elbeszélés kötet, bár azért kicsit több annál, de itt van a vonalban a szerző, és majd ő elmondja nekünk, Szántó T. Gábor. Szia, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
5: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
4: Igen, azért fogalmaztam ilyen bonyolultan, mert ezek ugye novellák, vagy elbeszélések, ha úgy tetszik, de vannak benne állandó szereplők, visszatérő szereplők, és hogyha akarom, akkor mint egy puzzle tulajdonképpen kiad ez egy, hát egy kis regényt, ha úgy tetszik, vagy talán egy nagyobbat is. Egyébként fantasztikus a borító, mert tulajdonképpen tökéletesen tükrözi a tartalmat, egy ilyen térképszerűséget látunk rajta, és talán darabszámra is megvannak a főbb szereplők, olyanok, mint Flóra, vagy Stein a mészáros, vagy Marci az újságíró, Színai Rabbi, Hanna sorolhatnám, tehát vannak fix karakterek.
5: A borító Boros András grafikája alapján készült, Lipót Éva tördelte a könyvet, és valóban a történetek főszereplői, más történetek mellékszereplőiként tűnnek fel, és valahogy ezzel érzékeltetni akartam ennek a városnegyednek, a pesti zsidónegyednek a milliójét, hogy elsuhannak egymás mellett életek, érintkeznek, vannak, akik egymásba akadnak, vannak, akik csak véletlenszerűen találkoznak, és vannak, akik jelentős szerepet töltenek be mások életében, tehát egyes történetek főszereplői, más történetek mellékszereplőiként tűnnek fel. És maga a cím, a Nem alszik, nem szunnyad, de ennek a városnegyednek a hangulatát próbálja vissza. Egyrészt egy zsoltársorral játszik ez a cím, megfordítja a zsoltársornak a szövegezését, szavainak sorrendjét, és ezzel kifejezi, hogy itt nem valamiféle teológiai igazságról van szó, hanem ennek a városnegyednek az életéről, miközben ott van mögötte a vallásos emberek gondolkodása is, hiszen ebben a városnegyedben, a pesti zsidó negyedben sok vallásos ember is lakott régen, és még ma is vannak. Itt vannak a vallási intézmények, közvetlenül a romkocsmák szomszédságában,
4: igen.
5: És ez a feszültség, ez a két világnak az érintkezése, egymás mellettisége is roppant inspirálóan hatott rám.
4: Igen, ugye a zsoltárok könyvében ez pontosan úgy van, hogy bizony nem szunnyad és nem alszik, aki Izraelt őrzi, de ahogy utaltál rá, benne van a feszültség, de benne van az egymás mellé simulás is, tehát vannak olyan novellák, ahol gyakorlatilag valami vallásos közegből bemennek a romkocsmába, vagy valami olyan hangulatból,
5: igen,
4: hogyha inkább úgy tetszik, és vissza, és ugyanakkor ki is lépsz ebből a közegből, illetve pontosabban a zsidó negyedből, a kötet utolsó novellája az a Ben Gurion reptéren játszódik, és hát azt gondolom, hogy a világirodalom nagyon sok jó pályaudvar leírást, meg biztos repülőtér leírást is ismer, de azért ez egészen különleges, azt gondolom, hogy rendkívül fantasztikusan visszaadtad egy repülőtérnek a nyüzsgését, a jövő menőket, és hát itt is föltűnnek olyan figurák, akiket egyébként ugye a pesti zsidó negyedből ismerünk.
5: És hát azzal is akartam érzékeltetni ebben a fejezetben a találkozást, hogy ez egy ilyen véletlenszerű találkozás. Hol kerülhetnek csak egymás mellé ezek az emberek? Egy ilyen véletlen szituációban, amikor repülőtéren várnak a pesti gépre, jönnek vissza, vagy valaki éppen Pestről érkezik, és itt is elsuhannak egymás mellett. De ha nem alszik, nem szunnyad, visszatérve a könyv címére, ugye egyrészt, ahogy idézted ezt a zsoltársort, ez visszacseng ebben a címben, és az, hogy ez a városnegyed, ugye a mondén éjszakai életével, a romkocsma világgal, ami az elmúlt 20-30 évnek, a 25 évnek a mindennapos élményévé vált, sokak örömére és sokak bosszúságára, akik nem szeretik ezt az éjszakai életet, de meghatározó színfoltja lett a városnak ez a pesti zsidó negyed a romkocsma világgal, és terjedt is, ez ugye ma már Budán is találhatóak ilyen romkocsmák, de ez egy emblémájává vált a városnak, ahogy néhány más európai városban is régi ódon városnegyedeket rehabilitáltak ilyen módon, hogy ez a sajátos szórakoztató negyed jött létre bennük, közvetlen szomszédságában ódon tradicionális zsinagógáknak, imaházaknak, és egy nagyon érdekes kombója jött létre a réginek és az újnak ebben a városnegyedben is, és ez engem nagyon inspirált mindig, hogy ez a kettősség hogyan jelenik meg, és ez a kettősség hogyan jelenik meg az egyes ember életében. Uh-huh. Hogyan teremt belső feszültséget a hagyományhoz való viszony, és a modern élethez való viszony, a vágyak, amelyek néha széttörik a hétköznapi civilizációs normák kereteit, amikor házasságban él az ember, amikor hagyományok szerint, vallási normák szerint él az ember, de mégis az ösztönök, a vágyak ott működnek benne, ahogy ebben a könyvben is ezek feszültséget teremtenek az egyes szereplőkben, vagy az egyes szereplők között.
4: Visszatérve a könyv címére, ez ugye az egyik elbeszélés címe is, a második, hogyha jól emlékszem, amiért nem spoilerezek, szerintem elmondhatom egy picit a kerettörténetet, ugye azokban a napokban járunk, amikor kivonulnak az orosz csapatok, és egy szovjet katona az megjelenik a rabbinál, szerintem elég erről ennyit elmesélni, és akkor a rabbi gondolja, vagy mondja, hogy nem alszik, és akkor ő a lelkiismeretre gondol.
5: Bizony, igen, a lelkiismeretre hivatkozik, mert az orosz tiszt egy szörnyű tettet követett el, és a rabbi próbálja rábeszélni, hogy adja fel magát a rendőrségen, ráadásul egy túszejtés is történik ebben az elbeszélésben, és itt a lelkiismeret az, amire hivatkozik, amire appellál ez az idős ember, hogy az orosz tiszt így tud csak kikerülni ebből a válságos helyzetből, hogyha feladja magát a rendőrségen. Ebből az elbeszélésből egyébként még után folyóiratban megjelent egy zeneszerző, Rózsa Pál felkérésére opera librettót is írtam, és ő pedig zenét komponált hozzá, úgyhogy megszületett egy felvonásos opera ebből az elbeszélésből, ami azért érdekes, mert ez is egy térben, egy időben nagyon feszülten zajló egyórás cselekmény tulajdonképpen ennek az elbeszélésnek a története, és ez jó alapanyaggá tette egy operához is. Kicsit hasonló módon, ahogy annak idején az 1945 hazatérés című elbeszélésemből írtunk forgatókönyvet, és abból rendezte Török Ferenc a filmet.
4: Igen.
5: Ugye ott is egy térben, egy időben zajlott a cselekmény egy faluban 1945-ben, itt pedig 1991-ben az orosz csapatok kivonulásakor zajlik ez a drámai négy szereplős történet, és így az opera is négy szereplős.
4: De Gábor, mi van ezzel az operával? Számíthatunk arra, hogy ezt lehet majd látni színpadon is? Vagy hogy áll ez
5: magyar operajátszás küszködik azzal, hogy nagyon kevés előadó tér van.
4: A magyar kortárs operajátszás.
5: A magyar kortárs operajátszás különösen, mert nagyon kevés kortárs opera állítanak színpadra, úgyhogy ennek egy másik élete lehet ennek az operának. Szász János rendező érdeklődött az iránt, hogy akárha valahol színpadra lehet állítani, de most úgy néz ki, hogy lehet, hogy egy filmpályázatot be tudunk adni, majd producer is akadt ehhez a történethez, úgyhogy elképzelhető, hogyha ősszel kiírnak végre új pályázatokat, és normalizálódik a filmtámogatás rendszer, és lehetőséghez jutnak azok, akik 10 évig nem rendezhetnek nevezhettek, például Török Ferenc, vagy éppen Szász János, akkor, akkor ebből az elbeszélésemből is talán film születhet, hát meglátjuk, mi minden esetre pályázni fogunk.
4: De akkor ez két különböző, tehát nem operafilm születik, hanem születne egy...
5: De egy operafilm, egy operafilmet szeretnénk ebből létrehozni, amihez természetesen az is kell, hogy a forgatás során ez valahol színpadon lehessen, és erre ki is néztük a Rumbak zsinagógát, ahol nagyon, nagyon jól meg lehetne csinálni ezt az operafilmet. Tehát ott színpadra is állítanák, és akkor egyben több kamerával felvéve később operafilmként is megvágható lenne ez az anyag.
4: Fú, de izgalmasan hangzik. Nagyon-nagyon klassz. Visszatérve még akkor erre a novellára, vagy az elbeszélésre, ha úgy tetszik, itt ugye pontosan azt mondja a rabbi, ugye a nem alszikra, hogy a lelki ismeret az nem alszik. Jó embernek rossz az álma, rossz embernek jó az álma.
5: Igen, igen.
4: Ez azért egy nagyon érdekes mondás.
5: Igen, ez a mondat, ez egy rabinikus szövegből származik, a Talmud egy pontján hangzik el, ami arról szól, hogy a jó embernek azért rossz az álma, mert lelki ismerete van. Uh-huh. Mert önmagával szembe kerül, és állandóan vizsgálja a saját lelki ismeretét. A rossz embernek pedig azért jó az álma, mert ő nem vizsgálja a lelki ismeretét. Uh-huh. Ez egy nagyon szép költői sor, és ezért tartottam fontosnak, hogy a rabbi szájába adjam ezt idézetként. Egyrészt, mert ő ismeri ezt, mint tradicionális forrást, másrészt pontosan ezzel próbálja a másik emberségét megtámogatni, hogy azért rossz a lelki ismerete, mert ő valóban szembe került magával, ő valójában jó ember, aki egy rossz tettet követett el, de van jövője, van folytatása az életének, csak ezt a számvetést végre kell hajtsa, és tudomásul vennie, hogy büntetést érdemel az, amit tett, de nem megy rá az egész élete.
4: Gábor, mesélj egy picit az írói technikáról. Az ember úgy van vele, hogy amikor olvas szép irodalmat, akkor nem biztos, hogy minden részletre kíváncsi, nem biztos, hogy tudni akarok én mindent arról, hogy az író ezt hogy csinálta, mint csinálta, milyen benyomások érték, de ennél a novella vagy elbeszélés fűzérnél, amikor tényleg visszatérő szereplők vannak és egymásba gabajodnak, tehát van az egésznek egy ilyen kézzelfogható szövete, akkor azért nagyon érdekelne, hogy ez úgy történt, hogy voltak a fejedben történetek, azokat megírtad, és később keresztül fűzted rajtuk azokat, vagy ugyanazokat a szereplőket, vagy egyszerűen ezt folyamatába írtad elejétől a végéig.
5: Az ambícióm volt, hogy valahogy ezt a pesti zsidónegyed világát a 2000-es években valahogy megörökítsem. Uh-huh. Ahogy mondtam, én magam is jártam oda sokat romkocsmázni, sok estém telt el ott. És mindig bennem volt a vágy, hogy írjak erről. És amikor megszületett egy elbeszélés, vagy két elbeszélés, utána már elkezdtem azon tűnődni, hogy hogyan lehet ezt elbeszélés füzérre alakítani. Mik lehetnek a terei az elbeszélésnek, milyen aspektusait lehet ennek a városnegyednek megjeleníteni, az imaházak hangulatát, vagy éppen a rituális fürdővilágát, ami sokak kíváncsiságát felkelti, mik azok az élethelyzetek, ahogy a hőseimet ezekre a terekre el tudom vezetni, és össze tudom kapcsolni őket. Különösen az volt nehéz, hogy hogyan tudom összekapcsolni az egyes figurákat a többiek életével, és ehhez kellett a sorrendet, az elbeszélések, a fejezetek sorrendjével is játszani, hogy a valamiféle időszerkezetet is tudjak biztosítani a történeteknek, hogy egyszerre legyen benne a lineáris idő, tehát az idő múlást érzékeltessem, és ahogy ezt valaha rabinikus kommentárok megírták a Tóráról, Mózes öt könyvéről, mintha egy üveggömbben néznénk, minden pontról látjuk a többit, tehát mintha minden egyszerre történne, és egyszerre kavarogna.
4: Hát igen.
5: És ezt a két valahogy időszerkezetet kellett ötvöznöm a történetek összefűzése során.
4: Hát azt gondolom, hogy elképesztő klasszus sikerült, de hát ezt majd minden kedves hallgató meg tudja tapasztalni, aki elolvassa a kötetet. Az elbeszélések között vannak ilyen kis mini novellák, de hogyha akarom, időnként szabad versek. amik, ha jobban megnézem, vagy körüljárom, akkor valójában itt a negyedről, tényleg a zsidó negyedről van szó, illetve az emberi viszonyokról, tehát leszűkítve tulajdonképpen ugyanaz, mint az egész kötet, csak egy ilyen pici kapszulába összenyomva, ha úgy tetszik.
5: Ez a mi közbeékelődő kis történetek, igen, ezeket, ha végiglapozza az olvasó, és egybeolvassa ezeket a kicsi történeteket, ez egy elbeszélésé válik. Ez annak a szemlélőnek a perspektívája, aki nem ott lakik a negyedben, csak oda jár szórakozni. Uh-huh. És miközben elsuhan, elhalad ezek előtt a házak, intézmények előtt, amelyben a többi történet lakói élnek, dolgoznak, ott telik az életük, ő tulajdonképpen elsuhan mellettük, megy a saját célja után, megy egy férfi, egy nő után, akit látott ezekben a romkocsmákban, és próbálja megkeresni, estéről estére jár utána, mert nem szólította meg, és meg akarja szólítani, ha még egyszer látná, és a történet végére újra megpillantja őt, és ott áll a nagy lehetőség előtt, hogy most megszólíthatja, és talán kapcsolat alakulhat ki közöttük.
4: Igen, ez érdekes, hogy a plátói szerelem, vagy inkább úgy mondom, hogy a be nem teljesülő szerelem azért egy elég erős visszatérő motívum, sőt van két elbeszélés, ami tulajdonképpen bizonyos szempontból tükörképe egymásnak, címben is, ugye a hús és a tej.
5: Igen, igen. Itt sok olyan vágy mozog a könyvben, ami nem teljesül be. Sok olyan élethelyzet, amikor házasságban élnek a szereplők, és csak vágyakoznak, de nem tudják átlépni a korlátaikat, és nem tudják, vagy nem akarják átlépni a korlátaikat, és van olyan, amikor felőrlődnek belső feszültségük következtében, mert nem léphetnek ki a házasságból, vagy olyan szerelem alakul ki két férfi között, amit szintén a vallási tradíciók nem engednének meg. És itt következik be az, hogy tulajdonképpen beleőrülnek, vagy belebetegszenek a szerelembe, és itt két szintén egy párhuzam áll föl, az egyik a pékségben, a pékné szerelme kapcsán, illetve a tanházban kialakuló férfi szerelem kapcsán, hogy mind a két esetben belebetegszenek ebbe a vágyba, ebbe a vonzalomba, de nem tudják megélni a teljességét, nem teljesedhet be a szerelmük és a vonzalmuk.
4: De tulajdonképpen, ami minden karaktert jellemez ebben a kötetben, az az identitáskeresés, és nem csak azért, mert ezeknek az embereknek nagy része vallásos, vagy valamilyen szinten kapcsolatba áll még a vallással, hiszen ez tulajdonképpen az egész korszakra, vagy korosztályunkra is jellemző, vallástól teljesen függetlenül.
5: A fiatalabb szereplőknél, fiatalabb és nem vallásos szereplőknél merül fel ez leginkább a hovatartozás problémája, az identitás kérdés, illetve az, ami a könyv második felében egy hosszabb elbeszélésben történik, amikor két fiatal, viszonylag fiatal ember, fiatal szerelmes kapcsolata nem tud beteljesedni, igen, mert a vészkorszakot átélt család árnyéka oly mértékben vetül rájuk, és úgy traumatizálja őket is, és olyan teljesítménykényszert kényszerít a lány szereplőre, Flórára, hogy abba belebetegszik, és nem tud megmaradni egy kapcsolatban, mert nem tudja valahogy a boldogságot elfogadni. És ezért egyszerre vágyik erre a kapcsolatra, a megtalált szerelemre, és egyszerre menekülne belőle. Ez már egy másik dimenziót nyit meg a könyvben, amikor tényleg a családi traumák, továbbélése, transzgenerációs traumák jelennek meg egy fiatal ember egy 20 éves életében.
4: Gábor, lassan lejár az időnk, de azt még hadd kérdezzem meg, hogy ugye most megjelenik ez a kötet, de hát azért nyilván dolgozol valamin. Ha nem titok, mondasz róla pár szót.
5: Valószínűleg egy következő könyvem lesz a Kafka macskái és a Kafka sírja című regényeimnek a folytatása, és trilógiává válik ez a könyvsorozat. Ott a harmadik könyvben a főhős a Kafka hagyaték nyomán Izraelbe kerül, ahol egy 12 éves monstre per zajlott a Kafka és Max Brod kéziratok sorsáról. Valószínűleg ez lesz egy következő könyvem majd.
4: Fú, nagyon, nagyon izgalmasan hangzik. Nagyon várjuk. Tehát akkor még egyszer mondom, hogy Nem alszik, nem szunnyad. Ez a címe Szántó T. Gábor új elbeszélés kötetének, a Gondolat könyvkiadó gondozásában jelent meg, és hát nyilván mindenhol elérhető. Gábor, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Azt tudjuk, hogy lehet veled azért majd találkozni, különböző dedikálásokon, író-olvasó találkozókon. Gondolom, kimozdulsz azért, és az országot is a nyakadba veszed majd egy ponton.
5: Valószínűleg lesz Pécsen egy könyvbemutató, elképzelhető, hogy online formában, Zoomon, de lesznek még más könyves beszélgetések is erről a Nem alszik, nem szunnyadról.
4: Jó, szóval az a lényeg, hogy lehet veled találkozni. Jól van, Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szántó T. Gábor volt a vendégem. Nagyon sok sikert kívánok, és akkor beszélgessük majd a harmadik Kafka könyv megjelenésekor. Köszönöm szépen.
5: Köszönöm szépen, minden jót.

0: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
1: Most mondom, vagy kérdezem,
0: mert itt az idő,
2: hogy kapcsolódjunk!
3: Kedves hallgatónk, június 21 a jóga világnapja. Hát miért a jógának ne lenne világnapja, ha már annyi mindennek van? Bár hát nekem fixa idejám, hogy tulajdonképpen ezeket a világnapokat a rádiós szerkesztők találták ki, hogy legyen miről beszélni, de ez valóban egy igazi világnap, olyannyira, hogy lesz egy nagyon izgalmas vendége hazánknak, méghozzá dr. Sumit Anand Padni, aki hát tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy hangjógával foglalkozik, meg nagyon ősi indiai zenékkel, vagy zenével, ez többek között a drupád, ami egészen a védák idejére megy vissza, de hogy pontosan hogy is van ez, azt elmondja nekünk Novák Anikó, aki itt is van a vonalban, és ő maga zenetanár és zeneterapeuta. Szia, Ani, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
4: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a beszélgetés lehetőségét. Valóban nagyon nagy erőkkel készülünk, illetve nagy lelkesedéssel készülünk, mert maga a jóga úgy kapcsolódik a drupadhoz, hogy a hangjóga magának a drupad hagyománynak, ennek az énekes ősi hagyománynak a reggeli gyakorlatsora, tehát tulajdonképpen része. És az alapkoncepciónk az volt, hogy a jóga világnapjára, mint egy hangoló esemény sorozatot elkészítve készülhessünk föl, és ilyen módon 19-én pénteken és 20-án szombaton összesen 3 eseményt terveztünk, és 21-én pedig ezt már mindenki saját körével tudja ünnepelni.
3: Aha, na majd mindjárt belemegyünk egy kicsit az események részletezésébe, de mesélj akkor a dr. Sumit Anand Padniról, hogyha jól emlékszem, mi 2 évvel ezelőtt beszélgettünk róla, akkor járt itt Magyarországon, de lehet, hogy azóta is volt, nem tudom pontosan.
4: Igen, néhány évente jár Európában, mert egy világjáró muzsikus művésztanárról van szó. Gyakorlatilag ugye az indiai hagyományok tradicionális alapon működnek mestertanítványi vonalon, és ő egy 10. generációs énekes. Gyakorlatilag 30 év gyakorlás, 20 év tanítási tapasztalat van mögötte. Az USA-tól kezdve gyakorlatilag minden kontinensen folyamatosan tanít és koncertezik, és most éppen Európa van soron, ami még érdekes róla szerintem, és nagyon szép, hogy a munkáját az indiai állam is ösztöndíjakkal támogatja a kutató, kurátor, tehát nagyon erősen tartja azt a vonalat, hogy a fiatalokkal és a világgal is egyaránt megismertessék az ősi kincseket, vagy amit értékesnek látnak, értékesnek éreznek.
3: Ő egyébként hangszeres? Tehát hangszeren játszik?
4: Nagyon szép a kérdésed, mert valóban ez egy nagyon-nagyon különleges tradíció, és ez nem marketing, hanem valóban így van. Tradicionálisan úgy néz ki a drupad, hogy az énekes törökülésben ül, egy tampura nevű hosszú nyakú lant hangszert penget.
3: Ezt a hallgató kedvéért mondom, hogy azért ez így messziről, mondjuk ilyen 20 méterről ugyanúgy néz ki, mint egy szitár. Ja. Bocsánat, ha valami blaszfémiát követtem el, de hogy valahogy el lehessen képzelni.
4: Így van, tehát ez egy 4 húrú hangszer, és egy ilyen nagyon finom alapzöngést ad. Ez az egyik kezében van a muzsikusnak, ő maga énekel, a másik kezével pedig azt a ritmikai keretet mutatja és tapsolja, amiben zajlik ez a muzsika. Tehát tulajdonképpen egyetlen emberben jön létre, mint előadó, a ritmus, a dallam és a kíséret. És ez ugye a teljes zenei egység, és ez az egész egy improvizatív műfaj. Tehát gyakorlatilag, és bocsássam meg mindenki a lelkesedésemet, de valóban a legmagasabb rendű zenék egyikének tartom. Nyilván ezért is foglalkozom vele.
3: Na,

0: Jó, de akkor meséld el, mi a hangjóga, mert szerintem a jogáról mindenkinek van valami fogalma, és mindenki különböző pozíciókat lát, ilyen érdekes testhelyzeteket, de az, hogy hangilag ez hogy működik, vagy miközben én hallgatom az ő koncertjét, kell-e nekem mozogni, vagy tornászni, ezt nem tudom, erről mesélj egy kicsit.
1: Maga a hangjóga az egy olyan gyakorlatsorozat, ami az ember testtartásával, légzésével, a hangzók képzésével, mással is főleg magánhangzók képzésével foglalkozik, azzal, hogy hogyan rezgeti át az egész testet az ember, hogyan képzi a hangot, hogyan kapcsolódnak a hangok, és a hangmagasságokat hogyan színezi át egy-egy magánhangzó. Tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy a hangok és a beszéd és az ének valódi erejét még jobban meg lehet tapasztalni ezáltal. És hát akik jogával foglalkoznak, jogaoktatók, jogagyakorlók, ők nekik a napi gyakorlathoz valahol kapcsolódik az, hogy szótagokat énekelnek, szótagokat ejtenek ki, vagy mantrákat énekelnek, és tulajdonképpen a hangjóga kurzus, ami az egyik programja ennek a sorozatnak, majd pont ezzel fog foglalkozni, hogy ők hogyan tudják ezt elmélyíteni, profibbá tenni, még igazibbá tenni, hiszen egy tradicionális művésztől tanulva, az teljesen más, mint hogyha mondjuk egy könyvről olvassa az ember. Ez azt jelenti, hogy aki akar ül, aki akar széken ül, aki úgy bírja a törökülésben ül, tehát gyakorlatilag mozgással nem jár, ezek inkább testérzetek lesznek, amiket meg, inkább állapotok, amiket megtapasztalunk. De ha Kodályra gondolunk, akkor ugyanidejük adunk ki, mert ő is ugye folyamatosan az éneklés fontosságát hangsúlyozta. Ezzel a műfajjal pedig még mélyebben meg tudjuk érteni, hogy Kodály miért hangsúlyozta ezt ennyire.
0: És miért járt minden reggel a Lukácsba? Mert ugye az is mozgás, és az is nagyon-nagyon fontos. De ez a workshop vagy tanfolyam elsősorban kiknek szól? Tehát nyilván Magyarországon, én nem tudom, hogy hány ember jogázik, de nagyon-nagyon sok. Nyilván különböző alfajai vannak, különböző válfajai, különböző stílusok vannak, de nagyon-nagyon sokan jogáznak. Most ez a tanfolyam, vagy ez a workshop, vagy ez a, hogy is fejezzem ki magam, ez a tanítás, talán ez a leghelyesebb szó, ez az átlag jogásnak szól, vagy sokkal inkább a joga oktatóknak, vagy joga mestereknek?
1: Két mesterkurzust terveztünk, az egyik a 20-án délelőtt lenne. Ez joga oktatóknak és joga gyakorlóknak. Ehhez nem kell profizmus, nem kell az, hogy valaki 10-20 vagy 40 éve jogázzon, hanem bárki, akit ez érdekel, eljöhet, nem szükséges előképzettség, mert annyira az alapoktól fog megtörténni maga a tanítás, és ilyen módon tehát nincs kötöttség.
0: Ez nagyon izgalmas. És mi a helyzet a zenével? Azért mégiscsak ez a te szakterületed, tehát, hogy itt megtanuljuk, vagy elmélyülünk ebbe a dologba, de effektíve itt, hát hogy fejezzem ki magam, meg lehet tanulni a dalokat, amennyiben ezeket daloknak hívhatjuk, vagy mantrákat?
1: A délutáni kurzus az már erről fog szólni, tehát ott már kompozíciót is fogunk tanulni, illetve külön olyan gyakorlatokat, mert az már egy improvizációs kurzus, tehát ott egyaránt maradhatnak azok, akik jógázók vagy jógagyakorlók, viszont a délutáni mesterkurzus már inkább zenészeknek és improvizációs muzsikusoknak van megkérdete, az már egy valóban egy emelt szint, ott kompozíciók, dalok, darabok lesznek, és improvizációs technikák, tehát ez pedig azoknak érdekes, akik eleve zene tanulnak.
0: Mennyire esik szó itt a vallásról? Én azt gondolnám, hogy dr. Sumit Anand Pandni, ő hindu vallású, és nyilván ezt gyakorolja, és valahogy ez bele kell, hogy folyjon ezekbe a szertartásokba is, hiszen ugye beszéltünk a Drupadról, mondtad, hogy ez a védákig nyúlik vissza, hát valahol az a hinduizmusnak a bölcsője. Vagy ezt a témát nem érintitek, ez mindenkinek a saját története?
1: Ez mindenkinek a saját története, annyiban érintődik, hogy mivel ez a sorozat és maga a látogatás egy zenetörténeti érdekesség, zenetörténeti kuriózum, etnomuzikológiailag is nagyon érdekes, ezért igyekszünk egy olyan tárgyilagos, leíró jellegű programot létrehozni, ami mindentől függetlenül érdekes lehet bárkinek, aki muzsika iránt érdeklődik, vagy a joga iránt, vagy az improvizáció iránt, ilyen módon tehát semleges. Viszont olyan módon természetesen megjelenik a hinduizmus, illetve ez a kultúrkör, hogy maguk a szótagok, amiket énekelünk, a mantrák, amiket esetleg énekelni fognak a jóga gyakorlók, az természetesen a kultúrkörhöz és a jógához kapcsolódik. Emellett maguk a kompozíciók, amiket a délutáni kurzuson fogunk venni, az pedig szintén ehhez a kultúrkörhöz kötődik, tehát a szövegében természetesen megjelenik ez a kultúra. Uh-huh. De külön, tehát külön szertartás, ilyen jellegű dologra, ha kérdezel, akkor ilyen nincsen. Tehát valóban szó szerint mesterkurzusról van szó.
0: Aha.
1: Van, aki inkább a workshop kifejezést kedveli, szerintem ezzel le tudom írni a folyamatot.
0: Világos, de hát itt van egy mester, tehát azért ez ilyen szempontból tényleg mesterkurzus. Mennyire nehezek ezek a dallamok? Most nyilván te zenetanár vagy, tehát a te füled azért másképp áll ehhez hozzá, de mondjuk egy átlagembernek fölfedezhető benne valami, ugye szóba hoztad Kodály, tehát hogy van valami áthalás, van valami kapaszkodó, amit megtalálunk, tehát olyan kapaszkodó, ami egy kicsit hasonlatosá teszi a mi európai zenei kultúránkhoz, amit így meg tudunk fogni, és azon úgy el tudunk menni, vagy ez teljesen más, és teljesen más füllel kell hozzá közelednünk, és teljesen más torokkal?
1: Mind a kettő egyszerre igaz, én úgy látom. Egyrészt maga a hangadás, a légzés, a hangzók, az, hogy egyéni élményről, közösségi élményről van szó, ezek mind a Kodály vonalat is követik. Az is, hogy a ritmus, a lüktetés mindennek az alapja, és hogy egyfajta szolmizációs rendszerben gondolkodunk, ez is közös pont. Ugyanakkor, mivel az indiai kultúrában az oktávot több részre osztják, mint nálunk, ezért sokkal több hangmagasságot alkalmaznak, mm-hmm. és a különböző kompozíciók különböző hangrendszerekben vannak. Ez azt jelenti, hogy bizony a mi fülünknek ez egyáltalán nem annyira könnyű, ellenben hatalmas kalandnak és felfedezésnek ad lehetőséget. Akinek a füle pedig már hozzászokott a muzsikához, ehhez a fajta muzsikához, vagy az európaihoz, még élesebbé teheti, még finomabbá teheti a füle, de hát részben ez is az egyik cél, hiszen a hallgatással, az elhallgatással, a meghallgatással, a különböző hangok, a még finomabb hangok, különbségek, hangpároknak a meghallgatása értelmeze alatt a hangosság, hangságot, a különböző hang magasságok megkülönböztetés, itt a fül annyira érzékenyé válik, hogy a mindennapi kommunikáció sokkal könnyedebbé válik. Hmm. Úgyhogy azt mondanám, hogy ez minden, gyakorlatilag ugye ez a zeneoktatás egyik legfontosabb hozadéka, szemben mondva ajándéka, tehát részben ezért is csináljuk, nem csak az örömért, a szépségért és a kiegyensúlyozottságért, hiszen ugye a zene az egyik legszebb csatorna, amin az ember ki tudja fejezni magát, vagy az lelki egyensúlyát visszaállítani, de hát nagyon erős mindennapi hozadékai vannak az összeszedettséget, az ellazulást és a kommunikációt tekintve. Úgyhogy aki inkább mondjuk úgy, hogy a nehezebb részre szeretne jönni, azoknak a délutáni kurzust ajánlom, ami 3 órától lesz 20-án, aki pedig csak a jóga, illetve a jogával kapcsolatos zenék, a jogával kapcsolatos hangok és hangadás iránt érdeklődik, annak a délelőtti kurzust ajánlom szeretettel, az pedig 9:30-tól kezdődik.
0: Azt elfelejtettük elmondani, hogy hol lesznek ezek a kurzusok, illetve hogyan lehet rájuk jelentkezni.
1: Mivel legutóbb Szumita Nand Pandi a Magyar Zeneházában adott koncertet, ami egy elég nagy terep, most egy sokkal családiasabb helyszínben gondolkoztunk, és ezért az Uglói Cserepes Ház lesz a helyszíne a koncertnek, aha. és a két mesterkurzusnak egyaránt. És a jelentkezési lehetőségek úgy működnek, hogy a Tixán keresztül lehet jegyet venni, de a Facebookon keresztül, akinek van Facebook oldala, a Drupad Hungary-re, hogyha rákeres, DH-val írjuk a Drupadot, Drupad Hungary ezen az oldalon tud nézelődni, illetve hogyha cím alapján bekeressünk a Google-be, akkor a Divine Drupad DH-val Drupad címszó alatt ki fogja adni a lehetőségeket elvileg az internet, és ilyen módon online elővételes jegyek lehetősége adódik.
0: Meg hát dr. Szumit Anand Pandi nevére is rá lehet keresni, szerintem akkor is megjönnek a magyarországi találatok. Ani, azon gondolkoztam közben, hogy aki részt vesz ezen a workshopon, és mesterkurzuson, bocsánat, és rettenetesen megszereti, rettenetesen beleszeret, valami megtalálja, eltalálja a rezgéseket, megy vele, ott van, kiteljesedik. azzal szegénnyel mi lesz, hogyha vége van ennek? Ugye a Dr. Sumidhanand Panni az visszamegy Indiába vagy Amerikába, járja a világot tovább, és aki pedig itt maradt ez így kvázi felajzva, az mit tud tenni? Tudja ezt valahol gyakorolni? Van ennek magyarországi mestere vagy kismestere? Lehet ezzel valamit kezdeni? Vagy egyszerűen zarándokolni kell utána, és folyamatosan részt venni az ő koncertjein és kurzusain?
1: Mind a kettő létezik. Egyrészt, mivel mindenkinek van egy hazája, de szerencsére olyan szép a tradíció, hogy sok helyre hívják tanítani, lehet követni az ő oldalát, és akkor megnézni, hogy mikor, hol tanít. Tehát valóban vannak, akik ide-oda mennek vele. Általában azért 8-10 év, míg valaki ebben nagyon beletanul. Itthon pedig havi szinten van gyakorlás, közös gyakorlási Aha. lehetőség azoknak, akik ebben szeretnének elmélyülni. És hát természetesen valójában a saját napi gyakorlás az, ami az alapja mindennek. Aki a ritmikai résszel szeretne bővebben megismerkedni, Virág Balázs kollégámmal tud gyakorolni, aki az egyetlen magyar pakavacs játékos, a Ganapati Zeneiskola alapítója. Azért is említem meg a nevét, mert ő a budapesti koncert partnere. Ő fogja kísérni Sumidhanand Pandit, és gyakorlatilag az ő tevékenysége nyomán bontakozott ki a magyar Drupad Family tevékenysége is. Ez a csoport foglalkozik azzal, hogy a műfajt, illetve magát ezt a régi kulturális kincset valahogyan megőrizze, illetve továbbítsa ennek a lehetőségét. És Balázsnak az iskolájában magánórákban, csoportos órák keretén és kurzusok keretén is ő lehet tanulni. Ez elsősorban a ritmikai világra, a ritmikai keretekre, illetve a pakavacs játékra vonatkozik, amivel a Drupadot kísérjük. Magát a hangot, a hangzásokat, a hangzókat, a kompozíciókat és az improvizációt, azt pedig velem tudja gyakorolni, aki szeretni, addig, amíg éppen nem jön ismét a mester. Ez az, amiről azt mondtam, hogy havonta van egy ilyen csoport találkozó, és emellett online alkalmakon is gyakorolunk, ezek általában reggel vagy este vannak. A reggeli gyakorlások szépsége, hogy a test átrezgetése révén az ember feltöltődve tudja elkezdeni a napot, és ez nagyon sok jó hatással van, tehát erről mindig nagyon szépek a visszajelzéseink, és meg is köszönjük azoknak a hallgatóknak, akik visszajeleznek, hogy mennyire támogatja a napjukat. Itt pedig még annyit fontos megemlíteni, hogy ugye tudjuk, hogy a muzsika nagyon fontos, de arra is ügyelünk, hogy ne narkóként használjuk, hanem egy olyan feltöltődési lehetőségre, egy olyan megismerési lehetőségre, ami ahhoz a töltést, hogy utána felvegyük a kesztyűt a mindennapi helyzet megoldásokkal. Tehát nem menekülésről van szó, hanem pont, hogy erőforrásról. Ezt fontosnak tartom megemlíteni, mert mindenhol itt is természetesen előfordulhatnak félreértési lehetőségek, és ezeket jobb előre kiküszöbölni.
0: Hát, ez így van. Ani, ennél szebb végszó nem kell. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Akkor még egyszer, ahol minden információ megtalálható, az jól emlékszem, hogy a Drupad Hungary, azt mondtad?
1: Maga az oldalnak a neve, a Facebook oldalnak a neve DH-val Drupad Hungary, hogyha ejtjük, és keresőszavaknak pedig a Divine Drupadot javaslom.
0: Jó, hát szerintem így már mindenki rá tud bukkanni, akit érdekel.
1: Tehát maga az, hogy az ősi india klasszikus zenéje, mert ugye ez az alcíme az egész rendezvény sorozatnak.
0: Jól van. Ani, nagyon szépen köszönöm. Novák Anikó volt a vendégem, zenetanár, zeneterapeuta, és a Drupadról beszéltünk, illetve Dr. Sumidhanand Pandi látogatásáról, akivel lehet találkozni június 19-én, illetve 20-án. Ani, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szép napot kívánok neked.
1: Nagyon szépen köszönöm. Szép napot mindenkinek.
0: Szervusz.
2: És most! Ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: A Grand Opet webáruházban minden termék mögött egy közös cél áll, hogy kedvenced boldog és egészséges legyen. Nálunk mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. Pár kattintás és a jó minőségű tápok, felszerelések már úton is vannak hozzád, akár ingyenházhoz szállítással. www.grandopet.hu. Kis állatod életét te töltöd be, mi pedig segítünk benne.
4: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
5: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autó Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: Budapesten erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Szélkámán tér környékén, a budai alsó rakparton a Margit hídtól a Clark Ádám tér vonaláig, valamint a Petőfi hídtól északra és a Pázmány Péter Sétányű Egyetem rakpart útvonalon is. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek. A 101-je és a 114-es autóbusz, illetve a 941-es éjszakai járat mindkét irányban, a 101B autóbusz Kelenföld vasútállomás felé kihagyja a Terv utca megállót. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig rendezvény utómunkái miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, várhatóan holnap estig. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a 6. kerületben a Szív utcát a Király utcánál, mert úgy gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába bekanyarodni. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: 6 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Egy ember meghalt, 63 pedig megsebesült, miután Irán drónokkal támadta a Kuvait nemzetközi repülőterét, 7 emberen életmentő műtétet is végre kellett hajtani. A kuvaiti külügyminisztérium közleménye szerint az ország légvédelme 13 ballisztikus rakétát és 17 drónt semlegesített, amelyek lakóövezetek felett léptek be Kuvait légterébe, egyebek között a nemzetközi repülőteret és több ország diplomáciai képviseletét veszélyeztetve. Irán rakétákkal és drónokkal támadta Bahreint is, itt amerikai segítséggel fogták el az ország területe felé tartó rakétákat és drónokat. Az amerikai hadsereg egy iráni szigetet vett célba. A híradások szerint néhány napja abba maradtak a tárgyalások az iráni háború lezárásáról, bár Donald Trump amerikai elnök ezt közösségi oldalán cáfolta. Azt viszont egy podcast interjúban kifejtette, hogy akár szeptember elejéig fennmaradhat az Irán elleni kikötői blokkád. Az amerikai szolgáltatóipar teljesítménye az előző havinál gyorsabb ütemben nőtt májusban. Az arizonai ISN Gazdaságkutató Intézet szolgáltatóipari beszerzési menedzserindexe 54,5%-ra emelkedett. Javult az új megrendelések mutatója, az üzleti aktivitása is, a foglalkoztatási mutató viszont csökkent.
0: Tőzsdehírek.
7: A Wall Street-en jelen pillanatban gyengülnek az indexek, a Dow Jones 6%-kal, az S&P 500 2%-del, a Nasdaq pedig 1%-os mínuszban jár. Az euró-dollárral szembeni árfolyama jelenleg 1,1604-es szinten. Európában zárása a főbb indexek negatívba kerültek, ez 4%-os londoni tőzsdei mínuszt jelent, a német DAX 1,3%-kal, a francia CAC-ra 7%-del, az olasz tőzsde 1,1%-el, a spanyol 0,5%-kal ment lefelé. Idehaza 1,6%-ot emelkedett viszont a BUX 135.997 ponton zárt, a magyar börzök forgalma 37,3 milliárd forint volt. Az OTP 2%-ot csökkent 41.070 forintig. A MOL 0,5%-ot emelkedett 3.986 forintra. A Richter 4,5%-os mínuszban zárt 12.000 forinton, a Magyar Telekom 1,9%-ot csökkent 2.748 forintra. 6 elszabadult tehén sétált be a németországi Hessen tartomány Wolfhagen településére kerületi klinikájának sürgősségi osztályára. Az összesen 8 elszabadult állatból 2-t segítőknek a klinika parkolójában sikerült feltartóztatniuk, 6 azonban bejutott az épületbe. A tehenek a sürgősségi osztály mozgásérzékelővel ellátott ajtaján keresztül sétáltak be. Ezt követően az egészségügyi intézmény lépcsőházába és azon keresztül a második emeletre is feljutottak. A tulajdonosoknak végül a rendőrség közreműködésével sikerült gyorsan befogniuk, illetve kihajtaniuk az állatokat a szabadba. Sem embereknek, sem pedig állatoknak nem esett bántódásuk.
0: Időjárás jelentés.
7: Az esti órákban továbbra is kell esőre, záporokra, zivatarokra számítani, de már fokozatosan a keleti országrészben. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17 fok között várható. Holnap napos időre van kilátás, a keleti északkeleti megyékben lehet csapadék, erős lesz az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között alakul majd. 18 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal legközelebb fél hétkor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Németh Dávid, a KNTH Bank vezető elemzője.
2: Szerbusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: És köszönjük szépen, hogy itt vagy. A kedves hallgatók a következő szűk egy órában alapvetően makrogazdasági összefüggéseket fognak hallani, jelesül azért, mert ugye új kormányunk van, és azáltal új gazdaságpolitika formálódik. De talán a legfontosabb kérdés, hogy milyen állapotban veszi át a kormány a költségvetés, vel együtt a gazdaságot is természetesen. Nézzük a büdzsé állapotát, a legfontosabb kérdés talán az, hogy szükséges-e költségvetési kiigazítás, esetleg pótköltségvetés intézménye.
2: Viszonylag még azért keveset tudunk a 2026-os költségvetésről, hogy az új kormány az milyen állapotba veszi át. Ugye egyelőre az első 4 havi adat, amit publikáltak egy pénzforgalmi szemléletű hiány szempontjából, ugye ott az látszódik, hogy az eredeti éves előirányzatnak több mint 90%-a teljesült, de a módosított magasabb hiánycél, ugye, ami az 5%-os költségvetési hiány GDP arányosan, annak is 70% fölötti része teljesült az első 4 hónap alatt. Tehát azért ez nyilván felveti az emberekben a gondolatot, hogy valószínűleg nem tud 5% alatt maradni, vagy 5% körül maradni 2026-ban a költségvetési hiány, és emiatt hát akár egy módosító költségvetést is be kell majd nyújtani, de ahogy említettem, erről még nincsenek konkrét információk, ráadásul úgy tűnik, hogy azért az új kormány sem tudja olyan gyorsan átnézni a folyamatokat, hiszen volt olyan, hogy akár már június-július környékén benyújtják az újat, és látunk egy új prognózist, új költségvetést. Most inkább én augusztusi időpontokat hallok, hogy akkorra jöhet ki, meglátjuk, hogyan alakul ez. Én alapvetően azért azt látom, hogy nagy a valószínűsége, hogy 6% fölötti hiány lesz 2026-ban. Itt azért hitelminősítők is megszólaltak az elmúlt időszakban. Az OECD-nek is volt publikációja, rendre 6% fölötti költségvetési hiányokkal kalkulálnak ők is 2026-ra, úgyhogy azért ebbe úgy tűnik, hogy van egy ilyen konszenzusszerűség, hogy 6%-ot meghaladható lehet a hiány 2026-ban, illetve hát a kormányzat részéről azért voltak ilyen jelzések, hogy akár 6,8% is lehet. Úgyhogy még egyelőre nagy a szórás tényleg, hogy mekkora lesz a hiány, és hát attól is függ persze, hogy hogyan alakul az idejévi növekedés. Mert ugye az adóbevételi sorok, azok meghatározzák, hogy akkor mire lehet elég, vagy mit tud fedezni a kiadásokból. Majd lehet, hogy beszélünk erről, de ugye az első negyedéves GDP növekedés azért az nem volt úgy rossz, ami akár bizakodásra is okot adhat, de ami ennél fontosabb, hogy a lakossági fogyasztás az egy erős komponens, és ott pedig az áfa bevételek ugye azok akkor segítenek.
1: A Náprilisban jó volt a fogyasztás. Az üzleti bizalom is, ahogy láthattuk a statisztikai adatok kimutatásait, nem?
2: Igen, abszolút. Tehát hogy van egy lakossági fogyasztási bővülés, és ez az áfa soron azért tud segíteni a költségvetésnek, de mindemellett meg rengeteg kiadás volt, tehát azt meg nem tudja ellensúlyozni, az biztos, hogy, vagy hát majdnem biztosnak tűnik, hogy az a 5%-os hiánycél azért az nem lesz teljesíthető 2026-ban.
1: És kérlek szépen, ugye május 31-e volt határidő a társasági adó HIPA befizetésére, azért akkor is okosabbak leszünk, ha kiderül, hogy ez milyen volument jelent, nem? És abból lehet nagyjából már aszociálni is az év hátra levő részére.
2: Hát igen, mondjuk a társasági adó az nem a legfontosabb adóbevételi sor. Ugye ezután jönnek inkább a szociális hozzájárulási adók, a személyi jövedelemadó, amik még elég nagy tételt hasítanak ki a fogyasztásból, vagy a
1: igen, az a május 20-ai időpont volt, az olyan rég volt, hogy az ember el is felejti.
2: Igen, úgyhogy de nyilván csöpögnek az információk, és azért összességében tényleg nem néz jól ki az idejévi költségvetésnek a lefutása. Nagyon extrém súlyos lesz, tehát hogyha innen még visszajönne 5%-ra, akkor nem is tudom, hogy láttunk-e ilyen mértékű orsúlyos költségvetési lefutást, de mondom, ugye az orsúly az azt jelenti, hogy az év elejére dominálódik, vagy koncentrálódik a kiadás, de én nem számítok rá, hogy 6% alatti hiány lenne 2026-ban.
1: És mondok olyan tételeket, amelyek egyébként akár pozitív irányba is fordíthatják a folyamatokat, például a forint erősödés. Az hogy látod? Kinek kedvez? Költségvetések elméletileg is kedvezhet.
2: Hát a költségvetésnek nem, szerintem. Tehát ugye az adósság oldalon tud kedvezni. Elsősorban, hogy az államadósságunknak a szintje az kevésbé nő, mint hogyha nem lenne ez a forint erősödés. Ugye miért tud ez megvalósulni? Mert alapvetően 30%-ot valamivel meghaladó devizaadóssága van az országnak, és hogy az nem mindegy, hogy 400-on számolódik el majd évvégén, vagy éppen 350-en, és ezen a soron, így az államadósság soron ez egy sokat tud lefelé húzni. De a költségvetés adott évi hiányán nem sokat, nyilván az a kis kamatkiadás, ami a deviza kötvényekhez kötődő idei évi kamatkiadások, ott van egy megtakarítás azáltal, hogy kevesebb forintból.
1: Hát tovább gondolom, mondjuk a monetáris politika iránya módosulat, hogyha még
2: hát, ha majd módosul. Hát igen, de hát ugye azt meg még nem látjuk, hogy olyan nagy módosulás lenne.
1: Ott is a kamat bejátszhat pozitívan, nem?
2: Igen, de ezek is sokkal inkább hosszú távú folyamatok. Tehát az, hogy most például a hozamkörnyezet lejön 6,97%-ról, vagy 7,3%-ról, ugye most már a 10 éves állampapíroknak a hozama ilyen 5,4% környékén van. Ez nem azt jelenti, hogy hirtelen ennyivel csökken az országnak a kamatkiadása. Ezek megint lévő kötvények. Hát amit majd most kibocsájt, azoknak a kamatkiadása az nyilván majd csökkenni fog, de hát ez folyamatosan itt kell tartani, vagy ennél alacsonyabb szinten a hozamokat, és akkor szépen 5 év alatt átárazódik majd a teljes államadósságnak a finanszírozási költsége. Úgyhogy ez nem olyan, hogy most lejön hirtelen a másodpiaci hozamkörnyezet, és akkor az államnak kevesebb lesz a kamatkiadása. Apránként jelenik majd meg ez a kamatkiadásokban. Azért volt egyszer ilyen nagyon látványos megugrás a kamatkiadásokban, megcsökkenés, amikor a lakossági állampapíroknál az infláció követő papírok megvoltak, mert ugye azok viszont ténylegesen egyik évről a másikra átárazódtak, hogy mennyi kamatot kell kifizetni utánuk. Itt viszont a többi kötvénynél ez nem így jelenik meg. Úgyhogy ez egy hosszú folyamat. Itt évente ilyen néhány tized százalékkal GDP arányosan lehet szépen lefaragni a kamatkiadásokat, és akkor erre a 4% körüli GDP arányos kamatkiadási szintről idővel le lehet menni a 2,5% környékére, ha minden jól megy. Úgyhogy igen, ez majd segít, meg nyilván, hogyha nagy kamatcsökkentések jönnének, akkor a diszkontkincstárjegyek, na az egy hamarabb átárazódás, mert azok lejárnak egy éven belül, és hogyha egy év alatt a jegybank mondjuk 150-200 bázisponttal tudná csökkenteni az alapkamatnak a mértékét, akkor nagy valószínűség szerint a rövid vége a hozamkörbének, tehát ezek a rövid papírok, amik egy éven belüli lejáratú kibocsátások, ezek általában a diszkont kincstárjegyek, ezeknek a kamat fizetése az ténylegesen le fog esni, és azon hamarabb lehet spórolni. De hát nem fog mindent az állam egyéves papírokba finanszírozni, mert ott meg egy másik probléma adódik, hogy nagyon lerövidül az adósság szerkezet, az meg egy kockázat, hogyha jön egy külső sok, akkor meg hirtelen egyrészt minden átárazódik, meg mi van, hogyha elfogy a bizalom Magyarországgal szemben, és nem akarnak a külföldiek éppen finanszírozni, és lejár hirtelen az adósság, akkor nem tudná az ország miből visszafizetni a lejáró adósságot.
1: Jártunk már ilyen cipőben, hogy a DK diszkont kincstárjegyek esetében, mivel nem emlékszem egyébként, az volt a legdurvább bezuhanása 2008 környékén?
2: Hát akkor, igen, akkor volt egy ilyen bizalmi válság, ugye a Lehman bedőlés után, és az egész piacon volt egy ilyen finanszírozási bizonytalanság, és akkor még rövidebb is volt a magyar adósságnak a lejárata, mint most.
1: Hát itt forgattak csatornák, azt ilyen biztos, azt hiszem, hogy Magyarország a következő Izland. Na de igen, ez annyira rég volt.
2: De akkor se volt azért úgy még úgy csődközett, nem volt olyan rövid az adósság lejárati szerkezet, hogy egy év alatt mindent meg kellett volna újítani, de valóban ott hirtelen elfogyott a finanszírozási kedv, mert féltek az országtól, hogy bedől, nem dől be, hogyan jön ki az akkori válságból, és akkor kellett ugye EU-s hitel, IMF hitel, és más ilyen külső finanszírozáshoz nyúlni, hogy zavartalanul működjön az országnak a lejáratának a finanszírozása.
1: Maradjunk meg egy picikét a forint árfolyamnál, hogy látod az a kurzusnak az erősödését, hiszen vagy a hazai fizetőeszköznek az erősödését, hiszen nem, ez már egy hosszas folyamatnak tűnik, és mindig vannak új szintek.
2: Meglepő új szintek, ugye sokszor már az ember azt gondolja, hogy nem mehet lejjebb, de hát miért nem mehetne? Ugye végülis volt a forint valamikor 250 is, meg még annál is erősebb szintek. Meglepő tényleg az erősödési dinamika. Itt is például a jegybanknak vannak ilyen statisztikái, amiben így havonta lehet követni, hogy nagyjából a külföldiek inkább forintot vásárolnak, és forint melletti pozíciókat építenek ki, vagy forint ellen spekulálnak. Azért itt az elmúlt másfél-két hónap az egyértelműen arról szólt, hogy forint mellett építettek ki pozíciókat, de már korábban is ez jellemző volt, még az iráni háború kitörése előtt is már volt egy nagyon komoly forint melletti pozícióképítés. Valahol egyébként már 2025-ben, amikor megtörtént a jegybank elnökváltás, 2024 decemberében, amikor bizonytalanság volt, hogy ki lesz az új jegybank elnök, vajon egy lazább politikát fog folytatni, mint a Matolcsy György vezette jegybank, vagy egy konzervatívat. Ott volt egy bizonytalanság, amikor még gyengült a forint, tehát például 2024 végén 410 körüli árfolyamok
1: voltak. Volt, amikor 420-ra is belézett, ha jól emlékszem, hát, vissza az euróval szemben, és egy napra
2: legalábbis. Ott, és azt a bizonytalanságot mutatta, hogy hát nem tudják, hogy ki lesz az új szereplő, ki lesz az új jegybankelnök, és hogy mit lehet tőle várni. És aztán megtörtént ugye a váltás az elnöki pozícióban, és a jegybank az folyamatosan egy nagyon konzervatív, nagyon szigorú hangvételű monetáris politikát folytatott, hangsúlyozta, hogy itt az infláció a legnagyobb ellenség, azt le kell törni, nagyon magasak a várakozások, és hogy nincsenek a valósággal összhangban, sokkal alacsonyabb az inflációs környezet, mint amit a gazdasági szereplők gondolnak róla, meg várnak ezzel kapcsolatban, és kiépített egy már egy erősödő időszakot a forint piacán, és látszódott, hogy a külföldiek is egyre szívesebben vásárolnak rövid távra forintot, mert hogy azért a kamat prémium 2025-ben az folyamatosan növekedett. Ugye tavaly év inkább arról volt még hangos, hogy az Európai Központi Bank kamatot csökkent, a régióban a Cseh Nemzeti Bank, a Lengyel Nemzeti Bank az kamatot csökkent, miközben a Magyar Nemzeti Bank tartotta a 6,5%-os alapkamatot. És így egyre nagyobb és nagyobb prémiumot adott Magyarország a külföldieknek és a hazaiaknak is azért, hogy forintban tartsák a pénzüket. És ez az, ami folytatódott 2026-ban is, nyilván kicsit fölturbózva azzal, hogy még választások is jönnek. A választás után az EU-hoz egy közeledés, EU-s pénzek, és hát erre még hab volt a tortán, hogy akkor az eurozóna csatlakozást is így abszolút terítékre tették.
1: De nagyjából ez a két elem, ami megadja a svungot, nem? Tehát az euró magyarországi bevezetése, valamint az uniós források ideérkezése.
2: Sőt, most már azt mondom, hogy valószínűleg az euró bevezetés a nagyobb svung. Ezt abból gondolom, hogy legutóbb, amikor Ursula von der Leyennel Magyar Péter ugye tartotta a közös sajtótájékoztatót, és bemondták, hogy akkor az Európai Uniós forrásoknál van egy politikai megállapodás a felszabadításának a pénzekről, nem tudott olyan nagyon-nagyon erősödni már a forint. Tehát 355 volt előtte, és lement mondjuk 353-40 fillérig, vagy 50 fillérig, tehát nem volt egy nagyon markáns erősödés már ezt követően, úgyhogy vagy már teljesen beáraszta a piac, vagy inkább itt az eurós csatlakozási pálya, meg ez a várakozás az, ami nagyon fűti ezt a forint erősödő pályát.
1: Ragadjunk le egy pillanatra az euró magyarországi bevezetésénél, ami szerintem tehát a magyar gazdaságnak talán a legnagyobb volumenű témakör lesz a következő években, hiszen kritériumokat teljesíteni kell, ezek ugye a Maastricht kritériumok, és hát az idő, amit megjelölt a kormány, ugye első pillantás ambiciózusnak tűnik ez a 2030. Nem tudom, te ezt hogy látod? És hát nyilvánvalóan vannak azért ott a jegybank, a kormány szerepe, aminek ugye következetesen mégiscsak az lesz, hogy elkötelezettek az euró magyarországi bevezetésében, de a folyamat nem tűnik egyszerűnek, vagy annak tűnhet legyen az, hiszen a bolgárok bevezették, a horvátok bevezették, akkor vezessük be mi is.
2: Az biztos, hogy egy jókora szándék és elköteleződés kell ahhoz, hogy egy ország bevezesse az eurót, hiszen ez nem egy egyéves vagy féléves történet, már csak a ERM2, egyben az árfolyamrendszerben eltöltött idő, ami az euró bevezetése előtt van.
1: Ez is minden hallgató nem tudná, hogy ez nem egy közgazdasági fórum, akkor hadd mondjam el, hogy az ERM2 rendszer ugye nagyjából annyit jelent, hogy a forint árfolyamát rögzítenek el két esztendőn keresztül az euróval szemben, és ugye ezután két eszten után lehet csak átérni a közös uniós fizetőeszközre.
2: Hát igen, és ugye ráadásul meg kell vizsgálni, hogy ebben a két évben hogyan mozog az árfolyam. Ez nem azt jelenti, hogy nem mozoghat. Lesz egy paritás, amit meghatároznak, hogy ez a árfolyam közép, de ettől még mindig mozoghat a piacon az árfolyam, tehát gyengülhet is, meg erősödhet is. És azt fogja vizsgálni az Európai Unió, hogy mekkora volt a kilengése ebben a két évben az árfolyamnak. És az a cél, hogy szűk sávban mozogjon, lehetőleg egy ilyen 2,5%-os sávban mozogjon az árfolyam, és pont ez, hogy ez az árfolyam stabilitás az meglegyen, mielőtt az euróba belép. És amit nagyon nem szeretnek, az, hogyha mondjuk tendenciózusan gyengül a forint árfolyam, tehát akkor, vagy a csatlakozó ország árfolyama, akkor biztos, hogy nem teljesíti a kritériumot, viszont az ellentetje, például egy szlovák példán nagyon jól látszódott, hogy erősödni, meg erősödhetett, tehát hiába erősödött többet, mint ez az 1-2% a szlovák korona, ettől függetlenül ők be tudtak lépni az eurozónába.
1: És kérem szépen, a mai tudásunk szerint hogy látod, nem tudom, végeztél már erre számításokat, hogy mi volna az az egyensúlyi árfolyam szint, amivel az ERM2-ben meg lehetne jelölni az euróval szembeni kurzust?
2: Hát ugye ez nagyon nehéz kérdés, mert amit próbál az ember számolni, hogy egyáltalán most mi az egyensúlyi árfolyam, én abszolút azt gondolom, hogy most nagyon erős a forint, tehát ennél egy gyengébb az egyensúlyi forint árfolyam, sokkal inkább a 3,70-3,80-as sávot gondolom olyan egyensúlyi szintnek Magyarország esetében. Most éppen egyébként a folyófizetési mérlegünk lehet, hogy romlik is, ugye a külső energia sok és költségsokkok miatt, az inkább akkor a gyengébb irányba tolja ezt az egyensúlyi árfolyamot. De mindenképpen én ezt egy erősebbnek gondolom az egyensúlyi szinthez képest. Úgyhogy attól függ, hogy mikor lép be az ország, hogy az alatt az időszak alatt az inflációja Magyarországnak hogyan alakul az eurózónához képest. Ugye ez nagyon fontos, hogy magasabb inflációval megyünk éveken keresztül, vagy alacsonyabban, mint az eurózóna országok, illetve milyen lesz a növekedési töblete az országnak és a termelékenységi töblete. Ezek mind meghatározzák, hogy hogyan alakul az egyensúlyi árfolyam majd Magyarországon, és miután azért legalább két év eltelik, vagy három év eltelik, ez még nagyban befolyásolja ezt a szintet. De általában ugye azt látjuk, hogy egy ilyen csatlakozó országnál felértékelődés van az adott ország devizájában, azért, mert az inflációt azt már próbálja leszorítani az eurózóna szintjére, miközben egy új beruházási hullám, egy magasabb növekedés alakul ki, és ez felértékeli az árfolyamot. Tehát szépen erről a 3,70-75-ös szintről ez alatt az időszak alatt lefelé kéne jönnie, erősödnie kéne az egyensúlyi árfolyamnak, úgyhogy én simán el tudom képzelni, hogy itt a 3,50 körül lehetne az a ERM2-es szint, amivel így első körben megpróbálunk.
1: Na, azt ígérem a kedves hallgatóknak, hogy a műsor következő részt is az euró bevezetéssel folytatjuk, de előtte még felteszem azt a kérdést, amelyet minden fontos vendégüknek felteszek. Mi szerint kell-e reálgazdasági fejlettség az euró bevezetéshez? Ez is régi dilemma Magyarországon, vagy szerinted elég önmagába teljesíteni az euró bevezetésével megszabott kritériumokat?
2: Hú, ez egy nagyon hosszú téma.
1: Elég de... igen, meg nem válaszolnod.
2: Nem ez határozza meg, szerintem, de majd kifejtjük.
1: Kifejtjük azt, köszönünk szépen, tartunk egy pár perces szünetet. Maradjanak velünk, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést. A napvendége tehát Németh Dávid, a KNTH Bank vezető elemzője.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 7:30, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balog János országos rendőrfőkapitányt is. Egyelőre nem tudni, ki veszi át az országos főkapitány helyét. Budapestre az viszont kiderült, hogy Baricska Norbert Tamás az új rendőrfőnök. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felmentette az országos mentőszolgálat főigazgatóját, Csató Gábort. Konstantinovics Miklós látja el megbízott kinevezetként a főigazgatói feladatokat, amíg a főigazgatói pályázatot ki nem írják. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter korábban többször hangoztatta, át fogják alakítani az országos mentőszolgálatot, ahogy a sokat vitatott ügyeleti ellátást is. A TISZA programjában szerepel az országos mentőszolgálat új pályára állítása, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy visszaintegrálják a légimentést például a mentőszolgálat irányítás alá, korszerűsítik az infrastruktúrát és szolgáltatásokat, felgyorsítják a digitalizációt, és azt is ígérik, hogy elindítják az elmaradt beruházásokat. Egy ember meghalt, 63 pedig megsebesült, miután Irán drónokkal támadta a Kuvait nemzetközi repülőterét. 7 emberen életmentő műtéteket kellett végrehajtani. A kuvaiti külügyminisztérium közleménye szerint az ország légvédelme 13 ballisztikus rakétát és 17 drónt semlegesített, amelyek lakóvezetek felett léptek be Kuvait légterébe, egyebek között a nemzetközi repülőteret és több ország diplomáciai képviseletét támadták. Időközben legalább a kuvaiti állami légitársasággal elindult újra a légiforgalom. Irán egyébként rakétánkkal és drónokkal támadta Bahreint is, itt amerikai segítséggel fogták el az ország területe felé tartó rakétákat és drónokat. Az amerikai hadsereg egy iráni szigetet vett célba. A híradások szerint néhány napja abban maradtak a tárgyalások a háború lezárásáról, bár Donald Trump amerikai elnök ezt közösségi oldalán cáfolta. Azt viszont egy podcast interjúban kifejtette, hogy akár szeptember elejéig fennmaradhat az Irán elleni kikötői blokkád.
0: Tőzsdehírek.
1: A Wall Street-en a jelenlegi zajló kereskedésben nagyobb mínuszok jöttek most már össze, ez 6-8% közötti csökkenést jelent, 1,1604 az euró-dollárral szembeni árfolyama, 2-2,5%-os emelkedésben a kőolaj, a Brent $98.02 jár, az amerikai könnyolaj $96.08. Európában a főbb tőzsdeindexek csökkentek, a londoni börze 4%-ot gyengült, a német DAX 1,3%-kal került lejjebb, a francia CAC-ra 7%-ot veszített az értékéből. A spanyol tőzsde 0,5%-kal, míg az olasz mutató 1,1%-kal került lejjebb. A hazai értéktőzsde 1,6%-ot emelkedett, 135.997 ponton zárt a BUX. A magyar börze forgalma 37,3 milliárd forint volt. Az OTP 2%-ot csökkent, 41.070 forintig. A MOL 0,5%-ot emelkedett, 3.986 forintra. A Richter 4,5%-os mínuszban zárt, 12.000 forinton. A Magyar Telekom 1,9%-ot csökkent, 2748 forintra. Oroszország semmilyen jelét nem mutatja annak, hogy le akarná állítani agresszióját, ezt bizonyítják a Kijev és más ukrán városok elleni orosz támadások is, jelentette ki Mark Rutte, a NATO főtitkára Kijevben, Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel közös sajtótájékoztatóján. Az oroszországi területeken végrehajtott ukrán csapásokat kommentálva Rutte azt mondta, hogy Ukrajna olyan eredményeket ért el, hogy Oroszország május 9-i díszszemlejének megtartása már Zelenszky döntésétől függött. Az elemzők által vártnál nagyobb mértékben nőtt a gyáripari megrendelések értéke áprilisban havi szinten az Egyesült Államokban. A feldolgozóipari termékekre vonatkozó új megrendelések értéke 4,8%-kal emelkedett 662,7 milliárd dollárra. Az Egyesült Államok legkevesebb 10%-os büntetővámot tervez bevezetni több fontos külkereskedelmi partnerére a kényszermunka elleni fellépés jegyében. A javasolt intézkedés részeként 10%-os pótólagos vám terhelheti a Kanadából, Mexikóból, az Egyesült Királyságból és Tajvánról érkező árukat, míg 12,5% lehet a többi között Kína, Japán, India, Dél-Korea, Brazília és Svájc esetében. Ugyanakkor egyelőre nem vezeti be a vámokat, társadalmi vita indul róluk. A kínai kormány szóvivője tagadta, hogy Kínában létezne kényszermunka, úgy fogalmazott, hogy egy kereskedelmi háború pedig egyik fél érdekét sem szolgálja. Hűségvédelmi cselekvési tervet mutatott be a spanyol kormány. A már május közepén életbe léptetett és szeptember 30-áig érvényes stratégia célja a magas hőmérséklet emberi szervezetre gyakorolt hatásainak előrejelzése, amelyet kiemelt egészségügyi problémának tekintenek. Csak idén májusban 101 haláleset köthető a hőséghez, ami az eddigi legmagasabb májusi regisztrált adat. Május utolsó hetében a hőmérséklet 10-15 fokkal volt magasabb az ilyenkor szokásosnál Spanyolországban. Emiatt a szaktárca bevezetett egy lakossági riasztórendszert, amelyre regisztrálva az emberek SMS-ben vagy e-mailben kaphatnak napi tájékoztatást a környékükön fennálló kockázatokról.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjszaka csapadékra kell számítani, záporokra, zivatarokra, 9-17 fok közötti minimum hőmérséklettel. Holnap már napos időre van kilátás, keleten, északkeleten lehetnek záporok, erős lesz az északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. 18 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 7 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A nap vendége este 6 és 7 óra között itt a Trend FM-en.
1: Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajdai Csabát hallják, a nap vendége pedig Németh Dávid, a Kántár Bank vezető elemzője, akivel a műsor első részét azon topikkal zártak, hogy kell-e rágazdasági fejlettség az euró magyarországi bevezetéséhez. Ez Magyarországon, fogalmazunk, egy régi közgazdasági dilemma, de hát akkor fejtsük meg ezt a rejtvényt, mondjuk azon tapasztalatokból, amely országok már bevezették az eurót.
2: Igen, hát én azt gondolom, hogy mindenre látunk pozitív és negatív példát is, tehát egyáltalán nem azon múlt az országoknál, hogy milyen fejlettségi szinten volt az euró bevezetésekor az adott ország, mert egy alacsonyabb felzárkózottsági szinten lévő ország is utána sikeres tudott lenni, de voltak olyanok, akik meg magasabb felzárkózottsági szinten voltak, és mégsem voltak olyan sikeresek. Ugye általában itt az olasz gazdaságot szokták, mint az egyik negatív példát felhozni, akik azért az Európai Unióban egy fejlettebb gazdaságnak számított egyértelműen. Bevezették az eurót, és akkor 2008-9-től, amikor megjött a pénzügyi válság, egy látványos lemaradás indult meg az olasz gazdaság fejlődésében az EU átlagához képest. Államadósság az növekszik folyamatosan, tehát hogy sok-sok ilyen probléma jelentkezett, és ugye az egyik, az előző részben ugye beszéltünk az árfolyam stabilitás fontosságáról, ugye a török líra azért nem arról volt híres, hogy egy nagyon erős deviza lenne, hanem rendszeresen leértékelték a devizát, és ezzel is a versenyképességüket ugye próbálták serkenteni. Na hát ez az eszköz akkor kikerült a kezükből, és onnantól fogva már reálgazdasági folyamatokkal kellett volna, versenyképességgel, munkabérekkel, termelékenységgel, tehát a csomó mindennel kellett volna ezt ellensúlyozni, és ebben nem volt a legsikeresebb Olaszország. De például látunk azért balti országokat, egy Észtországot, egy Litvániát, akik megkimondottan sikeres csatlakozók az eurózónához. Azért a balti országok nem voltak ezelőtt 15 évvel fejlettebbek, mint Magyarország, és most egy Litvánia vagy egy Észtország sokkal fejlettebb gazdaságnak számít, mint Magyarország. Úgyhogy ott pedig, és egy alacsony felzárkózottsági szinten csatlakoztak az eurózónához, és egy kimondott lökést adott még a gazdaság teljesítményének. Tehát ezért mondom, hogy nem, én azt gondolom, hogy egyáltalán nem azon múlik, hogy most éppen magyar gazdaság felzárkózottsági szintje az 70%-on van az EU átlagához képest, vagy 80-on, vagy 90-en, lehet sikeres, meg nem sikeres mind a két esetben.
1: Sokkal nagyjából ilyen 70-70%-on állunk, most és ha 5% ponttal jobb lenne a fejlettségi mutatónk, az lennítene valamit ebbe a témakörben?
2: Nem, tehát pont az, hogy szerintem abszolút nem lennít. Itt ezért fontos az, én is mindig hangsúlyozom, hogy ugye a Maastrichti kritériumok, azok persze különböző célértékek, amik el kell érni, de nem az a lényeg, hogy elérjük, hanem hogy hogyan éri el a magyar gazdaság, és ezek sem a nem fednek le minden követelményt, ami sikeressé tesz egy eurózóna csatlakozást. Ezek abszolút alapkövetelmények, hogy mire

0: már az eurót bevezeti egy adott ország, addigra már a költségvetése az egy stabil pályán legyen, ne legyenek ilyen nagyon nagy elszállások. Ugye, például, ugye, mit látunk, az, hogyha ugye, ha már nincs saját devizája az országnak, onnantól fogva leginkább a fiskális politikával tud majd a különböző gazdasági sokkokra reagálni. Hiszen az eurózóna, ott az Európai Központi Bank fog majd a döntéseit meghozni, de nem feltétlen lesz mindig ugyanakkor sok a magyar gazdaságban, mint a többi eurózónás tagországban. Nyilván nagy a együttmozgás a legtöbb esetben, hiszen egymással kereskednek, és együtt éri az egész eurózónát a világgazdasági sok, vagy éppen a pozitív forgatókönyv, de azért vannak olyan esetek, amikor látványosan például most a német gazdaság esetében az elmúlt évek arról szólnak, hogy mennyire veszíti el a piacait, hiszen a német autóipar az már nem olyan versenyképes, mint korábban volt, meg kell újulnia. Azt, hogy egy energia sok, ami érte Európát, és az sokkal érzékenyebben érintette az nagy ipari kitettséggel működő német gazdaságot. A német gazdaság most nem tud azzal reagálni, hogy van egy saját Bundesbankjuk, aki azt mondja, hogy hát jó, akkor én most levágom a kamatot 0%-ra, és érinkítem a gazdaságot. Ők nekik ezt kőkeményen fiskális politikával kell megoldani, meg más termelékenységjavuló javító intézkedésekkel. És hogyha most a német gazdaság ugye viszonylag konzervatív költségvetési politikát folytatott az elmúlt időszakban, tehát neki például most pont van lehetősége, hogy egy 80% alatti, ugye 60-70% közötti államadóssággal bíró ország, és egy visszafogott költségvetési hiánnyal működött ország volt, hogy neki lehetősége van most akár az államadósság növekedés terhére is különböző gazdaság élénkítő programokat bevezetni. És ezért fontos az, hogy mire mondjuk Magyarország eljut az eurózóna bevezetéséhez, vagy euró bevezetéséhez, addigra a költségvetés az egy rendezett költségvetés legyen, és hogyha jönnek ezek a külső vagy belső sokkok, akkor legyen mozgástere a költségvetésnek, és meg kell tanulni azt a fegyelmezettséget, és erre kellenek a különböző intézményi rendszerek, hogy amikor nagyon jól megy az országnak, akkor ne vigyen el a hév, hanem tényleg azokban az időszakokban önmérséklet legyen, és inkább lemondunk valamekkora többletnövekedésről, azért, hogy egy következő gazdasági sokba viszont legyen mozgástere az országnak, és ebben nem volt erős Magyarország az elmúlt 20-25 év folyamán. Úgyhogy az infláció, ugye ez miért nagyon fontos? Hát ez azért nagyon fontos, mert hogyha Magyarországon, vagy a belépő országban folyamatosan magasabb az infláció az euró bevezetése után, mint az eurózóna egészében, akkor az azt jelenti, hogy az árszínvonal ugye gyorsabban növekszik, tehát egyre drágább lesz Magyarországon minden a többi eurózóna országhoz képest. Amíg van saját deviza, addig le lehet értékelni az árfolyamot, és ezzel kiegyenlíteni ezt az árkülönbözetet, tehát vissza tudja mozdítani az árszintet az EU-s megfelelő, többi eurózónás országi megfelelő szintre, viszont ha már az eurózónába belépett, akkor ez a lehetőség nincsen meg, akkor mi következik? Hát az például, hogy a munkabéreket be kell fagyasztani, tegyük fel, mert annyira megdrágult, és nem tudja az árfolyamot leértékelni az ország, hogy akkor a munkaerőpiacon sokkal agresszívabb lépéseket kell megtenni, vagy elbocsátási hullámot elindítani, vagy hát magától is elindul sajnos. Ez a görög tipikus eset, hogy milyen lassan jöttek ki a 2008-9-es válságból, egy évtized volt, mire gyakorlatilag a nagy államadóságból különböző külső hitelekkel, segítségével, de nagyon fájdalmas lépéseket kellett tenni, ami alatt egyébként a felzárkózottsági szintje leesett a magyar szintre, vagy az alá. Úgyhogy reálgazdasági áldozatok árán tudták rendbe tenni az országukat. Úgyhogy emiatt fontosak ezek a Maastrichti kritériumok.
1: Ha már említetted ezt, akkor ugye minden fontos szaktekintének, így neked is felteszem a kérdést, az euró bevezetése eszköz vagy cél?
0: Én azt gondolom, hogy semmiképpen nem cél. Tehát ez egy jó eszköz lehet ahhoz, hogy az ország még versenyképesebb legyen. És pont ezért is a Maastrichti kritériumokat sem letudni kell, hanem stabilan teljesíteni kell az, hogy hosszú távon is az ország tudja hozni. Tehát ez mindenképpen egy lehetőségként az euróra tekinteni, ami még gyorsabb konvergenciát, felzárkózást, vagy akár ugye az EU átlag fölötti fejlettséget is hozhat az ország számára. De önmagában az euró, ugye erről sokszor beszélünk, nem hozza meg, és ugye ezt kell szerintem nagyon kihangsúlyozni, hogy attól, hogy egy ország bevezeti az eurót, attól nem lesz automatikusan az a gazdasági fejlettség, mint a nyugat-európai országokban van, mint
1: Ausztriában. Egyébként, ha jól visszagondolok itt az előbb pár percre, tehát a versenyképességi tényező lehet az euró bevezetés, egyébként azt mondtad, hogy...
0: Abszolút lehet, tehát ez egy, ha jól kerül bevezetése, akkor egy segítség lehet, egy plusz pont lehet az ország életében, de az az egésznek egy kicsit ilyen pikantériája, vagy ilyen vicces oldala, hogyha egy nagyon fegyelmezett gazdaságpolitikát folytat egy ország, akkor már csökken amúgy az eurónak a jelentősége. Tehát sok esetben akkor például egy hozamfelárban, egy kamatkülönbözetben sokkal nagyobb eredményt tud hozni az euró bevezetése, hogyha fegyelmezetlen egy ország, mint hogyha amúgy fegyelmezett folyamatosan, mert akkor a mindenféle külső szereplő, meg hazai szereplők azt gondolják, hogy hát ez egy megbízható ország, aki mindig az államadósságát rendbe tartja, a költségvetését rendbe tartja, tehát nem kell tőle olyan nagyon nagy kamatfelárat elkérni. És ugye ez valahol a cseh minta, mert a cseh gazdaság az évtizedek óta gyakorlatilag azért egy jól átlátható alacsony költségvetési hiánnyal fut, egy stabilan 60% alatti államadósággal, egy 90% közeli felzárkózottsági szintet.
1: Ezért tűnik észrevett ennek, hogy ők nem az eurózónában.
0: Hát de ott nincs támogatottság, ugye pont a társadalom nagyon jó, köszöni szépen, jól van a saját cseh koronával, és ők be tudták bizonyítani azt, hogy egyébként egy kis ország, hogyha fegyelmezett, akkor tud pozitív lenni a saját deviza, mert ugye náluk is volt olyan, amikor az Európai Központi Bank valószínűleg az ő gazdasági ciklusokhoz képest túl laza, vagy túl szigorú volt minden. Tehát, hogy valamelyik oldalra kilengés volt. És például volt olyan időszak, amikor a cseh koronát azt nagyon erősítette a piac. És be akarták tolni tényleg nagyon alacsony szintekre.
1: Két kézzel várják az eurozónába
0: a cseh. Igen, és akkor mit tudott csinálni, hogy védje a saját gazdaságát a Cseh Nemzeti Bank? Be tudott vezetni például egy árfolyam küszöböt, rögzítette az árfolyamot egy alacsony szinten, és nem hagyta tovább erősödni a cseh koronát, és ezzel...
1: Az a svájci üzemmód.
0: Hát a Svájc is csinált ilyet, igen, de hogy egy kis közép-európai ország is ezt meg tudja csinálni, csak ennek az előfeltétele, hogy stabil legyen azért a gazdaságpolitika.
1: Említetted, hogy tehát ugye a cseheknél nincs társadalmi támogatottsága az euró bevezetésének. Ez annyira fontos tényező?
0: Hát szerintem ezért ez fontos. Hát, ugye ez egy politikai válasz... döntés is, tehát ugye ez
1: viszont
0: nem,
1: Magyarországon nem ezzel szemben magas a társadalmi támogatottság.
0: Igen, hát a legfrissebb felmérések is bőven 50% fölött, ilyen 60-70%-os támogatottságot mutatnak az euróval euró mellett. A lengyelek azok pont az 50-50 határán mozognak, tehát ott a társadalom fele támogatja, a másik
1: fele kevésbé. És nem várható, hogy utánunk lépnek ők, és hát azért elég fura úgy rápillantani a térképre, hogy itt a kelet-közép-európai országok közül is nagyon sokan bent vannak az eurózónában, ők meg kívül maradnak.
0: Ez egy érdekes kérdés.
1: Ráadásul egyébként ugye vállalták ők is az euróbevezetést, amikor beléptek
0: az euróhoz. Ez egyébként nagyon izgalmas kérdés lesz, hogyha valaki ebből a hármasból belépne, és ez mindig is téma volt.
1: Hát a visegrádiak közül ugye már Szlovákia belépett.
0: Hát ők
1: jövünk
0: igen.
1: Mi, elméletileg.
0: Igen. Tehát ez amióta Szlovákia belépett, és maradt ez a három ország, a cseh, lengyel, magyar, ez mindig téma volt, hogy na, ha vajon valamelyik úgy döntene, hogy belép, akkor elindítana egy ilyen csordaeffektust, hogy a másik kettő is megy vele, vagy hagyják leválni, mint hogy a szlovákokat hagyták. Csak ugye a szlovák az egy jóval igen, és kisebb társadalom volt, meg gazdasági súlyú ország, és akkor úgy valahogy külön úton jártak. De például a szlovák minta sem az a nagyon pozitív minta volt. Tehát hogyha a szlovákok azt hozták volna, hogy úristen, ott minden jó, és mennyire topzódnak az euró bevezetése után, akkor valószínűleg akár a cseheknél is a hajlandóság a társadalmi szinten nőtt volna. De azt láttuk, hogy nem volt annyira jó az elmúlt 10 év, azért a szlovák gazdaságban nem volt egy ilyen óriási felzárkózási sztori, mint ahogy mondjuk a balti országok többségében volt. És amiatt, hogy nem érkezett meg ez a nagyon erős pozitív minta, ezért nem alakult ki a cseheknél sem ennyire, de hát a lengyeleknél sem volt ilyen elköteleződés. Ugye Magyarországon meg egyértelműen mondta az előző kormányzat, hogy még nagyon nem áll készen Magyarország az euró bevezetésére, mert még nincs az a felzárkózottsági szint.
1: Hát pedig ugye korábban voltak céldátumok is, és akkor sem volt a felzárkózottsági szinten. Nem álltunk
0: hát
1: úgy.
0: Ugye az utolsó hivatalos céldátumunk azt szerintem 2008 vagy 9 volt, még a pénzügyi válság előtt azt ilyen 2005-6 környékén jelölték ki. Csak hát ott 2004-5-6-ban ott a költségvetés az folyamatosan el volt csúszva, tehát óriási hiányok voltak, ilyen 6-8-9%-os költségvetési hiánnyal futott a magyar gazdaság, úgyhogy így az elején 2003-4-ben még a piac valamennyire elhitte. Ezt abból lehet látni, hogy vannak ilyen hozamgörbék, amik így áraznak, például ilyen bonyolultabb struktúrák, hogy az egyéves kamatok hogyan alakulnak, mondjuk 9 év múlva induló egyéves kamatnak mi a szintje, meg a 8 év múlva induló egyéves kamatnak mi a szintje. Ezt ilyen hozamgörbéből lehet visszaszámolni, és az egy konvergenciát mutatott az eurós kamatokhoz. És ebből azt lehetett látni, hogy még 2004-5-6 környékén még valamennyire ezt a piac elhitte, hogy Magyarország majd eurózóna tag lesz, aztán utána már soha többet, tehát azóta 2007-től ez már teljesen kikopott a piacról, és nincs is céldátum, tehát hogy nyilván nem
1: most
0: volt céldátum.
1: Most azért van, ugye az új miniszterelnök beszélt 2030-ról, és akkor tényleg maradva továbbra is a lényegnél, hogy hogy látod, mikorra tűnik reálisnak az euró-magyarországi bevezetése jelen ismereteink szerint?
0: Én a 2030-34-es időszakot azt abban az időszakban reálisnak tartom, hogy valahol ott én a 32 körül itt lőném be így, mint középértéknek ebben a 4 éves periódusban. Tehát nem a mostani 4 éves kormányzati ciklusban, hanem majd a következő 4 éves kormányzati ciklusban látom reális esélyét az euró bevezetésének. Feszített azért a menetrend ahhoz, hogy 2030-ra például a költségvetési hiány stabilan 3% alá csökkenjen. Ahhoz azért kell egy kedvező külső és belső környezet, hogy a növekedés az jól jöjjön, az adóbevételek megfelelően alakuljanak, kell egy kiadási kontroll, egy nagyon fegyelmezett kiadási kontroll emellé. Azért, ha az idejében abból indulunk ki, hogy akár 7% körül lehet a költségvetési hiány, és amik ígéretek elhangzottak, illetve programok elindultak az elmúlt időszakban, és annak a költségvetési rontó tétele, azért ezek is hát időzítéstől is függ, de akár ilyen 4-6% között GDP arányosi hiányromlást eredményez. Persze ez 4-5 éves időtávon, attól függ, hogy ezek a programok hogy épülnek be. Tehát ezeknek valahonnan a fedezetét elő kell teremteni. És nem véletlen például a hitelminősítők is a jövő évben 5% fölötti hiányjal számolnak, még mindig ilyen 5,6-5,7%-os hiánya, és az már akkor 2027, és onnan kell még 28-29-ben tovább lemenni a 3% irányába. Szóval azért ez nem egy könnyű folyamat, már csak a költségvetési szabály betartása. És akkor ott van az infláció, ahol Magyarország az elmúlt 26 évben a Maastrichti kritériumnak gyakorlatilag egy periódus volt, amikor meg tudott felelni, ez a 2015 körüli időszak, amikor egész Európában nulla volt az infláció, és Magyarországon is. Egyébként soha. Tehát ott is egész magyar rendszer egy magasabb inflációhoz van hozzászokva, ezt még át kell ültetni a magyar gyakorlatba, hogy itt nem 3%, hanem 2,5-2% az inflációs cél is, tehát ugye ez a Nemzeti Banknak is változtatni kell az inflációs célját. Szóval emiatt azt gondolom, hogy ez a 30-as teljesítése a kritériumoknak már önmagában egy kihívás, és akkor inkább az azt követő ciklusban, tehát ez a 32 körül lehetne az effektív bevezetés.
1: Na, csak egy percünk van hátra, és elnézést, ugye úgy topikot nyitott, de erről mi nem beszéltünk, az Európai Uniós források hazatétele, hazahozatala, mit jelent a magyar gazdaságnak, a magyar költségvetésnek, és milyen időtávban lehet erre felkészülni?
0: Hát ugye itt alapvetően 27-től jönnek be a nagyobb tételek, persze itt az újjáépítési alapnál hamarabb, de az sokkal inkább egy finanszírozási komponens, hogy már részben meglévő projekteket, tehát erről beszélt a kormányzat, hogy meglévő projekteket is bele akarnak tenni, de hát annak is a kifizetése az majd csak 26 végén következik be, ezek mind utófinanszírozási dolgok, de ez nyilván egy nagyon fontos eleme, és a beruházások Magyarországon alacsonyan alakulnak, még az első negyedében is visszaesés volt a beruházásokban, az elmúlt 3 évben folyamatosan visszaesés volt, tehát én azt gondolom, hogy a beruházási lábon fog első körben nagyon jól meglátszódni majd az a új Európai Uniós forrás beáramlás az országba. Ezért is optimista vagyok így a gazdasági növekedésre gyakorolt hatással kapcsolatban, hogy én ilyen 2-2,5% közé teszem a potenciális hosszú távú növekedését a gazdaságnak, de emiatt az EU-s források miatt 2028-ban 3% körüli növekedést is abszolút el tudok képzelni Magyarországon.
1: Azt kívánok, legyen így, köszönjük szépen, hogy bejöttél hozzá, megtisztelte bennünket, tehát a napvendége Németh Dávid, a KNTH Bank vezető elemzője volt, a mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
2: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT. Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon. Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 7 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is. Egyelőre nem tudni, ki veszi át a helyét. Budapestre az viszont kiderült, hogy Baricska Norbert Tamás lesz az új főkapitány. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felmentette az országos mentőszolgálat főigazgatóját, Csató Gábort. Konstantinovics Miklós látja el megbízott kinevezetként a főigazgatói feladatokat, amíg a főigazgatói pályázatot ki nem írják. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter korábban többször hangoztatta, át fogják alakítani az országos mentőszolgálatot, ahogy a sokat vitatott ügyeleti ellátást is. Egy ember meghalt, több mint 60 pedig megsebesült, miután Irán drónokkal támadta Kuvait nemzetközi repülőterét. A kuvaiti egészségügyi minisztérium közlése szerint 63-an sebesültek meg. A kuvaiti külügyminisztérium közleménye szerint az ország légvédelme 13 ballisztikus rakétát és 17 drónt semlegesített. Egyébként nem csak a repülőteret, hanem több ország diplomáciai képviseletést is támadták volna az iráni erők. Irán rakétákkal és drónokkal támadta Bahreint is, itt amerikai segítséggel fogták el az ország területe felé tartó rakétákat és drónokat. Az amerikai hadsereg egy iráni szigetet vett célba. Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán cáfolta, hogy abban maradtak volna a tárgyalások Iránnal a háború lezárásáról, azt viszont egy podcast interjúban kifejtette, hogy akár szeptember elejéig fennmaradhat az Irán elleni kikötői blokkád.
2: Tőzsde hírek.
4: A hazai tőzsde 1,6%-ot emelkedett, 135.997 ponton zárt a BUX. A magyar börze forgalma 37,3 milliárd forint volt, az OTP 2%-ot csökkent 41.070 forintig. A MOL 0,5%-ot emelkedett 3.986 forintra, a Richter 4,5%-os mínuszban zárt 12.000 forinton, a Magyar Telekom 1,9%-ot csökkent 2.748 forintra. Európában a főbb tőzsdeindexek gyengültek, a londoni börze 0,4%-ot gyengült, a német DAX 1,3%-kal került lejjebb, a francia CAC 0,7%-ot veszített az értékéből. A spanyol tőzsde 0,5%-kal, míg az olasz mutató 1,1%-kal került lejjebb. A Wall Street-en is csökkennek a főbb tőzsdemutatók, 6 illetve 8 közötti mértékben. Jelenleg az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1601. 2,5% közötti áremelkedésben a kőolaj, a Brent 97,88 $, míg az amerikai könnyolaj 96,03 $ jár. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő, ha a munkálatok kivitelezésének augusztus végi határidejét követő vizes próbaüzem eredménye megfelelő lesz. A fürdőben nem csupán a tűzeset utáni helyreállítást végzik, hanem fejlesztéseket is végrehajtanak. Az épületgépészeti elemeket teljesen kicserélik, felújítják a légtechnikát és a kazánházat is. A fürdőcsarnokokban és a barlangi járatokban pedig padlófűtést építenek ki.
2: Időjárás jelentés.
4: Éjszaka fokozatosan kelet felé húzódik a felhőzet, emiatt éjjel is számíthatunk szorványosan az eső mellett záporokra, zivatarokra. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17 fok között alakul. Holnap már napos időre van kilátás, a keleti észak-keleti megyékben fordulhatnak elő csapadék gócok, az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések, majd a legtöbb helyen déli-délnyugati irányba fordul a szél. A csúcshőmérséklet holnap 22 és 28 fok között alakul. 19 óra 5 perc van, friss hírekkel, információkkal legközelebb 8 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
5: Itt az este köszöntöm Önöket, a különleges zenei válogatás rendben elkezdődött. Itt leszünk együtt egészen reggelig, ha Ön is kitart, meghallgathat egy csomó olyan dalt, amit még nem hallott máshol. Íme az ajánlat, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Grabant zenekar 2005. októberében alakult Ihász Péter, Alberkovics Péter és Tasi Csaba kezdeményezésére. Mindannyian játszottak már korábban is többféle zenekarban. 2005 és 2006-ban dalok írásával és próbákkal telt az idő, majd 2007 áprilisában első önálló koncertjüket adták a budapesti Filter Klubban. A Grabanc együttes olyan zenészekből áll, akiknek nagyon széles a zenei ízlésük, illetve zenei palettájuk, és sok mindenre nyitottak.
1: Trend Night.
2: A következő percekben pedig meg is hallgatunk egy dalt a Grabanctól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: A Balaton nyáron is több, mint strandolás. A Balaton felvidéki tanúhegyek a világ legszebb földrajzi formái közé tartoznak. Közülük is az egyik legemblematikusabb a 415 méter magas Szent György-hegy, amelynek néhol 30 méter magas, jellegzetes bazalt oszlopai orgonasípként sorakoznak a hegyoldalban. Az északi part egyik ékszerdoboza, a Szigligeti vár több mint 750 éve áll őrt a Balaton felett, impozáns látványa miatt mágnesként vonza a turistákat. Az érdekesebb látnivalók közé tartozik a berendezett barokk konyha, a fegyvertörténeti kiállítás, valamint a Bérces rend egyik kápolnája is. Másfajta, meghittebb élményt kínál a Balaton déli oldalán, a Somogyvámos határában eldugott kincsként megbújó Árpád-kori pusztatemplom. A bimbes-dombos szántótáblák között egy óriási falevélre emlékeztető földszigeten elterülő rom, égbetörő árvatornya, mint egyetlen mementó őrzi az egykori település emlékét, amelyet a török háborúk tettek a földszínével egyenlővé. Balaton lelle szőlőtőkék és pincészetek petyezte domboldalán, a Kishegyen közel 300 éve a szőlős gazdák védőszentjének ajánlott kápolna, a paraszt barokk tipikus képviselője uralja a tájat, pazar kilátást kínálva a túloldal tanúhegyeire.
0: Hello Hungary a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: énekesnővel, azonban a Kaukázus sikerei mellett a projekt a háttérbe szorult. A két zenész ennek ellenére nem mondott le róla, és 2006-ban megkeresték Bocskor Bíborkát, a Megasztár harmadik szezonjában 6. helyet elért énekesnőt, és vele rögzítették a Szeplős Vál című dalt, amit jelöltek is a 2008-as fonogram díjkiosztón. 2007. november 20-án jelent meg Szeplős Vál című 4 dal tartalmazó kislemezük a CLS kiadónál. A siker ellenére a zenekar tagjai inkább a Kaukázusra akartak koncentrálni, ezért a magas hegyit jegelték, és Bocskor Bíborka is kiszállt az együttesből. Közel 12 hónap szünet után 2009-ben indultak újra egy friss zenekari felállással Kardos nélkül, körülbelül a Kaukázus feloszlásával egy időben. Még össze stúdióba vonultak, és 2010. januárjában kiadták Szívtakarítás című EP-jüket, ami 4 dal tartalmazott, és a zenekar weboldaláról lehetett letölteni. A tervek szerint tavasszal jelent volna meg első nagylemezük, de az Ezer Erdő végül 2010. október 29-én debütált a TomTom Records gondozásában. Az album legsikeresebb dala a Metróhúzat című dal lett, ami tévés és rádiós listákon egyaránt jól szerepelt. A lemezt jelölték a 2011-es fonogram díjkiosztón az Épp hazai alternatív albuma kategóriában. Ezt 2011. január 29-én egy ingyenesen letölthető 8-számos tükörlemez az Ezer Város követte, amin eddig kiadatlan felvételek, B-oldalas dalok és friss remixek szerepeltek. A második nagy lemez 2013-ban jelent meg a TomTom gondozásában. A lemezen közreműködött a 30Y frontembere Beg Zoltán és a Kezdet fiai tagja Závoda Péter is. 2015-ben érkezett meg a Szemszavak középlemez, évvégén pedig a Vágta című dallal jelentkeztek, ami a 2016-os harmadik nagylemezük előfutára. Októberben országos turnéra indultak a Kaukázussal, a következő évben jelent meg a Talált tenger című lemezük, 2020 végén pedig a Talált életem című album.
1: Trend Night.
0: Meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket a Magashegyi Underground-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egy szál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagy lemezen szerepelt.
1: Trend Night.
2: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Ma is folytatódtak a vezetői cserék az állami közigazgatási szerveknél. Európában nem volt túl jó hangulatú a tőzsdei kereskedés, idehaza viszont emelkedett a box. Holnap már naposabb időjárással van kilátás. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is. Egyelőre nem tudni, ki veszi át majd a helyét. Budapestre az viszont kiderült, hogy Baricska Norbert Tamás az új főkapitány. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter felmentette az országos mentőszolgálat főigazgatóját, Csató Gábort. Konstantinovics Miklós látja el megbízott kinevezetként a főigazgatói feladatokat, amíg a pályázatot ki nem írják az új vezetőre. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter korábban többször hangoztatta, át fogják alakítani az országos mentőszolgálatot, ahogy a sokat vitatott ügyeleti ellátást is. Egy ember meghalt, 63 pedig megsebesült, miután Irán drónokkal támadta Kuvait nemzetközi repülőterét. A kuvaiti külügyminisztérium közleménye szerint az ország légvédelme 13 ballisztikus rakétát és 17 drónt semlegesített, amelyek egyébként nem csak a repülőteret, hanem több ország diplomáciai képviseletét is veszélyeztették. Irán rakétákkal és drónokkal támadta Bahreint is, itt amerikai segítséggel fogták el az ország területe felé tartó rakétákat és drónokat. Az amerikai hadsereg egy iráni szigetet vett célba. A híradások szerint több napja abban maradtak a tárgyalások a háború lezárásáról, Donald Trump amerikai elnök ezt közösségi oldalán ugyanakkor cáfolta. Azt viszont egy podcast interjúban kifejtette, hogy akár szeptember elejéig fennmaradhat az Irán elleni kikötői blokkád.
0: Tőzsde hírek.
1: Európában a főbb tőzsdeindexek csökkentek. A londoni börze 4%-ot gyengült, a német DAX 1,3%-kal került lejjebb, a francia CAC-en 0,7%-ot veszített az értékéből, a spanyol tőzsde 0,5%-kal, míg az olasz mutató 1,1%-kal került lejjebb. A hazai tőzsde 1,6%-ot emelkedett, 135.997 ponton zárt a BUX. A magyar börze forgalma 37,3 milliárd forint volt. Az OTP 2%-ot csökkent 41.070 forintig. A MOL 0,5%-ot emelkedett 3.986 forintra. A Richter 4,5%-os mínuszban zárt 12.000 forinton. A Magyar Telekom 1,9%-ot csökkent 2.748 forintra. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő, ha a munkálatok kivitelezésének augusztus végi határidejét követő vizes próbaüzem eredménye megfelelő lesz. A fürdőben nem csupán a tűzeset utáni helyreállítást végzik, hanem fejlesztéseket is végrehajtanak. A fürdőkomplexum épületgépészeti elemeit teljesen kicserélik, felújítják a légtechnikát és a kazánházat is. A fürdőcsarnokokban és a barlangi járatokban padlófűtést építenek ki. 6 elszabadult tehén sétált be a németországi Hessen tartomány Wolfhagen településének kerületi klinikájának sürgősségi osztályára. 2 állatot sikerült még a parkolóban feltartóztatni, 6 másik azonban bejutott az épületbe. A teherek a sürgősségi osztály mozgásérzékelővel ellátott ajtaján keresztül sétáltak be. Ezt követően az egészségügyi intézmény lépcsőházába és azon keresztül a második emeletre is feljutottak. A tulajdonosoknak végül a rendőrség közreműködésével sikerült gyorsan befogniuk, illetve kihajtaniuk az állatokat a szabadba, sem embereknek, sem az állatoknak nem esett bántódásuk. Hőségvédelmi cselekvési tervet mutatott be a spanyol kormány. A már május közepén életbe léptetett és szeptember 30-áig érvényes stratégia célja a magas hőmérséklet emberi szervezetre gyakorolt hatásainak előrejelzése, amelyet kiemelt egészségügyi problémának tekintenek. 2015 és 25 között több mint 27.000 halálesetért felelt a hőség Spanyolországban, tavaly 3.800-an vesztették életüket emiatt, idén májusban pedig 101-en. Május utolsó hetében a hőmérséklet 10 és 15 Celsius fokkal volt magasabb az ilyenkor szokásosnál a dél-európai országban. A tervhez kapcsolódóan a szaktárca bevezetett egy lakossági riasztórendszert, amelyre regisztrálva az emberek SMS-ben vagy e-mailben kaphatnak napi tájékoztatást a környékükön fennálló kockázatokról.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjszaka fokozatosan kelet felé húzódik a felhőzet, emiatt éjjel is számíthatunk szorványosan az eső mellett záporokra, zivatarokra. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17 fok között várható. Holnap már napos időre van kilátás, a keleti észak-keleti megyékben fordulhatnak elő csapadék gócok, az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések, majd a legtöbb helyen déli-délnyugati irányba fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 22 és 28 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban.
3: Kanyarog az út,

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazzlemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Pejcsik Panna több generációs muzsikus család sarjaként a magyar zenei élet sokszínű egyénisége. A klasszikus zenei diplomája mellett otthonosan mozog a jazzben és a könnyű zenében is. Ezeket a stílusokat ötvöző feldolgozásai mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a saját szerzemények is. Legújabb tematikus koncertműsorában ön- és közismereti utazásra hív, melyben saját dalokon és feldolgozásokon keresztül mutatja meg érzelmeink valódi no filter arcát, humorral és iróniával szembesítve magunkat a közös, legnagyobb félelmünkkel, azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek.
0: Trend Night.
1: Már is következik egy dal Pejcsik Pannától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Fogel Róberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performanceban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemlék épület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AnivetDirect.hu-n minden termék mögött egy közös cél áll, hogy állataid jólétét szolgálja. Legyen szó haszonállatról, vagy házi kedvencről. Nálunk mindent megtalálsz, a higiéniai termékek és haszonállattartási eszközöktől az állatorvosi műszerekig. Házi kedvenced kényelméről és biztonságáról is gondoskodunk. Felszerelések, eszközök, kiegészítők, hogy megtalálj mindent egy helyen. A növénytermesztők, kertészek munkáját saját gyártású növény- és talajkondicionálók és lomtrágya készítményeink segítik. Anivet Direct, a hazai agrárium webáruháza. www.anivetdirect.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tud, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Ma is folytatódtak a vezetői cserék az államigazgatási szerveknél. Európában nem volt túl jó hangulatú a tőzsdei kereskedés, idehaza viszont emelkedett a box. Holnap már naposabb időjárással van kilátás. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is. Egyelőre nem tudni, ki veszi át majd a helyét. Budapestre az viszont kiderült, hogy Baricska Norbert Tamás az új főkapitány. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter felmentette az országos mentőszolgálat főigazgatóját, Csató Gábort. Konstantinovics Miklós látja el megbízott kinevezetként a főigazgatói feladatokat, amíg a pályázatot ki nem írják az új vezetőre. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter korábban többször hangoztatta, át fogják alakítani az országos mentőszolgálatot, ahogy a sokat vitatott ügyeleti ellátást is. Egy ember meghalt, 63 pedig megsebesült, miután Irán drónokkal támadta a Kuvait nemzetközi repülőterét. A kuvaiti külügyminisztérium közleménye szerint az ország légvédelme 13 ballisztikus rakétát és 17 drónt semlegesített, amelyek egyébként nem csak a repülőteret, hanem több ország diplomáciai képviseletét is veszélyeztették. Irán rakétákkal és drónokkal támadta Bahreint is, itt amerikai segítséggel fogták el az ország területe felé tartó rakétákat és drónokat. Az amerikai hadsereg egy iráni szigetet vett célba. A híradások szerint több napja abba maradtak a tárgyalások a háború lezárásáról, Donald Trump amerikai elnök ezt közösségi oldalán ugyanakkor cáfolta. Azt viszont egy podcast interjúban kifejtette, hogy akár szeptember elejéig fennmaradhat az Irán elleni kikötői blokkád.
0: Tőzsde hírek.
3: Európában a főbb tőzsdeindexek csökkentek. A londoni börze 0,4%-ot gyengült, a német DAX 1,3%-kal került lejjebb. A francia CAC-ran 0,7%-ot veszített az értékéből. A spanyol tőzsde 0,5%-kal, míg az olasz mutató 1,1%-kal került lejjebb. A hazai tőzsde 1,6%-ot emelkedett, 135.997 ponton zárt a BUX. A magyar börze forgalma 37,3 milliárd forint volt. Az OTP 2%-ot csökkent 41.070 forintig. A MOL 0,5%-ot emelkedett 3.986 forintra. A Richter 4,5%-os mínuszban zárt 12.000 forinton. A Magyar Telekom 1,9%-ot csökkent 2.748 forintra. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő, ha a munkálatok kivitelezésének augusztus végi határidejét követő vizes próbaüzem eredménye megfelelő lesz. A fürdőben nem csupán a tűzeset utáni helyreállítást végzik, hanem fejlesztéseket is végrehajtanak. A fürdőkomplexum épületgépészeti elemeit teljesen kicserélik, felújítják a légtechnikát és a kazánházat is. A fürdőcsarnokokban és a barlangi járatokban padlófűtést építenek ki. 6 elszabadult tehén sétált be a németországi Hessen tartomány Wolfhagen településének kerületi klinikájának sürgősségi osztályára. 2 állatot sikerült még a parkolóban feltartóztatni, 6 másik azonban bejutott az épületbe. A teherek a sürgősségi osztály mozgásérzékelővel ellátott ajtaján keresztül sétáltak be. Ezt követően az egészségügyi intézmény lépcsőházába és azon keresztül a második emeletre is feljutottak. A tulajdonosoknak végül a rendőrség közreműködésével sikerült gyorsan befogniuk, illetve kihajtaniuk az állatokat a szabadba, sem embereknek, sem az állatoknak nem esett bántódásuk. Hőségvédelmi cselekvési tervet mutatott be a spanyol kormány. A már május közepén életbe léptetett és szeptember 30-áig érvényes stratégia célja a magas hőmérséklet emberi szervezetre gyakorolt hatásainak előrejelzése, amelyet kiemelt egészségügyi problémának tekintenek. 2015 és 25 között több mint 27 ezer haláleset ért felelt a hőség Spanyolországban, tavaly 3800-an vesztették életüket emiatt, idén májusban pedig 101-en. Május utolsó hetében a hőmérséklet 10 és 15 Celsius fokkal volt magasabb az ilyenkor szokásosnál a dél-európai országban. A tervhez kapcsolódóan a szaktárca bevezetett egy lakossági riasztórendszert, amelyre regisztrálva az emberek SMS-ben vagy e-mailben kaphatnak napi tájékoztatást a környékükön fennálló kockázatokról.
0: Időjárás jelentés.
3: Éjszaka fokozatosan kelet felé húzódik a felhőzet, emiatt éjjel is számíthatunk szorványosan az eső mellett záporokra, zivatarokra. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17 fok között várható. Holnap már napos időre van kilátás, a keleti észak-keleti megyékben fordulhatnak elő csapadékgócok, az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések, majd a legtöbb helyen déli-délnyugati irányba fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 22 és 28 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Erik Sumo Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a barkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco In My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucor Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
1: Trend Night.
2: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Sumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatás.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Sok a kedvence az angol producer Simon Green különleges zenei projektje a Bonobo, 2000 óta tevékenykedik. Ő hangszereli a dalokat, szintén ő a producer, és már az első lemez a Down Tempo egyik új úttörőjévé tette. Egy-egy szerzeménye egyébként szerepelt már snowboardos videójátékban és reklámokban is. 6 albumot adta ki az évek alatt, a legutóbbit Migration címmel 2017-ben.
1: Trend Night.
2: A Bonobótól is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Ma is folytatódtak a vezetői cserék az állami közigazgatási szerveknél. Európában nem volt túl jó hangulatú a tőzsdei kereskedés, idehaza viszont emelkedett a box. Holnap már naposabb időjárással van kilátás. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is. Egyelőre nem tudni, ki veszi át majd a helyét. Budapestre az viszont kiderült, hogy Baricska Norbert Tamás az új főkapitány. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter felmentette az országos mentőszolgálat főigazgatóját, Csató Gábort. Konstantinovics Miklós látja el megbízott kinevezetként a főigazgatói feladatokat, amíg a pályázatot ki nem írják az új vezetőre. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter korábban többször hangoztatta, át fogják alakítani az országos mentőszolgálatot, ahogy a sokat vitatott ügyeleti ellátást is. Egy ember meghalt, 63 pedig megsebesült, miután Irán drónokkal támadta Kuvait nemzetközi repülőterét. A kuvaiti külügyminisztérium közleménye szerint az ország légvédelme 13 ballisztikus rakétát és 17 drónt semlegesített, amelyek egyébként nem csak a repülőteret, hanem több ország diplomáciai képviseletét is veszélyeztették. Irán rakétákkal és drónokkal támadta Bahreint is, itt amerikai segítséggel fogták el az ország területe felé tartó rakétákat és drónokat. Az amerikai hadsereg egy iráni szigetet vett célba. A híradások szerint több napja abban maradtak a tárgyalások a háború lezárásáról, Donald Trump amerikai elnök ezt közösségi oldalán ugyanakkor cáfolta. Azt viszont egy podcast interjúban kifejtette, hogy akár szeptember elejéig fennmaradhat az Irán elleni kikötői blokkád.
0: Tőzsdehírek.
1: Európában a főbb tőzsdeindexek csökkentek. A londoni börze 4%-ot gyengült, a német DAX 1,3%-kal került lejjebb, a francia CAC-en 7%-ot veszített az értékéből, a spanyol tőzsde 0,5%-kal, míg az olasz mutató 1,1%-kal került lejjebb. A hazai tőzsde 1,6%-ot emelkedett, 135.997 ponton zárt a BUX. A magyar börze forgalma 37,3 milliárd forint volt. Az OTP 2%-ot csökkent 41.070 forintig. A MOL 0,5%-ot emelkedett 3.986 forintra. A Richter 4,5%-os mínuszban zárt 12.000 forinton. A Magyar Telekom 1,9%-ot csökkent 2.748 forintra. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő, ha a munkálatok kivitelezésének augusztus végi határidejét követő vizes próbaüzem eredménye megfelelő lesz. A fürdőben nem csupán a tűzeset utáni helyreállítást végzik, hanem fejlesztéseket is végrehajtanak. A fürdőkomplexum épületgépészeti elemeit teljesen kicserélik, felújítják a légtechnikát és a kazánházat is. A fürdőcsarnokokban és a barlangi járatokban padlófűtést építenek ki. 6 elszabadult tehén sétált be a németországi Hessen tartomány Wolfhagen településének kerületi klinikájának sürgősségi osztályára. 2 állatot sikerült még a parkolóban feltartóztatni, 6 másik azonban bejutott az épületbe. A teherek a sürgősségi osztály mozgásérzékelővel ellátott ajtaján keresztül sétáltak be. Ezt követően az egészségügyi intézmény lépcsőházába és azon keresztül a második emeletre is feljutottak. A tulajdonosoknak végül a rendőrség közreműködésével sikerült gyorsan befogniuk, illetve kihajtaniuk az állatokat a szabadba, sem embereknek, sem az állatoknak nem esett bántódásuk. Hőségvédelmi cselekvési tervet mutatott be a spanyol kormány. A már május közepén életbe léptetett és szeptember 30-ig érvényes stratégia célja a magas hőmérséklet emberi szervezetre gyakorolt hatásainak előrejelzése, amelyet kiemelt egészségügyi problémának tekintenek. 2015 és 25 között több mint 27.000 halálesetért felelt a hőség Spanyolországban, tavaly 3.800-an vesztették életüket emiatt, idén májusban pedig 101-en. Május utolsó hetében a hőmérséklet 10 és 15 Celsius fokkal volt magasabb az ilyenkor szokásosnál a dél-európai országban. A tervhez kapcsolódóan a szaktárca bevezetett egy lakossági riasztórendszert, amelyre regisztrálva az emberek SMS-ben vagy e-mailben kaphatnak napi tájékoztatást a környékükön fennálló kockázatokról.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjszaka fokozatosan kelet felé húzódik a felhőzet, emiatt éjjel is számíthatunk szorványosan az eső mellett záporokra, zivatarokra. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17 fok között várható. Holnap már napos időre van kilátás, a keleti észak-keleti megyékben fordulhatnak elő csapadékgócok, az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések, majd a legtöbb helyen déli, délnyugati irányba fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 22 és 28 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Esti Kornél egy magyar alternatív rock együttes 2006-ban alakult Mezőtúron. Az együttes tagjai Bodor Áron, Horváth Kristóf, Lázár Ágoston, Lázár Domonkos, Pályi Ádám és Veres Imre. Jellegzetes felállásukban három szólógitár játszik együtt, öt nagy lemezük jelent meg a legutóbbi 2018-ban, 2008 áprilisában elkészítették első klipjüket Panoráma című dalukhoz Vad Róbert rendezésében. 2009-ben a Kis Csillag, a Heaven Street 7 és a Pál utcai fiúk zenekarokkal léptek fel. Szintén ebben az évben jelent meg első nagylemezük az Egytől Egyig. Fennállásuk 10. évfordulójának alkalmából 2016. november 18-án önálló koncertet adtak a Budapesti Akvárium Klub nagyhal termében. A koncertet az első 10 évüket bemutató kisfilm vezette fel.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket az Esti Kornéltól, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el. Elúszom, ha azt

műsora, megszakítja adását az összes csatorna. Bemondják, hogy nem sokára világ vége lesz, kivéve ha újra győz esetleg a...

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofang művésznév mögött Csányi István session zenész rejtőzik, aki 2011-ben kezdett ebbe a projektbe. Két dalt is komponált szaxofonra exportált. A Riffness című dala bejutott a Jazzy Jazz dalverseny döntőjébe. 2016-ra 5 tagú zenekarrá érett a produkció. Csányi István mellett élvonalbeli zenészek ékesítik a zenekart népszerint Takács Donát, Kardos Norbert, Dajka Krisztián és Balogh László. A koncerteken saját kompozíciók mellett világslágerek igényes átiratai hallhatóak a funk, a soul, az R&B, a smooth jazz zenei műfajokból, igény esetén sztár vendégekkel kiegészülve.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a szaxofunktól is meghallgatunk egy dalt most.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tape Hive egy multinacionális német zenei projekt, amit 2003-ban alapított a német dalszerző producer Martin Strathausen, és elsősorban swing, electro, nu jazz, latin, lounge, trip-hop és chill-out, illetve ezen stílusok keverésének, keveredésének segítségével alkotnak. 7 album és rengeteg EP, illetve single kapcsolható a nevükhöz.
1: Trend Night.
3: Már is játszom az egyik kedvencünket a Tape 5-tól a különleges zenei válogatásban.

Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban, Athénban, az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak, eklektikus, a szóltól a garage rockig terjedő skálán mozgó popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektronikus hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A Konyha szövegei ezzel látszólag ellentétesen mai élethelyzetekből indulnak, de megpróbálnak túllépni azon az állásponton, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni. A háromtagú csapat Badics Márk, Herr Attila és Szepesi Mátyás dinamikus, de lerobbant hangzású dalokat ad elő, szövegeiben pedig egy dinamikus, de lerobbant kor túlélési filozófiáit vázolja.
0: Trend Nights.
1: A Konyha zenekar következik most a különleges zenei válogatásban.

0: ragasztva van.
1: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.
2: Ladies and gentlemen, I would like to introduce you.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A pécsi dalszerző, énekes, gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Konzsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény Szeretet című hetedik albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.

0: a Trend FM-en.
1: A Győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
0: Trend Nights.
1: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt. Most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
2: Elmondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folytom. Bírnám, ha kettőn megérne egy próbát.

0: melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Geszti Péter 2011-ben alapította meg a Gringo Star nevű formációt. Kozmopolitán popzenét játszanak, ami reggae, jazz, rap, pop, elektronikus zene, ska és balkáni népzene egybelegéből áll össze. A dalok sokszínűek, egy valami mégis közös bennük a vidám, nyári hangulatú dallamok és a fülbe mászó, gesztisen komoly, mondani valót rejtő szövegek. A csapatban Geszti mellett két énekesnő, Gereben Zita és Sapson Orsolya szerepel, a projekt zenei vezetője Erdélyi Péter, a jazz meg az egykori billentyűse, aki először próbálja ki magát popzene szerzőjeként. A Gringo Star felállásában Fekete Kovács Kornél is segédkezett, és zenét írt az együttesnek a Balkán Fanatik zenekar is.
0: Trend Nights.
1: A különleges zenei válogatásban természetesen meg is hallgatunk egy dalt most a Gringo Star-tól.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába bolondító magyar zenekart, majd hűszerez meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc, a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Sanoit hieman rukkaamassa kirve.
1: Kilencvennégy kettő. Trend FM.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Varga Zsuzsa már az általános iskolában is rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System-es Bríger Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó Fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent, aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
1: Trend Night.
2: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. turizmus.com

0: s megállt az idő.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumba járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silke Olga tanárnőnél énekelni, ez alatt a Víg Színház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazztáncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is Szűcs Gabi énekel.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Magna Cum Laude zenekar 1999 nyarán alakult gyulai zeneszerető barátokból. Egy hónapon át tartó húzamos a próbaidőszakot követően a zenekar egy országos tehetségkutatón a Mező Túri Vantedem mérette meg magát, amit meg is nyert. Ezt követően 3 nap alatt elkészült az első 4 számot tartalmazó demo felvétel, melyet fél év alatt juttattak el a nagyobb kiadókhoz. 2003-ban jelent meg az első album Hangolját címmel, ezt pedig egy koncertturné követte. 2006-ban megjelent az együttes 2. albuma Minden állomás címmel, mert később elérte az aranylemez minősítést. 2007-ben pedig az év hazai popalbuma kategóriában Fonogram díjat kaptak érte. A 3. album 2007-ben érkezett Magnatopon címmel, majd 2009-ben jött az együttes 4. album a 999 címmel, melyről hatalmas sikert alatott a Pálinka dal című szerzemény. Az elmúlt 10 év alatt országosan ismerté váltak, jubileumi koncertjüket a Petőfi csarnokban tartották.
0: Trend Night.
1: Önök a különleges zenei válogatást hallgatják itt a Trend FM-en, ahol már is a Magna Cum Laude zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Maszkura és a Tücsökraj formációt 2007-ben ismerhettük meg. Maszkura szülőhazájában, Erdélyben és itthoni hip-hop körökben már ismert volt, de gondolt egy merészet és maga mögött a Tücsök bandával, kezében egy tangóharmonikával szerencsét próbált. A zene sokszínűsége, a 20-as évek gengszteres zenekar képe és a hangszerek sokfélesége, nagybőgő vagy az említett tangóharmonika egyedi hangulatot és hangzást kölcsönöznek a Tücsök zenének. Szövegeik kizárólag magyar nyelvűek, tartalmasak, sosem hiányzik belőlük a mondani való. Számaikban gyakran fordulnak elő latinos, punkos, sőt swinges ritmusok, ami táncolhatóságot és jó bulikat eredményez, de emellett hallhatóak mélyebb érzelmű, lágyabb számok helyenként rap szöveggel fűszerezve.
1: Trend Nights.
2: A Maszkura és a Tücsökrajtól is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.